0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Amigot formációban köteles Leander a 80-as évek szintipop zenéje iránti szeretetét önti formába. A Hősöd volt a zenekar első slágere, melyet a Love Story követett. Ez a dal egészen a Mahasz rádiós játszási lista 13. helyéig repítette az Amigodot. A zenekar első albuma 2015. októberében jelent meg Love Story címmel, melynek A38 hajón tartott lemez bemutatójáról az M2 koncertfilmet is forgatott. Zeneileg a rock és a pop keveréke elektronikus elemekkel, de még némi hagyományos magyar folkkal is. Köteles Leander mellé az ex-Leander dobos Macák Márk sorakozott fel elsőként, majd Fábri András és Cifra Miki gitárosok csatlakozásával lett teljes a csapat.
1: Trend Night.
2: És meg is hallgatunk most egy dalt az Amigottól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni, méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvaj Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

megy a társaság miatt. Igen, ne csak jó napon legyünk. Egy a rossz időkre kell,

0: Úgy halászolni hangszerelte sem, büszkeállják a büszüket.
1: Ez a különleges zenei válogatás.
2: A

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jabben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabbe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabbe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabbétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Quartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet, ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Don't fall for love.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Robertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Nights.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

város idejű. Budapest, te hazug plegykalap, összekúszott hajra vett kalap. Anyukedvéért még egy falat, Budapest, te nekünk megmaradt. Erdei út, régi fatorony, itt tanított mászni faterom.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsol teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.
1: Giant steps are what you take walking on the moon. I hope my legs don't break walking on the moon. We could walk for

0: Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Pritzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják.
1: Idén is a közönség döntheti el, ki kapja a Kaszás Attila díjat. Barta Borókára, Papp Lujzára, Kelemen Zoltánra vagy Ötvös Andrásra szeptember 15-ig van lehetősége szavazni a nyilvánosságnak. A jelölési folyamatról és Kaszás Attila örökségéről a Magyar Teátrumi Társaság alelnöke Szabó Ágnes mesél.
2: Kaszás Attila, ahogy itt elhangoztak a beszédekben is és a méltatásokban is, az ő közösségformálása, az embersége, nyilván a színészi léte, az ő lelki szépsége, ami nagyon fontos volt mindannyi számára. Az ő tragikus halála kicsit felerősítette az ő elmenését, hogy ahogyan ez történt annak idején, vagy amilyen fiatalon ment ő el, és ezért mindannyian gyászoltuk és emlékezünk rá. Nagyon szép dolog volt annak idején, hogy díj alapult az ő nevében, és ezt őrizzük azóta, és az ő emlékével, és azokkal a jelölésekkel, akik szintén közösséget formálnak a saját színházukban. Sok éve zajlik a jelölés, tehát mindig választani kell valakit a társadalomban, ami azt jelenti, hogy minden évben kell gondolni valakire. Azt jelenti, hogy foglalkoznak önmagukkal, a társulatukkal, a saját társat építésükkel, és az a közös, hogy megkeresik azt az embert, aki abban az évadban nyomot hagyott a társulat életében. Most 4 kiváló művész a saját társulatában, 2 vidéki társulat van benne, egy határon túli társulat és egy fővárosi. Színes paletta, itt nem csak a szakmai részt jutalmazzák, hiszen arra vannak egyéb szakmai díjak. Itt egy közösségérzés és a társulatban és esetleg a városban is résztvevés az, ami motiválja szerintem a társulatot a jelölésnél.
0: Koncert.
1: Az Edda dalok óriási erejét viszi színpadra a Kör Edda Musical szeptember 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A zenés darab a zenekar legnagyobb slágereivel repít vissza az időben, miközben azt a kérdést boncolgatja, hogy a szerelem, a pénz vagy a banda az első. A részletekbe a Frédi szerepét játszó Ragány Misa avat be.
3: Nagyon nagy utat jártunk be. 2024. augusztusában a Szigligeti Várudvarban mutattuk be a produkciót az Edda műveknek az 50 éves turnéjához csatlakozva, és hát a sors furcsa fintora, hogy azóta már 52 éves a zenekar, és a Margit szigeten nekünk pedig éppen az 52. előadásunk lesz. Tulajdonképpen ez egy musical, tehát ez egy dramatizált történet, nem egy koncert, tehát egy színházi előadás, amelynek vannak szereplői, karakterei, vannak konfliktusok, van íve ennek a szerelmi történetnek, amelyben persze mellékszálak is borzolják a kedélyeket, de a végül a főhős, aki majd megnézi, akkor eldönti, hogy megtalálja az útját. Egy 50 fős stábbal dolgozunk, elévülhetetlen érdemei vannak Nádasdy András rendező koreográfusnak, aki egyben tartja a tánckart, akik csodálatosak. A Margit-szigeten azt hiszem 25-en leszünk csak a tánckar részéről a színpadon, és valóban óriási letfalak. Van egy motoros bandánk, akiknek nagyon hálásak vagyunk, akik kísérnek minket az országon mindenhol, és hát a Szélvihar című dalba volt olyan, hogy 8-10 motor gördült be a színpadra, illetve a színpad mellé. A Margit szigetre természetesen kiegészítjük a produkciót pirotechnikai effektekkel is, tehát azért meg kell adni ott a módját. Nagy megtiszteltetés, hogy ott lehetünk. Az elmúlt 2 évben turnéztunk folyamatosan, és most az idei évnek meg a nyárnak a megkoronázása lesz az, hogy a Margit szigeten is bemutathatjuk szeptember 6-án 18 órakor a produkciót. Horovec János Johnny, aki a librettót írta, nagyon jó érzékkel válogatta a dalokat, és ezek a dalok a történetet szolgálják. Tehát nem öncélúan van bedobva egy-egy dal, hanem a dal szövegei és a daloknak a hangulata a szervesen a történethez kapcsolódik. Ez szerintem nagyon jól sikerült, és valóban 24 Edda dal hangzik fel. A hűtlen, az utolsó érintés, az éjjel érkezem, a szélvihar, a szellemvilága, mi vagyunk a rock, vagy éppen a címadó dal a kör is természetesen. Aki Edda rajongó, aki nem Edda rajongó, én mindenkit bíztatok, hogy jöjjön el a Margit szigetre, nézze meg a nyárzáró előadásunkat, és én biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni, és jó élményekkel fog a szívében és a lelkében, illetve a hangszalagjaiban hazatérni az előadásról.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Három rejtett várrom Baranyában, hátborzongató legendával. Magyar Egregy közelében, a Mecsek vadregényes rengetegében magasodik a Máré vár. A tulajdonosok sorra váltották egymást, míg nem az építmény török kézre került. A hiedelem szerint itt lakott Máré vitéz, gyönyörű feleségével. A férfit hadba szólította a király, a magányos feleségnél pedig egyre gyakoribb vendég lett Máré testvére, Miklós gróf. A románcból évek múltán egy kislány született. Hazatérve Máré a csalfa nőt a pincébe zárta, a lányt pedig elátkozta. A legenda szerint a hegymélyén rejtőző lányt csak minden 77. évben szabadíthatja meg átkától egy vadász, aki megcsókol egymás után egy medvét, egy kígyót és egy varangyot. Hogy jutunk oda? 7 kilométeres könnyű túránk startpontja Zobák puszta. Innen északnak indulunk a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túra útvonalán. A hidasi völgyben patak kíséri utunkat egészen a csurgóig, amely a Mecsek egyik legszebb geológiai csemegéje. A sárga keresztjelzésen haladunk tovább, 3 kilométer után pedig rátérünk a Máré váráig vezető piros sávjelzésre. Az Óbányai völgy és a Réka völgy között magasodó kúpon épült Réka vár keletkezésének időpontját a mai napig találgatások övezik. A monda szerint a vár két menekült angol herceg birtoka volt. Egyikük Edvárd, aki Szent István Ágota nevű leányát vette feleségül. A Frigyből született Margit, aki a várban látta meg a napvilágot. Skócia későbbi királynője és védőszentje. A várom meglátogatásához egy 8 kilométeres körtúrát javaslunk. Induljunk keletnek a kék túra útvonalán, 3 kilométer után pedig térjünk rá a zöld sáv által jelzett skóciai Szent Margit útra. Nem sokára elérjük a Réka várat. A kantavári romok Pécstől északra egy három oldalról megmászhatatlanul meredek hegycsúcson találhatóak. A történet szerint itt anyázott egy Kanta nevű rablólovag, aki fosztogatásai során beleszeretett egy gyönyörű lányba. A kincsek között fogvatartott szépség kedvese azonban hamar a megmentésére sietett. Kanta megneszelte a szöktetést, és megölette a lány szerelmét. A fiú nyakában lógó medál ébresztette rá a lovagot, hogy rég nem látott öccsét ölette meg. A lány hamarosan követte őt a halálba. Kanta jó útra tért, vagyonát szétosztotta, és élete végéig gondozta a vár tövében eltemetett szerelmes pár sírját. Akár biciklivel, akár gyalogszerrel vesszük nyakunkba a Mecseket, a Dömörkaputól indítsuk 4,6 kilométeres túránkat. A piros sávjelzés egészen a Kantavárig vezet minket, ahonnan a lámpás völgyben a piros keresztjelzés mentén térhetünk vissza a kiinduló pontunkra.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedés biztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra van, 2026. szeptember 4-e péntek. Jó reggelt kívánok, Németh Lászlót hallják a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Létrehozza a magyar kormány a környezetvédelmi főhatóságot, amely a jövő évtől kezdheti meg működését. Az új szervezet felel majd a környezetvédelmi, természetvédelmi, klíma, állat, vízvédelmi és erdészeti hatósági feladatokért. Kiemelt terület lesz az akkumulátorgyártás és az újrahasznosítás felügyelete. A kormány emelné a környezetvédelmi bírságokat, a legsúlyosabb esetekben akár 5 milliárd forintos szankció is kiszabható lenne. Bevezetnék a három csapás elvét is, amely alapján a visszaeső nagyvállalatoknál a bírság az éves nettó árbevétel 0,5%-át is elérhetné. Visszaállítaná a Magyar Orvosi Kamara jogosultságait a kabinet, Köbölonit a kormány szóvívő azt mondta, a jövőben csak azt folytathatna orvosi egészségügyi tevékenységet, aki tagja a MOK-nak. Szerinte ezzel helyreállna a kamara köztestületi működéséhez szükséges feladat és hatáskör. A kormány emellett felülvizsgálja az egyes szakmai kamarák jogosítványait is, a tervet előzetes társadalmi egyeztetésre bocsátják. Felülvizsgálja a kormány a dohány és kaszinó koncessziókat és megszüntetné a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának vétójogát a koncessziós szerződéseknél. Köbölanit a kormány szóvivő azt mondta, hogy a kormány már júniusban vizsgálatot indított az érintett koncessziók ügyében. A végső cél továbbra is a hatóság teljes megszüntetése. A tájékoztatón szó volt a Deák Ferenc ösztöndíj átalakításáról is. A program a jó tanulmányi teljesítmény elismerése mellett gyakorlati közigazgatási tapasztalatot is adna. A résztvevők egy fél éven belül legfeljebb 3 hónapig dolgozhatnának az igazságügyi minisztérium felügyelete mellett. Banky Erik és Kósa Lajos meghallgatását kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság tisztes tagjai. Indoklások szerint Banky nyújtotta be az MNB törvény 2016-os módosítását, amely szerintük a közérdekű adatigénylés korlátozására tett politikai kísérlet volt. Kósa pedig a törvényt megszavazó Fidesz frakció vezetőjeként korábban azt mondta, az a pénz elvesztette közpénz jellegét. A Mi Hazánk a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági tagjainak, valamint más érintett képviselőknek a meghallgatását is javasolta és felvetette Orbán Viktor volt miniszterelnök behívását is. Az első meghallgatotti körről a bizottság egy következő ülésen szavaz. Ismét részt vehetnek a magyar felsőoktatási hallgatók az Erasmus programban. A kormány ezt az első 100 nap egyik fontos eredményének nevezte, amely visszaadja az egyetemistáknak a külföldi tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A közlés szerint a megállapodás a kormány tárgyalásainak és az egyetemi alapítványi rendszer átalakításának eredménye. Újra jelentős tulajdonos lett a magyar állam a MOL-ban. A magyar állam szavazati joga a társaságban 0-ról 15,2%-ra emelkedett a friss bejelentés hátterében a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása áll, amelynek keretében az elmúlt napokban több mint 1000 milliárd forintnyi vagyon került vissza közvetlen állami ellenőrzés alá. A mostani lépéssel lényegében visszaállt a MOL-ban évekkel ezelőtt látott állami tulajdonosi pozíció.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,1%-os emelkedéssel 148.307 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Richter 1%-kal 12.810 forintra emelkedett, a MOL 0,7%-kal erősödött, 5025 forintra. A Magyar Telekom 1%-os pluszban zárt 2588 forinton, az OTP 1,4%-kal nőtt 44.990 forintig. Jobb volt a hangulat Nyugat-Európában, emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A párizsi börze minimálisan 1%-kal emelkedett, a frankfurti DAX 6%, a londoni FTSE 7%-kal erősödött. Milánóban 9%, Madridban 1,2%-os pluszban zárult a kereskedés.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos időnk lesz, keleten és északkeleten lehet átmenetileg több felhő számottevő csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk szeptember 4-én pénteken, reggel 6:30 a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter. Szia Laci, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: No, milyen napunk lesz ma?
3: Gyönyörű. Sütni fog a nap, 28 és 33 fok közötti csúcsok lesznek, hajnalban kicsit hűvös volt, de olyankor még a nap is más, és ez szép lassan megszűnik, és jön a napsütés.
2: És a hétvégén?
3: A hétvégén ugyanilyen kellemes időjárás lesz, ha minden igaz. Dunántúli barátainknál esni fog az eső, de hát ahogy mondani szoktam időnként, olyankor az nem Európa. De hát ez egy másik kérdés, az eső meg kell, ugye?
2: Ez így van. Na. Minden esetre legalább nem tol ki a diákokkal így az időjárás, hogy ne kezdődött a suli, és akkor a hétvégén rossz idő.
3: Én nem tudom, én most közelről látok egy diákot, ő borzasztó boldog az új iskolájában, és ez nagyon jó, úgyhogy legyen így mindenkinek.
2: Így legyen. Aztán bekapcsolódnak az egyetemisták is hétfőtől ebbe a gyönyörbe. Na de addig is jönnek a friss információk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Mától lehet benyújtani a szélerőmű pályázatokat idehaza.
3: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a meglévő kapacitások bővítésére és új létesítmények üzembe helyezésére is adhat engedélyt. A hatóság az érdeklődőknek online konzultációt is tart a pályázattal kapcsolatos tartalmi tudnivalókról és formai követelményekről.
2: Elfogadta a montenegrói parlament az illegálisan szerzett vagyon elkobzásáról szóló maffiaellenes törvényt.
3: A jogszabály bizonyos esetekben jogerős ítélet nélkül is lehetővé teszi a bűncselekményből származó vagyon végleges elkobzását. Az eljárást viszont csak akkor lehet megindítani, ha a bíróság már megerősítette a vádiratot, illetve gyorsított eljárás esetén kitűzték a főtárgyalást. Bojan Bozovics igazságügyi miniszter szerint a jogszabály tartalmazza a visszaélések megakadályozásához szükséges ellenőrzési mechanizmusokat, amelyeket az Európai Bizottsággal is egyeztettek. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a legalább 50 ezer euró értékű feltételezhetően bűncselekményből származó vagyon kobozható el.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 1,1%-os pluszban 148.307 ponton zárt tegnap. A forgalom közelítette a 19 milliárd forintot, a vezető részvények ára erősödött az előző napi záráshoz képest.
3: A Richter 1%-kal került feljebb 12.810 forintig, a MOL 7%-kal emelkedett 5.025 forintra. A Telekom 1%-os pluszban 2.588 forinton zárt, az OTP részvények ára 1,4%-kal nőtt 44.990 forintig.
2: Európában is jó volt a hangulat összességében.
3: A londoni FTSE, illetve a párizsi CAC40 minimálisan 1%-kal emelkedett, a londoni FTSE 7%, a frankfurti DAX 6%-kal erősödött, Milánóban 9%, Madridban 1,2%-os pluszban zárult a kereskedés.
2: És a tengeren túlon is emelkedéssel zártak a főbb indexek.
3: A Dow Jones 1,2%-kal erősödött, az S&P 500-os 1,1%-en, az a kompozit 1,4%-kal emelkedett.
2: Ázsiában is pluszokat látunk leginkább. Japán 1,1%-kal tudott erősödni. Shanghai 4%-os pluszban, bár ő lefelé vette az irányt. India nyitás után nem sokkal 6%-kal van feljebb. A dél-koreai index 1,6%-kal szárnya, a Szingapur 1,1%-os pluszban, és Hongkong is pluszban, mégpedig 2% fölötti pluszt mutat. A forint is erősödéssel kezdte a napot, 1 euróért 361 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 311 forintot kell adni, 1 svájci frankért pedig 384 forint 70 fillért kérnek. Az olajárak enyhe pluszban, 0,5%-kal drágult a Brent, 96 dolláron a jegyzésára, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 0,8%-kal van feljebb, kerek 92 dolláron áll. Az arany 0,5%-kal olcsóbb, így egy unciáért most 4515 dollárt kérnek. A többi fémára is esik, a pallárium 1,2, a platina 1,3%-kal, az ezüst 7%-del, a rézára nem nagyon változik. A mezőgazdasági termelő árak többsége mínuszban, kivéve a gyapotot, az drágult valamelyest 9%-kal. A többiek enyhe mínuszban, még talán a búzát érdemes kiemelni, ami 0,5%-kal olcsóbb a világpiacon. Döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről.
3: A döntés a szeptember 15-e után vásárolt tűzifa esetében lép életbe. Az állami erdőgazdálkodásban kitermelt tűzifa árát a januári szinten rögzítik, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy a kereskedők a profitjukat növeljék az áfa csökkentés kárára. Mindezt Köbben Anita kormány szóvivő jelentette be.
1: Ez a hengeres fára értendő, és ebben a gazdaságok közötti különbséget természetesen érzékelhetnek. A szociális tűzifa programban az állami erdőgazdaságban vásárolt keményfa esetén 23 ezer forint per köbméter, ugyanitt a lágyfa 15 ezer forint per köbméter nettó áron kerül majd értékesítésre. A rendelet értelmében ezen az áron az állami erdőgazdaságokban a magánszemélyeket lehet kiszolgálni, tehát a kiskereskedőkre ez a rögzített ár nem vonatkozik. Ezért is javasoljuk azt, hogy a tűzifát vásárló családok lehetőség szerint közvetlenül az állami erdőgazdaságoktól vásároljanak, és ott szerezzék be a tüzelőt, ahol jóval kedvezőbb áron tudnak tehát hozzájutni.
2: A tűzifa áfa csökkentése mellett a kormány megduplázza a szociális tüzelőanyag keretét is. A mostani fűtési szezonban 5 milliárd helyett 10 milliárd forint jut majd a programra. Bekérették a moszkvai norvég nagykövetet az orosz külügyminisztériumba a professzor Molchanov tudományos kutatóhajó lefoglalása miatt.
3: Az egységet Ukrajna kérésére állították meg Moszkva egyik nemzetközi bíróság által megítélt tartozásának anyagi fedezeteként. Az orosz tájékoztatás szerint a hajó szénbányászokat és tudósokat szállított, illetve a létfenntartáshoz szükséges árukat is vitt a Spitzbergekre.
2: Legalább 2,5 milliárd dollár anyagi kárt okozott a múlt heti villámárvíz a nepáli-kínai határon.
3: A természeti katasztrófában számos ipari ingatlan, lakóépületek, út, híd és vezeték is megsérült. Az összesítések szerint az áradás a nepáli áramtermelő kapacitás mintegy tizedét megsemmisítette. A katasztrófában több mint 1200-an haltak meg, és mintegy 4000-en nyomtalanul eltűntek, köztük magyar állampolgárok is.
0: Időjárás jelentés.
3: 1950-ben ezen a napon született Karda Beáta magyar énekesnő Győrben, akinek ezúton is nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk, és ezzel jeles évfordulóval kapcsolatban eszembe jutott egy rövid történet, amit még Karda Bea egykori férje Som Lajos mesélt nekem a 90-es években, hogy amikor őt, már mint Lajost, még a 80-as években elkapták aranycsempészetért a határon, akkor lehetőséget kapott egy telefonra, ugye ez a filmekben is mindig így van, egyet lehet telefonálni, és ő hazatelefonált Beának, aki akkor a felesége volt, hogy elkaptak a határon, arannyal takaríts ki. És azt mondja, utána mondta egy főúszta szemérdeket, és képzeld el, mit csinált, elkezdett takarítani. A cucc pedig ott maradt, vagy valami hasonló. Nem tudjuk, hogy mi történt, ugye senki más nem erősítette meg, hogy ez valóban így volt, de még akár így is lehet. Úgyhogy a művésznőnek nagyon boldog születésnapot kívánunk. Szülővárosában ugyanolyan időjárás lesz, mint nálunk Pesten. Ez azt jelenti, hogy 28 és 33 közötti fok közötti csúcsokra számíthatunk, és igazából nem lesz eső.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Mégpedig egy kis zenével, a zene után pedig részletezzük, vagy legalábbis ismertetjük, mi hangzott el a kormányinfón.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 6 óra 41 perc alapjaiban alakítaná át a korábbi koncessziós rendszert a kormányzat. Megszüntetnék a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát és a koncessziós tanácsot, emellett felülvizsgálnák a kaszinó és dohánykoncessziókat, valamint a MOHU működését is. A tervek szerint jelentős pluszforrásokat kapna a gyermekvédelem. A többi között ezekről is szó volt a tegnapi kormány szóvivője és miniszterelnöki tájékoztatón. Somodi Evelina szállítása jön.
2: Döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről. A döntés a szeptember 15-e után vásárolt tűzifa esetén lép életbe. Az állami erdőgazdálkodásban kitermelt tűzifa árát a januári szinten rögzítik, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy a kereskedők a profitjukat növeljék az áfa csökkentés kárára. Mindezt Köböl Anita kormányszóvivő jelentette be.
3: Ez a hengeres fára értendő, és ebben a gazdaságok közötti különbséget természetesen érzékelhetnek. A szociális tűzifa programban az állami erdőgazdaságban vásárolt keményfa esetén 23 ezer forint per köbméter, ugyanitt a lágyfa 15 ezer forint per köbméter nettó áron kerül majd értékesítésre. A rendelet értelmében ezen az áron az állami erdőgazdaságokban a magánszemélyeket lehet kiszolgálni, tehát a kiskereskedőkre ez a rögzített ár nem vonatkozik. Ezért is javasoljuk azt, hogy a tűzifát vásárló családok lehetőség szerint közvetlenül az állami erdőgazdaságoktól vásároljanak és ott szerezzék be a tüzelőt, ahol jóval kedvezőbb áron tudnak tehát hozzájutni.
2: A tűzifa áfa csökkentése mellett a kormány megduplázza a szociális tüzelőanyag keretét is. A 2026-27-es fűtési szezonban 5 milliárd helyett 10 milliárd jut majd a programra. Emellett költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi egységeinek, jelentette be Köböl Anita. Ezzel azt szeretnék megelőzni, hogy a családok eladósodásából végrehajtás legyen. Emellett adósságkezelési tanácsadást is indít a kormány november 20-ától.
3: Hogyha valaki nem tudja fizetni a hitelét vagy egyéb pénzügyi kötelezettségét, a hitelező a Családi Csődvédelmi Szolgálathoz irányítja, ahol szakemberek segítenek majd neki áttekinteni a helyzetét és megtalálni a számára legoptimálisabb megoldásokat. A célunk az, hogy a magyar családok ne akkor kapjanak segítséget, amikor már késő, hanem akkor, amikor még van lehetőség rendezni a helyzetet. A szolgáltatás bevezetésével évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő honfitársunk kaphat személyre szabott, szakszerű segítséget. Segítséget kaphatnak például abban, hogyan egyeztessenek a bankjukkal, vagy hogy mikor kérhetnek átütemezést, vagy fizetési halasztást. Mikor érdemes a pénzügyi békéltető testülethez fordulni, és milyen további lehetőségeik vannak tartozásaik rendezésére. Aki személyesen szeretné igénybe venni az adósságkezelési tanácsadást, annak a kormányablakhoz kell fordulnia, ahol segítséget kap a szolgáltatás eléréséhez.
2: A paksi fenékküszöb építésével kapcsolatban a miniszterelnök azt közölte, hogy a munkálatok jelentősen hamarabb zárultak le a tervezetnél. Magyar Pétert hallják.
4: Vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően a paksi atomerőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Újra szeretném megköszönni ennek a sok száz embernek, aki jelenleg is ott dolgozik, hiszen az első ütem zárult le a múlt héten, jóval a tervezett határidő előtt, 2 héttel a határidő előtt, de még mintegy 100 000 köbméter kőnek a bedolgozása folyamatban van, ez körülbelül még egy hónapot vesz igénybe, hogy stabilizálja ezt a vízi művet, és hogy hosszú távra is fenntartható megoldást kínáljon.
2: Alapjaiban szervezi újra a koncessziós rendszert a kormány. Elrendelték a kaszinó és dohánykoncessziók felülvizsgálatát. Magyar Péter szerint ezek is a magánérdeket szolgálták.
4: Teljesen egyértelmű, hogy mind a bevételek, a költségvetés bevételeinek emelése okán, mind a társadalmi igazságosság okán, közpénzek védelme okán ezen rendszerek teljes átalakításra szorulnak. Reményeim szerint vagy jövő héten, vagy a 2 hét múlva soron kerülő kormányülésen végleges döntést tudunk hozni, és tájékoztatni tudjuk a közvéleményt, hogy a kaszinók esetében és a dohány koncesszió esetében milyen átalakításokra kerül sor. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, hogyha mindkét esetben a koncesziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások. A dohánynál nyilván nagyon fontos, hogy a közegészségügyet megerősítsük, hogy semmilyen módon ne lehessen szabadabban árulni dohánytermékeket, illetőleg, hogy minél több költségvetési bevétel származzon akár a nagykereskedelemből, akár a kiskereskedelemből. És nagyon fontosnak tartja a Tisza kormány, és ennek megfelelő döntést fog hozni, hogy az esetlegesen növekedő adóbevételek egyenesen és címkézve az egészségügyhöz kerüljenek.
2: Felülvizsgálja a MOHU koncesszióját a kormány. A miniszterelnök bejelentette, hogy megtörtént az első átvilágítás, ami alapján úgy döntöttek, a teljes hulladékgazdálkodási rendszert felülvizsgálják. Egy koncesziós szerződés nem szentírás szerinte. Ha a szerződés nem szolgálja a magyar emberek érdekét, akkor szükség van a ilyen lépésekre. Magyar Pétert hallják.
4: Nem mondhatja azt, hogy a jogokat kéri, a koncesziós díjat kéri, viszont felelősséget nem vállal, átvilágítást vagy számonkérést nem vállal. A Tisza kormány álláspontja teljesen világos, a MOHU-nak teljesítenie kell azt, amit vállalt. A szolgáltatás színvonalában, az újrahasznosítási arányokban, a beruházásokban és az adatszolgáltatásokban egyaránt. Ha teljesítenénk az előzetesen vállalt, megállapított célokat, akkor 2027-re akár 90 milliárd forinttal is csökkenthetnénk Magyarország közkiadásait, és fordíthatnánk bármilyen más környezetvédelmi beruházásra, vagy akár egészségügyre, oktatásra.
2: A kormány döntött a javítóintézetek integrálásáról a gyermekvédelmi rendszerbe októbertől. Az erre elkülönített összegeket részletezte a miniszterelnök.
4: Visszakerülnek tehát oda a javítóintézetek, ahova tartoztak és ahova tartozniuk kell a gyermekvédelem rendszerébe. Átfogóan fogjuk fejleszteni a rendszert. Idén már 500 millió forint kifizetésre kerül, 27-ben másfél milliárd forintot és 28-ban még 1 milliárd forintot szán a kormány ezen rendszernek a fejlesztésére. Nem a gyermekvédelem fejlesztésére, ez kifejezetten a javítóintézeti hálózatnak a visszaintegrálása és az ottani szolgáltatások fejlesztésére.
1: Az elmúlt percekben Somodi Evelin összeállítását hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek. 7 órakor friss hírekkel jelentkezünk itt a 94.2-n.

0: Reggeli Monitor.
1: Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek. Egyebek mellett ezt közölte a Meteorológiai Világszervezet. A prognózisok szerint a rendkívül meleg trópusi csendes-óceáni vizek kedveznek az El Niño további erősödésének. Az óceánok felszín alatti hőmérsékleti értékei egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Hatásai a földrajzi elhelyezkedéstől és az évszaktól is függenek, és más éghajlati tényezők, köztük az indiai és atlanti óceán állapota is módosíthatja őket. A Meteorológiai Világszervezet szeptember és november közötti időszakra vonatkozó előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége, miközben a csapadék viszonyok is szélsőségessé válhatnak egyes területeken.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Nagykőrösi úton befelé a Nagy Sándor József utcánál, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt és a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Mától lehet benyújtani a szélerőmű pályázatokat idehaza.
4: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatala meglévő kapacitások bővítésére és új létesítmények üzembehelyezésére is adhat engedélyt. A hatóság az érdeklődőknek online konzultációt is tart a pályázattal kapcsolatos tartalmi tudnivalókról és formai követelményekről.
3: Elfogadta a montenegrói parlament az illegálisan szerzett vagyon elkobzásáról szóló úgynevezett maffia ellenes törvényt.
4: A jogszabály bizonyos esetekben jogerős ítélet nélkül is lehetővé teszi a bűncselekményből származó vagyon végleges elkobzását. Az eljárást viszont csak akkor lehet megindítani, ha a bíróság már megerősítette a vádiratot, illetve gyorsított eljárás esetén kitűzték a főtárgyalást. Bojan Bozovics igazságügyi miniszter szerint a jogszabály tartalmazza a visszaélések megakadályozásához szükséges ellenőrzési mechanizmusokat, amelyeket az Európai Bizottsággal is egyeztettek. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a legalább 50 ezer euró értékű feltételezhetően bűncselekményből származó vagyon kobozható el.
3: Felfüggesztette az amerikai elnök legutóbbi rendeletét a születésjogán járó állampolgárság intézményének korlátozásáról egy szövetségi bíró.
4: Deborah Boardman, Maryland állam kerületi bírója saját hatáskörben az alkotmánnyal ellentétesnek találta az egy hónappal ezelőtti rendeletet, és ideiglenes intézkedésében a már zajló per idejére is megtiltotta annak alkalmazását. Donald Trump jogszabálya bizonyos nevesített esetekben zárta ki az állampolgárság megadását a születés pillanatában. Így akkor, ha a gyermek külföldi állampolgárságú szülei az Egyesült Államok ellenségének minősülnek, tagjai valamely terrorszervezetnek számító csoportnak, illetve a gyermek béranyaság révén jön világra.
3: A magyar kormány harmadszor is blokkolta Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát, és csak akkor oldja fel a vétót, ha Kijev további lépéseket tesz az országban élő magyarok jogainak védelmében.
4: Ugyanakkor számos ukránnak nem tetszik a magyar kisebbség helyzete és lehetőségei. A nacionalisták a szigorítás mellett vannak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét, Demko Attilát kérdeztük.
5: Nem ez a legfontosabb kérdés most Ukrajnában. Figyelembe kell venni a nacionalista köröket. Zelenszkinek kötéltáncot kell járnia itt a kérdésben. Az oroszokkal szemben nagyon kemény intézkedések vannak az orosz nyelvvel, iskolarendszerrel kapcsolatban Ukrajnában. Ilyen kemény intézkedések a magyarokkal szemben sohasem voltak, de ugyanakkor azt látni kell, hogy az ukrán nacionalizmus nem csak az oroszok ellen irányul. Van egy lengyel ellenes széle, és van bizony egy magyar ellenes széle is. Sok ukrán nacionalista szemét szúrja a széleskörű magyar iskolarendszer, a magyar szimbólum használata, zászló használata, és ez nem egy egyszerű helyzet Zelenszkij elnök számára. Ő sokkal engedékenyebb lenne, hiszen ő ezekben a kérdésekben, még az orosz kérdésben is egy engedékeny platformmal nyerte meg a 2019-es választásokat, és ő személyében is egy nyitottabb, liberálisabb politikát képviselt nagyon sokáig.
3: A témáról bővebben a hírek után haladnak majd itt a Trend FM-en.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 1,1%-os pluszban 148.307 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma közelítette a 19 milliárd forintot, a vezető részvények ára pedig erősödött az előző naphoz képest.
4: A Richter 1,1%-kal került feljebb 12.810 forintig, a MOL 7,1%-kal emelkedett 5.025 forintra. A Telekom 1%-os pluszban 2.588 forinton zárt, az OTP 1,4%-kal nőtt 44.990 forintig.
3: Európában jó hangulatban telt a nap.
4: A párizsi CAC 1,1%-kal emelkedett, a frankfurti DAX 6%, a londoni FTSE 7%-kal erősödött, Milánóban 9%, Madridban 1,2%-os pluszban zárult a kereskedést.
3: És a tengeren túlon is jó volt a hangulat, pluszban zártak a vezető indexek.
4: A Dow Jones 1,2%-kal erősödött, az S&P 500-os 1,1%, a Nasdaq Composite 1,4%-kal emelkedett.
3: És ez a jó hangulat átragadt rá Ázsiára is. Japán 1,1%-kal van följebb, Hongkong 2% fölötti pluszban, a Shanghai Composite 4%-os pluszban, még már ő lefelé indult, India 7%-kal van följebb, a Dél-Koreai Index 1,8%-kal rallizik, Szingapur is több mint 1%-os pluszban, jó tehát a hangulat. Nézzük, mi a helyzet a forinttal, ami erősödéssel kezdte a napot, és ezt folytatja is. Egy euróért 361 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 310 forint 80 fillért kell adni. Egy svájci frankért 384 forint 70 fillért kérnek. Az olajárak most egy picit mérséklődtek, ugyan pluszban, de 4%-os plusz mutat az észak-amerikai könnyűolaja véti jegyzésára, ami 92 dollárról 91 dollár 70 centre esett vissza. A Brent is nagyon enyhe pluszban, de ez is azt jelenti, hogy lefelé indult, 95 dollár 70 cent alatt. Az arany 4%-os mínuszban, ez azt jelenti, hogy pár dollárt erősödött, 4520 dollárt ér egy unci arany. A többi fémára is mínuszban, a palládium 1%-kal esett, csak úgy, mint a platina, az ezüst 0,5%-os mínuszban, a rézára gyakorlatilag nem mozog. A mezőgazdasági termelői árak többsége is mínuszban, kivéve a gyapotot, ami enyhe 7%-os drágulásban. A búzát érdemes még kiemelni, ami 8%-kal kerül kevesebbe. Rekord közeli kukorica importra szorul viszont Magyarország az idei aszályos időjárás miatt.
4: Az Erste vezető agrárszakértője szerint egyelőre nem kell attól tartani, hogy a hazai kukorica feldolgozó üzletág megszűnik, de az biztos, hogy a szektor megérzi az átalakult időjárási jellemzőket. Fórián Zoltánt hallják.
6: A kukorica nagyon jól mutatja azt, hogy a mezőgazdaság előtt mennyire nagy kihívások állnak a klímaváltozással összefüggésbe, hiszen a vízgazdálkodást teljesen újra kell gondolni, a talaj életet teljesen újra kell gondolni, a vetésszerkezetet teljesen át kell alakítani. Na, ez egy jó kis csomag, ami a kukoricában nagyon szépen kiteljesedik. Ez ugye egy hosszú folyamatnak az eredménye, nem most kezdődött. Én magam például 4 évvel ezelőtt már megjósoltam azt, hogy az 1 millió hektár feletti szintről 600 ezer hektár körülire fog mérséklődni a magyarországi kukorica vetésterület. Ez idén meg is valósult, és az aszállyal a nagyon rossz termésmennyiséggel és termésminőséggel összefüggésre ez vezetett oda, hogy jelentős másfél, akár még annál több millió tonnás importra fogunk szorulni takarmány kukoricából.
3: Nagyszabású offenzívát indítottak az Irán által támogatott húszi lázadók, és a nemzetközileg elismert jemeni kormány 13 katonájával végeztek.
4: Jemenben a húszi lázadók már már több mint egy évtizede harcolnak a Szaúd-Arábia támogatását élvező kormányerőkkel. 2022 óta egy nem hivatalos tűzszünet volt érvényben, nem voltak nagyobb összecsapások, és úgy tűnt a konfliktus lényegében befagyott. Aztán ide júliusban újabb légitámadások érték a huszik által ellenőrzött főváros Szaná területét, illetve újabb harcok bontakoztak ki több tartományban is.
3: Legalább 2,5 milliárd dollárnyi anyagi kárt okozott a múlt heti villámárvíz a nepáli kínai határon.
4: A természeti katasztrófában számos ipari ingatlan, lakóépület, út, híd és vezeték is megsérült. Az összesítések szerint az áradás a nepáli áramtermelő kapacitás mintegy tizedét megsemmisítette. A katasztrófában több mint 1200-an haltak meg, és mintegy 4000-en nyomtalanul eltűntek, köztük magyarok is.
3: A rendkívüli hőség miatt egy héttel elhalasztották a tanítás megkezdését az általános és középiskolákban, a boszniai szerb köztársaságban.
4: A helyi oktatási minisztérium közleménye szerint az intézkedést a diákok és az iskolai dolgozók egészségének és biztonságának védelme érdekében hozták meg, illetve azért, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek az oktatáshoz. A nagy hőség miatt Bosznia-Hercegovina más részein is módosították a tanévkezdés dátumát.
0: Időjárás jelentés.
4: 1781-ben 44 kalandorkedvű spanyol telepes El Pueblo de la Reina de Los Angeles néven telepet hozott létre Kaliforniában, amely napjainkra hát el is árultam Los Angeles néven az Amerikai Egyesült Államok második legnépesebb városává fejlődött. Isten éltesse Los Angeles-t és ott élő barátainkat is, meg mindenkit, aki emiatt vagy más miatt, de ünnepel. Egyébként érdekes, hogy az angyalok városában nem lesz olyan meleg, mint itthon Budapesten, azért az öreg kontinens is tud meglepetéseket produkálni. Ott 27 fokig megy föl majd a hőmérő higanyszála, nálunk 27 és 32 fok közötti csúcsokra számíthatunk.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Kárpáti Máté megnyerte a férfiak 10 kilométeres versenyét, míg Nagy Napsugár a harmadik helyen végzett a nők hasonló távján a Santa Fe-ben zajló junior nyíltvízi úszó világbajnokságon. Bondár Anna döntő szedben már 5-2-re is vezetett, 5 meccslabdája is volt, ám végül 3 játszmában kikapott a 22. helyen kiemelt Madison Keys-től, és kiesett így az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyének második fordulójában. A címvédő társházik az a török válogatott jutott utolsóként a legjobb 4 közé a női röplabda Európa bajnokságon, miután 4 szedben legyőzték a német együttest az Isztambulban játszott tegnapi negyeddöntőben. A Ferencváros 3-0-ra győzött a címvédő Győr vendégeként, a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójából elhalasztott és tegnap pótolt mérkőzésen.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.
3: Egy kis zene, a zene után pedig részletezzük, hogy a magyar kormány miért is blokkolta harmadszor is Ukrajna csatlakozási, uniós csatlakozási folyamatát.

0: Reggeli Monitor.
1: 7 óra 13 perc. A magyar kormány harmadszor is blokkolta Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát, és csak akkor hajlandó feloldani a vétót, ha a Kijev előrelépést mutat az országban élő magyarok jogainak védelmében. Erről a két állam egyébként korábban már megállapodott egymással. Ugyanakkor az oroszokkal vívott háborús helyzetben véletlenül nem a kisebbségek helyzete a legfontosabb kérdés. Ezt mondja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetője. Demko Attila szerint Zelenszky elnök belpolitikai helyzete rendkívül kényes az ukrán ultranacionalisták politikája miatt. Németh László beszélgetett vele mindenről.
2: Milyen érdemi hatása van a magyar vétónak Ukrajna uniós csatlakozási folyamatára?
3: Mindenképpen van egy politikai jelzésértéke, hiszen 2026. júniusában született egy ukrán-magyar megállapodás, amelyben Ukrajna vállalta a magyar nemzeti kisebbség 2014 után elvett jogainak jelentős részének visszaadását. Ugye a 11 pontnak a nagy részét, 10 pontot elfogadtak, és ezt az európai csatlakozási folyamat fényében vállalta. Erről nyilatkozatot tett az ukrán kormány, és ha ez nem történik meg, Magyarország jelezte, hogy ezt a csatlakozási folyamatot blokkolni fogja. Itt a 2-es és a 3-as klaszter esetében merült fel egy vétó, egy magyar vétó, amivel jeleztük az ukrán kormánynak, jelezte a magyar kormány az ukrán kormánynak, hogy jó lenne, ha gyorsabban lépne előre Ukrajna az elvett jogok visszaadása terén, hiszen eddig a 10 pontból, amelyben megállapodtunk, egy pontnak egy részében történt előrelépés a nyár folyamán. Ez is egy nagyon fontos kérdés, így itt a kis iskolákkal kapcsolatban, ugye kis létszámú osztályok is tovább folytatódhatnak a kis iskolák, erre lesz ukrán állami támogatás. Ez egy fontos pont, de ez egy nagy megállapodás csomagnak egy apró részlete, más esetekben pedig nem olyan ütemben halad a megállapodás végrehajtása, mint amit azt a magyar kormány szeretné, és ezzel jeleztük Ukrajnának, hogy jó lenne, ha tartanák magukat az ütemtervhez.
2: Reálisan mikorra várható, hogy ez az ütemterv teljesül?
3: Nagyon nehéz megmondani, mert látni

0: azok a körök, például Poroshenko volt elnök körei, akik egyébként ezeket a negatív törvényeket meghozták, akik ezt ellenezték. És Ukrajnán belül van egy nagyon komoly politikai játszma, ugye Fedorov volt védelmi miniszter, intézett kihívást Zelenszkij elnökkel szemben, de ugyanakkor a Poroshenko volt elnökhöz, meg az egyéb a kemény jobb oldalhoz köthető köröknek a jelentősen boldog az ukrán-magyar megállapodás miatt. Zelenszkijnek kötéltáncot kell járnia itt a kérdésben, nem egyszerű Ukrajna helyzete. Ugyanakkor nekünk a saját érdekeinkkel, meg a magyar nemzeti kisebbség érdekeivel kell foglalkozni, és egy jelzést tettünk Zelenszkij felé, Zelenszkij pedig továbbíthatja ezt a jelzést, hogy kérem, ha elől akarunk haradni az Európai Uniós csatlakozásba, akkor bizony a megállapodást be kell tartanunk. De nem tudom megmondani, így az ukrán belpolitikai folyamatok bonyolultak, a radán belül el kell fogadni rengeteg törvényt, és ez nem egyszerű jelen helyzetben.
1: Ez a fajta ukrán nacionalista politika, ez kifejezetten a magyaroknak szól, vagy esetleg az oroszokra és minden kisebbségre van kihegyezve?
0: Ez a megállapodás nyilván nem vonatkozik az oroszokra. Nyilván a többi EU-s kisebbségnél, ha ezeket megteszik, akkor ott is meg kell tenni. Nem csak magyarok laknak EU-s országokból, nem csak magyar nemzeti kisebbség van, vannak románok, lengyelek, bolgárok, szlovákok. Ez nem kötődik feltétlenül az oroszokhoz, hisz az oroszokkal szemben nagyon kemény intézkedések vannak az orosz nyelvvel, iskolarendszerrel kapcsolatban Ukrajnában. Ilyen kemény intézkedések a magyarokkal szemben sohasem voltak, de ugyanakkor azt látni kell, hogy az ukrán nacionalizmus nem csak az oroszok ellen irányul. Van egy lengyel ellenes széle, és van bizony egy magyar ellenes széle is, tehát olyan értelemben azt mondani, amit sokan mondanak Magyarországon, de magyarság csak egy járulékos kár, ez nem igaz. Van egy ukrán nacionalista mitoszépítés a magyarsággal, meg Magyarországgal szemben is. Ez nem Zelenszkij elnökhez köthető, hanem inkább az előző elnökhöz, vagy már a 2004-es majdan utáni körökhöz, Juschenko elnök köreihez. Ez egy régi történet, ez egy több mint 20 éves történet, amikor ez megkezdődött, hogy bizony a 1939-es kárpátai eseményekkel kapcsolatban, úgymond a dualista korszakban az ukránok által elnyomásnak vélt magyar intézkedések felhozatala, ezek megvannak, tehát nem egyszerűen egy járulékos kár a magyarság, mint sokan mondják, nem. Sok ukrán nacionalista szemét szúrja a széleskörű magyar iskolarendszer, a magyar szimbólum használata, zászló használata, és ez nem egy egyszerű helyzet Zelenszkij elnök számára, ő sokkal engedékenyebb lenne, hiszen ő ezekben a kérdésekben, még az orosz kérdésben is egy engedékeny platformmal nyerte meg a 2019-es választásokat, és ő személyében is egy nyitottabb, liberálisabb politikát képviselt nagyon sokáig.
1: Ezen a típusú nacionalista politikán az sem tud tompítani, hogy a kisebbségek ugyanúgy részt vesznek a háborúban az oroszok ellen, mint mondjuk az ukránok?
0: Több mint 100 magyar halott van Kárpátalján, a magyarság is szenved. Ezt fel lehet érvként használni, de itt azért jóval mélyebb dolgokról van szó. Nézzük meg, hogy az ukrán hadseregnek melyik a legerősebb alakulata, ez az Azov hadtest. Hát ők azért a nacionalista körökön belül is egy rendkívül kemény vonalat képviselnek. Náluk ez nem feltétlen számít. Természetes ukrán állampolgár persze harcoljon. Ezt érvként föl lehet használni, és látjuk egyébként, hogy már az Azovnak is tett gesztusokat, nem egy gesztust Zelenszkij elnök. Az ukrán belpolitika azért az jóval keményebb ezen a területen, mint hogy az, hogy fel tudunk mutatni sajnos 100 magyar hősi halottat, vagy akár már többet is, nem tudjuk, mert sokan eltűntek, az nem feltétlenül jelent bármilyen előrelépés, vagy bármilyen álláspont módosulást, hiszen az a álláspontja ezeknek a köröknek, hogy Ukrajnában az ukrán nyelv kell dominálni, az ukrán nemzeti szimbólumoknak, csak kisebbségeknek, nem csak az oroszoknak, a helye a hátsó padokban van.
1: Az teljesen érthető, hogy az ukránok számára milyen előnyökkel járna egy uniós csatlakozás, de mondjuk Magyarország számára lehetnek előnyei ennek a folyamatnak?
0: A magyar kormány reálisan áll ehhez hozzá. Nem lehet gyorsított csatlakozás. Ukrajna jelen pillanatban nem alkalmas az EU csatlakozás, se biztonsági kérdések miatt, hiszen ha Ukrajna csatlakozik az EU-hoz, akkor nem egyszerűen ez egy gazdasági kérdés, ez egy geopolitikai biztonsági kérdés, és az EU-n belül ugye van kölcsönös védelmi klauzula. Tehát amíg az orosz-ukrán háború nem rendeződik, az erőltetett csatlakozás, a gyorsított csatlakozás nem magyar érdek. Hosszabb távon nyilván egy prosperáló Ukrajna az magyar érdek is, már csak azért is, mert több mint 100 000 magyar Ukrajnában, és a magyar történelem egy jelentős része az Kárpátalján van. Tehát azért nem mindegy, hogy 3 vagy 4 órát kell várakozni a határa, vagy ne. Tehát nyilván rengeteg magyar érdek van abban, hogy Ukrajna egy nap az EU tagja legyen, de nagyon helyesen nem dezinformáljuk az ukránokat, mert akik azt mondják, hogy ez gyorsan lehetséges, azok szerintem nem mondják el az igazat. Ami most történik, az, hogy Magyarország támogatja Ukrajna csatlakozását, de csak a feltételek teljesítése esetén, és ez bizony egy 10-20 éves időtávlatot jelent. Igen, vannak magyar érdekek, de nyilván a rövid távon, mondom, egy nagyon gyors 5-10 éves csatlakozás, és ez bizony van nagyon erős magyar

0: ellenérdek. A biztonsági kérdéseken túl az anyagi kérdés. Magyarország valószínűleg nettó befizető ország lenne, hiszen Ukrajna nagy ország és egy rendkívül rossz állapotban lévő ország.
1: Mit lehet tudni most a háborús konfliktusról? Vannak még tartalékok mindkét oldalon, vagy esetleg szép lassan eljutunk odáig, hogy kifullad ez a háború?
0: Mindenképpen azt látni, hogy a haditechnológiai fejlődés az Ukrajnának adott egy lélegzetet. Hiszen már 2024 végén úgy tűnt, hogy nem lesz elég ukrán katona a fronton, de a drón technológia az kiváltott rengeteg élőerőt. Tartalékok ilyen értelemben vannak, technológiai tartalék az főleg embertartalék Ukrajnában egyre kevésbé, de az Oroszországnak is nehézség. Ezért merül fel ugye a mozgósítás kérdése Oroszországban. Ugye sokszor mondtuk már, hogy a tél az döntő tud lenni, most is ezt lehet látni, hogy ez a tél akár döntő tud lenni. A Ukrajna kihúzza ezt a telet, ugye nem tudjuk, hogy mennyire lesz hideg a tél, nem tudjuk, hogy ez a légi hadjárat mennyire durul el. Akár még évekig van tartalék a Ukrajnának is, de ezt Oroszországról is el lehet mondani. A haditechnológiai változások miatt bizony ez a háború még jobban lelassult, egy lassított filmet nézünk, ami egy év alatt lezajlott mondjuk egy korábbi, egy második világháborúban, itt 7-8 év alatt zajlik le. Tényleg egy lassított filmben vagyunk, mert nem lehet mozogni a drónokkal terített harcmezőn, ezért nem lehet nagy támadásokat végrehajtani. Nagyon nehéz előrejelezni bármit, Ukrajna rendkívül kimerült, Oroszország is kimerült, mind a két országnak nagyon nagyok a gazdasági és az emberi vesztesége is. Én azt gondolom, hogy itt összeadva a kettő ország vesztességét már bőven 600 000 halott fölött vagyunk, és nem olyan nagy a különbség sajnos, mint sokan mondják nyugaton, tehát több az orosz halott, de nem nagyságrendileg. Két kimerült országról van szó, de ha megnézzük, Ukrajna jobban kimerült nagyon sok tekintetben, ugye a gazdaságát nem tudja fenntartani, most az Odessa elleni támadások, meg az Odessa környéki több kikötő elleni támadások miatt az exportja maradékai is megkérdőjeleződnek, vagy legalábbis drágábbá válnak. Ugyanakkor Oroszországot is nagyon komolyan érintik az olajfinomítók elleni támadások, Oroszország szinte minden területén benzin és dízel hiány van. Tehát mind a két országban látjuk a kimerülés jeleit, de látjuk azt is, hogy vannak a kitartásra utaló jelek is. És mondom, a technológiát meg nem tudjuk előrejelezni, hogy hogyan fog megváltozni. A technológiai verseny az eddig Ukrajnának kedvezett. Az a kérdés, hogy Ukrajnának fog kedvezni a következő időszakban is.
2: Demko Attilát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programvezetőjét hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél nyolckor vitérekkel jövünk.

a little bit for me?

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Nagykőrösi úton befelé a Nagy Sándor József utcánál, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt és a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyandár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A Magyar Nemzeti Bank a jövőben negyedévente közzéteszi honlapján szerződésének táblázatba foglalt adatait.
4: A közlemény szerint a jegybank vezetése ezzel a jogszabályi előírásokon felüli intézkedéssel is az átlátható működés melletti elkötelezettségét bizonyítja.
3: Felülvizsgálja a MOL koncesszióját a kormányzat. A miniszterelnök bejelentette, megtörtént az első átvilágítás, ami alapján úgy döntöttek, a teljes hulladéggazdálkodási rendszert felülvizsgálják.
4: Egy koncesziós szerződés nem szentírás szerinte. Ha a szerződés nem szolgálja a magyar emberek érdekét, akkor szükség van ilyen lépésekre. Magyar Pétert hallják.
5: Nem mondhatja azt, hogy a jogokat kéri, a koncesziós díjat kéri, viszont felelősséget nem vállal, átvilágítást vagy számonkérést nem vállal. A Tisza kormány álláspontja teljesen világos, a MOHU-nak teljesítenie kell azt, amit vállalt. A szolgáltatás színvonalában, az újrahasznosítási arányokban, a beruházásokban és az adatszolgáltatásokban egyaránt. Ha teljesítenénk az előzetesen vállalt, megállapított célokat, akkor 2027-re akár 90 milliárd forinttal is csökkenthetnénk Magyarország közkiadásait, és foríthatnánk bármilyen más környezetvédelmi beruházásra, vagy akár egészségügyre, oktatásra.
3: Az Nvidia bejelentette, hogy a jövő hónapban megérkeznek a Lenovo és az Acer kínálatában az első RTL Spark chipre épülő Windows számítógépek.
4: A technológiai vállalat ezzel a mesterséges intelligencia képességeket közvetlenül a laptopokba és az asztali gépekbe kívánja eljuttatni. Az RTX Spark chip a helyi eszközökön történő MI alapú feldolgozást segíti, csökkentve a felhő alapú szolgáltatások költségeit, miközben javítja az adatvédelmet és a válaszidőt.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 1,1%-os pluszban 148.307 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 19 milliárd forintot, a vezető részvények ára pedig erősödött tegnaphoz képest.
4: A Richter 1%-kal került feljebb 12.810 forintig, a MOL 7%-kal emelkedett 5.025 forintra. A Telekom 1%-os pluszban 2.588 forinton zárt, az OTP 1,4%-kal nőtt, 44.990 forintig.
3: Európában is jó volt a hangulat összességében, hiszen pluszban zártak a tőzsdék.
4: A párizsi CAC-áront 1%-kal emelkedett, a frankfurti DAX 6%, a londoni FTSE 7%-kal erősödött, Milánóban 9%, Madridban 1,2%-os pluszban zárult a kereskedés.
3: És a tengeren túlon is jó volt a hangulat.
4: A Dow Jones 1,2%-kal erősödött, az S&P 500-os 1,1%, a Nasdaq Composite 1,4%-kal emelkedett.
3: Ázsiában is jó a hangulat, mindenütt emelkedést látunk, Japán 1,3%-kal van följebb, Hongkong majd 2,1%-os pluszban, Shanghai 0,5%-kal tudott emelkedni, az indiai tőzsde 0,7%-os pluszban, a dél-koreai 2,1%-kal rallizik, Szingapur 1,2%-kal van följebb. A forint reggel erősödött, most egy pár fillért eladott ebből, 361 forint 50 fillért ér 1 euró a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 310 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért pedig 384 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak azok közül a Brent mínuszba fordult, 95,5 dolláron áll, ez egy pár centes mínusz. Az észak-amerikai könnyűolaja VTI pedig ugyan még 2%-os pluszban, de ez is azt jelenti, hogy lefele jött, 91 dollár 50 cent alá esett. Az arany 0,5%-kal olcsóbb, egy unciáért 4517 dollárt kérnek. A többi fémára is mínuszban, a palládium 1%-kal, a platina 1,2-del, az ezüst 6-del, a rézára nem nagyon mozog. A mezőgazdasági termelőárak többsége mínuszban, de enyhe mértékben. Talán leginkább a búzát érdemes kiemelni, az 7%-kal olcsóbb a világpiacon, ezzel szemben a gyapot 7%-kal került többe. Bekérették a moszkvai norvég nagykövetet az orosz külügyminisztériumba a professzor Molchanov tudományos kutatóhajó lefoglalása miatt.
4: Az egységet Ukrajna kérésére állították meg Moszkva egyik nemzetközi bíróság által megítélt tartozásának anyagi fedezeteként. Az orosz tájékoztatás szerint a hajó szénbányászokat és tudósokat szállított, illetve a létfenntartáshoz szükséges árukat is vitt a Spitzbergákra.
3: A rendkívüli hőség miatt egy héttel elhalasztják a tanítás megkezdését az általános és középiskolákban, a boszniai szerb köztársaságban.
4: A helyi oktatási minisztérium közleménye szerint az intézkedést a diákok és az iskolai dolgozók egészségének és biztonságának védelme érdekében hozták meg, valamint azért, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek az oktatáshoz. A nagy hőség miatt Bosznia-Hercegovina más részein is módosították a tanévkezdés dátumát.
0: Időjárás jelentés.
4: 1882-ben ezen a napon született Baden-Badenben Festetis György, magyar földbirtokos, diplomata, politikus és országgyűlési képviselő, akit 1941-es halála megakadályozta abban, hogy megérje a kisajátítás mindenféle örömeit. Egyébként érdekesség, hogy leszármazottai, akik a birtokot vezették 1945 után, egy akkor még létező, rövid magyar köztársaságbeli lét idején kaphattak volna forrást arra, hogy a kastélyukat felújítsák, és elhárították ezt a lehetőséget, azt mondták, hogy az övék alig sérült meg, adják olyanoknak, akik valóban rászorulnak erre a felújításra. Azért ez egy példás és rendkívül érdekes gesztus azokból a nehéz időkből. Ami pedig ugye Festeticsék fő székhelyén, Keszthelyen történik az időjárásban, az az lesz, hogy ott is sütni fog a nap, de elképzelhető, hogy egy kis esőre is számíthatnak az ott tartózkodók a Balaton partján. Nálunk eső nem annyira lesz, viszont a szél megélénkül, 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Mégpedig egy kis zenével folytatódik, a zene után pedig arról lesz szó, hogy hát nagyon-nagyon régen volt már, amikor importra szorultunk kukoricából, de az idei időjárás az viszony megtépálta a gazdákat.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 40 perc, rekordközeli kukoricaimportra szorul Magyarország. Ennek oka az idei súlyos asszály és az egyen együtt járó történelmi terméskiesés. Az ERSZTE vezető agrár szakértője szerint a teljes magyar agrárium működését felelősen újra kell gondolni. Át kell alakítani például a vízgazdálkodást, a termőföldek hasznosítását, és persze a megtermelt növények közül előben kell részesíteni a szárazság tűrő fajtákat. Attól egyelőre még nem kell tartani, hogy a hazai kukorica feldolgozó üzletek megszűnik, ám az biztos, a szektor megérzi a változásokat. Fórián Zoltánt Németh László kérdezte.
2: Miért kényszerül arra Magyarország, hogy kukoricát importáljon?
3: Ez egy rendkívül fontos és egy történelmi kérdésnek nevezhető, hiszen épp ezekben a napokban éljük meg azt, hogy a magyar kukorica külkereskedelmi egyenleg örökre negatívba fordul. Ezt valaki szégyenként értheti meg, de valójában arról van szó, hogy a kukorica termelési képességünk a klímaváltozással összefüggésben egyszerűen drasztikusan megváltozott. Ennél fogva nem tudjuk előállítani azt a kukorica mennyiséget, ami a belföldi felhasználáshoz szükséges, tehát importra szorulunk. Ez ugye egy hosszú folyamatnak az eredménye, nem most kezdődött. Én magam például 4 évvel ezelőtt már megjósoltam azt, hogy az 1 millió hektár feletti szintről 600 ezer hektár körülire fog mérséklődni a magyarországi kukorica vetésterület. Ez idén meg is valósult, és az aszállyal a nagyon rossz termésmennyiséggel és termésminőséggel összefüggésre ez vezetett oda, hogy jelentős másfél, akár még annál több millió tonnás importra fogunk szorulni takarmány kukoricából.
2: Ennyire megváltozott az ország éghajlata?
3: Igen, abszolút mértékben. A kukorica egy rendkívül tápanyagigényes, közben pedig nagyon környezetfüggő növény, ami azt jelenti, hogy csodálatos genetikája van, hatalmas termési potenciája, de ha nem kapja meg a szükséges körülményeket, ez mint egy Forma 1-es versenyautó, hiába tud menni nagyon gyorsan, hogyha nem kapja meg a megfelelő üzemanyagot és hozzávaló alkatrészt, akkor nem tud menni. A kukorica is ilyen, és mivel megváltozott a klímánk, megváltozott a talajunk, egyébként innen érdemes először elindulni, hogy a több évtizedes talajpusztító gazdálkodás eredményeképpen ma nagyon nehéz azt mondani, hogy megfelelő humusztartalmú, megfelelő egészséges talajban tudunk növényeket termeszteni, ha pedig nem egészséges a talaj, nem lesz egészséges a növény, hiszen ő sem tudja kifutni az igényeit, és így jutunk el oda, hogy folyamatosan szorulunk ki a melegedés és az aszályos időjárás miatt, az UV-val kombinálva, abból a körzetből, ahol gazdaságos kukorica termelhető. Az ország egyes részein erre ugye az adottságok még megvannak, de láthatóan egyre nagyobb terület az, ahol Magyarországon nem lehet gazdaságosan, nincsen értelme kukoricát vetni a földbe, és ez nagyon jól látszik az idei helyzeten, amikor még ugye nyilván az aratás erején vagyunk, nem lehet tudni, hogy mennyi lesz, de valami elkeserítően alacsony kukorica termése kell számolni. A különböző előrejelzések 1,5-2,5 millió tonna ilyen szórásokat mutatnak, miközben szokás szerinti 6-8 millió tonnát is elő tudtunk még ennél többet is állítani az elmúlt időszakban. Ennyire komoly a helyzet, és a kukorica nagyon jól mutatja azt, hogy a mezőgazdaság előtt mennyire nagy kihívások állnak a klímaváltozással összefüggésbe, hiszen a vízgazdálkodást teljesen újra kell gondolni, a talaj életet teljesen újra kell gondolni, a vetésszerkezetet teljesen át kell alakítani. Na, ez egy jó kis csomag, ami a kukoricában nagyon szépen kiteljesedik, közben nagyon jól tudjuk, hogy erre a kukorica termelésre azért hatalmas ipari kapacitások épültek, hatalmas ipari üzemek vannak, amelyek takarmány kukorica alapon állítanak elő különböző termékeket. Ezek is bár már csökken a felhasználásuk, de még így is 2,4 millió tonna kukoricát igényelnek egy évben. Ha ezt hozzáadjuk azt, hogy nagyon erősen csökkenő mértékben, de a takarmányipar is 800 ezer tonnányi nagyságrendben használ kukoricát, akkor ebből nagyon szép látszik az előző számok függvényében, hogy milyen nagy csak az a mennyiség, ami a közvetlen igényeket szolgálva importból kell, hogy beszerzésre kerüljön. Miközben ugye a klímaváltozás nem csak minket, bár minket fokozott mértékben érint. Az egész Európai Unióban hasonló a helyzet. Egy 20 éves mélypontra süllyed idén az EU-nak a kukorica termelése, és nyilván az import igény is megemelkedik. Egy olyan időszak, időszakban, amikor egyébként globálisan nincsen kukorica hiány, hiszen az amerikai, észak- és dél-amerikai termés az továbbra is nagyon jelentős rekordszinteket ér el. A globális mérlegben nincsen probléma, de az európai mérleg egyre nagyobb értékben borul föl. Ha filtatjuk, hogy honnan fogjuk beszerezni ezt a több mint egy, de akár másfél-két millió tonna kukoricát, akkor bizony vakargathatjuk a fejünket, mert ugye az elmúlt évben láttuk, hogy Lengyelországból tudtunk tetemes mennyiséget hozni, Szlovákiából, többi környező országokból, de ott is nagyon nagy problémák vannak, és ilyenkor kerül azért a látóképbe Ukrajna, aki ugye az EU-nak az egyik legnagyobb kukorica beszállítója, de mi ugye akadályozzuk az ukrán gabonának az importját, de ráadásul a nyomás is nehezítik az ukránokon, hiszen kölcsönösen az oroszokkal pusztítják egymás gabona szállítványozási export kapacitásait, ennél fogva szorul befelé a termény Ukrajnába és Oroszországba is egyébként, de egyértelműen kritikus az, hogy Ukrajna milyen utakat fog találni arra, hogy a hagyományos nyugati piacait ellássa. Nagyon nagy mennyiségben szállított eddig is Olaszországba, Spanyolországba takarmány alapanyagot. Kíváncsian figyeljük, hogy a kelet-európai tilalmakat hogyan fogja kezelni. Én már hallottam olyanokat, hogy egy egyszerű töréssel, tehát egy ilyen szemtörő technológiával más tarifa számra próbálják áthelyezni a kukoricát, és akkor már például Románia irányában már nagy tételekben történnek ma is ilyen szállítások.
2: Elképzelhető, hogy az általad említett ipari kapacitások a jövőben leépülhetnek?
3: Én nem mernék ilyet kimondani, de még gondolni sem nagyon merek ilyesmire. Ezek nagyon nagy üzemek, nagyon fontosak. Nagyon sok szinten és mértékben épültek be a magyar gazdaságban, nem csak az agráriumban, mint feldolgozóipar, hanem a termékeik révén egy csomó iparágban benne vannak, nagyon komoly exportpotenciát képviselnek. Tehát én azt remélem, hogy lesz olyan megoldás, tartós alapanyag ellátásukat illetően, ami itt tartja majd ezeket a gyárakat. Nem lehet ezeket csak úgy leszerelni és elvinni innen, de kétségtelenül nagyon komoly problémáik vannak most az alapanyag biztosításával, és itt ebben a vonatkozásban egyelőre még csak a mennyiségről beszéltünk, de jól tudjuk, hogy amikor egy rossz állapotú talajban egy nem egészséges növény, egy aszállyal találkozunk, és egy óriási hőhullám alakul, bizony a mikróbákkal való szennyezettség fokozódhat, a tapasztalatok ezt mutatják, személy szerint számítok arra, hogy idén is sokat fogunk erről a témáról beszélni, ami a feldolgozóipar szempontjából azért nagyon fontos, mert a termelésüknek a mellékterméke is egy fontos cikk, takarmány alapanyag, de hogyha abban toxinok vannak, akkor ebből a piacból ismét ki tud szorulni a feldolgozó, megint csökken a jövedelmezősége, és persze biogázüzembe meg ide-oda el tudja majd sózni ezeket, de akkor is meg fog látszani a jövedelmezőségén, a gazdálkodásának az, hogy nem csak mennyiségen, a minőségi oldalon is gond van az alapanyagokkal.
1: Az elmúlt percekben az ESZTE vezető agrárszakértőjét, Fórián Zoltánt hallották. Zenével megyünk tovább, jön egy kis érdekesség, majd közlekedési információkat hallhatnak. 8 órakor pedig friss hírek itt a Trend FM-en, a 94.2-n.

0: Reggeli Monitor.
1: Új albumot készített Miley Cyrus. Az amerikai énekesnő 10. lemeze, a Bass Pursuit szeptember 18-án jelenik meg. Miley Cyrus az új dalaiban személyes hangot üt meg, és egy szerelmi történetet is bemutat. Az énekesnő a kiadó közleménye szerint a szerelem valamennyi rétegét igyekszik megmutatni, a romantikus érzésektől az önmagunkkal kialakított kapcsolatunkig. Miley Cyrus a Hannah Montana rendkívül sikeres televíziós tini szappanopera főszereplőjeként lett ismert. Énekesnőként 3-szor kapott Grammy-díjat, első lemeze, amit Miley Cyrus 2007-ben jelent meg, és az amerikai albumlista élére került, akárcsak a 2008-as Breakout és a 2013-as Bangers. Az énekesnő dalai közül a Wrecking Ball és a Flowers lett lista vezető. Kislemezei 55 millió, albumai 20 millió példányban keltek el világszerte.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
3: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Milleniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban lassú haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, valamint az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert vízvezetéket javítanak. Az Árpád híd Budai lehajtóján a Pacsirtemezi utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Hétvégén a H6-os hév rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Mától lehet benyújtani a szélerőmű pályázatokat idehaza.
6: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a meglévő kapacitások bővítésére és új létesítmények üzembehelyezésére is adhat engedélyt. A hatóság az érdeklődőknek online konzultációt is tart a pályázattal kapcsolatos tartalmi tudnivalókról és formai követelményekről.
5: A Magyar Nemzeti Bank a jövőben negyedévente közzéteszi honlapján szerződésének táblázatba foglalt adatait.
6: A közlemény szerint a jegybank vezetése ezzel a jogszabályi előírás sokon felüli intézkedéssel is az átlátható működés melletti elkötelezettségét bizonyítja.
5: Döntött a kormány a tűzifáfájának csökkentéséről. A döntés a szeptember 15 után vásárolt tűzifa esetén lép életbe.
6: Az állami erdőgazdálkodásban kitermelt tüzelőanyag árát a januári szinten rögzítik, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy a kereskedők a profitjukat növeljék az áfa csökkentés kárára, mindezt Köbönanit a kormány szóvívő jelentette be.
7: Ez a hengeres fára értendő, és ebben a gazdaságok közötti különbséget természetesen érzékelhetnek. A szociális tűzifa programban az állami erdőgazdaságban vásárolt keményfa esetén 23 ezer forint per köbméter, ugyanitt a lágyfa 15 ezer forint per köbméter nettó áron kerül majd értékesítésre. A rendelet értelmében ezen az áron az állami erdőgazdaságokban a magánszemélyeket lehet kiszolgálni, tehát a kiskereskedőkre ez a rögzített ár nem vonatkozik. Ezért is javasoljuk azt, hogy a tűzifát vásárló családok lehetőség szerint közvetlenül az állami erdőgazdaságoktól vásároljanak és ott szerezzék be a tüzelőt, ahol jóval kedvezőbb áron tudnak tehát hozzájutni.
5: A tűzifa áfa csökkentése mellett a kormány megduplázza a szociális tűzolóanyag keretét is. Az idei fűtési szezonban 5 milliárd forint helyett 10 milliárd forint jut majd a programra.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX 1,1%-os pluszban 148.307 ponton zárt tegnap. A forgalom közelítette a 19 milliárd forintot, és valamennyi vezető papírára emelkedni tudott.
6: A Richter 1%-kal került feljebb 12.810 forintig, a MOL 7%-kal emelkedett 5.025 forintra. A Telekom 1%-os pluszban zárt 2.588 forinton, az OTP pedig 1,4%-kal nőtt 44.990 forintig.
5: Európában is jó volt a hangulat, valamennyi index emelkedett.
6: A párizsi CAC 1%-kal erősödött, a frankfurti DAX 6%, a londoni FTSE 7%-kal került feljebb, Milánó 9%, Madrid 1,2%-kal korrigált felfelé a nap végén.
5: A tengeren túlon is jó volt a hangulat, hiszen emelkedésre zártak a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 1,2%-kal erősödött, az S&P 500-as 1,1%, a Nasdaq Composite 1,4%-kal emelkedett.
5: Nézzük, mi a helyzet Ázsiában. Nos, hát ott is pluszokat látunk, ott is jó volt a hangulat. Japán 1,5%-kal van feljebb pillanatok a zárás előtt, Hongkong 1,9%-kal ralizik. A Shanghai Composite ugyan elindult lefelé, de 0,3%-os pluszban még mindig, és most már talán indul fölfelé. India 0,8%-kal erősödött, a Dél-Korea Index az 2,1%-os pluszban pillanatok a zárás előtt, és Szingapur is 1,2%-kal tudott erősödni. Ezzel szemben a forint egy picit gyengülni kezdett, olyannyira, hogy 1 euróért 362 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 311 forint 30 fillért kell adni, 1 svájci frankért 385 forint 50 fillért kérnek. Az olajárak azok reggel ugyan emelkedőben voltak, most egy nagyon enyhe pluszban 95 dollár 60 centen a Brent. Ez egy pár centes drágulás, az észak-amerikai könnyűolaja VT pedig 0,3%-os pluszban 91 dollár 60 centen. Ugye hajnalban ennél magasabb árakon kezdtünk. Az arany 0,6%-kal olcsóbb, 4514 dollárt ér egy uncia. A többi fémára is mínuszban, a palládium és a platina 1,2% fölötti esésben, az ezüst 0,7%-kal olcsóbb, a rész pedig csak egy pár centtel. A mezőgazdasági termelőárak többsége mínuszban, kivéve a gyapotot, az enyhe pluszban áll, egyébként a búza 0,8%-kal olcsóbb, a többiek meg pedig csak egy pár centtel. Több mint 10 éve indította el az akkori magyar kormány a hazai ingatlan nyilvántartási rendszer digitalizálását.
6: A projekt 16 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatást is kapott, ennek ellenére az ügyintézés még mindig csak részben és akadozva működik. Dr. Kéri Tamás ügyvédet kérdeztük.
8: Jelenleg egyáltalán nem működik még optimálisan, messze vagyunk attól. Ami problémát okoz, az az, hogy mostanra már kellene, hogy működjön. Az elején szó volt arról, hogy fokozatosan, lépcsőzetesen vezetik be és kapcsolják be az egyes szolgáltatásokat, és emiatt be volt tervezve, hogy nem egyidejűleg lesz az egész elérhető és működőképes, de azért arról nem volt szó, hogy most már idestova két éve minimum megy az e-ing rendszer, vagy bő másfél, és még mindig az ügyvédi hozzáférés nem létezik, csak elméletben, ami azt jelenti, hogy a funkcióknak egy nagyon jelentős része gyakorlatban jelenleg nem elérhető.
5: felfüggesztette az amerikai elnök legutóbbi rendeletét a születés jogájáró állampolgárság intézményének korlátozásáról egy szövetségi bíró.
6: Deborah Boardman, Maryland államkerületi bírója saját hatáskörben az alkotmánnyal ellentétesnek találta az egy hónappal ezelőtti rendeletet, és ideiglenes intézkedésében a már folyamatban lévő per idejére is megtiltotta annak alkalmazását. Donald Trump jogszabálya bizonyos nevesített esetekben zárta ki az állampolgárság megadását a születés pillanatában. Így akkor, ha a gyermek külföldi állampolgárságú szülei az Egyesült Államok ellenségeinek minősülnek, tagjai valamely terrorszervezetnek számító csoportnak, illetve a gyerek béranyasság révén jött a világra.
5: Nagyszabású offenzívát indítottak az Irán által támogatott húszi lázadók és a nemzetközileg elismert jemeni kormány 13 katonájával végeztek.
6: Jemenben a húszik már több mint egy évtizede harcolnak a Szaúd-Arábia támogatását élvező kormányerőkkel. 2022 óta egy nem hivatalos tűzszünet volt érvényben, így nem voltak nagyobb összecsapások, úgy tűnt a konfliktus befagyott. Idén júliusban azonban légitámadások érték a húszik által ellenőrzött főváros Szaná területét, illetve újabb harcok bontakoztak ki több tartományban. Is.
5: Legalább 2,5 milliárd dollár értékű anyagi kárt okozott a múlt heti villámárvíz a nepáli kínai határon.
6: A természeti katasztrófában számos ipari ingatlan, lakóépületek, út, híd és vezeték is megsérült. Az összesítések szerint az áradás a nepáli áramtermelő kapacitás mintegy tizedét semmisítette meg. A katasztrófában több mint 1200 ember halt meg, 4000-en nyomtalanul eltűntek, köztük magyar állampolgárok is.
2: Időjárás jelentés.
6: 1993-ban ezen a napon volt Horthy Miklós altengernagy újra temetése Kenderesen, aki hát egyébként az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének legutolsó főparancsnoka volt, illetve a Magyar Királyság egykori kormányzója, a feleségével és kisebbik fiával együtt helyezték örök nyugalomra Kenderesen a családi kriptában. Aki esetleg odalátogott a kenderesi vasútállomáson, a felújított, eredeti állapotába felújított kormányzati várót is megcsodálhatja, és még egy történet jutott eszembe, csak nagyon röviden, fertődön, amikor az Eszterházi kastélyban jártam, pont Horthyt hozták fel példának, nem közlekedhetett a főlépcsőn, mert hogy nem volt főnemesi származású, csak köznemes, úgyhogy hiába volt kormányzó, amikor az Eszterháziakhoz látogatott, akkor a hátsó lépcsőn kellett megközelítenie az emeletet. Hát a szabály a szabály. No, Kenderesen esik az eső, és a továbbiakban is csapadékos időjárásra számíthatnak, akik ott vannak, arra felé tartanak. A fővárosban és környékén 28 és 33 fok közötti csúcsokra számíthatunk, sok napsütéssel és megélénkülő széllel.
2: Sporthírek a 94.2.
5: Kárpáti Máté megnyerte a férfiak 10 kilométeres versenyét, mint nagy napsugár a harmadik helyen végzett a nők hasonló távján a Santa Fe-ben zajló junior nyíltvízi úszó világbajnokságon. Bodnár Anna a döntőszetben 5-2-re is vezetett, 5 meccslabdája is volt, ám végül 3 játszmában kikapott a 22. helyen kiemelt Madison Keys-től, és így kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyének második fordulójában. A címvédő társházigazda török válogatott jutott utolsóként a legjobb négy közé Európa-bajnokságon, miután 4 szetben legyőzte a német együttest az Isztambulban játszott tegnapi negyeddöntőben, és a Ferencváros tegnap 3-0-ra győzött a címvédő Győr vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójából elhalasztott és tegnap pótolt mérkőzésen.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: Zenével folytatjuk, majd János Zsolt független pénzpiaci szakértővel beszélgetek.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 8 óra 14 perc, a telefonon a túlsó végén pedig János Zsolt, független pénzpiaci szakértő. Jó reggelt, Zsolt!
2: Jó reggelt, Péter!
1: Mi a helyzet Bécsben, milyen az idő?
2: Hát remélem, hogy a magyaroknak tetszik, hogy a tegnap is esett, ma is úgy tűnik, hogy felhős, tehát töltsük újra fel a Dunát.
1: Nagyon helyes, minden több csapadékra van itt, itt szükség, ez kétségtelen. Érdekes témával foglalkozunk most, mégpedig azon befektetők, illetve a kormányok közötti küzdelméről, akik az úgynevezett, hát bond vigilantésnak mondanám, akár a latinul, de mondjuk angolul meg bond vigilantés, ők az úgynevezett vigilánsok. Egyébként, csak már gyorsan megnéztem, hogy az őrzők, mondjuk a Marvel stúdiónak rengeteg filmje szól olyanról, ugye, akik a törvényt megkerülve maguk igyekeznek igazságot tenni, ezek a vigilánsok. Számtalan szuperhős, ilyen ugye, aki ugyan, hogy mondjam, felhatalmazás hiányában, de mégiscsak tesz valamit. Na, hát a pénzpiacok világában is vannak ilyen vigilánsok, akik, hát nem is a törvény megkerülve, de minden esetre nem mindig barátságos arcukat mutatják a pénzpiacoknak, egészen pontosan a kormányoknak, hiszen ha azt látják, hogy valamelyik kormányzat mondjuk furcsa döntéseket hoz, akkor bizony megkérik az árát államkötvény oldalon, magasabb felárat követelve ki, ugye ezt úgy tudják elérni, hogy egyszerűen nem veszik őket, akkor kénytelen az adott állam emelni a kamatokon, és akkor talán érdeklődésre számot tarthat az adott állampapír. Egy kicsit arra, hogy mikor alakult ki ennek a rendszere, egyáltalán ez mennyire valós küzdelem, vagy mennyire inkább csak simán üzlet?
2: Na ja, hát ez abból alakult ki, hogy a kötvénypiac az gigantikus. Satszolások szerint a kötvénypiac likviditása olyan 8-10-szer akkora, mint a részvénypiac. És ugye főleg a kötvénybefektetők, azok nem annyira lehet őket a sztorikkal megvenni, hanem sokkal merevebben, konzervatívabban, ha vesszük őket, az érdekli, hogy mennyire, mire van felhasználva a pénz, és hogy mennyire nagy a valószínűsége, hogy nem csak kamatot kapnak, hanem a befektetett összeget is visszakapják. És nekik főleg az a kép nem tetszik, ami ugye hosszú ideje már egy kicsit így kivárok be a gazdasági életbe, hogy az infláció enyhén a kamatok fölött marad, így az adósok el tudják inflálni,

0: vissza is kellett lépjen. Azóta, by the way, Angliának a 10 éves államkötvény kamat szintje magasabban van, mint amikor Liz Truss vissza kellett lépjen, mert a háttérbe menet közben az eladósodási szintek tovább is növekednek, és ez nem tetszik a kötvénypiacnak. Van egy pár nap, amikor az államkötvények kamatjai csökkennek, az egy rövid, pici megoldás, a hosszú, az eladósodási szint, és ez nem csak Amerikában, hanem világszerte az államoknak egy problémájuk. Ez tovább is jelen van, és ez nem tetszik a kötvénypiacnak.
1: Na de ez annyira nem tetszik, hogy miattuk emelkednek a hosszú hozamok?
0: Abszolút. Tehát pont ez történik. Az egyik, most már maradnánk az amerikai struktúránál, a Trump adminisztráció sajnos sok olyan kijelentéssel, olyan lépéssel pont a kötvénypiacra szembe veszi el a bizalmát, hogy vagy nem vásárolják meg a kötvényeket, vagy azt mondják, hogy oké, minden esetre sokkal magasabb kamatot követelünk be, ezen keresztül drágább lesz, és ezért reméljük, hogy esetleg a politika másképp kezd gondolkozni. Pillanatnyilag mi a 2020-as évnek és az akkori akcióknak isszuk a levét, mert ha összehasonlítjuk 2008-at, akkor a központi bankot adtak likviditást a piacoknak, és ezt a likviditást céluk is volt visszavonni, ezt nekik elhitte a kötvénypiac. 2020-ban a politika adott az embereknek támogatást, likviditást, és a politikának sajnos esze ágába sincs ezt a likviditást visszavenni, hanem az adósági szint megmarad, a kamatot is kell adósságból finanszírozni, és ez az, ami nagyon nem tetszik, és hát még pluszba hozzájönnek olyan problémák, mint a Japán. Ilyen problémája, a japán kamatok emelkedtek nulláról 3% fölé, rövid időn belül az radikális, ők esetleg elkezdik eladni az amerikai államkötvényeket, az nagyon rossz, és a tegnap derült ki, hogy az egyik legnagyobb európai nyugdíjpénztár, a holland nyugdíjpénztár, 84%-kal csökkentette az elmúlt években az amerikai állam kötvény pozícióját, amellett, hogy a holland központi bank az aranytartalékát is elvitte Amerikából, 84 tonnát, tehát látjuk, hogy a bizonytalanság nagyon erősen jelen van, és ez lecsapódik, főleg a kötvényeknek a kamatszintjén.
1: Ezt értem, de hogyha hosszú távon nőnek a hozamok, akkor nem érdemesebb nekik ezt inkább ütni, hogy még magasabbak legyenek, többet keresnek majd.
0: A probléma ugye az, hogy a kötvény tartóknak a kapzsiság nem tart végtelen szintig a kamat oldalán, mert tudják azt, hogy minél nagyobb a kamat, annál nagyobb kiesési kockázatot vásárolnak meg. Tehát a kötvény befektetők sokkal egészségesebben balanszíroznak azzal, hogy mennyi az infláció, milyen lehet a növekedés, mennyi kamat reális, és nem lehet annyira egyszerűen őket megvenni, akkor átcsúsznak a befektetések junk kategóriába, hogyha már 15, 20, 30, 50, vagy mint Argentina egy pár évvel ezelőtt 120%-os kamatot kellett fizetni, akkor ezt a megfontolt kötvénybefektetőt már nem vásárolják meg, mert ez a kapzsiság, hogy kamatot kapok, az nem elég erős, azt látják, hogy a tőkét nem fogom többet látni.
1: Jó, hát mondjuk Argentinánál megértem, mert ugye ott egyébként is volt néhány évvel ezelőtt, mondjuk egy 8-10 évvel ezelőtt, amikor nem akartak fizetni. Ugye a lejáró papírokat mondjuk egy kis rétegnek, de meg is lett a következménye. Azért nyilván az Egyesült Államok esetében furcsa lenne az ember, hogyha azt feltételeznék, hogy idővel nem fizető kategóriába esnek. Nézzük, hogy melyek azok az országok, akik ellen tudnak állni ennek a fajta pressziónak. Ugye két érdekes, két különböző ország, Kína, Svájc.
0: Hát, hogyha megnézzük, akkor Kínában úgy tűnik, hogy ott is a kamatok alacsonyak, és hogy akkor ez Kínának is sikerül, de ott inkább az a probléma van, hogy ugye a belső fogyasztás az egy jó pár éve áll, recesszióban van Kína, ott a kamatok azért vannak alacsony szinten, mert valamilyen formában a kormány próbálja még mindig az ingatlan lufi kipogálása után az ingatlan piacot valahogy helyre szedni, a belső fogyasztás valamilyen formába újra struktúrálni. Egészen másképpen, vagy színpadon áll a Svájc, ott a politika nagyon-nagyon erősen az eladósodási szint plafonnal nem adósodott el az elmúlt években egyre erősebben és erősebben. Annyi pénzt költenek el a háztartás oldaláról, amennyi létezik, és a többit nem. Ezzel két dolgot lehet látni, a svájci frank erős, a másik oldalról a kamatok alacsonyak. Persze, hogy ennek is meg kell fizessék az árát, de az eladósodás szint oldaláról nézve ez sokkal egészségesebb, és a Svájc jobban is tetszik. Ugye a kötvénypiacosoknak akár még negatív kamatra is fordulhatna,

0: mert biztosabbnak látják, hogy a pénzüket oda teszik Svájcba, mert visszakapják, mint hogy kamaton keresztül megvegyék a kockázatokat.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották. Zenével megyünk tovább, majd közlekedünk 8:30-kor rövid hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
2: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
5: Áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
6: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
7: Tudom. Ideje költöznünk.
8: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
9: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
10: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
11: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
10: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
11: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
12: A fővárosban lassú haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Váci úton befelé szakaszonként, az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadsághídig, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, valamint a Szélkálmán tér környékén és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
13: Pontban 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
13: Az Nvidia bejelentette, hogy a jövő hónapban megérkeznek a Lenovo és az Acer kínálatában az első RTX Spark chipre épülő Windows számítógépek.
14: A technológiai vállalat ezzel a mesterséges intelligencia képességeket közvetlenül a laptopokba és az asztali számítógépekbe kívánja eljuttatni. Az RTX Spark chip a helyi eszközön történő MI alapú feldolgozást segíti, csökkentve a felhő alapú szolgáltatásuk költségeit, miközben javítja az adatvédelmet és a válaszidőt.
13: Rekord közeli kukoricaimportra szorul Magyarország az idei aszályos időjárás miatt.
14: Az Erste vezető agrárszakértője szerint attól egyelőre nem kell tartani, hogy a hazai kukorica feldolgozó üzletág megszűnik, de az biztos, hogy a szektor megérzi az átalakult időjárási jellemzőket. Fórián Zoltánt hallják.
15: A kukorica nagyon jól mutatja azt, hogy a mezőgazdaság előtt mennyire nagy kihívások állnak a klímaváltozással összefüggésbe, hiszen a vízgazdálkodást teljesen újra kell gondolni, a talaj életet teljesen újra kell gondolni, a vetésszerkezetet teljesen át kell alakítani. Na, ez egy jó kis csomag, ami a kukoricában nagyon szépen kiteljesedik. Ez ugye egy hosszú folyamatnak az eredménye, nem most kezdődött. Én magam például 4 évvel ezelőtt már megjósoltam azt, hogy az 1 millió hektár feletti szintről 600 000 hektár körülire fog mérséklődni a magyarországi kukorica vetésterület. Ez idén meg is valósult, és az aszállyal, a nagyon rossz termésmennyiséggel és termésminőséggel összefüggésre ez vezetett oda, hogy jelentős másfél, akár még annál több millió tonnás importra fogunk szorulni takarmány kukoricából.
0: Tőzsde hírek.
13: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 1,1%-os pluszban 148.307 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 19 milliárd forintot, a vezető részvények ára pedig drágult az előző naphoz képest.
14: A Richter 1,1%-kal került feljebb 12.810 forintig, a MOL 7,1%-kal emelkedett 5.025 forintra. A Telekom 1%-os pluszban 2.588 forinton zárt, az OTP 1,4%-kal nőtt 44.990 forintra.
13: Jó volt a hangulat Európában, emelkedéssel zártak a vezetőindexek.
14: A párizsi CAC 40 1,1%-kal emelkedett, a frankfurti DAX 6,1%, London 7,1%-kal erősödött, Milánóban 9,1%, Madridban 1,2%-os pluszban zárult a kereskedés.
13: A tengeren túlon is jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a főbb indexek.
14: A Dow Jones 1,2%-kal erősödött, az S&P 500-as 1,1%, a Nasdaq Composite 1,4%-kal emelkedett.
13: Összességében Ázsiára is áttérett a jó hangulat, Japán 1,2%-os pluszban zárt, Hongkong 2%-os emelkedésben, a Shanghai Composite is pluszban volt, most viszont néhány pontos mínuszba fordult egyedül a térségben, India 9%-kal van feljebb, a dél-koreai mutató 1,7%-os pluszban zárta a napot, Szingapúr pedig 1,3%-kal van följebb. A forint egy picit tovább gyengült, 1 euróért 362 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 311 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 385 forint 70 fillért kérnek. Az olajárak azok most mínuszban, legalábbis a Brent 1,1%-kal 95 dollár 40 centre esett vissza, az észak-amerikai könnyűolaja VT is lejjebb jött 91 dollár 30 centen áll, ugye hajnalban ennél magasabb árakon indultunk. Az arany 6%-kal olcsóbb, egy unciáért 4513 dollárt kell adni. A többi fémára közül a palládium 1,3, a platina 1,1, az ezüst 8%-kal olcsóbb, a réz alig változik. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, enyhe pluszban a gyapot és a szója, enyhe mínuszban a rizs, illetve a búza az 6%-kal kerül kevesebbe, és nézzük, mi a helyzet a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamát. Nos, ez egy pár eurócentes pluszban 0,3%-kal 72 euróra drágult október végi szállítással. Bekérették a moszkvai norvég nagykövetet az orosz külügyminisztériumba a professzor Molchanov tudományos kutatóhajó lefoglalása miatt.
14: Az egységet Ukrajna kérésére állították meg, Moszkva egyik nemzetközi bíróság által megítélt tartozásának anyagi fedezeteként. Az orosz tájékoztatás szerint a hajó szénbányászokat és tudósokat szállított, illetve a létfenntartásra szükséges árukat is vitt a Spitzbergákra.
13: A rendkívüli hőség miatt egy héttel elhalasztották a tanítás megkezdését az általános és középiskolákban, a boszniai szerb köztársaságban.
14: A helyi oktatási minisztérium közleménye szerint az intézkedést a diákok és az iskolai dolgozók egészségének és biztonságának védelme érdekében hozták meg, valamint azért, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek az oktatáshoz. A nagy hőség miatt Bosznia-Hercegovina más részein is módosították a tanévkezdés dátumát.
0: Időjárás jelentés.
14: 1970-ben Salvador Allende ezen a napon győzött a chilei választásokon, és hát igazából egy olyan politikát hirdetett meg, amely nagyobb függetlenséget biztosított volna országának elsősorban az Egyesült Államoktól, illetve a külső gazdasági folyamatoktól. Ezt a törekvését egy katonai puccs buktatta meg, méghozzá úgy, hogy néhány nappal az események előtt maga Allende nevezte ki Augusto Pinochet tábornokot a hadsereg főparancsnokává, aki hát ért is a lehetőségével, és igazából a hadsereg egységeit rávezette az elnöki adminisztrációra, illetve hát mindazokra, akik az elnököt támogatták. Allende öngyilkos lett, és követői pedig hát a következő években mondjuk úgy, hogy eltűntek, illetve hát a továbbiakban nem jelentkeztek. Ez egy nagy kérdése, és egyben helyenként tisztázásra is váró körülménye a chilei történetírásnak. A chilei fővárosban, illetve a kontinens azon részén most esik az eső, és ilyen 25 fok körüli a hőmérséklet, nálunk 28 és 33 fok közötti értékekre számíthatunk a fővárosban, és a környékén sütni fog a nap.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
13: 8 óra 37 perc, mától elérhetőek intézmény szinten is a hazai kórházi fertőzési adatok. Szakértővel beszélgetek majd a zene után mindenről.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: A telefonon a túlsó végén Kunen Zsombort, egészségügyi szakértőt, elemzőt, szakorvost köszöntöm. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll.
2: Jó reggelt kívánok.
1: A téma pedig az, hogy mától a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ új internetes felületén kereshetőek a hazai kórházi fertőzési adatok. Most, amikor készültem erre, akkor azt olvastam, hogy a szakemberek azt mondják, hogy önmagában ez persze nem alkalmas arra, hogy a beteg ez alapján válaszol intézményt. Akkor minek a lista?
2: Nagy önmagában nem, de alkalmassá tette maga a NGK ezt a rendszert arra, hogy a betegek is tudják értékelni és tudják nézni. Van egy olyan része, ahova be kell írni a kórház nevét, a különböző fertőzéseknél egyelőre csak a hasmenési járványt okozó Clostridium van fent, és van egy olyan része, ahova be lehet írni a intézménynevet, és az intézménynévre kiad egy súlyozott pontot, ez az SIR index, egy súlyozott pontot, amely megmutatja, hogy az árukhoz képest milyen eltéréssel van, jobb vagy rosszabb, egy az átlag, és hogyha egyes érték fölött van, akkor az rosszabb, hogyha egyes érték alatt, akkor meg jobb indexe van. És azért nem működik ez alapvetően, hogy megnézzük, hogy mennyi fertőzött beteg volt egy adott intézményben, mondjuk 1000 ápolási napra, vagy 10 000 betegből, vagy 1000 betegből, mert nem mindegy, hogy egyrészt, hogy mennyire aktívan mérte az intézmény a kórházi fertőzéseket, másrészt pedig az sem mindegy, hogy milyen típusú betegeket kezel, és milyen előregedett, vagy esetleg csúcsintézményként ő az, akihez aki betegeket vesz át más intézményből, és behurcolt betegségeket, vagy járványokat kezelt. Fertőzéseket, bocsánat.
1: Értem. Akkor ez igazából kinek szól?
2: Ez egyébként szól a lakosságnak is, és ez fontos is egyébként. Én azt gondolom, hogy ezt lássuk, hogy nyíltan kommunikál a kormány ezekről a dolgokról, és másrészt pedig a szakmának is, tehát a szakma ebből vastagon tud építkezni, hiszen nagyon részletes adatokat tettek közé. Én egy picit magyarítottam volna a rendszeren, de egyébként szerintem mindenhol érthető és magyarázatokkal tűzdelt ábrákat kapunk.
1: Akkor magyarul inkább az orvosoknak egy jó iránymutatás arra, hogyha van egy adott beteg, aki hozzájuk fordul, akkor ő gondolkodjon el azon, hogy melyik intézménybe küldi tovább adott esetben, aki esetleg érzékenyebb a fertőzésekre, mert egy átlagos magánszemélynek most így jönnek a latin nevek, meg ilyen fertőzés, abból ugye sok mindenre nem tud következtetni. Jól gondolom, hogy ez inkább ezt a célt szolgálhatja?
2: Nem, szerintem nem. Ugyanis nem nagyon van sokszor mérlegelési lehetőség, hogy ki hova megy. Ezt azt a célt is szolgálja, hogy amennyiben van egy-egy ilyen fertőzés, én le tudom szűrni, hogy melyik intézmény az, amelyik mondjuk rosszul kezeli ezt a kérdést. Valószínűleg a döntéshozók is le tudják ezt szűrni, szinte egészen biztos vagyok benne, és arról szól, hogy azt, ahol viszont jól kezelik, az ott lévő jó gyakorlatokat hogyan lehet átrakni oda, ahol probléma van. Tehát igazándiból ez a vájtfülű szakmának ez egy problématérkép, ahol lehet látni, és ez nagyon fontos, és mert eddig a szőnyeg alá söpörték a problémát, most viszont kiteszik, hogy itt van, ez egy problématérkép, ami ott van, hogy hova kell menni, és hol kell megoldást keresni. A beteg számára szerintem meg egy jogos követelményrendszer, hogy ő majd legyen tisztában ezzel, és az intézmény számára pedig egy motiváció, hogy összetudjam a saját működését hasonlítani más intézmények működésével. És saját maga megkeresni azt, hogy hol van itt a probléma.
1: Ezt teljesen értem, amit mond. Itt a kérdésem egy kicsit az, hogy tényleg a laikus beteg szempontjából van ennek jelentősége, mert tényleg el tudom-e dönteni, meg hát amit mondott is, hogy az egy dolog, hogy én mit szeretnék, Az egy másik, hogy hol van kapacitás, örülök, hogyha elvégzik rajtam azt, amit el kell.
2: Én azt gondolom, hogy a társadalom akarta ezeket az adatokat megismerni, és most megismerhette. Az, hogy aztán ezt hogy tudja a laikus beteg felhasználni, ezt én most ennek nem tudom megmondani. Arra minden esetre szerintem az nagyon megnyugtató ebben az anyagban. Magyarázatot ad ahhoz, hogy mit és hogyan érdemes nézni. Na most tehát nem önmagában van 100 fertőzésen mondjuk 1000 ápolási napra, vagy 10 000 betegből, hanem ezt elmagyarázza nagyon-nagyon plasztikusan ez az oldal, hogy ezt hogy érdemes nézni, mert nem önmagában ez a probléma, vagy nem biztos, hogy itt van a probléma, és nem biztos, hogy ez a legrosszabb intézmény.
1: Uh-huh. Most ugye önmagában azért az emberekben sokszor felvetődik az, hogy elmegyek egy egészségügyi intézménybe, legyen az kórház, azt feltételezném, hogy ott ugye még jobban figyelnek arra, hogy ne fertőzzek magam, ne kapjak el fertőzést, és akkor ehhez képest egy időben meg rettegtek a szülők, hogy úristen, ott otthon milyen fertőzéseket lehet elkapni. Hogy lehet az, hogy azok az intézmények, akik professzionálisan ebből élnek, hogy viszonylag magas száma a fertőzéseknek, ez azért van A, mert hogy egyébként sok beteg megy, és a betegek is hozzák magukkal, B, hát nem feltétlen professzionális a higiénia az adott intézményben.
2: Minden lehet, az is lehet, hogy nem feltétlen professzionális takarítás, az is lehet, hogy az intézményben rendkívül komoly, mert ez kéz a kézben jár, ápoló, szakdolgozó orvoshiány van, ez kéz a kézben jár a fertőzése, ez is lehet. Azt azért hozzá kell tennünk, hogy ezekben az intézményekben beteg emberek vannak, ahol beteg emberek vannak, legyengült immunrendszerű beteg emberek, ott egy fertőző ágens sokkal gyorsabban tud terjedni, mint egy normál társadalmi közegben. Azért itt erről is szó van. Tudnunk kell azt, hogy ez az intézmény például milyen betegekkel foglalkozik, olyanokkal, akik kifejezetten fogékonyak ezen fertőzésekre, vagy nem. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés ebben a körben.
1: Értem. Most ugye mától ez látható, de ahogy ön is fogalmazott, elsősorban talán a szakmának lesz ez egy nagyon jó visszajelzés az orvosoknak, az intézmény működtetőinek, az államnak, meg maguknak a szakorvosoknak, hogy ezt mennyi idő kell, hogy ez úgy, hogy mondjam, ez a rendszer, ami most elindul, eredményre vezessen, vagy legalábbis elinduljon egyfajta olyan gondolkodás, munka, ami révén pedig elkezd jelentősen csökkenni a fertőzések száma.
2: Szerintem ez ezzel elindult. Ezen, mert az elinduláson túl vagyunk. Ez ezzel a közeltétellel el is indult.
1: Tehát akkor innen a következő időszakban akkor lehet, hogy mondjuk konferenciákon, szakmai rendezvényeken fognak beszélni, hiszen nyílt a rendszer,
2: nyílt
1: most
2: a rendszer,
1: már
2: látja,
1: nem nagyon lehet csumákolni, hogy akkor mi a helyzet. Jó, tehát ennek akkor így van, ilyen szempontból van. Én egy kicsit beteg oldalról kicsit elgondolkodtam, hogy vajon érteném-e egyáltalán, hogy mit mondanak, de ha a szakmai oldalról, az a legfontosabb, hogy ott legyen változás.
2: Így van.
1: És egyébként ez csak pénzkérdés, vagy azért vannak praktikák, amikkel meg lehet
2: elhúzni? Elhatározás kérdés is. És vannak nyilván praktikák, és nyilván van szakszemélyzet hiány is.
1: Én azt értem, de mondjuk követelmény is van? Vagy megfelelő követelmény van az intézményeknél?
2: Szerintem ezzel teremtődik meg most a követelményrendszer is. Egyébként igen, persze, hogy van, de ezzel teremtődik meg a követelményrendszer is. Tehát ez magába fogja ezt hozni azonnal.
1: Magyarul akkor, mit tudom, a protokollok majd azok frissülnek majd
2: igen,
1: például?
2: Igen. Például igen, hát amennyiben szükség van a frissülésre a protokolloknak, igen.
1: Na, hát akkor érdeklődéssel figyeljük, hogy milyen fejleményeket fog ez okozni. Nagyon szépen köszönöm. Kunec Zsombort, egészségügyi szakértőt, egészségügyi elemzőt és szakorvost hallották az elmúlt percekben arról, hogy mától intézmény szinten is kereshetőek a fertőzések adatai, mégpedig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ internetes felületén. Zenével megyünk tovább, egy kis kultúra, és utána közlekedünk, 9 óra közeleg, akkor pedig nyitjuk a tőzsdét.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: A női rendezők alulreprezentáltsága Velencében és más nemzetközi filmfesztiválokon rendszer szintű problémából fakad. Ezt Maggie Gyllenhaal mondta a 83. Velencei Filmfesztivál nemzetközi zsűriének elnöke. Idén egyébként mindössze két nő, egyikük társrendezőként verseng az Arany Oroszlán fődíjért, szemben a tavalyi 6 jelölttel. A női rendezők hiányával kapcsolatban Gyllenhaal hangsúlyozta, a nőknek sokkal nehezebb finanszírozást szerezni filmjeikhez, mint a férfiaknak, és a nők által feldolgozott témákat, abból adódóan, hogy másfajta élettapasztalatokkal rendelkeznek, esetleg sokan nem tekintik magas szintű művészetnek. A színésznő rendező szerint, mivel a nők még nem olyan régen kaptak lehetőséget a filmkészítésre, időbe telik, amíg elfogadottá válik, hogy sokan közülük egészen másképp dolgoznak, mint a férfiak. Maggie Gyllenhaal színésznőként kezdte karrierjét, majd 2021-ben debütált rendezőként az Elveszett lány című filmmel, amelynek premierje Velencében volt, ahol elnyerte a legjobb forgatókönyvdíját, majd később 3 Oscar jelölést is kapott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban lassú haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Váci úton befelé szakaszonként, az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánc hídig, valamint a Szél Kálmán tér környékén és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Az Árpád híd Budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 2026. szeptember 4-én pénteken reggel 9-kor pontban a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
6: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a júniusi 3% után a növekedés ismét 5%-hoz közelített, a májusi 4,8%-os növekedést is felülmúlva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1%-kal volt nagyobb az előző havinál.
5: A Magyar Állam megszerezte a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány összes Richter részvényét, ezzel 10%-os tulajdonos lett a cégben.
6: A gyógyszergyártó társaság augusztus, illetve tájékoztatása szerint a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy augusztus 31-én a Magyar Államhoz került az MCC teljes Richter részvénycsomagja. A tulajdonszerzés Magyarország alaptörvényének 16. módosítása, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi 9. törvény alapján történt.
5: Mától lehet benyújtani a szélerőmű pályázatokat idehaza.
6: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a meglévő kapacitások bővítésére és új létesítmények üzembehelyezésére is adhat engedélyt. A hatóság az érdeklődőknek online konzultációt is tart a pályázattal kapcsolatos tartalmi tudnivalókról és formai követelményekről.
5: Felülvizsgálja a MOHU koncesszióját a kormány. A miniszterelnök bejelentette, megtörtént az első átvilágítás, ez alapján úgy döntöttek, a teljes hulladékgazdálkodási rendszert felülvizsgálják.
6: Egy koncesszió szerződés nem szentírás szerinte. Ha a szerződés nem szolgálja a magyar emberek érdekét, akkor szükség van ilyen lépésekre. Magyar Pétert hallják.
7: nem mondhatja azt, hogy a jogokat kéri, a koncesziós díjat kéri, viszont felelősséget nem vállal, átvilágítást vagy számonkérést nem vállal. A Tisza kormány álláspontja teljesen világos, a MOHU-nak teljesítenie kell azt, amit vállalt. A szolgáltatás színvonalában, az újrahasznosítási arányokban, a beruházásokban és az adatszolgáltatásokban egyaránt. Ha teljesítenénk az előzetesen vállalt, megállapított célokat, akkor 2027-re akár 90 milliárd forinttal is csökkenthetnénk Magyarország közkiadásait, és foríthatnánk bármilyen más környezetvédelmi beruházásra, vagy akár egészségügyre, oktatásra.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
5: Ennyi pluszban, 3%-os pluszban nyitott a Bux, 148.730 ponton a mutató, a forgalom most lépte át a 100 milliót. A vezető papírok többsége pluszban indított, a MOL 1%-kal 5.030 forinton, az OTP 3%-os pluszban 45.110 forinton nyitott, a Richter 8%-os emelkedésben 12.910 forinton kezdte az utolsó napot. A Telekom pedig tegnapi záróértékén stagnál 2588 forinton. A forint tovább gyengült, 1 euróért 362 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 311 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 385 forint 90 fillért kérnek. Ázsiában összességében jó volt a hangulat. A japán tőzsde 1,3%-os pluszban zárt, Hongkong 1,8%-kal van még feljebb. A Shanghai Composite az 0,5% fölötti mínuszban zárt végül, egyedül a térségben. India 0,8%-os pluszban a kereskedés feléhez közeledve. A dél-koreai mutató 1,6%-os pluszban fejezte be a napot, Szingapur pedig 1,1%-os pluszban tartózkodik. Az olajárak nem nagyon mozognak, reggel magasabban voltak, mint most, pedig pluszban vannak most is, igaz, hogy csak 2-3%-kal. A számok szintjén az észak-amerikai könnyűolaj a VTI jegyzésára 91,60 dollár, a Brent 95,70 dollár áll. Az aranyárfolyama 0,7%-kal lett olcsóbb, pár dollár lejjebb jött, 4509 dollárt ér egy unci arany. A többi fém ára is mínuszban, a pallálium 1,6, a platina 1,1-del lett olcsóbb, az ezüst 9%-os mínuszban. És jobbára mínuszok vannak a mezőgazdasági termelőárak tekintetében, leginkább a búza az 0,7%-kal olcsóbb, a többiek pár centtel, a gyapot meg pár centtel drágább. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 0,8%-ot emelkedett, 72,40 euró áll október végi szállítással. A magyar kormány harmadszor is blokkolta Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát, és csak akkor oldja fel a vétót, ha Kijev további lépéseket tesz az országban élő magyarok jogainak védelmében.
6: Ugyanakkor számos ukránnak nem tetszik a magyar kisebbség helyzete és lehetőségei, a nacionalisták a szigorítás mellett vannak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programvezetőjét, Demko Attilát kérdeztük.
8: Nem ez a legfontosabb kérdés most Ukrajnában. Figyelembe kell venni a nacionalista köröket. Zelenszkinek kötéltáncot kell járnia itt a kérdésben. Az oroszokkal szemben nagyon kemény intézkedések vannak az orosz nyelvvel, iskolarendszerrel kapcsolatban Ukrajnában. Ilyen kemény intézkedések a magyarokkal szemben sohasem voltak. De ugyanakkor azt látni kell, hogy az ukrán nacionalizmus nem csak az oroszok ellen irányul. De van egy lengyel ellenes széle, és van bizony egy magyar ellenes széle is. Sok ukrán nacionalista szemét szúrja a széleskörű magyar iskolarendszer, a magyar szimbólum használat, az ászló használata, és ez nem egy egyszerű helyzet Zelenszkij elnök számára, ő sokkal engedékenyebb lenne, hiszen ő ezekben a kérdésekben, még az orosz kérdésben is egy engedékeny platformmal nyerte meg a 2019-es választásokat, és ő személyében is egy nyitottabb, liberálisabb politikát képviselt nagyon sokáig.
5: Többi 400 helyszínen ellenőrizték a dínyéket a fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok munkatársai idehaza.
6: A görög dinnye minősége összességében megfelelőnek bizonyult, ugyanakkor a jelölés és a nyomon követhetőség terén továbbra is akadtak hiányosságok. A szakemberek az útmenti és az ideiglenes árusító helyeket is vizsgálták. Kiemelt figyelmet fordítottak arra is, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik-e a származási országot és a minőségi osztályt, az áru eredete, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig igazolható-e. A vizsgált hazai és importból származó görögdínyékben sem határérték feletti növényvédőszer maradékot, sem az adott kultúrában nem engedélyezett hatóanyagot nem mutattak ki a vizsgálatok.
5: Az Nvidia bejelentette, hogy a jövő hónapban megérkeznek a Lenovo és az Acer kínálatában az első RTF Spark chipre épülő Windows számítógépek.
6: A technológiai vállalat ezzel a mesterséges intelligencia képességeket közvetlenül a laptopokba és az asztali számítógépekbe kívánja eljuttatni. Az RTX Spark chip a helyi eszközön történő MI alapú feldolgozást segíti, csökkentve a felhő alapú szolgáltatások költségeit, miközben javítja az adatvédelmet és a válaszidőt.
5: Nagyszabású offenzívát indítottak az Irán által támogatott 20 lázadók és a nemzetközileg elismert jemeni kormány 13 katonájával végeztek.
6: Jemenben a huszik már több mint egy évtizede harcolnak a Szaúd-Arábia támogatását élvező kormányerőkkel. 2022 óta egy nem hivatalos tűzszünet volt érvényben, nem voltak nagyobb összecsapások, és úgy tűnt a konfliktus lényegében befagyott. Idén júliusban azonban légitámadások érték a huszik által ellenőrzött főváros Szana területét, illetve újabb harcok bontakoztak ki több tartomány. Is.
5: A rendkívüli hőség miatt egy héttel elhalasztották a tanítás megkezdését az általános és középiskolákban, a boszniai szerb köztársaságban.
6: A helyi oktatási minisztérium közleménye szerint az intézkedést a diákok és az iskolai dolgozók egészségének és biztonságának védelme érdekében hozták meg, valamint azért, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek az oktatáshoz. A nagy hőség miatt Bosznia-Hercegovina más részein is módosították a tanév kezdés dátumát.
0: Időjárás jelentés.
6: Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Beyoncé Knowlesnak, aki hát elmúlt már 18 éves. Houston, illetve Texas szép ajándéka, 35-szörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő és üzletasszony. A 21. század egyik legjelentősebb kulturális alakjának tartják sokan, a részleteknek tessenek utána nézni. Egyébként 1990-es évek végén vált rendkívül népszerűvé, akkor még a Destiny's Child nevű csapat, lány csapat vezető énekesnőjeként. És hát az első időszakban legalább két kiadónál ő is megkapta azt, hogy egyrészt, hogy hát túlméretes a popsia, mondjuk így, a másik pedig, hogy nem tud énekelni. Na hát ehhez képest azért nézzük meg, hogy hova jutott. A lehetőség az tényleg mindenkinek adott, mi pedig nagyon-nagyon boldog életet és további sok sikert kívánunk neki mindannyiunk örömére. Az időjárás is csatlakozik az ünneplőkhöz, ugyanis Budapesten és környékén 28 és 33 fok közötti értékekre számíthatunk, sütni fog a nap, fújni fog a szél.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Udvardi Panna a brazil Laura Pigossival az oldalán, az első fordulóban két játszmában kikapott, a Márta Kosztyuk Elena Gabriella Rusz 2-től, így kiestek a női párosok versenyéből. Ennél nagyobb fájdalom, hogy gyakorlatilag győzhetett is volna, de Bondár Anna 5 meccslabdáról kikapott Madison Keys-től, pedig 5-2-re is vezetett a döntő szedben, 5 meccslabdája is volt. Végül három játszmában a 22. helyen kiemelt Madison Keys megverte, így nem jutott a harmadik fordulóba, így a második forduló volt a végállomás. Kárpáti Máté megnyerte a férfiak 10 kilométeres versenyét, nagy napsugár ugyanezen a távon a hölgyeknél, a harmadik helyen végzett a Santa Fe-ben zajló junior nyíltvízi úszó Európa-bajnokságon, és volt tegnap egy foci meccs is, mégpedig a Ferencváros 3-0-ra győzött. A címvédő Győr vendégek fintalabdarúgó OTP Pagliga harmadik fordulójából elhalasztott és tegnap pótolt mérkőzésen.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
5: 9 óra 11 perc, zenével megyünk tovább, a zene után pedig nyitjuk a tőzsdét az elemzővel.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Aki segít nekünk, ember Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt. Enyhe pluszban kezdett a BUX. Egyébként ugye tegnap Európában is, a tengeren túlon is, Ázsiában is, ma hajnalban gyakorlatilag jó volt a hangulat, jó hangulatban nyitott a BUX. Vajon marad a jó hangulat, vagy elromlik a kedvünk?
2: Jó reggel, szervusz, köszöntöm a hallgatókat. 0,2%-os pluszban van a BUX, ami azért ebben a nemzetközi mezőnyben egy nagyon szép eredmény, hiszen a nyugati tőzsdék közül csak a német van pluszban 0,11%-kal, a brit tőzsde 0,1%-os mínuszban, a francia 0,09%-os mínuszban. Hát ezek pedig persze eddig nem nagy eltérések, amikről beszéltem, de azért itt vannak nagyobb mínuszok is, az olasz tőzsde 0,45%-os mínuszban, a spanyol pedig 0,59%-os mínuszban van. Tehát egyelőre elég jól indít a BUX. Hát ami talán a mai napon érdekes lehet, hogy felsorolhatjuk a szokásos tényezőket, iráni háborúval kapcsolatos hírek, az a délutáni amerikai munkaerőpiaci adat lesz. Ugye ez nyilván egy olyan adat, ami azért eléggé kiszámíthatatlan szokott lenni, elég nagy meglepetéseket és elég nagy hozzájukat szokott hozni. Meglátjuk, hogy ez mit hoz, de az biztos, hogy a kamatvárakozásokra hatással lesz, és mindenféle piacokat is befolyásolja majd.
1: Milyenek a vezető papírok, hogyan teljesítenek idehaza most ebben a pár percben?
2: A vezető papírok egyébként mindegyik jól teljesít, a Magyar Telekomnál és a Richternél van a legnagyobb plusz, de egy kicsi

0: Ugye a kifőkérdés, nem tudom, hogy erről mennyit beszéltetek eddig, inkább az, hogy miért erősödött a forint, hiszen hát erre a nemzetközi események vagy a gázár nem igazán adott alkalmat. Egyébként a reggel a dollár-euróban nem volt nagy változás, tehát ez nem indokolta. Na most ugye tegnap este kijött egy nagyon érdekes hír, vagy kacsa, hát ezt nem tudjuk egyelőre. Ugye a Bloomberg megírta, hogy a Magyar Nemzeti Bank értesülései szerint, tehát ugye nem egy ilyen hivatalos nyilatkozatról volt szó, szeptemberben nem folytatja a kamatcsökkentést, hanem az inflációs célt fogja levinni 1,5%-ra. Hát ugye ilyen forintárfolyam mellett, ami mostan egyébként nyugodtan csökkenthetné a kamatot, infláció mellett is várhatóan, ugye jövő héten jön ki az új adat, és hát a piac meghallotta ezt az üzenetet, és erre erősödött egy nagyobbat a forint, ugye itt az euróval szemben 366,5-ről lejöttünk végül is erre a 361,5 körüli árfolyam szintre. Persze ennek az egész hírnek az utolsó mondata az volt, hogy hát de persze addig sok idő van, lehet, hogy mégse így lesz. Tehát nagyon jó kérdés, hogy ez az egész komolyan lehető kacsa, vagy egy jegybanki verbális intervenciót láthatunk, mert már kellemetlen volt a 365 fölötti forint. Hát inkább most ez mozgatta az árfolyamat, aztán persze itt az energiárakat lesz érdemes figyelni.
1: Milyen napra számítunk a továbbiakban?
0: Hát itt, ahogy már említettem, az amerikai munkaerőpiaci adat lesz érdekes, nyilván ez a forintos, kamatos, inflációs célos sztori lehet még érdekes. Másról így egyelőre nem tudok, ami mozgathatja.
1: Na, hát figyeljük minden esetre, hogy mi mozgatja majd. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percben Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd 9:30-kor rövid hírekkel jelentkezem itt a Reggeli Monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek. Egyebek mellett ezt közölte a Meteorológiai Világszervezet. A prognózisok szerint a rendkívül meleg trópusi, csendes óceáni vizek kedveznek az El Niño további erősödésének. Az óceánok felszín alatti hőmérsékleti értékei egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az aszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. Hatásai a földrajzi elhelyezkedéstől és az évszaktól is függenek, és más éghajlati tényezők, köztük az Indiai és Atlanti óceán állapota is módosíthatja őket. A Meteorológiai Világszervezet szeptember és november közötti időszakra vonatkozó előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége, miközben a csapadék viszonyok is szélsőségessé válhatnak egyes területeken.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
4: Tudtad, hogy a Metrodome Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Maréna sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome Beat. Életed. Ritmusod. További információ metrodome.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
6: A KSH adatai szerint a júniusi 3% után a növekedés ismét 5%-hoz közelített, a májusi 4,8%-os erősödést is felülmúlva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1%-kal nagyobb volt az előző havinál.
5: Mégis megépül a Mohácsi Dunahíd. A beruházás műszaki tartalmának felülvizsgálatával mintegy 74 milliárd forintot takarít meg az állam.
6: Egyebek mellett erről írt a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a költségcsökkentés az alföldi oldali csatlakozó utat érinti, amely az utólag tervezett 2x2 sáv helyett az eredeti 2x1 sávos kiépítésben valósul meg, a felszabaduló forrásokat pedig az országos úthálózat felújítására csoportosítják át.
5: Mától lehet benyújtani a szélerőmű pályázatokat. Idehoza.
6: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a meglévő kapacitások bővítésére és új létesítmények üzembehelyezésére is adhat engedélyt. A hatóság az érdeklődőknek online konzultációt is tart a pályázattal kapcsolatos tartalmi tudnivalókról és formai követelményekről.
5: Több mint 10 éve indította el az akkori magyar kormány a hazai ingatlan nyilvántartási rendszer digitalizálását.
6: A projekt 16 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatást is kapott, ennek ellenére az ügyintézés még mindig csak részben és akadozva működik. Dr. Kéri Tamás ügyvédet kérdeztük.
7: Jelenleg egyáltalán nem működik még optimálisan, messze vagyunk attól. Ami problémát okoz az az, hogy mostanra már kellene, hogy működjön. Az elején szó volt arról, hogy fokozatosan, lépcsőzetesen vezetik be és kapcsolják be az egyes szolgáltatásokat, és emiatt be volt tervezve, hogy nem egyidejűleg lesz az egész elérhető és működőképes, de azért arról nem volt szó, hogy most már idestova 2 éve minimum megy az e-ing rendszer, vagy bő másfél, és még mindig az ügyvédi hozzáférés nem létezik, csak elméletben, ami azt jelenti, hogy a funkcióknak egy nagyon jelentős része a gyakorlatban jelenleg nem elérhető.
0: Tőzsdehírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX most 2% körüli pluszban, 148.531 ponton a mutató, a forgalom pedig közelíti a 900 millió forintot. A vezető részvények vegyesen mozognak, a MOL 9%-kal beszakadt 4.982 forinton, Az OTP 9%-kal drágult 45.400 forinton, a Richter 2%-os mínuszban 12.780 forinton, a Telekom meg 2%-os pluszban 2.594 forinton. Amit még esetleg ki kell emelni, ez a 4IG az 5%-kal szakadt be, 1720 forintra esett vissza. A forint tovább gyengülket, 362 forint 70 fillért kérnek 1 euróért a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 311 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 385 forint 90 fillért kérnek. Európában a vezető indexek többsége, legalábbis az olasz tőzsde az mindenképpen mínuszban 0,3-del, a párizsi mutató is egy pár ponttal a mínusz, igen, a mínusz tartományban, a spanyol tőzsde 0,4%-kal van feljebb, a DAX index az 0,1%-os plusz mutat, az angol tőzsde pedig ugyancsak egy pár pontos mínuszban, de ezek lassan áttörik a tegnapi gátat. A vezető, vagyis a ázsiai indexek azok többségében pluszban zártak, a japán tőzsde például az 1,2% fölötti pluszban zárta a kereskedést, a többiek közül, akit érdemes még megemlíteni, Hongkong is pluszban, mégpedig majd 1,8%-kal, de egyébként járt 2% fölötti pluszban is egyébként. Az indiai tőzsde az mínuszban, ott egy, vagyis a indiai tőzsde is pluszban a 0,7% fölötti emelkedés mutat. A Shanghai az 0,3%-os mínuszban zárta a napot, és még van kettő. A dél-koreai mutató most kivételesen 1,6% fölötti pluszban ők már zártak, és Szingapúr még nyit van, ő pedig 1,1%-kal tudott erősödni. Az olajárak azok nem nagyon mozognak, enyhe pluszban, de igazából reggelhez képest sok változás nincs. $91.50 áll az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, a Brent $95.80 áll. Az arany árfolyama 0,5%-kal jött lejjebb, $4516 ér egy uncia arany. A többi fém, a palladium 1,4, a platina 0,7, az ezüst 0,5%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelőjárak is mínuszban, de nagyon enyhe mértékben, talán leginkább a rizs ára csökkent, viszont ott nagyon kicsi a volumen, a búza 0,3%-os mínuszban, szóval egy pár centes eltéréseket látunk, nagy mozgás nincs. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 0,6%-os plusz mutat, 72,20 euró áll október végi szállítással. A Magyar Nemzeti Bank a jövőben negyedévente közzéteszi honlapján szerződésének táblázatba foglalt adatait.
6: A közlemény szerint a jegybank vezetése ezzel a jogszabályi előírásokon felüli intézkedéssel is az átlátható működés melletti elkötelezettségét bizonyítja. Közben a monetáris tanács felülvizsgálta az ország aranytartalék stratégiáját, és úgy döntött, hogy egyelőre nem növeli tovább a jelenleg 110 tonnás készletet.
3: Időjárás jelentés.
6: 1920-ban a Julián naptár utolsó napját ünnepelték Európában, ez azt jelentette, hogy Bulgária is bevezette a Gergely naptárat. Ahol ez megtörtént, például az Egyesült Királyságban pár száz évvel korábban, ott jól emlékszem 10 vagy 11 napot veszítettek az életükből az Egyesült Királyság lakói, ez azt jelenti, hogy mondjuk szeptember 1-e után hirtelen szeptember 11-e lett, de kétségtelen, hogy azóta tökéletesen működik a rendszer. Egyébként, ha már Bulgária szóba került, a fővárosban, Szófiában jelenleg 23 fok van, és 29 fokig melegszik majd a levegő, és süt a nap, napsütésből nálunk is lesz, meg megélénkülő szélből, 28 és 33 fok közötti csúcsokra számíthatunk.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: Egy kis zene, utána a hazai ingatlan nyilvántartási rendszert veszük górcső alá.

0: Reggeli Monitor.
1: 9 óra 41 perc. Több mint 10 éve indította el az akkori magyar kormány a hazai ingatlan nyilvántartási rendszer digitalizálását. A projekt 16 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatást is kapott. Az elektronikus ügyintézés és szolgáltatás még mindig csak részben és akadozva működik, pedig már hosszú hónapok óta gördülékenyen kellene támogatni a felhasználókat. A részletekről, valamint a mesterséges intelligencia jogi ügyekben felmerülő szerepéről dr. Kéri Tamás ügyvédet Németh László faggatta a részletekről.
2: Mennyire működik optimálisan az e-ingatlan rendszer?
3: Jelenleg egyáltalán nem működik még optimálisan, messze vagyunk attól. Ami problémát okoz, az az, hogy mostanra már kellene, hogy működjön. Az elején szó volt arról, hogy fokozatosan, lépcsőzetesen vezetik be és kapcsolják be az egyes szolgáltatásokat, és emiatt be volt tervezve, hogy nem egyidejűleg lesz az egész elérhető és működőképes, de azért arról nem volt szó, hogy most már idestova 2 éve minimum megy az e-ing rendszer, vagy bő másfél, és még mindig az ügyvédi hozzáférés nem létezik, csak elméletben, ami azt jelenti, hogy a funkcióknak egy nagyon jelentős része a gyakorlatban jelenleg nem elérhető.
2: Egyébként maga az ötlet az mindenképpen segíteni a mindennapi ügyintézést?
3: Az ötlet maga nem ördögtől való. Kicsit olyan, mint amikor a számítástechnikára álltunk át az írógépről, a hivatalokban is, meg a mindenféle irodákban és munkahelyeken. Az elején nagyon nehéz volt, mert senki nem tudta, hogy kell használni, de most már, amikor az átlagos munkavállaló, még akkor is, ha nem ez a konkrét feladata, valamilyen szinten tisztában van már ezeknek az eszközöknek a működésével, ma már ez egy nagy segítség. Én azt hiszem, hogy ez várható az e-ingnél is, hogy egyrészt mindenkinek meg kell tanulnia, a földhivatali dolgozóknak is, az ügyvédeknek is, meg a közjegyzőknek is. Bocsánat, nem mindenkinek, mert a civileknek nem kell. Nekik csak azt, hogy mit lehet így intézni, és mi a teendőjük. De hogy mindenki másnak, aki használja, meg kell tanulnia, és utána ez jól fog működni. Én úgy tudom, hogy a fejlesztési része már készen van. Nyilván lehet menet közben javítgatni mindig egy ilyet. Valami másfajta elúszás van, talán a földhivatalban, de még ebben sem vagyok biztos.
2: Maga a folyamat úgy néz ki majd a jövőben, hogy a földhivatali bejegyzés is az ügyvédi oldalról történik?
3: Mindenképpen kell hozzá maga a rendszer. Ez egy online digitális rendszer, amely nem csak adatokat tart nyilván, hanem folyamatosan módosítható, és valóban az ügyvédnek is lesz olyan jogosultsága, hogy bizonyos egyszerű változásokat maga is ebben a rendszerben a rendszer feltételei szerint igazoljon és jóvá hagyjon. Gondolok itt például egy jelzálogjog törlésére. Ő maga föl tudja vinni a rendszerbe, és ott ő maga validdá tudja tenni, hogy ez a jog már nem él. De ugyanezt úgy tudom, hogy meg tudja csinálni a földhivatal is, méghozzá úgy, hogy ő meg össze van kötve az egyéb nyilvántartásokkal, és ott is előbb-utóbb megkapja az értesítést, hogy XY meghalt, és akkor ő is tudja törölni. Nyilván van, amikor itt napok is számítanak, és akkor lehet jelentősége annak, hogyha az ügyvédhez hamarabb elér ez az igazolás, akkor ő is tudja intézni.
2: Biztonságosnak mondható ez a rendszer, hiszen az ügyvédi kar bekapcsolásával több ezer felhasználó fog hozzáférni.
3: Az ügyvédnek sem elég bemondania, hogy ez és ez van, hanem neki rendelkezésre kell állnia a megfelelő igazolásoknak, okiratoknak, igazolványoknak, stb. És azok alapján mondhat egy olyat, hogy jó, akkor itt ezt a jelzálogjogot törlöm. Nem ébredhetek egy reggel arra, hogy levesszük, mert nem kell, hanem csak akkor tehetem, hogyha erről mondjuk rendelkezésem rááll a banknak az igazolása, akár elektronikus okirat formájában, de hitelesített elektronikus okirat formájában, az alapján már megtehetem, és a rendszerre nem csak rákérdez, hanem ellenőrzi is.
2: Nyitott az ügyvédség egyébként ezekre az innovatív megoldásokra? Azért itt viszonylag sok mindent rövid idő alatt kell, vagy kellett megtanulni és fejleszteni is az irodákban.
3: Egyrészt igen, másrészt nem, mint általában szokott lenni, tehát az ügyvédség egy része az nyitott rá, a más része nem. Ugye eddig sem foglalkozott mindenki ingatlanokkal, ezután sem fog, sőt, van több olyan ügyvéd kollega, személyes tapasztalatból mondom, aki eddig foglalkozott vele, de azt mondta, hogy na most aztán nem fog. De szerintem ez lehet, hogy csak addig tart, amíg vissza nem hallja azoktól a kollégáktól, akik viszont csinálják, hogy de hát ez nagyon jól működik, és szuper, és próbált ki, gyere, elmondom. Idő, arra van szükség, hogy átmenjen, hogy egyébként ez nem biztos, hogy rossz dolog. Nyilván Magyarországon itt lakunk, itt élünk, ismerjük, tehát itt a jó dolgok is nehezen indulnak el. Most ez az E-ing rendszer is azzal küzd, hogy nem működik még úgy, ahogy kellene neki, de ha majd fog, akkor viszont valószínűleg jó lesz.
2: Ha már digitális megoldásokról beszélünk, mennyire befolyásolja az ügyvédség mindennapjait a mesterséges intelligencia, ami hát egyre inkább terjed a világban?
3: Nagyon. Olyannyira, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is az ügyvédi kamarák már ezzel foglalkoznak, de itthon is úgy tudom, hogy ez téma. Egyrészt segíti a munkánkat, egy csomó olyan keresést, kutatást nagyon-nagyon gyorsan végezel, amivel egy ember, nem egy ügyvéd, hanem egy akármilyen ember, órákat, vagy napokat, vagy heteket töltene el. Az AI végig szalad az internetes fájlokon, és utána másodpercek alatt kidobja a találatokat. Ezt mindannyian tudjuk, mert különféle AI-okat nagyon sokan használnak, mindenféle AI alkalmazásokat, ingyenest is, meg fizetőst is, és akinek erre van elegendő tapasztalata, tudása, az azt is tudja, hogy az AI bizony sokszor hibázik. De olyannyira így van ez, hogy az AI is tudja. A múltkor megkérdeztem, hogy mi a helyzet azzal, hogy mikor fogja kiváltani a munkámat, és együtt mosolyogtunk rajta, mert azt mondta, hogy hát valószínűleg soha. Van egy csomó olyan dolog, amit az AI eleve nem tud, és olyan dolgok is vannak, amiket tud, de eltéveszt. Mindenképpen kell egy valaki a végére, aki először is visszakérdez, hogy bocs, ez tényleg így van, biztos? És akkor lehet, hogy azt mondja, ja nem, tényleg most, hogy rákérdeztél, nem is úgy van. Meg olyan is van, amikor felsorol egy csomó alternatív megoldást, és azok közül igenis nekem kell kiválasztanom, hogy az adott ügyben melyik fog passzolni vagy működni, és az AI ezt nem is akarja egyelőre felvállalni, nyilván a jövőt nem látom, de én azt hiszem, és abban reménykedem is titokban, hogy ez mindig egy korlát lesz az ő működésében, hogy nem fogja tudni azt mondani, hogy ezek a lehetőségek, és ez a legjobb.
1: Az elmúlt percben dr. Kéri Tamás ügyvédet hallották itt a Trend FM-en. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, 10 órakor pedig friss hírekkel jelentkezünk a reggeli monitorban. Which way?

0: Now, baby, I wanna dance with you.
1: Reggeli Monitor.
2: Új albumot készített Miley Cyrus. Az amerikai énekesnő 10. lemeze, a Bass Pursuit szeptember 18-án jelenik meg. Miley Cyrus az új dalaiban személyes hangot üt meg, és egy szerelmi történetet is bemutat. Az énekesnő a kiadó közleménye szerint a szerelem valamennyi rétegét igyekszik megmutatni, a romantikus érzésektől az önmagunkkal kialakított kapcsolatunkig. Miley Cyrus a Hannah Montana rendkívül sikeres televíziós tini szappanopera főszereplőjeként lett ismert. Énekesnőként 3-szor kapott Grammy-díjat, első lemeze, amit Miley Cyrus 2007-ben jelent meg, és az amerikai albumlista élére került, akár csak a 2008-as Breakout és a 2013-as Bangers. Az énekesnő dalai közül a Wrecking Ball és a Flowers lett lista vezető, kislemezei 55 millió, albumai 20 millió példányban keltek el világszerte.
1: Ez a Reggeli Monitor.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a határúton az Üllői út felé a Soroksári út után. Sávlezárásra kell készülni. Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, a Károly körúton az Asztória felé és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sötétek a jelzőlámpák ma 13 óráig a 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utca közelében karbantartás miatt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, illetve lezárásra kell készülni a Balzac utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, valamint az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött pedig Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól tisztított adatok szerint egyaránt 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
3: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a júniusi 3% után a növekedés ismét 5%-hoz közelített, a májusi 4,8%-os erősödést felülmúlva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1%-kal nagyobb volt az előző havinál.
2: A Magyar Állam megszerezte a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány összes Richter részvényét, ezzel 10%-os tulajdonos lett a cég.
3: A társaság tájékoztatása szerint a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy 2026. augusztus 31-én a Magyar Államhoz került az MCC teljes Richter részvénycsomagja. A tulajdonszerzés, az alaptörvény módosítása, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény alapján történt.
2: Mégis megépül a Mohácsi Dunahíd. A beruházás műszaki tartalmának felülvizsgálatában mintegy 74 milliárd forintot takarít meg az állam.
3: Egyebek mellett erről írt a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a költségcsökkentés az alföldi oldali csatlakozó utat érinti, amely az utólag tervezett 2x2 sáv helyett az eredeti 2x1 sávos kiépítésben valósul meg, a felszabaduló forrásokat pedig az országos úthálózat felújítására csoportosítják át.
2: Döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről.
3: A döntés a szeptember 15-e után vásárolt tüzelőanyag esetében lép életbe. Az állami erdőgazdálkodásban kitermelt tűzifa árát a januári szinten rögzítik, hogy ne legyen lehetőség arra, hogy a kereskedők a profitjukat növelve az áfa, növeljék az áfa csökkentés kárára. Mindezt Köböl Anita kormány szóvívő mondta el.
4: Ez a hengeres fára értendő, és ebben a gazdaságok közötti különbséget természetesen érzékelhetnek. A szociális tűzifa programban az állami erdőgazdaságban vásárolt keményfa esetén 23 ezer forint per köbméter, ugyanitt a lágyfa 15 ezer forint per köbméter nettó áron kerül majd értékesítésre. A rendelet értelmében ezen az áron az állami erdőgazdaságokban a magánszemélyeket lehet kiszolgálni, tehát a kiskereskedőkre ez a rögzített ár nem vonatkozik. Ezért is javasoljuk azt, hogy a tűzifát vásárló családok lehetőség szerint közvetlenül az állami erdőgazdaságoktól vásároljanak és ott szerezzék be a tüzelőt, ahol jóval kedvezőbb áron tudnak tehát hozzájutni.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 2% fölötti pluszban 148.691 ponton a mutató, a forgalom viszont átlépte a 1,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL gyengélkedik egyedül 9%-kal jött lejjebb 4.978 forinton. Az OTP 1,1%-os pluszban 45.480 forinton. A Telekom 6%-kal drágult 2604 forintra, a Richter viszont tegnapi záróértékén 12810 forinton. A Forage-t érdemes még kiemelni, az viszont beszakadt durván 6,1%-kal 1700 forintra. A forint tovább gyengült, elértük a 363 forintos szintet 10 fillérrel meg is haladva az euróval szemben. Egy dollárért 312 forint 40 fillért kell adni a bankközi devizapiacon. Egy svájci frankért 386 forint 50 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet Európában, ahol a vezető indexek, mindjárt mondom is, ott hát van mínusz is, plusz is, de őrült mozgások nincsenek. A londoni tőzsde az pár pontos pluszban, csak úgy, mint Párizs. A DAX index 0,3%-kal van feljebb, az olasz és a spanyol index viszont 0,3%-os mínuszban. Ázsiában összességében jó volt a hangulat. A japán tőzsde 1,3% körüli pluszban zárt, Hongkong 1,8%-os pluszban. A Shanghai Composite a kereskedés végére romlott el, ott 0,3%-os mínuszban zárt. India még nyitva, a kereskedés felén túl 0,8%-kal van följebb. A dél-koreai index az 1,6%-os pluszban zárta a napot, és Szingapur is nyitva 1,1%-os pluszban. Az olajárak most elindultak lefelé végre, 0,5%-kal lett olcsóbb az észak-amerikai könnyűolaja VT jegyzésára, $90.80 áll, a Brent 0,4%-kal $95.10-hez közelít. Az aranyárfolyama egy kicsit elindult fölfelé, pár dollárral drágult, pedig 0,2%-os mínuszban, de ez azt jelenti, hogy $4,532 kérnek egy unciáért. A többi fémára enyhe mínuszban a palládium 0,8-del, a platina 0,4-del, az ezüst pár centtel, a rész pedig pár centtel drágább. A mezőgazdasági termelőjárak mindegyike mínuszban, a cukor 0,7%-kal, a búza 0,9%-kal kerül kevesebbe, a többiek pedig ennél alacsonyabb mértékben lettek olcsóbbak. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama is mínuszba fordult 1,6%-kal, 70 euró 60 centen áll október végi szállítással. A német feldolgozóipar új megrendeléseinek volumene júliusban a vártnál jóval nagyobb mértékben nőtt júniushoz képest.
3: A bővülés szinte teljes egészében a nagyértékű megrendeléseknek volt köszönhető. A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal a Destatis adatai szerint az új megrendelések júliusban 2,5%-kal emelkedtek júniushoz képest a várt 0,3%-os érték helyett. Éves összevetésben 13,1%-kal nőtt a volumen, júniusban 7,2% volt az éves emelkedés. A kedvező eredményhez döntően a repülőgépek, hajók, vasúti és katonai járművek gyártása járult hozzá.
2: Országos tüntetés lesz holnap Zágrábban, a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna részben veszélyes hulladék miatt.
3: A demonstrációt szervező Gospici civil kezdeményezés azonnali kármentesítést és a felelősök megállapítását követeli. Zorán Milanovic államfő támogatásáról biztosította a tüntetőket. Andrej Plenković miniszterelnök ugyanakkor azt mondta, a problémákat nem az utcán, hanem az intézményekben kell megoldani. A horvát államfő szerint a tiltakozás jogos, mert az emberek azt akarják, hogy a hatóságok gyorsabban cselekedjenek, állapítsák meg a felelősséget és távolítsák el a hulladékot. Az államfő egyenesen ökocídiumnak nevezte a Gospic térségében történteket és azonnali kármentesítést követelt. Az ügyben a korrupció és a szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség, az USKOK nyomoz. A gyanú szerint több tízezer tonna hulladékot helyeztek el illegálisan Horvátországban, ennek egy része Olaszországból, Szlovéniából és Németországból érkezett.
2: Elfogadta a montenegrói parlament az illegálisan szerzett vagyon elkobzásáról szóló maffia ellenes törvényt.
3: A jogszabály bizonyos esetekben jogerős ítélet nélkül is lehetővé teszi a bűncselekményből származó vagyon végleges elkobzását. Az eljárást viszont csak akkor lehet megindítani, ha a bíróság már megerősítette a vádiratot, illetve gyorsított eljárás esetén kitűzték a főtárgyalást. Bojan Bozovics igazságügyi miniszter szerint a jogszabály tartalmazza a visszaélések megakadályozásához szükséges ellenőrzési mechanizmusokat, amelyeket az Európai Bizottsággal is egyeztettek. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a legalább 50 ezer euró értékű feltehetően bűncselekményből származó vagyon kobozható el.
2: Felfüggesztette az amerikai elnök legutóbbi rendeletét a születés jogán járó állampolgárság intézményének korlátozásáról egy szövetségi bíró.
3: Deborah Boardman, Maryland államkerületi bírója saját hatáskörben az alkotmánnyal ellentétesnek találta az egy hónappal ezelőtti rendeletet, és ideiglenes intézkedésében már folyamatban lévő per idejére is megtiltotta annak alkalmazását. Donald Trump jogszabálya bizonyos nevesített esetekben zárta ki az állampolgárság megadását a születés pillanatában. Így akkor, ha a gyermek külföldi állampolgárságú szülei az Egyesült Államok ellenségének minősülnek, tagjai valamelyik terrorszervezetnek, illetve a gyermek béranyaság révén jön a világra.
2: Bekérették a moszkvai norvég nagykövetet az orosz külügyminisztériumba a professzor Molchanov tudományos kutatóhajó lefoglalása miatt.
3: Az egységet Ukrajna kérésére állították meg, Moszkva egyik nemzetközi bíróság által megítélt tartozásának anyagi fedezeteként. Az orosz tájékoztatás szerint a hajó szénbányászokat és tudósokat szállított, illetve a létfenntartáshoz szükséges árukat is vitt a Spitzbergákra.
0: Időjárás jelentés.
3: 1992-ben Bulgáriában ezen a napon 7 év szabadságvesztésre és súlyos büntetésre, pénzbüntetésre ítélték Todor Zsivkovot, aki a Bolgár Kommunista Párt utolsó főtitkára volt, és hát ebbéli minőségében 27 évet töltött Bulgária élén. Valószínűleg nem nagyon gondolta, hogy valaha börtönbe kerül. Egyébként Nikolaj Ceausescu nagy barátja volt, aki hát a térség másik jelentős politikai szereplője volt, mondjuk így. Ő csúnyában végezte, nem érték be a román hazafiak egy egyszerű börtönbüntetéssel. Minden esetre az időjárásra visszatérve, ha már górcső alá vettük Szófiát, akkor nézzük meg Bukarestet is, ott is kicsit hűvös van. 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet, és hát igazából ilyen esős, borongós az időjárás, nálunk viszont sütni fog a nap. 28 és 33 fok közötti csúcsokra számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 10 óra 10 perc, zenével megyünk tovább, majd egy gyors összefoglalóval, legalábbis egy gyors értékelése a balatoni nyárról.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 10 óra 14 perc. A balatoni nyári szezon összességében stabilan alakult, bár a vendégészakák száma kismértében csökkent tavalyhoz képest. Július végig mintegy 1,9 millió vendéget regisztráltak a balatoni szálláshelyeken, ami enyhe növekedés, miközben az éjszakák száma nagyjából 1%-kal kevesebb lett. A szakember szerint a rövidebb tartózkodás és az időjárás mellett a Balatonról terjedő dezinformációk is hatással lehettek a turizmusra. Az őszi szezonban viszont a gasztronómiai, bor és aktív turisztikai programok jelenthetnek újabb lehetőséget. Fekete Tamást, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökét, Érdfalvi András kérdezte a Monitor délutánban.
2: Az jutott eszembe, hogy ez egy olyan félig telt pohár ez a mostani balatoni szezon, balatoni nyári szezon egészen pontosan, mert 4 évszakos a Balaton, ezt tudjuk, de nekem a félig telt pohár jutott eszembe, nem tudom, hogy mennyire értesz ezzel egyet?
3: Azt gondolom, hogy ez a szezon tényleg kettősséget mutat, és nem egy kiemelkedően erős turisztikai szezonról beszélünk, de azt mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a Balaton teljesítménye ennek ellenére stabil. Tehát a általunk elérhető adatok alapján azt látjuk, hogy nagyjából vendégszámban a korábbi előző nyár nagyságrendét tudta teljesíteni a tó, viszont a vendégészaka számban azért tapasztalunk csökkenést. Ha egész évre nézzük az adatokat, ami eddig előre elérhető, és ez ugye július végi adatokat tudunk most még elérni, akkor azt látjuk, hogy a szálláshelyeken körülbelül olyan 1 millió 900 000 vendéget regisztráltak, ami egy minimális növekedés is különben a 2025 azonos időszakához képest. Ugyanakkor a vendégészaka szám az 1%-os csökkenést jelent, és ugye ebből látszik, hogy egy olyan trend folytatódik, és ez nem csak az idei évre vonatkozik, hanem már korábbi tapasztalat is, hogy több vagy legalább ugyanannyi ember érkezik a Balatonhoz, de átlagosan rövidebb ideig maradt. Tehát az a fajta egyhetes, nagyon-nagyon régen még emlékszünk olyan időre is, amikor kéthetes nyaralások voltak, ezek teljes mértékben átalakultak, sokkal impulzívabban döntenek az emberek, és rövidebb időre érkeznek. Nagyon figyelembe véve a különböző híradásokat, figyelembe véve az időjárás jelentést, és természetesen, mivel az élmény most már jó ideje azért az utazási döntések középpontjában áll, az élmény ígéret, ennek megfelelően mondjuk a program kínálatot is figyelembe véve döntenek az emberek. Tehát ebben az évben azért tényleg kapott hideget, meleget a Balaton, és rengeteg olyan információval, dezinformációval kellett megküzdeni, amelyek nem feltétlenül voltak valósak, vagy legalábbis a felmerült kérdéskört nem feltétlenül járták megfelelően körül. Ezt egy kicsit így most bonyolítva mondom, de valójában azt jelenti, hogy rengeteg olyan álhír is pörgött a Balatonnal kapcsolatban, ami nem feltétlenül tett jót az imázsának, és ugye ez érzékelhető volt a turisztikai szektor különböző ágazataiban is. Mert az adatokat végignézve azt is látjuk, hogy nem egyformán érintette ez a változás a balatoni szolgáltatásokat. Voltak olyan szolgáltató helyek, amelyek érzékelhetőek,

0: kapcsolatos információk is. Itt az időjárás tekintetében fontos elmondanunk, hogy a hőkupola sem volt az a elsősorban strandlátogatást motiváló tényező. A nagyon nagy meleg miatt átalakultak a vendégeink szokásai, és azt tapasztaltuk, hogy a legmelegebb időszakokban nem voltak igazán aktívak, ami teljesen normális, hanem akkor inkább elhúzottak valahova máshova, és így késő délután érkeztek jobban a strandokra. Ugye ez a strandi büfék forgalmában természetesen...
1: Hát igen, meg a siesta, meg az összes többi, meg amit az előbb mondtál, a dezinformáció. Én nekem meg arra jutott eszembe, hogy el kéne ettől már szakadni. Mert persze attól függ, hogy melyik vendéglátós szólítja meg ott a mikrofonos ember, meg kamerás ember. Akit éppen ellepett az árvaszúnyog, vagy éppen bokáig ér a víz délen, az éppen panaszkodik, és azt mondja, hogy hát ez tarthatatlan, soha többet nem nyitok ki. Ha meg éjszakra megy, ott nincs árvaszúnyog éppen, meg jó a víz, egy másik vendéglős, egy másik szállás, egy másik fajdalatos, az meg mást fog mondani, és akkor az megy le az esti híradóba. De hát ez fel kell nőni mindenkinek, a közönségnek is fel kell nőnie, meg a szektornak is, meg a szolgáltatóknak is, hogy hát ez ilyen, a vendég meg a személynek hisz azért leginkább, ahol van, azt érzékeli.
0: Itt azért nagyon fontos elmondani azt, hogy ugye a közösségi média felületeken megjelenő hírek azért nagyban tudnak befolyásolni. Ha azt látja valaki a közösségi médiában, hogy egyfolytában valaki azt posztolgatja, hogy valakik azt posztolgatják, hogy nincsen Balatona, nincsen víz a Balatonban, az mondjuk nem egy vonzóképet jelent. És itt ha átgondoljuk, hogy tényleg erről voltak azért objektív híradások, és nem is tagadja senki, hogy a Balaton vízállása az most már egy trendnek megfelelően azért az idejében tényleg egy alacsonyabb szintet mutatott. De amikor azt mondják, hogy 50 x centiméter mondjuk a vízmércénél, az nem azt jelenti, hogy a Balatonban nincs víz, az azt jelenti, hogy a mérőponton annyi, de ettől függetlenül mondjuk a Balatonban az idejében is kiváló minőségi fürdésre és sportolásra alkalmas
1: víz. Igen, csak nem ennyire szofisztikált a vendég. Az benyomja a Facebookot, és akkor azt látja, igen. Szóval azért mondom, hogy ez mindenkinek érnie kell ehhez.
0: De azt mondjuk el, hogy igen, most a mély déli partot érintve e tekintetben, hogy az úszásra alkalmas vízig eddig úgy tudott eljutni a vendég, hogy comb középig érő vízben gyalogolt oda be, most meg térd alatti vízben gyalogolt oda be, akkor ennyi volt a különbség, mert úszni ugyanattól a marrás, a mélyélési ponton lehetett, ami a korábbi években is volt, és ha egy kicsit optimistán akarom nézni, és akkor megtalálhatom ebben mondjuk a szépséget is, mert most egy csomó olyan plázsos rész alakult ki, amit amúgy korábban meghiányoltak a vendégek, és kifejezetten alkalmas volt, így van, családoknak, kisgyerekeknek, baráti társaságoknak, akár a vízben sportolni is. Rengeteg embert láttam frizbizni, vízifocizni, vízilabdázni ezekben a sekély vizekben. Az árvaszúnyog szintén egy ilyen kérdéskör volt, ugye ez most már nem az első év, hogy találkozunk vele. Fontos tudni, hogy ez nem csípős szúnyog, amúgy betegséges, semmit nem teljesít, csak egy végtelenül kellemetlen lény az ember szempontjából. A Balaton ökológiai szempontjából meg egy fontos élőlény. Ettől függetlenül erre is, ez sem egész szezont érintő rajzási időszakokról beszélünk, tehát ennek a jelenléte nem folyamatos. A másik pedig, hogy a vendéglátósok nagy része már alkalmazkodott ahhoz, hiszen a limnológia ebben adott...
1: Igen, fényekkel, ventilátor, akkor hogy lehet elterelni őket?
0: Pontosan. De erre készülünk, és alkalmazni kell, mert valljuk, hogy kellemetlen tényleg.
1: Szóval a reziliencia a vendég részéről is, meg hát akárhol nézem a turizmust, ez látszik, hogy meg a szolgáltatók része is. Csak nagyon röviden egy-két dolgot még. Visszakerestem egy tavalyi beszélgetésünket, azt mondtad, hogy 1500 szolgáltató, tavaly 1500 szolgáltató nyomta végig a 4 évszakot, és ez nagyon jó dolog, mert ettől lehet 4 évszakos a Balaton. Hogy látod, ez a szám, ez bővülhetett tavalyhoz képest?
0: Én azt gondolom, hogy nem, hanem ez a szám körülbelül stagnál most, viszont én ezt nagyon, nagyon jó számnak tartom a továbbiakban is. Azt láttuk, hogy a tavaszi szezon az kifejezetten erős volt, különben az aktív turisztikára építő szezon jó volt, jó számokat hozott, erősebb számokat hozott, mint az előző évben, és őszintén megmondom, hogy én továbbra is bízom abban, hogy az őszi szezonunk szintén egy jó szezon lesz. Az őszi szezon középpontjában elsősorban a gasztronómia áll a Balatonnál. Tudjuk nagyon jól, hogy a Balaton északi és déli partja és történelmi borvidék, 6 borvidékünk van, egy nagy borrégiót alkotva, rengeteg színes program érkezik az őszi időszakban is,

0: már jól bevezetett programok is, amelyeket ismernek a vendégeink, de erről tényleg azt gondolom, hogy ma már nagyon-nagyon egyszerűen lehet az interneten.
1: Hát meg az aktív turizmus, ami baromi jó, és ahogy láttam, bocsáss, mert ahogy láttam az időt a következő 10 napban nagyjából ehhez, tehát 30-32, 28-25, ameddig a szem ellát már a meteorológia konkrétan is talán valamennyire pontosan jövő. Tehát ez az augusztus viszont nagyon majd hozza a számokat, mert jó volt a 4 nap is, a 20-ai hétvége.
0: Pontosan, tehát azt azért látjuk, hogy az augusztus vége az kifejezetten erős volt, a Strandfesztivál kiváló számokkal működött, ha jól emlékszem, 94 ezer vendéget említettek a szervezők, és hát azért az aktív turizmusban, ugye a kerékpáros és a gyalogos turizmust is beleértve, el tudjuk mondani, hogy a Balatonnál jelen pillanatban már 1350 kilométernyi kijelölt kerékpáros útvonal van, ami természetesen nem csak a klasszikus Balatonkört jelenti, hanem az úgynevezett háttértelepüléseket is beköti a Balaton felvidék fantasztikus tájait, a Somogyi Dombvidéket, és erről azért nagyon jól lehet tájékozódni a Balaton Bike 365 oldalán. Kiváló kerékpár kölcsönzési lehetőségek vannak, és ezeket az aktív turisztikai élményeket össze tudjuk kötni az idei szüret időszakában a gasztronómiai élményekkel is, úgyhogy én bízom abban, hogy a tavalyi évhez hasonló számokat fogunk vendégszámban produkálni, vendégészaka számban lehet, hogy lesz egy minimális csökkenés, és van egy trend, amire oda kell figyelnünk, és azt gondolom, hogy a jövő évben erre erősen kell fókuszálni, az a külföldi vendégeknek az aránya, mert az eddigi adatok alapján abban egy kisebb csökkenés jelent meg. A lengyel vendégeknél nem, de az osztrák, szlovák cseh vendégeknél, németeknél igen, és ezzel a trenddel mindenképpen foglalkoznunk kell, mert úgy gondolom, hogy az igazán stabil négy évszakos Balaton megteremtésén és üzemeltetésén, hiszen ez már zajlik egy jó ideje, nagyon fontos az, hogy a külföldiek számával foglalkozzunk, és azt stabilan egy 30-35%-on legalább tartani tudjuk éves szinten.
2: Fekete Tamást, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökét hallották az elmúlt percekben. Kis zene, 10:30-kor pedig rövid hírekkel zárom a reggeli monitort.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
4: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
5: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
6: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
7: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Fél 11, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatásról megtisztított adatok szerint egyaránt 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a júniusi 3% után a növekedés ismét 5%-hoz közelített, a májusi 4,8%-os erősödést is felülmúlva. A Magyar Állam megszerezte Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány összes Richter részvényét, ezzel 10%-os tulajdonos lett a cégben. A társaság tájékoztatása szerint a pénzügyminisztérium bejelentette, augusztus 31-én a Magyar Államhoz került az MCC teljes Richter részvénycsomagja. A tulajdonszerzés, az alaptörvény módosítása, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény alapján történt. Mától lehet benyújtani a szélerőmű pályázatokat idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a meglévő kapacitások bővítésére és új létesítmények üzembehelyezésére is adhat engedélyt. A hatóság az érdeklődőknek online konzultációt is tart a pályázattal kapcsolatos társadalmi tudnivalókról és formai követelményekről. A Magyar Nemzeti Bank a jövőben negyedévente közzéteszi honlapján szerződésének táblázatba foglalt adatait. A jegybank vezetése ezzel a jogszabályi előírásokon felüli intézkedéssel is az átlátható működés melletti elkötelezettségét bizonyítja. Közben a Monetáris Tanács felülvizsgálta az ország aranytartalék stratégiáját, és úgy döntött, egyelőre nem növeli tovább a jelenleg 110 tonnás készletet. A német feldolgozóipar új megrendeléseinek volumene júliusban a vártnál jóval nagyobb mértékben nőtt az előző hónaphoz képest. A bővülés szinte teljes egészében a nagyértékű megrendeléseknek volt köszönhető. A Destatis adatai szerint az új megrendelések júliusban 2,5%-kal emelkedtek havi összevetésben. Éves összevetésben pedig több mint 13%-kal nőtt a megrendelések volumene.
0: Tőzsde hírek.
8: A BUX most éppen egy pár pontos pluszban, de egy pillanatokkal ezelőtt még mínuszban volt, ugyancsak pár pontos mínuszban. 148.358 ponton, tegnaphoz képest akkor stagnálunk. A forgalom átlépte a 2 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 1%-kal olcsóbb, 4.976 forinton. Az OTP 6%-os pluszban, 45.270 forinton forog. A Richter 2,1%-kal drágul 12.830 forintra, A Telekom 7%-kal emelkedett 2606 forintra. A Forage-t érdemes megemlíteni, az viszont majd 7%-os mélyrepülésben 1687 forinton. A forint tovább gyengül, 363 forint 40 fillért kérnek 1 euróért a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 312 forint 70 fillért kell adni, 1 svájci frankért 386 forint 70 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. Nos, azok enyhe mínuszban, 3%-kal 95 dollár 20 centen a Brent, 7%-kal olcsóbb az észak-amerikai könnyűolaja WTI 90 dollár 60 centen áll. Az arany tovább drágul, 4528 dolláron áll, a többi fémára enyhe mínuszban a palládium és a platina, a rész meg egy pár centtel drágább lett. A mezőgazdasági termelői árak mindegyike mínuszban, de a többség enyhe mértékben. Ez alól talán a szójabab 0,5%, illetve a búza, ami 0,8%-kal olcsóbb a kivétel. Nézzük, mi a helyzet Európában. Nos, ott vegyes a kép, őrült mozgást nem látunk. Enyhe mínuszban London, 0,3%-kal, a DAX Index pár pontos pluszban még, de lefelé vette az irányt. Párizs 1,1%-kal van lejjebb, az olasz és a spanyol index 0,5%-os mínuszban. Ezzel szemben Ázsiában sokkal jobb volt a hangulat, Japán 1,3, Hongkong 1,8%-os pluszban zárt. A Shanghai Composite a kereskedés végére romlott le, 0,3%-os mínuszban fejezte be a napot. India még nyitva, 0,7%-os pluszban, a dél-koreai mutató 1,6%-os pluszban zárt, Szingapúr is nyitva 1% fölötti pluszban. És akkor nézzük még a holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyamát. Az most 9%-os mínusz mutat, 71 euró 20 euró centen áll október végi szállítással. Nagyszabású offenzívát indítottak az Irán által támogatott 20 lázadók, a nemzetközileg elismert jemeni kormány 13 katonájával végeztek. Jemenben a húszik már több mint egy évtizede harcolnak a Szaúd-Arábia támogatását élvező kormányerőkkel szemben. 2022 óta egy nem hivatalos tűzszünet volt érvényben, nem voltak nagyobb összecsapások, és úgy tűnt, hogy a konfliktus lényegében befagyott. Idén júliusban azonban a légitámadások érték a húszik által ellenőrzött főváros Szánát területét, így újabb harcok bontakoztak ki több tartományban. Legalább 2,5 milliárd dollár anyagi kárt okozott a múlt heti villámárvíz a nepáli-kínai határon. A természeti katasztrófában számos ipari ingatlan, lakóépület, út, híd és vezeték is megrongálódott. Az összesítések szerint az áradás a nepáli áramtermelő kapacitás mindegy tizedét semmisítette meg. A katasztrófában eddig több mint 1200 ember halt meg, 4000 ember nyomtalanul eltűnt, köztük magyar állampolgárok is.
0: Időjárás jelentés.
8: Több-kevesebb napsütésre számíthatunk, a felhős tájakon csak néhol lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő este 17 és 25 fokra számíthatunk. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Tartsanak velünk, hiszen most kitűnő muzsikák jönnek. A zene 10:11-kor friss hírek, mi legközelebb egykor találkozunk, akkor megnézzük, hogyan teljesített a tőzsde fél időben, addig is tartsanak itt velünk a 94.2.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 17:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra van, jó napot kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A magyar állam megszerezte a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány összes Richter részvényét, ezzel 10%-os tulajdonos lett a cégben. A társaság tájékoztatása szerint a pénzügyminisztérium bejelentette, hogy augusztus 31-én a magyar államhoz került az MCC teljes Richter részvénycsomagja. A tulajdonszerzés, az alaptörvény módosítása, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény alapján történt. Mégis megépül a Mohácsi Dunahíd, a beruházás műszaki tartalmának felülvizsgálatával mintegy 74 milliárd forintot takarít meg az állam. Egyebek mellett erről írt a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a költségcsökkentés az alföldi oldali csatlakozó útat érinti, amely az utólag tervezett 2x2 sáv helyett az eredeti 2x1 sávos kiépítésben valósul meg. A felszabaduló forrásokat az országos úthálózat felújítására csoportosítják át. Mától lehet benyújtani a szélerőmű pályázatokat idehaza. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a meglévő kapacitások bővítésére és új létesítmények üzembe helyezésére is adhat engedélyt. A hatóság az érdeklődőknek online konzultációt is tart a pályázattal kapcsolatos tartalmi tudnivalókról és formai követelményekről. A Magyar Nemzeti Bank a jövőben negyedévente közzéteszi honlapján szerződéseinek táblázatba foglalt adatait. A közlemény szerint a jegybank vezetése ezzel, a jogszabályi előírásokon felüli intézkedéssel is, az átlátható működés melletti elkötelezettségét biztosítja. Közben a monetáris tanács felülvizsgálta az ország aranytartalék stratégiáját, és úgy döntöttek, egyelőre nem növelik tovább a jelenleg 110 tonnás készletet. A német feldolgozóipar új megrendeléseinek volumene júliusban a vártnál jóval nagyobb mértékben nőtt az előző hónaphoz képest. A bővülés szinte teljes egészében a nagyértékű megrendeléseknek volt köszönhető. A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal az Destatis adatai szerint az új megrendelések júliusban 2,5%-kal emelkedtek júniushoz képest. A várt 3,1%-os növekedés helyett. Éves összevetésben júliusban 13%-kal nőtt a megrendelések volumene, a hatodik hónapban 7%-os volt az éves emelkedés. A kedvező eredményhez döntően a repülőgépek, hajók, vasúti és katonai járművek gyártása járult hozzá.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 148.524 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 2,3 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1%-kal csökkent 4.972 forintra. Az OTP 9%-os pluszban 45.400 forinton áll, 12.810 forinton stagnál a Richter, 1%-os erősödésben a Telekom 2.616 forinton. A Bitcoin 1%-kal csökken, 81.167 dolláron és 34 centen jegyzik, az Ethereum 2.529 dolláron és 5 centen áll 1%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 65 fillér, egy amerikai dollár 312 forint 84 fillér, egy svájci frank 386 forint és 82 fillér. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zlotyi 84 forint 23 fillérbe kerül, a cseh korona 15 forint 4 fillér, egy angol font 423 forint és 35 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a párizsi CAC 40 1,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 1,1%-kal csökken, Milánó 4/10, Madrid 4/10, szintén 4/10%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 7%-os csökkenés mellett $90.67-en áll, a Brent jegyzési ára 4%-os mínuszban $95.12. Egy uncia aranyért 4%-os csökkenés mellett $4523 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Több-kevesebb napsütésre számíthatunk, a felhős tájakon is csak néhol lehet eső, megélénkül a szél, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő este 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kezdődik a Soul Session a Trend FM-en. A műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok. Válogatás Bogyó Tamás 5000 darabos magángyűjteményéből. Soul Session. Magyarország első hivatalos soul műsora a Trend FM-en.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstráció előkészítését. Az érdekképviseletek a béremelés részleteiről még nem kaptak tájékoztatást, a szféra 25%-os bérfejlesztést szeretne. Nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége, azonnali kormányzati beavatkozást sürgetve a szektor működési feltételei miatt. A szervezet szerint 6-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülhet. A szövetség közleménye szerint nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Kezdeményezik a piac rendkívüli átvilágítását, a MOL nagykereskedelmi gyakorlatának és a stratégiai üzemanyag készletek teljes ellátás biztonságának vizsgálatát. Nincs szükség a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására, a Magyar Helsinki Bizottság szerint a jogvédő szervezet álláspontja alapján hiányzik az intézkedés jogalapja. Megszüntetése az ország biztonsági és pénzügyi érdekeit is szolgálná. A válsághelyzetet 2016 márciusi bevezetése óta eddig folyamatosan fenntartották. Élesen bírálta az előző évek felsőoktatási politikáját a miniszterelnök az ELTE tanévnyitóján. Magyar Péter bejelentette, hogy jövő augusztustól megszűnnek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. A kormányfő szerint a felsőoktatás finanszírozását rendezni kell, mert tartósan nem várható el megfelelő teljesítmény anyagi megbecsülés nélkül, ehhez új modell kidolgozását ígérte. Külön kiemelte a tanárképzés és a közoktatás megújításának fontosságát, amelyben az ELTE-nek kulcs szerepet szánt, a hallgatókat pedig arra biztatta, hogy merjenek kritikusan gondolkodni és önállóan kérdezni.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 148.206 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 2,6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4.986 forinton forog, 8,1%-os mínuszban, az OTP 2,1%-kal erősödött 45.100 forintra, a Richter 1,1%-kal 12.820 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,1%-os növekedésben 2.618 forint. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forintba és 8 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 312 forintot és 45 fillért kérnek, egy svájci frankért 386 forintot és 26 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 10 fillér, a cseh koronáé 15 forint 2 fillér, egy angol font 422 forint és 51 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE és a frankfurti DAX 1,1%-kal csökken, csak úgy, mint a párizsi CAC 40, a milánói és a madridi börze egyaránt 0,3%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,5%-kal csökken, $90.83 áll a kurzus, a Brent jegyzési ára $95.22 hordonként. Egy uncia aranyért 6,1%-os mínuszban $4,512 kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban egy megavattórányi energiahordozó 71 euróba és 13 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Több-kevesebb napsütésre számíthatunk, a felhős tájakon is csak néhol lehet eső, a szél megélénkül, a hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Gazdaság és kultúra. A 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírszerkesztő. Elnézést, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek. Ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstráció előkészítését. Az érdekképviseletek a béremelés részleteiről még nem kaptak tájékoztatást, a szféra 25%-os bérfejlesztést szeretne. Nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége, azonnali kormányzati beavatkozást sürgetve a szektor működési feltételei miatt. A szervezet szerint 6-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülése várható, a szövetség közleménye hangsúlyozza nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket szeretnének. Kezdeményezik a piac rendkívüli átvilágítását a MOL nagykereskedelmi gyakorlatának és a stratégiai üzemanyagkészletek tényleges ellátás biztonságának vizsgálatát. Nincs szüksége a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására a Magyar Helsinki Bizottság szerint. A jogvédő szervezet álláspontja alapján hiányzik az intézkedés jogalapja. Megszüntetése az ország biztonsági és pénzügyi érdekeit is szolgálná. A válsághelyzetet 2016 márciusi bevezetése óta eddig folyamatosan fenntartották. Élesen bírálta az előző évek felsőoktatási politikáját a miniszterelnök az ELTE tanévnyitóján. Magyar Péter bejelentette, hogy jövő augusztustól megszűnnek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. A kormányfő szerint a felsőoktatás finanszírozását rendezni kell, mert tartósan nem várható el megfelelő teljesítmény anyagi megbecsülés nélkül, ehhez új modell kidolgozását ígérte. Külön kiemelte a tanárképzés és a közoktatás megújításának fontosságát, amelyben az ELTE-nek kulcs szerepet szánt, a hallgatókat arra biztatta, merjenek kritikusan gondolkodni és önállóan kérdezni.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenés mellett 147.687 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 3,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,5%-kal csökkent 4.950 forintra, az OTP 2%-kal került lejjebb 44.900 forintig. A Richter 1%-os pluszban 12.820 forinton áll, a Magyar Telekom 1,2%-kal erősödött 2.620 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 75 fillér, egy amerikai dollár 312 forint 21 fillér, egy svájci frank 385 forint és 72 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX szintén 1/10%-kal erősödik, a párizsi CAC40 ugyanennyivel 1/10%-kal csökken. Milánó 4/10, Madrid 3/10%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 4/10%-kal csökkent, $90.90-re, a Brent jegyzési ára 95,33 dollár áll 2/10%-os mínuszban. Egy uncia aranyért 0,5%-os csökkenés mellett $4,515.30 kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en 94.2-n. Hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni az UniCredit vezérigazgatójával a német kormány a Commerzbank ügyében. A Reuters értesülései szerint Lars Klingbeil, német pénzügyminiszter személyes találkozóra hívta Andrea Orcelt, ami az eddigi legegyértelműbb jele annak, hogy Berlin nyitottá vált egy esetleges megállapodásra. Németország korábban határozottan ellenezte, hogy az olasz hitelintézet felvásárolja a harmadik legnagyobb német bankot, és a kezdeményezést ellenséges lépésként értékelte. Az ellenállás azonban meggyengült, miután az UniCredit júliusban csaknem 50%-os részesedés szerzett a Commerzbankban. Közben a Commerzbank 1,2 milliárd eurós részvény visszavásárlási programot indított.
0: Időjárás jelentés.
3: Több-kevesebb napsütésre számíthatunk, a felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik, a hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat. Maradjanak velünk, a hírek után folytatódik Magyarország első hivatalos szólműsora a Trend FM-en. Várja önöket a Soul Session csapata Bogyó Tamás vezetésével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek, ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstráció előkészítését. Az érdekképviseletek a béremelés részleteiről még nem kaptak tájékoztatást. A szféra 25%-os bérfejlesztést szeretne. Nincs szükség a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására, a Magyar Helsinki Bizottság szerint. A jogvédő szervezet álláspontja alapján hiányzik az intézkedés jogalapja. Megszüntetése az ország biztonsági és pénzügyi érdekeit is szolgálná. A válsághelyzetet 2016 márciusi bevezetése óta eddig folyamatosan fenntartották. Oroszország energetikai létesítményeket bombázott Ukrajna déli részén az odesszai régióban. Az ukrán energiaügyi minisztérium közleménye szerint az áramellátás esetleges korlátozására is sor kerülhet a térségben. Támadás érte az egészségügyi világszervezet egészségügyi ellátmányt tartalmazó raktárépületét is az éjszakai légicsapásokban. Vizsgálatot indított a Tesla Cybercab robotaxis szolgáltatása alapján, illetve kapcsán az amerikai közúti közlekedésbiztonsági hatóság. A vállalat ugyanis megkezdte az utasszállítást Austin egyes szakaszain. A Reuters összefoglalója szerint a Cybercab egy kétszemélyes, teljesen önvezető jármű, amelyből hiányzik a kormánykerék, a pedálsor és a visszapillantó tükör is, vagyis mindazon elemek, amelyeket a szövetségi biztonsági előírások kötelezően megkövetelnek. Ez a körülmény különösen figyelmet érdemel a hatósági eljárás során, mivel a jármű kialakítása alapvetően eltér a jelenleg hatályos szabályozási keretektől. Engedélyezték az ecstasy pszichoterápiával kombinált alkalmazását Új-Zélandon a poszttraumás stressz szindróma kezelésére. A szer ilyen célú használata elsőként Ausztráliában vált legálissá. Az új-zélandi egészségügyi minisztérium közlése szerint a csak 18 éven felüliek számára alkalmazható.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenés mellett 147.678 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 4 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,9%-kal csökkent 4932 forintra, az OTP 1%-os erősödésben 45.000 forinton áll. A Richter 2%-os mínuszban 12.790 forinton, a Magyar Telekom 1,3%-kal erősödött 2.622 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 6 fillér, egy amerikai dollár 312 forintba és 47 fillérbe kerül, egy svájci frank 386 forintba és 3 fillérbe. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX, a londoni FTSE 1/10, a párizsi CAC40 szintén 1%-kal csökken, Frankfurt 2%-kal erősödik, Milánó 4/10, Madrid 3%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,5%-kal csökkent 90,81 dollár, a Brent jegyzési ára 95,28 dollár hordonként. Egy uncia aranyért 0,5%-os mínuszban 4515 dollárt és 30 centet kérnek.
0: Időjárás jelentés.
4: Több-kevesebb napsütésre számíthatunk, a felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél megélénkül, a hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most folytatódik a Soul Session, a műsor, ahol szinte kizárólag eredeti bakelitről szólnak a funky és soul ritkaságok.

0: 94.2. Trend FM. Magyarország első hivatalos soul műsorát hallották a Trend FM-en. A Soul Session jövő pénteken is elindul 11 óra után itt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: Pontban egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek. Ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstrációjuk előkészítését. Az érdekképviseletek a béremelés pontos részleteiről még nem kaptak tájékoztatást, a szféra 25%-os bérfejlesztést szeretne. Nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége, azonnali kormányzati beavatkozás sürgetve a szektor működési feltételei miatt. A szervezet szerint 6-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülése várható. Hangsúlyozzák, nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Kezdeményezik a piac rendkívüli átvilágítását, a MOL nagykereskedelmi gyakorlatának és a stratégiai üzemanyagkészletek tényleges ellátásbiztonságának vizsgálatát. Pozitív meglepetést okozott a júliusi kiskereskedelmi adat, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza értékelése szerint. Éves alapon és havi szinten is nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene, amit főként a nem élelmiszerboltok és az üzemanyag kiskereskedelem húzott. Regős Gábort hallják.
4: Éves bázison 4,9%-kal, havi alapon pedig 1%-kal nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumen a júliusban. Ennél azért valamivel rosszabb adatra számítottam, ezt be kell vallani. Ugye a meglepetés alapvetően két tényezőről vezetném vissza, egyrészt az üzemanyag kiskereskedelem 8,1%-os éves alapú bővülésére, másrészt a nem élelmiszerboltok 6,5%-os forgalom növekedésére, természetesen itt is volumenről beszélek. Az élelmiszerboltoknál a forgalom 2,2%-kal nőtt, hát hogy ugye kevésbé lehet csodát várni, sokkal többet enni nem fogunk, akkor sem, ha több pénzünk van, talán egy kicsit jobb minőségűt vásárolunk ebben az esetben.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 6%-os mínuszban. 147.429 ponton az index. A forgalom átlépte a 4,5 milliárd forintot. A Telekom kivételével minden papír ára csökken. A MOL majd 1,9%-kal jött lejjebb, 4.932 forinton. Az OTP 2 10%-os mínuszban 44.900 forintot ér. A Richter 4%-kal lett olcsóbb, 12.760 forinton. A Telekom 1,3%-kal emelkedik, 2.622 forinton. A Forage pedig több mint 8%-kal szakadt be, 1.662 forintot ér. A forint délelőtt tovább gyengült, 363 forint 30, sőt 40 filléren áll ebben a pillanatban az euróval szemben. 1 dollárért 312 forint 70 fillért kell adni a bankközi devizapiacon. Egy svájci frankért 386 forint 50 fillért kérnek. Európában a többség az hát enyhe mínuszban, London pár ponttal, a DAX index 3%-os pluszban, Párizs 2%-del, az olasz tőzsde 3%-del van lejjebb, a spanyol index pedig 1%-os mínuszban. Ázsiában jó volt a hangulat reggel, a japán tőzsde 1,3%, Hongkong 1,7%-os pluszban zárt, Shanghai 3%-os mínuszban, egyedül a térségben, így fejezte be a napot. Az indiai tőzsde 0,5%-os pluszban zárt, a dél-koreai index 1,6%-kal tudott emelkedni, Szingapur pedig majd 1%-os pluszban fejezte be a napot. Az olajárak lejjebb jöttek reggelhez képest, délelőtthöz képest is, 1%-os mínuszban az észak-amerikai könnyű olaj a VT jegyzésára, 90 dollár 40 centen áll, a Brent 7%-kal jött lejjebb, 94 dollár 80 cent közelében. Enyhe mínuszban az aranyár folyama 4%-kal, egy unciáért 4521 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium és a platina az, ami majd 1%-os mínuszban. Az ezüst és a réz egy pár centtel olcsóbb. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, a kakaó 1,6, a cukor 1,7%-kal kerül többe. A többiek inkább enyhe mínuszban, de ezek pár centet jelentenek, még talán egy apotot érdemes kiemelni, ami 0,5%-kal kerül többe. A holland tőzsdén jegyzett zárfolyama 1%-os mínuszban 71 eurón áll október végi szállítással. Oroszország energetikai létesítményeket bombázott Ukrajna déli részén, az odesszai régióban. Az ukrán energiaügyi minisztérium közleménye szerint az áramellátás esetleges korlátozására is sor kerülhet a térségben. Támadás érte az egészségügyi világszervezet helyi raktárépületét is az éjszakai légicsapások során. Élesen bírálta az előző évek felsőoktatási politikáját a kormányfő az ELTE tanítóján. Magyar Péter bejelentette, jövő augusztustól megszűnnek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. A kormányfő szerint a felsőoktatás finanszírozását rendezni kell, mert tartósan nem várható el megfelelő teljesítmény anyagi megbecsülés nélkül, ehhez új modell kidolgozását ígérte. Külön kiemelte a tanárképzés és a közoktatás megújításának fontosságát, amelyben az ELTE-nek kulcs szerepet szánt. A hallgatókat arra bíztatta, merjenek kritikusan gondolkodni és önállóan kérdezni. Hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni az UniCredit vezérigazgatójával a német kormány a Commerzbank ügyben. A Reuters értesülései szerint Lars Klingbeil német pénzügyminiszter személyes találkozóra hívta meg Andrea Orcelt, ami az eddigi legegyértelműbb jele annak, Berlin nyitottá vált egy esetleges megállapodásra. Németország korábban határozottan ellenezte, hogy az olasz hitelintézet felvásárolja a harmadik legnagyobb német bankot, és a kezdeményezést ellenséges lépésként értékelte. Az ellenállás azonban meggyengült, miután az UniCredit júliusban csaknem 50%-os részesedést szerzett a Commerzbankban, ami már elegendő a közgyűlési határozatok befolyásolásához, az igazgatósági tagok kinevezéséhez is. Közben a Commerzbank 1,2 milliárd eurós részvény visszavásárlási programot indított. Vizsgálatot indított a Tesla Cybercab robotaxi szolgáltatása kapcsán az amerikai közúti közlekedési hatóság. A vállalat ugyanis megkezdte az utasszállítást Austin 1-es útszakaszain. A Reuters összefoglalója szerint a Cybercab egy kétszemélyes, teljesen önvezető jármű, amiből hiányzik a kormánykerék, a pedálsor és a visszapillantó tükör, vagyis mindazon elemek, amelyeket a szövetségi biztonsági előírások megkövetelnek. Ez a körülmény különösen figyelmet érdemel a hatósági eljárás során, mivel a jármű kialakítása alapvetően eltér a jelenleg szabályos szabályozási kerettől. 20. alkalommal rendezik meg a Kópra Lita jövő héten, amelynek fő célja a minőségi magyar termékek bemutatása. A mostani eseménye mintegy 100 autóval látogat meg magyar élelmiszeripari cégeket és üzleteket, köztük olyan helyszíneket is, ahol új fejlesztéseket és modern bolti megoldásokat mutatnak be. Tóth Gézát, a Coop Hungary vezérigazgatóját hallják.
1: Gyakorlatilag a Coop Rally alapvető célja, hogy a minőségi magyar termékekre ráeresítse a figyelmet, már pedig úgy, hogy egy jelentős számú résztvevővel, közel 100 autóval végig látogatunk olyan magyar élelmiszeripari cégeket, illetve van a két nap alatt két Coopbolt is, ahol méltán reprezentálja ezt a célt, tehát hogy ezek a élelmiszeripari gyártók olyan termékeket gyártanak olyan árértékarányban, amit méltán tudunk a vásárlók figyelmébe ajánlani. Ezeken a helyszíneken folyamatosak a fejlesztések, van olyan, hogy mondjuk 10 év után térünk vissza egy Kóprajzi helyszínre, és látjuk, hogy az a gyártó tényleg mit tett annak érdekében új beruházásokkal, új termékekkel, hogy tényleg tudjuk ajánlani a vásárlóknak.
3: A japán gazdasági teljesítmény február óta a legnagyobb ütemben nőtt a múlt hónapban. Az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató kompozit beszerzési menedzser indexe 53,5 pontra február óta a legmagasabb szintre emelkedett. Augusztusban sorban a 17. hónapban állt 50 pont felett japán kompozit BMI-je. Engedélyezték az ecstasy pszichoterápiával kombinált alkalmazását Új-Zélandon a posztraumás stressz szindróma kezelésére. A szer ilyen célú használata elsőként Ausztráliában vált legálissá. Az Új-Zélandi Egészségügyi Minisztérium közlése szerint a kezelés csak 18 éven felüliek számára alkalmazható.
0: Időjárás jelentés.
3: több-kevesebb napsütésre számíthatunk, a felhős tájakon néhol lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet most 28 és 33 fok között alakul, késő este 17 és 27 fok közé ül majd le a levegő.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Az első ilyen kiemelt Alekszandr Zverev alaposan megizzadt a továbbjutásért az amerikai nyílt teniszbajnokság második fordulójában, de a világ ranglistán 52. francia Quentin Halis felett aratott ötszeres sikerrel. Ott van a legjobb 32 között, hát a meccs az nem volt könnyű, 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3-ra győzött. Hachanov a kanadai Ozsér Alissimivel játszott, és ott 4 szetben dőlt el a küzdelem, 6-7, 6-3, 6-2, 6-2-re győzött Hachanov végül. Az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese mindig Stóth Lili Anna a legnagyobb név és az első számú favorit a 41. Vizer Budapest félmaraton keretében a vasárnap tartandó országos bajnokságon, amelyen a legjobb hazai utcai futók kivétel nélkül rajthoz állnak. Ma kezdődik a hétfőn kezdődik a Dublin Ovalben a vitorlázó Ilka osztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesiesként indul. És még egy fontos hír, a Nemzetközi Sí és Snowboard Szövetség a jövőben a téli olimpia évének kivételével minden évben rendez majd világbajnokságot.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
3: 13 óra 11 perc pozitív meglepetést okozott a júliusi kiskereskedelmi adat, mint hallhatták híreinkben. Éves alapon és havi szinten is nőtt az üzletek forgalmának volumene. Regős Gábor szerint az üzemanyagforgalom növekedését részben a turizmus, nagyobb részben pedig az magyarázhatja, hogy júliusban a hazai üzemanyagárak még a környező országok szintje alatt voltak. A Gránit alapkezelő vezető közgazdászát Kecső Rihárd kérdezte.
5: Kedvező adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal a kiskereskedelem júliusi forgalmáról, alakulásáról. Mondhatjuk azt, hogy kellemes meglepetés ért minket?
4: Mindenképpen, ugye éves bázison 4,9%-kal, havi alapon pedig 1%-kal nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumen a júliusban. Ennél azért valamivel rosszabb adatra számítottam, ezt be kell vallani. Ugye a meglepetés alapvetően két tényezőről vezetném vissza, egyrészt az üzemanyag kiskereskedelem 8,1%-os éves alapú bővülésére, másrészt a nem élelmiszerboltok 6,5%-os forgalom növekedésére, természetesen itt is volumenről beszélek. Az élelmiszerboltoknál a forgalom 2,2%-kal nőtt, hát hogy ugye kevésbé lehet csodát várni, sokkal többet enni nem fogunk, akkor sem, ha több pénzünk van, talán egy kicsit jobb minőségét vásárolunk ebben az esetben.
5: Ugye az látszik, hogy nem élelmiszerre költöttünk itt többet, azt mondhatjuk, hogy inkább akkor most így az emberek a nyár folyamán a ruhára, műszaki cikkekre, vagy éppen a kevésbé alapvetőbb dolgokra. Kicsit mondjuk azt, hogy kielvezték a nyarat?
4: Mondhatjuk, de ennek azért kevésbé a nyárral van kapcsolata. Ugye ezt azért a korábbi hónapokban is láttuk, tehát nem teljesen újdonság azért ez. De ha megnézzük itt az előző hónapok növekedését a nem élelmiszer kiskereskedelemnél, akkor 5,1%, 2,3%, mondjuk az április 1,6%-kal gyengébb volt, március 8,5%, február 5%, tehát itt azért ez nem teljesen újdonság, ez volt az eddigi hónapokban is leginkább a húzóerő.
5: Üzemanyagok terén, ugye itt azt is látjuk, hogy növekedés volt több 8%-kal éves alapot nézve. Ennek mi lehet itt a fő rugója? Már csak abban a tekintetben, hogy itt azért volt itt az üzemanyagárak között rengeteg kérdőjel, azért most is még történnek itt a dolgok, mind a világpiacon, mind a hazai üzemanyagárak tekintetében. Úgyhogy itt ez most, ez az eredmény, ez a plusz 8%, ez összességében jónak mondható?
4: Mindenképpen valóban nem gondolom azt, hogy a magyar háztartások hirtelen ennyivel többet utaztak és tankoltak volna. Itt egyrészt van egy gyenge bázis, de ezzel azért nem lehet megmagyarázni az egészet. Ugye, ha visszanézzük az előző hónapokat, márciusban volt egy 20,6%-os növekedés, jó pánikvásárlás, ugye le volt zárva a barátság főolajvezeték, kitört az iráni háború, majd utána ez a 8-9%-os szint volt április-májusban, júniusban stagnálás, és akkor most visszajött ez a 8%. Hát én ezt kisebb részben a turizmussal, nagyobb részben pedig azzal magyaráznám, hogy azért a hazai üzemanyagárak júliusban még mindig a szomszédos országok szinte alatt voltak, tehát jobban megérte nálunk tankolni, mint a többi szomszédos országban.
5: Közben még itt egy érdekes adat, hogy itt az internetes és a csomagküldő kereskedelem forgalma is majd 9%-kal nőtt. Ez milyennek mondható abban a tekintetben, hogy azért rengeteget vásárolunk már online, azért már jó pár éve ez a trend. Kezdi kiforni magát az online kereskedelem?
4: Hát az online kereskedelem mindenképpen kiforja magát. Ugye, amit érdekes lehet, hogy ez mindössze 8,4% a kis kereskedelmi forgalom volt. Ugye ez inkább arra a problémára világít rá, hogy az online kiskereskedelemben nagyon sok a külföldi szereplő, és nagyon kevés a hazai szereplő, tehát hogy itt azért a hazai cégeknek jobban előre kellene törniük, hogy ugye ez a GDP rész ne külföldre menjen.
5: Van itt még egy olyan adat, hogy január és július között összességében 4,5%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom. Ezt összességében hova tudjuk tenni?
4: Ez 4,5%-os volumen növekedés, ez semmiképpen nem tekinthető rossznak. Nyilván persze a reálbérek érdemben nőnek, egy nagyon alacsony inflációs környezetben vagyunk, ugye az év elején volt egy nagyon laza fiskális politika, amiben kapcsán egyébként az az érdekes, hogy ugye azért most már a júliusi adatról beszélünk, itt arra lehetett volna számítani, hogy ez a hatás egy kicsit kifut, ezt egyelőre szerencsére nem látjuk. Tehát az idén a kiskereskedelem azért jól tud teljesíteni, igazából elvileg, tehát ezen keresztül a fogyasztás az, ami a gazdasági növekedés főhúzó ereje.
5: Mennyire lehet azt mondani, hogy most így az elmúlt pár hónapban, vagy az elmúlt időszakban több pénz maradna az emberek zsebében, mint mondjuk egy-két évvel ezelőtt, ez az adatokon mennyire látszik meg?
4: Hát ez mindenképpen igaz, ugye egy ilyen, most a legutóbbi béremelkedés az gyenge volt, 7,5%, gyenge, hát az előző hónapokhoz képest gyenge, de közben egy stabilan 2% alatti inflációt látunk az előző hónapokban, tehát ez mindenképpen helytel, illetve hát azért, hogy itt a fiskális lazításokat is ki kell emelni.
5: Mennyire jelenthető ki az, hogy a magyar háztartások kezdenek fellélegezni?
4: Mindenképpen ugye itt az nem élelmiszer kereskedelem az, amit elsősorban figyelni kell, ugye ez az, ami volatilisebb lehet, és itt, hogyha látunk egy 6,5%-os növekedést, ez mindenképpen arra mutat rá, hogy tudnak olyan tételekre is költeni, amelyekre egyébként kevésbé vásárolnának meg, jobban elhalasztanának. Itt ugye például a fokáját megemlíteném az illatszert kereskedelmet, itt ugye volt egy elég jelentős kétszemélyi 11,8%-os bővülés, hát nyilván ez az a termékkategória, amiben akkor költünk többet, hogyha van pénzünk.
5: Mire számíthatunk majd az augusztusi hónaptól? Ugye az lesz az a hónap, ami már a vásárlások terén is egy kicsit másképp alakul, ugye szeptemberre bevásárolják az emberek a tanszereket, a különböző fizeteket, stb. Ez, illetőleg ezeknek a jelentősége meg fogja majd valamilyen szinten dobni az adatokat?
4: Hát itt az augusztusi adatnál én egy dologtól félek egy kicsit, hogy ez a paksi leállás, asszály, ennek kapcsán az egész bizonytalanság, kicsit talán rosszabb konjunktúra érzet, ez ronthat valamit, de makrogazdasági oldalról persze ennek nem feltétlenül kell megjelenni az adatokban, tehát meglátjuk, hogy mi lesz, én kíváncsian várom az augusztusi adatokat, itt akár az iparra, akár a kiskereskedelemre gondolok.
3: Regős Gábort, a Gránit Alap közelő vezető közgazdászát hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
3: A BUX lefelé 6%-kal 147.361 ponton az index. A forgalom pedig most üti még az 5 milliárd forintot. A vezető papírok a Telekom kivételével olcsóbbak lettek. A MOL 1,7%-os mínuszban 4.940 forinton. Az OTP 0,5%-ot esett 44.780 forinton. A Richter is 0,5%-kal jött lejjebb 12.750 forintot ér. A Telekom majd 1,6%-kal realizik velük szemben 2628 forinton, a Forágyi meg mélyrepülésben 8,3%-kal 1660 forinton. A forint gyengült, most megállt, 363 forint 50 fillér az euró, 1 dollárért 312 forint 80 fillért kell adni, 1 svájci frankért 386 forint 50 fillért kérnek. Európában a vezető indexek azok, hát különösebb nagy mozgást nem produkálnak, de vegyesen mozognak. London pár pontos mínuszban, csak úgy, mint a spanyol index. A DAX Index 2,1%-kal van feljebb, Párizs 2,1%-kal lejjebb, a spanyol 3,1%-os mínuszban. Az olajárak azok most megálltak, ugyancsak 90 dollár 50 centen áll az észak-amerikai könnyűolaj, a WTI edzésára

0: úgy, mint a cukor. A többiek, amik meg olcsóbbak lettek, azok éppen, hogy csak egy pár centen, úgyhogy nagyon nem is sorolnám föl. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 1%-os mínuszban 71 eurónál október végi szállítással. Élesedik a láthatatlan küzdelem a nagybefektetők és a kormányok között. Az állampapírpiac hosszú oldali hozamemelkedése mutatja, hogy a komolyabb tőkealapok egyre jobban meggondolják, kiket és mennyiért finanszíroznak. Hiába a komoly hozam, ha nagy a kockázat, mondta a reggeli műsorunkban János Zsolt független pénzpiaci szakértő. Ha bizalomnak ára van, és ha az megroppan, akkor kemény döntések születnek. Példaként a holland nyugdíjpénztárat említette, amely jelentősen csökkentette amerikai kötvénykitettségét, sőt, a holland jegybank az aranytartalékát is inkább hazavitte. János Zsolttal beszélgettem reggel. Mennyire valós küzdelem, vagy mennyire inkább csak simán üzlet?
1: Abból alakult ki, hogy a kötvénypiac az gigantikus. Satszolások szerint a kötvénypiac likviditása olyan 8-10-szer akkora, mint a részvénypiac. És ugye főleg a kötvénybefektetők, azok nem annyira lehet őket a sztorikkal megvenni, hanem sokkal merevebben, konzervatívabban, ha vesszük őket, az érdekli, hogy mire van felhasználva a pénz, és hogy mennyire nagy a valószínűsége, hogy nem csak kamatot kapnak, hanem a befektetett összeget is visszakapják. És nekik főleg az a kép nem tetszik, ami ugye hosszú ideje már egy kicsit így kivárok be a gazdasági életbe, hogy az infláció enyhén a kamatok fölött marad, így az adósok el tudják inflálni az adósságokat, és ez a kép nem nagyon tetszik a kötvénybefektetőknek. Ez nem egy személy, nem egy csoport, hanem egy általánosan, inkább egy sajtóíró marketing oldalról került ez a kifejezés, hogy a kötvénypiac az ellenáll a politikai lépéseknek, és ezt ugye láttuk Angliában, amikor Liz Truss nagyon nagy lépésekkel az adósságot meg akarta növelni, akkor nagyon-nagyon hamar ugrottak a kamatok, és ő vissza is kellett lépjen. Azóta, by the way, Angliának a 10 éves államkötvénykamat szintje magasabban van, mint amikor Liz Truss vissza kellett lépjen, mert a háttérbe menet közben az eladósodási szintek tovább is növekednek, és ez nem tetszik a kötvénypiacnak. Van egy pár nap, amikor az államkötvények kamatjai csökkennek, az egy rövid, pici megoldás, a hosszú, az eladósodási szint, és ez nem csak Amerikában, hanem világszerte az államoknak egy problémájuk, ez tovább is jelen van, és ez nem tetszik a kötvénypiacnak.
0: Na de ez annyira nem tetszik, hogy miattuk emelkednek a hosszú hozamok?
1: Abszolút, tehát pont ez történik. Az egyik, most már maradnánk az amerikai struktúránál, a Trump adminisztráció sajnos sok olyan kijelentéssel, olyan lépéssel pont a kötvénypiacra szembe veszi el a bizalmát, hogy vagy nem vásárolják meg a kötvényeket, vagy azt mondják, hogy oké, minden esetre sokkal magasabb kamatot követelünk be, ezen keresztül drágább lesz, és ezért reméljük, hogy esetleg a politika másképp kezd gondolkozni. Pillanatnyilag mi a 2020-as évnek és az akkori akcióknak isszuk a levét, mert ha összehasonlítjuk 2008-at, akkor a központi bankot adtak likviditást a piacoknak, és ezt a likviditást céluk is volt visszavonni, ezt nekik elhitte a kötvénypiac. 2020-ban a politika adott az embereknek támogatást, likviditást, és a politikának sajnos esze ágába sincs ezt a likviditást visszavenni, hanem az adósági szint megmarad, a kamatot is kell adósságból finanszírozni, és ez az, ami nagyon nem tetszik, és hát még pluszba hozzájönnek olyan problémák, mint a japán. Ilyen problémája, a japán kamatok emelkedtek nulláról 3% fölé, rövid időn belül az radikális, ők esetleg elkezdik eladni az amerikai államkötvényeket, az nagyon rossz, és a tegnap derült ki, hogy az egyik legnagyobb európai nyugdíjpénztár, a holland nyugdíjpénztár 84%-kal csökkentette az elmúlt évekbe az amerikai állam kötvény pozícióját, amellett, hogy a holland központi bank az aranytartalékát is elvitte Amerikából 84 tonnát, tehát látjuk, hogy a bizonytalanság nagyon erősen jelen van, és ez lecsapódik, főleg a kötvényeknek a kamatszintjén.
0: Ezt értem, de hogyha hosszú távon nőnek a hozamok, akkor nem érdemesebb nekik ezt inkább ütni, hogy még magasabbak legyenek, többet keresnek majd?
1: A probléma ugye az, hogy a kötvénytartóknak a kapzsiság nem tart végtelen szintig a kamat oldalán, mert tudják azt, hogy minél nagyobb a kamat, annál nagyobb kiesési kockázatot vásárolnak meg. Tehát a kötvénybefektetők sokkal egészségesebben balanszíroznak.

0: foglalkoznak azzal, hogy mennyi az infláció, milyen lehet a növekedés, mennyi kamat reális, és nem lehet annyira egyszerűen őket megvenni, akkor átcsúsznak a befektetések junk kategóriába, hogyha már 15, 20, 30, 50, vagy mint Argentina egy pár évvel ezelőtt 120%-os kamatot kellett fizetni, akkor ezt a megfontolt kötvénybefektetők már nem vásárolják meg, mert ez a kapzsiság, hogy kamatot kapok, az nem elég erős, azt látják, hogy a tőkét nem fogom többet látni.
1: Jó, hát mondjuk Argentinánál megértem, mert ugye ott egyébként is volt néhány évvel ezelőtt, mondjuk egy 8-10 évvel ezelőtt, amikor nem akartak fizetni a lejáró papírokat, mondjuk egy kis rétegnek, de meg is lett a következménye. Azért nyilván az Egyesült Államok esetében furcsa lenne az ember, hogyha azt feltételeznék, hogy idővel nem fizető kategóriába esnek. Nézzük, hogy melyek azok az országok, akik ellen tudnak állni ennek a fajta pressziónak. Ugye két érdekes, két különböző ország, Kína, Svájc.
0: Hát, hogyha megnézzük, akkor Kínában úgy tűnik, hogy ott is a kamatok alacsonyak, és hogy akkor ez Kínának is sikerül, de ott inkább az a probléma van, hogy ugye a belső fogyasztás az egy jó pár éve áll, recesszióban van Kína, ott a kamatok azért vannak alacsony szinten, mert valamilyen formában a kormány próbálja még mindig az ingatlan lufi kipogálása után az ingatlan piacot valahogy helyre szedni, a belső fogyasztás valamilyen formában újra struktúrálni. Egészen másképpen, vagy színpadon áll a Svájc, ott a politika nagyon-nagyon erősen az eladósodási szint plafonnal nem adósodott el az elmúlt években egyre erősebben és erősebben. Annyi pénzt költenek el a háztartás oldaláról, amennyi létezik, és a többit nem. Ezzel két dolgot lehet látni, a svájci frank erős, a másik oldalról a kamatok alacsonyak. Persze, hogy ennek is meg kell fizessék az árát, de az eladósodás szint oldaláról nézve ez sokkal egészségesebb, és a Svájc jobban is tetszik. Ugye a kötvénypiacosoknak akár még negatív kamatra is fordulhatna, mert biztosabbnak látják, hogy a pénzüket oda teszik Svájcba, mert visszakapják, mint hogy kamaton keresztül megvegyék a kockázatokat.
1: Az elmúlt percekben János Zsolt független pénzpiaci szakértőt hallották. Az elmúlt fél órában pedig M. Szűcs Pétert, legyen szép a napjuk meg a hétvégéjük. Most egy kis zene, utána pedig Kovács Gergő jön a legfrissebb hírekkel, vigyázzanak magukra.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 13 óra 30 perc van, Önök a Trend FM híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek. Ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstráció előkészítését. Az érdekképviseletek a béremelés részleteiről még nem kaptak tájékoztatást. A Szféra 25%-os bérfejlesztést szeretne. Nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége. Azonnali kormányzati beavatkozást sürgetnek a szektor működési feltételei miatt. A szervezet szerint 6-700 vidéki családvállalkozás ellehetetlenülése várható. Nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Kezdeményezik a piac rendkívüli átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi gyakorlatának és a stratégiai üzemanyagkészleteknek vizsgálatát. Nincs szükség a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására a Magyar Helsinki Bizottság szerint. A jogvédő szervezet álláspontja alapján hiányzik az intézkedés jogalapja. Megszüntetése az ország biztonsági és pénzügyi érdekeit is szolgálná. A válsághelyzetet 2016 márciusi bevezetése óta eddig folyamatosan fenntartották. Élesen bírálta az előző évek felsőoktatási politikáját a miniszterelnök az ELTE tanévnyitóján. Magyar Péter bejelentette, hogy jövő augusztustól megszűnnek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. A kormányfő szerint a felsőoktatás finanszírozását rendezni kell, mert tartósan nem várható el megfelelő teljesítmény anyagi megbecsülés nélkül, ehhez új modell kidolgozását ígérte. Külön kiemelte a tanárképzés és a közoktatás megújításának fontosságát, amelyben az ELTE-nek kulcs szerepet szánt. A hallgatókat arra bíztatta, hogy merjenek kritikusan gondolkodni és önállóan kérdezni. Oroszország energetikai létesítményeket bombázott Ukrajna déli részén, az odesszai régióban. Az áramellátás esetleges korlátozására is sor kerülhet a térségben. Támadás érte az Egészségügyi Világszervezet helyi raktárépületét is az éjszakai légicsapások során. Vizsgálatot indított a Tesla Cybercab robottaxi szolgáltatások kapcsán az amerikai közúti közlekedés biztonsági hatóság. A vállalat ugyanis megkezdte az utasszállítást Austin egyes útszakaszain. A Cybercab egy kétszemélyes, teljesen önvezető jármű, amelyből hiányzik a kormánykerék, a pedálsor és a visszapillantó tükör is, vagyis mindazon elemek, amelyek kötelezőek lennének.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-ot gyengül 147.374 pontra, a részvénypiac forgalma átlépte az 5 milliárd 175 millió forintot. A vezető papírok többségében rosszul teljesítenek, a MOL 1,7%-ot gyengül 4.940 forintig, az OTP 4,5%-ot csökken 44.740 forintra, a Richter 4,1%-os mínuszban 12.750 forinton. A Magyar Telekom papírjai viszont növekednek 1,4%-os pluszban a Magyar Telekom 2.624 forinton. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai börzéken, nos itt is többségében mínuszokat látni. A londoni FTSE pár pontos mínuszban, a frankfurti DAX enyhe 2,1%-os pluszban, a párizsi CAC-on 1,1%-ot gyengül, a madridi IBEX pár ponttal a negatív tartományban, a milánói börze 0,3%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 20 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 312 forint 50 fillért, 1 svájci frankért 386 forint 20 fillért, 1 angol fontért pedig 422 forintot. 1,1621 az euró dollárral szembeni árfolyama. 0,5%-kal olcsóbb a Brent típusú kőolaj jegyzésára a világpiacon, 95 dollár a hordonkénti jegyzésár, 8,1%-kal olcsóbb a VTI, az észak-amerikai könnyűolaj $90.60. És 0,5%-kal megy lefelé az arany árfolyama is, egy uncia aranyért $4,515 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: Több-kevesebb napsütésre számíthatunk, a felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Késő este 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
2: Idén is a közönség döntheti el, ki kapja a Kaszás Attila díjat. Barta Borókára, Papp Lujzára, Kelemen Zoltánra vagy Ötvös Andrásra szeptember 15-éig van lehetősége szavazni a nyilvánosságnak. A jelölési folyamatról és Kaszás Attila örökségéről a Magyar Teátrumi Társaság alelnöke Szabó Ágnes mesél.
3: Kaszás Attila, ahogy itt elhangoztak a beszédekben is és a méltatásokban is, az ő közösségformálása, az embersége, nyilván a színészi léte, az ő lelki szépsége, ami nagyon fontos volt mindannyiunk számára. Az ő tragikus halála kicsit felerősítette az ő elmenését, hogy ahogyan ez történt annak idején, vagy amilyen fiatalon ment ő el, és ezért mindannyian gyászoltuk és emlékezünk rá. Nagyon szép dolog volt annak idején, hogy díj alapult az ő nevében, és ezt őrizzük azóta, és az ő emlékével, és azokkal a jelölésekkel, akik szintén közösséget formálnak a saját színházukban. Sok éve zajlik a jelölés, tehát mindig választani kell valakit a társulat, ami azt jelenti, hogy minden évben kell gondolni valakire. Azt jelenti, hogy foglalkoznak önmagukkal, a társulatukkal, a saját társat építésükkel, és az a közös, hogy megkeresik azt az embert, aki abban az évadban nyomot hagyott a társulat életében. Most 4 kiváló művész a saját társulatában. 2 vidéki társulat van benne, egy határon túli társulat és egy fővárosi. Színes paletta, itt nem csak a szakmai részt jutalmazzák, hiszen arra vannak egyéb szakmai díjak. Itt egy közösségérzés és egy a társulatban és esetleg a városban is résztvevés az, ami motiválja szerintem a társulatot a jelölésnél.
0: Koncert.
2: Az Edda dalok óriási erejét viszi színpadra a Kör Edda Musical szeptember 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A zenés darab a zenekar legnagyobb slágereivel repít vissza az időben, miközben azt a kérdést boncolgatja, hogy a szerelem, a pénz vagy a banda az első. A részletekbe a Frédi szerepét játszó Ragány Misa avat be.
4: Nagyon nagy utat jártunk be. 2024. augusztusában a Szigligeti Várudvarban mutattuk be a produkciót az Edda műveknek az 50 éves turnéjához csatlakozva, és hát a sors furcsa fintora, hogy azóta már 52 éves a zenekar, és a Margit szigeten nekünk pedig éppen az 52. előadásunk lesz. Tulajdonképpen ez egy musical, tehát ez egy dramatizált történet, nem egy koncert, tehát egy színházi előadás, amelynek vannak szereplői, karakterei, vannak konfliktusok, van íve ennek a szerelmi történetnek, amelyben persze mellékszálak is borzolják a kedélyeket, de a végül a főhős, aki majd megnézi, akkor eldönti, hogy megtalálja az útját. Egy 50 fős stábbal dolgozunk, elévülhetetlen érdemei vannak Nádasdy András rendező koreográfusnak, aki egyben tartja a tánckart, akik csodálatosak. A Margit-szigeten azt hiszem 25-en leszünk csak a tánckar részéről a színpadon, és valóban óriási lettfalak. Van egy motoros bandánk, akiknek nagyon hálásak vagyunk, akik kísérnek minket az országon mindenhol, és hát a Szélvihar című dalba volt olyan, hogy 8-10 motor gördült be a színpadra, illetve a színpad mellé. A Margit szigetre természetesen kiegészítjük a produkciót pirotechnikai effektekkel is, tehát azért meg kell adni ott a módját. Nagy megtiszteltetés, hogy ott lehetünk. Az elmúlt 2 évben turnéztunk folyamatosan, és most az idei évnek meg a nyárnak a megkoronázása lesz az, hogy a Margit szigeten is bemutathatjuk szeptember 6-án 18 órakor a produkciót. Orovec János Johnny, aki a librettót írta, nagyon jó érzékkel válogatta a dalokat, és ezek a dalok a történetet szolgálják. Tehát nem öncélúan van bedobva egy-egy dal, hanem a dal szövegei és a daloknak a hangulata a szervesen a történethez kapcsolódik. Ez szerintem nagyon jól sikerült, és valóban 24 Edda dal hangzik fel, a hűtlen, az utolsó érintés, az éjjel érkezem, a szélvihar, a szellemvilága, mi vagyunk a rock, vagy éppen a címadó dal a Kör is természetesen. Aki Edda rajongó, aki nem Edda rajongó, mindenkit bíztatok, hogy jöjjön el a Margit szigetre, nézze meg a nyárzáró előadásunkat, és én biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni, és jó élményekkel fog a szívében és a lelkében, illetve a hangszalagjaiban hazatérni az előadásról.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Három rejtett várrom Baranyában, hátborzongató legendával. Magyar Egregy közelében, a Mecsek vadregényes rengetegében magasodik a Máré vár. A tulajdonosok sorra váltották egymást, míg nem az építmény török kézre került. A hiedelem szerint itt lakott Máré vitéz, gyönyörű feleségével. A férfit hadba szólította a király, a magányos feleségnél pedig egyre gyakoribb vendég lett Máré testvére, Miklós gróf. A románcból évek múltán egy kislány született. Hazatérve Máré a csalfa nőt a pincébe zárta, a lányt pedig elátkozta. A legenda szerint a hegymélyén rejtőző lányt csak minden 77. évben szabadíthatja meg átkától egy vadász, aki megcsókol egymás után egy medvét, egy kígyót és egy varangyot. Hogy jutunk oda? 7 kilométeres könnyű túránk startpontja Zobák puszta. Innen északnak indulunk a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túra útvonalán. A hidasi völgyben patak kíséri utunkat egészen a csurgóig, amely a Mecsek egyik legszebb geológiai csemegéje. A sárga keresztjelzésen haladunk tovább, 3 kilométer után pedig rátérünk a Máré váráig vezető piros sávjelzésre. Az Óbányai völgy és a Réka völgy között magasodó kúpon épült Réka vár keletkezésének időpontját a mai napig találgatások övezik. A monda szerint a vár két menekült angol herceg birtoka volt. Egyikük Edward, aki Szent István Ágota nevű leányát vette feleségül. A Frigyből született Margit, aki a várban látta meg a napvilágot. Skócia későbbi királynője és védőszentje. A várom meglátogatásához egy 8 kilométeres körtúrát javaslunk. Induljunk keletnek a kék túra útvonalán, 3 kilométer után pedig térjünk rá a zöld sáv által jelzett skóciai Szent Margit útra. Nem sokára elérjük a Réka várat. A kantavári romok Pécstől északra egy három oldalról megmászhatatlanul meredek hegycsúcson találhatóak. A történet szerint itt anyázott egy Kanta nevű rablólovag, aki fosztogatásai során beleszeretett egy gyönyörű lányba. A kincsek között fogva tartott szépség kedvese azonban hamar a megmentésére sietett. Kanta megneszelte a szöktetést, és megölette a lány szerelmét. A fiú nyakában lógó medál ébresztette rá a lovagot, hogy rég nem látott öccsét ölette meg. A lány hamarosan követte őt a halálba. Kanta jó útra tért, vagyonát szétosztotta, és élete végéig gondozta a vár tövében eltemetett szerelmes pár sírját. Akár biciklivel, akár gyalogszerrel vesszük nyakunkba a Mecseket, a Dömörkaputól indítsuk 4,6 kilométeres túránkat. A piros sávjelzés egészen a Kantavárig vezet minket, ahonnan a lámpás völgyben a piros keresztjelzés mentén térhetünk vissza a kiinduló pontunkra.
0: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
6: Kurucvér. Pro Patriát Libertáté. Hogyan váltak korábbi császárhű urak kuruc vezérekké? Miként szerveződött a parasztokból és egyszerű emberekből álló hadsereg? Hogyan kapcsolódtak hozzájuk tököli régi katonái? Milyen politikai játszmák, titkos tárgyalások mentek a háttérben? Lehetett-e védekezni az árulások és a bécsi intrikák ellen? A történelmi regények népszerű szerzője Benkő László a kuruc korba viszi az olvasókat, és ahogyan a többi könyvében ezúttal is kapunk a történelmi személyiségek mellé olyan szereplőket, akiknek sztoriában ott az érzelem, a szerelem akár, a plusz izgalom, hiszen egy krimiszerű szál is végighúzódik a regényen. Azt mondta Benkő László egy interjúban, hogy amikor egy újabb regény írásáról gondolkodik, akkor vagy a történelmi korra nagyon kíváncsi, vagy egy történelmi személy az, akit igazán meg akar mutatni. Innen indul a beszélgetésünk, hogy a kurucvér esetében mi volt a döntő.
7: Tekintettel arra, hogy Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc, ugyebár ő amúgy is egy ikonikus személy. Nem akartam ő róla egy életregényt készíteni, mint mit tudom én, Nagy Lajosról, vagy Mátyás királyról, vagy Alkun Lászlóról, hanem én inkább a kort szerettem volna megjeleníteni, annál is inkább, mert az én tapasztalataim, mivel valamikor felnőtt oktatásban is dolgoztam, azok voltak, hogy az átlag emberek, az olvasók általában nagyon keveset tudnak erről. Annyira érdekes korszak volt, amikor nem lehetett tudni, hogy ki hova állt, miért állt, és miért nem, és miért állt vissza, hogy ez eléggé kibontást igényelt volna, és arra gondoltam, hogy ha magát a kort próbálom itt megjeleníteni ebbe a kötetbe, ami ugye nem lett egészen teljes, mert a Rákóczi Szabadságharc felénél befejeztem ezt a kötetet, és hogyha majd igény jelentkezik rá, akkor majd folytatni fogom. Arra gondoltam, hogy megjelenítem magát a kort, és megpróbálok választ adni az olvasóknak a miértekre.
6: Miért Versailles-ból, miért Franciaországból, miért egy orvos családjából indul ez a történet?
7: Ugye 1690-es évek végétől kezdődik a történet, és majd tart az 1705-ös év végéig, a 6-os év elejéig. Abból kell kiindulni, hogy tulajdonképpen milyen történelmi és politikai helyzet is volt akkor Magyarországon és Közép-Európában, de egész Nyugat-Európában is. Ugye a törököknek az uralma, a 150 éves uralma Magyarországon megszűnt. És törököktől a magyar királyság, a magyar emberek végső soron megszabadultak. Ugyanakkor szerettek volna megszabadulni a másik függőségtől, amit a Habsburgok jelentettek számukra. És akkor itt jön képbe a nemzetközi politika. Ugye volt egy olyan helyzet, hogy Spanyolországban haldoklott a király, a Károly király. És a két nagy hatalmasság, az egyik ugyebár a Habsburg Leopold vagy Lipót császár, egyben magyar király, is a maga fiát szerette volna egy szintén Károly nevűt a spanyol trónon látni, valamint a napkirály 14. Lajos is szerette volna az unokáját, Anzsú Fülöp herceget látni a spanyol trónon. És már ők akkor készültek egy konfrontációja a franciák és a Habsburgok között, amikor még élt a Károly király, az idős Károly király, hogy egész biztos, hogyha ő meghal, abból valamilyen nemzetközi konfliktus keletkezik. Csak hogy ezt éppenséggel a francia udvar ezt tovább gombolította. És összekapcsolta azzal, hogy van itt egy Magyarország, ahol Magyarországnak a lakosságának jelentős része rendkívül megelégelte már a Habsburg uralmat, és hogyha esetleg ők létre tudnának hozni egy olyan helyzetet, hogy ez a magyar lakosság, akik hajlandóak fegyvert fogni, meg is szerveződnének ebben az ügyben, akkor ők már két embert tudnának az élükre állítani. Az első volt ugye Tököli. Ők azt szerették volna. Nem az egész udvar, az egész francia udvar, kifejezetten a napkirály 14. Lajos. Ő Tökölinek a pártját fogta. És volt neki egy külügyminisztere, akit Barbezieux-nek hívtak, ő pedig második Rákóczi Ferencet tudta volna elképzelni a szabadságharc, a felkelésnek az élén. Tehát így kerül bele gyakorlatilag Versailles, mert ugye a francia udvar akkor már ott tevékenykedett, és ott ülésezett, és ott is éltek a francia uralkodók. De ugyanakkor Párizsban volt egy nagyon jó egyetem, világhírű egyetem, úgy hívták, hogy Párizsi Egyetem, és abból lett később a Sorbonne. És annak különböző oktatói voltak, különböző nemzetiségű művelt oktatói, professzorai voltak, és itt jött be az első fiktív személy a családjával együtt, ez a bizonyos Kismárki Tőzsér Bernát, magyar nemes, párizsi professzor.
6: Mit jelent a kurucvér? Hogyan lettek az emberek kurucá? Milyen módjai lehettek ennek?
7: Ugye onnan kellene igazság szerint kiindulni, hogy amikor Tököli Magyarországon harcolt és csapatokat vezetett, és azt hiszem beszélgettünk egyszer már róla, hogy ő ragyogó hadvezér volt, egy liliás hadvezér volt, és egy lényegesen gyengébb politikus, sajnos. Ha kettő találkozott volna, akkor biztos, hogy sokkal többre tudott volna Tököli is jutni. De egy biztos, hogy akik őnála harcoltak, ők már akkor kurucoknak gondolták és nevezték is magukat, ugye a krux, a keresztes szóból eredeztetve, és ezek az emberek akkor még természetesen éltek. Na most akkor, amikor a Tökölivel kapcsolatos a dolgok történtek, el kellett hagyni neki Magyarországot, és a törökökhöz kellett neki kimenni, engedték őt természetesen a Habsburgok, akkor ezek az emberek ugye nem mind követték őt, csak egy kis hányaduk, a többiek pedig vagy bujdosóknak álltak, vagy törvényen kívülieknek álltak, de rendelkezésre álltak még ebben a korban az ő régi harcostársai, sőt, mi több, még a tisztjei is. Aztán voltak olyan emberek, akik például a Rákóczi Ferencnek a jobbágyaiból kerültek ki, és kerültek viszonylag magas katonai beosztásba is. Ilyen volt például Esze Tamás, aki a Rákóczinak a tarpai jobbágya volt. És számtalan ilyen személyt találunk a kuruc szabadságharcban, akik vagy valamit értettek magához a harchoz, és ahhoz, hogy mit jelent egy reguláris haderőben szolgálni, de számtalan olyan találtunk, akik ezt nem tudták. És ő belőlük kellett Rákóczinak aztán 1702-ben, 3-ban egy olyan ütőképes csapatot szervezni, akik már katonák módjára tudtak viselkedni, mert először nem ez volt. A másik oldala pedig, hogy lehet az, hogy aztán labancból kurucok lettek. Ez azért fordult elő így, mert a magyarországi nagyurak természetesen letették a királyra, a Habsburg Leopoldra, letették az esküt. Harcoltak a Habsburg Leopold oldalán, sőt, amikor Tiszántúlon először megkezdődtek ezek a kuruc tevékenységek, például 1697-ben ugye a Tokaj-hegyaljai felkelés, amivel ugye azt szokás mondani, hogy körülbelül itt kezdődött Rákóczinak a színrelépése, ha bár ő akkor nagyon exkuzálta magát Bécsbe, hogy ő neki ehhez semmi köze, és őt ne fogják le ezért, és ne fogják perbe ezért. És akkor, amikor megkezdődtek ezek a felkelések, akkor nagyon sok magyarországi, magyar nemes úr, aki bandériummal rendelkezett, vagy zászlóaljjal rendelkezett, azok segítséget nyújtottak ezeknek a lázadóknak a leverésében. Ezek a lázadók akkor megint vagy a Kárpátokba távoztak, vagy a partiumi részekbe távoztak, ahová el tudtak menekülni. Aztán később jöttek már olyanok, mint például a Károlyi Sándor, aki először a kuruc felkelők ellen harcolt, és utána nagyon hamar, mivel látta, hogy működnek a Habsburgoknál a dolgok, átállt Rákóczi oldalára, de ennek volt egy mozgatórugója, mégpedig az, hogy ekkor már ugye a spanyol örökösödési háború, különösen az olasz hadszintéren vastagon zajlott. És ebben az esetben ugye legtöbbször a magyar katonákat vitték volna el Olaszországba harcolni, és ők meg erre nem voltak hajlandóak, és pontosan ezért emiatt lázadoztak. És ezt használta ki aztán Rákóczi, és a Rákóczinak a kisebb-nagyobb rendfokozatú és beosztású alvezérei, hogy ezeket a személyeket, ezeket a katonának, majdnem katonának vitt embereket összeszedték, és megpróbálták maguk oldalára állítani. Aztán később jöttek az utolsó fázisba, amikor komplett csapatok álltak át, magyar vezérrel természetesen, olyan, mint a Forgácsék, aztán az Eszterházi családnak is voltak tagjai, akik a bandériumaikkal egy az egybe átálltak Rákóczihoz, akiknek kiképzett haderő állt már a rendelkezésükre, és gyakorlatilag azt jelentette, hogy egyik napról a másikra bárhol fel tudták a Habsburg seregekkel venni a harcot. Sajnos ez oda vezetett, ugye, hogy a Habsburg seregekben még mindig harcoltak magyar alakulatok. És talán ennek is köszönhető volt az, hogy őket is aránylag hamar rá lehetett beszélni arra, hogy Rákóczi oldalára álljanak, és ezért tudott Rákóczi egy rendkívüli ütőképes hadsereget felállítani, amivel aztán először a Felvidéken, aztán később a Dunántúlon, a Dunatisza közén, a mai burgenlandi területeken, a morvaországi területeken különböző akciókat hajtottak végre éveken keresztül.
6: Benkő László íróval beszélgettünk az új regényéről, amelynek címe Kurucvér, Pro Patria et Libertate. Ez a kötet a Családi Könyvklub gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél perccel múlt 14 óra, a Trend FM híreit a hírszerkesztőtől Kovács Gergőtől hallják. Letartóztattak egy budapesti férfit, aki egy konténerben 21 ezer darab elektromos és 5 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát tárolt. A férfi az adófizetés elmulasztásával több mint 110 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntöttek a kényszerintézkedés mellett. Lezárások és korlátozások lesznek vasárnap Budapesten a 41. Vizer félmaraton miatt. Ezek többi között a budai és a pesti alsórakpartot, a Szabadsághidat és az Óbudai Árpád fejedelem útját érintik. A futóverseny előkészítése miatt már holnap reggel 8-tól lesznek lezárások, ez több busz és villamos járatot is érint. Csehország szigorította biztonsági intézkedéseit. Tekintettel a szomszédos országokban történt incidensekre, amelyeknél fennáll annak gyanúja, hogy idegen országok állhatnak mögöttük. Ezt közölte a cseh belügyminiszter. A Právó című napilap szerint elsősorban a repülőterek és a vasútállomások őrzését, felügyeletét szigorították. Oroszország energetikai létesítményeket bombázott Ukrajna déli részén, az odesszai régióban. Az áramellátás esetleges korlátozására is sor kerülhet a térségben. Támadás érte az Egészségügyi Világszervezet helyi raktár épületét is az éjszakai légicsapások során. Hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni az UniCredit vezérigazgatójával a német kormány a Commerzbank ügyében. A német pénzügyminiszter személyes találkozóra hívta meg az UniCredit vezérigazgatóját. Németország korábban határozottan ellenezte, hogy az olasz hitelintézet felvásárolja a harmadik legnagyobb német bankot, és a kezdeményezést ellenséges lépésként értékelték. Az ellenállás azonban meggyengült, miután az UniCredit júliusban csaknem 50%-os részesedést szerzett a Commerzbankban, ami már elegendő a közgyűlési határozatok befolyásolásához, az igazgatósági tagok kinevezéséhez is. Közben a Commerzbank 1,2 milliárd eurós részvényvisszavásárlási programot indított. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamarakiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-ig látogatható.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX már 0,8%-ot gyengül 147.115 pontra. A részvénypiac forgalma átlépte az 5,5 milliárd forintot. A blue chipek többségében mínuszban, a MOL 1,7%-kal 4.936 forinton, az OTP 7%-os gyengülésben 44.680 forintig, a Richter papírok 0,8%-ot mennek lefelé 12.710 forintra. A Magyar Telekom árfolyama egyedül pluszban 1,6%-kal 2630 forinton. A nyugat-európai bőrzéken most viszont többségében pluszokat látni, pár pontos pluszban a londoni FTSE, a frankfurti DAX 4,1%-kal a pozitív tartományban, a párizsi CAC-ról 1,1%-del, a milánói bőrze 2,1%-del megy lefelé, a Madrid IBEX 1,1%-ot emelkedik. Egy euróért 363 forint 20 fillért, egy amerikai dollárért 312 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon idehaza, egy svájci frankért 386 forint 30 fillért, egy angol fontért 423 forintot kell adni. 1,1623 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Most pár centtel lejjebb jött a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, 95 dolláron a jegyzés, és valamivel olcsóbb megy lefelé a WTI ára is, 90,70 dollár a hordonkénti jegyzés ár.
0: Időjárás jelentés.
1: Több-kevesebb napsütésre számíthatunk, a felhős tájakon is csak néhol lehet eső, a szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő este 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
2: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ebben az évadban a láthatóság, észrevehetőség a témánk. Ma egy picit, idézőjelben mondom, nem kell megijedni, sportolni fogunk. A sport szponzorációról és sportmarketingről fogunk beszélgetni, és nem is hívhattam volna azt hiszem más, mint Kosaras Renátát, a Magyar Sport Üzleti Szövetség elnökét, sportkommunikációs és sportmarketing szakértőt. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
3: Szervusz, én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó témát választottál erre az évadra.
2: Köszönöm szépen, akkor ez egy megerősítés is egyúttal. Én nekem a egyik legemlékezetesebb sport szponzorációs együttműködésem, ami persze ilyen kis színes hír volt, de igazából ez annyira befészkelte a fejembe magát, hogy gondoltam, hogy ezt felhozom. Ez az Intel nevű processzorgyártó cégnek a hirdetése volt. Ugye mindenki ismeri azt, hogy minden számítógépen rajta van, hogy Intel Inside. Ez ugye rá van. És ez azért van, mert ugye a processzort, vagy ami belül van a számítógépen, sose látjuk. És ők azt csinálták sportszponzorációnak a Barcelona foci csapatával, aki egy jó együttműködő partner azért, meg egy jó nevű partner, hogy a focisták mezén belül volt írva, hogy Intel Inside, és erről tudni lehetett, de nem lehetett látni. Ismerted ezt? Tehát belefutottál ebbe?
3: Hát hallani hallottam, de ugye rengeteg ilyen extrémnek nevezhető, vagy inkább az, hogy tényleg a szájon át terjedő szponzoráció és a reklám, az ugye mindig tudjuk, hogy erősebb, és ezt vannak ilyen nagyon izgalmas ötletek, amivel sokan már kihasználták, és szerintem ezeknek a tárháza azért ez kimeríthetetlen, egy nagyon jó marketing és jót tud kitalálni, és ez is pont egy ugyanilyen.
2: Miért szeretjük ennyire a sportot üzleti partnerként bevonni? Tehát mi a ráció emögött? Miért egy jó felület a sportolóknál való együttműködés?
3: Egy kicsit visszamennék akkor a múltba, a történelembe. Ha egy kicsit utazunk, ha a sporttörténetet nézzük, akkor már akkor is a sportolók egy példaképek voltak. Egy olyan társadalmi megítélésben voltak, ami mindenkinek pozitív volt. Tehát, hogy teljesen mindegy volt, hogy a görögöknél háború volt, az olimpia idejére megállt az élet, és akkor az olimpia volt, és a négy városállam egymással küzdött, és a mecénások támogatták a legjobb harcosokat, a legjobb sportolókat, és egyenlőek voltak, tehát hogy itt nem voltak nagy különbségek, és ez ugyanígy a társadalomban az évszázadok alatt ugye nagyon jól kialakult, akár majd a lovagi tornáknál is mindenhol, hogy a sportban mindenki felnézett a teljesítményre, és arra, amit elértek a különösebben a fizikai aktivitással a sportolók. Ugye elsősorban először még a férfiak, majd az 1900-as évek elején már a nők is beléphettek ebbe a példakép jellegű világba. És ugye ide el is érkeztünk ahhoz, hogy tulajdonképpen a 21. századra a sportoló egy nagyon speciális szerepkörben lévő influencer, ez így a mostani divatos szóval kifejezve, hiszen a saját tevékenységéből és teljesítményéből adódóan ő egy példakép. Egy olyan példakép, akivel pozitívan lehet kommunikálni, akinek a hozzáadott értéke, a története, az összes terület, amin keresztül eljutott, olyan eredményekhez, ami nekünk, fogyasztónak, rajongónak, a társadalomnak picit elérhetetlen, ezek mind pozitívak, és kimozdítanak a saját komfortzónánkból. És erre nagyon jól ráismert az üzleti világ, az, hogy ha pozitívan szeretnénk kommunikálni, jó fényben szeretnénk magunkat feltüntetni, akkor sportolóval oldjuk ezt meg, vagy sporttal oldjuk ezt meg, és ami még hozzá tartozik, mert ugye ez itt az egyéni történetekre vonatkozik, a csapat, a közösség.
2: Ezt akartam ugye kérdezni, igen.
3: A másik vonal, tehát ugye a grund, a foci, ugye a világ egyik legnagyobb és legjobban szponzorált sportága a foci, és akkor utána jön minden más, tehát nevezhetjük így, viszont ott az már a közösségi szellem. És a 21. századra, tehát mostanra elértük azt, és ebben amúgy nagy szerepe volt az elmúlt 5-6 évnek, és ugye volt egy tulajdonképpen online robbanásunk, amikor másfél évre ugye nevezhetjük úgy, hogy kicsit a világ megváltozott, az internet szerepe az sokkal jobban előrébb jött, és a határok megszűntek, és innentől kezdve az, hogy én Barcelona rajongó vagyok Ázsiában, vagy éppen Amerikában, vagy bármelyik más sportágat rajongom, ez megszűnt a klub életnek az a része, hogy csak azt tud klubsárban kimenni a meccsekre és rajongani értük, aki ott a helyi, a városi
2: Barcelona,
3: közösség.
2: Barcelonai,
3: igen, tehát, de, hogy nem. Az, de nem, mert uh-huh. Most már a világé, tehát ugye akár megnézhetjük a La Ligát, a nézettséget, tehát a megszámlálhatatlan millió felett van, tehát, hogy vagy akár ugye most lesz majd egy izgalmas VB előttünk.
2: Hát úgy is izgalmas marketinges szemmel, ugye, hogy nálunk ezt nem nagyon lehet látni.
3: Igen,
2: az idő
3: igen.
2: Fekvés miatt.
3: Igen, de hát azért gondolom itt a nagy rajongók,
2: hát a
3: meg mindenki,
2: igen,
3: a hardcore-ok, igen, de én azt gondolom, hogy ez Magyarországra azért jellemző, hogy meg fogják tehát nagyon sokan nézni.
2: De a marketing értéke, mert tulajdonképpen, hogy ezért innen indulunk, hogy erről próbálunk beszélgetni, az ilyenkor lefele tekerődik, vagy súlyozódik, hogy ezt most azért itt, ugye, most akkor kicsit belemettünk ebbe a foci VB-be, nem kell nagyon mélyen, de ugye nagyon sok csapat van, egy csomó érdektelen csapat van, azért ebben elég nagy közmegegyezés van, hogy ez a nagy kiegyensúlyozottság, ez rengeteg Lukas meccset is hoz, most tegnap olvastam, hogy sok százezer jegy elérhető még, ami azért nem szokott, igen, sok százezer. Igen. És nálunk ugye egy lehetetlen időpontban is van, és tényleg azt gondolom, hogy valószínűleg a brazilokért fent fogunk maradni, többen akár hajnali háromig is, elkelünk, de hogy ilyenkor azért nem számol azzal egy szponzor cég, hogy hányan fogják ezt, hol látható, milyen ennek a svungja? Hogy kalkulálják ezt bele?
3: Hát most ezt így nem tudom neked igazából most őszintén megmondani, hogy ezek a nagyon nagy cégek ezen a szinten már így, hogy gondolkodhatnak.
2: Nem is a világcégre gondolok, hanem a Magyarországira. Mondjuk Magyarország, egy EB vagy egy BL, az itt nekünk hát, szól a mi időzónánkban.
3: De szerintem nem, mert az a közönség, akit meg akarnak szólítani, az úgy is meg fogja nézni, az ott lesz, és a plusz közönség az pedig már egy hozzáadott érték, vagy egy hozzáadott plusz látogatószám, nézőszám, és azért valljuk be, hogy szerintem meg hogyha mélyen belegondolunk, akkor ilyenkor úgy teljesen mindegy, hogy melyik időzónában van. Tehát az olimpia is volt más időzónában, akkor is megnéztük, akkor az ismétlés néztük meg, akkor összefoglalóban
2: ott van a szponzor.
3: A rajongók ilyenkor ugye ugyanúgy felveszik azokat a mezeket, a gyerekek a merchandise-t akkor is fogják kérni, szóval én ezt így nem gondolnám. Egyedül inkább az, hogy ugye egy olyan földrészen van, tehát oké, persze a dél-amerikai rész, ugye ott azért erősebb a foci, mint akár Amerikába, de itt Európában azért erős, nagyon erős, azt látjuk is, és akkor lehet, hogy a jegyek elérhetősége azért ez is befolyásoló tényező, hogy most ki utazik ki Amerikába.
2: Ja, nyilván nem az európaiak
3: tehát,
2: fogják
3: igen,
2: ezt feltölteni, ezt gondolom, és a Dél-Amerikának meg nincs annyi pénzük.
3: Igen, tehát, hogy itt igen.
2: Mi néznénk, de nem megyünk,
3: akik meg megnézhetnék, nem tudnak
2: elmenni. Ők meg nem tudnak.
3: Igen, tehát ez gazdaság, ez már a nagy...
2: Ez már a gazdasági része. Feltűnő volt, hogy kiemelted a fizikai teljesítményt, mint a visszatekintésben legalábbis. Uh-huh. Rögtön meg is fogalmazódott a kérdés, hogy ugye van most már komoly szellemi sport is, ahol ez nagyon számít, a szponzoráció, meg hát ugye a motorsportok, motorizáltság, azok hogy illeszkednek ebbe bele, hogyan működnek ilyen módon, ahol nem fizikai példaképek, vagy nem így, milyen módon példaképek a sportolók.
3: Ott is ugyanúgy fizikai. Tehát, hogy ez abszolút a teljesítmény az, hogy most szellemi teljesítmény, vagy éppen a technikai sportokban, tehát ezt ha a Forma 1-et meg, igen, a Forma 1-et megnézed, vagy a motorsportokat, tehát a MotoGP, ugye, ezek mind-mind olyan fizikai felkészültséget igényelnek, amit én azt szoktam mondani, hogy földi halandó nem igazán tudna elviselni. Hát csak nézd meg a Forma 1-es pilótáknak, láttad, hogy 17 évesen a fiatal Kimi hogy nézett ki, ez az olasz srác, és most olyan nyaka van, mint a, nem tudom, az én combom körülbelül, mert hát ugye olyan géghatnak rá, és ezt neki fel kell rá fizikailag
2: gondolom
3: is készülni.
2: A maguk 160 centével.
3: Hát pontosan, hát nézd meg, hogy milyen testalkatuk van, igen. Tehát bele kell férni
2: zsokék.
3: Abba.
2: Igen.
3: Igen, viszont el kell tudni viselniük azt, hogy nagyjából 2-3 kilót is fogynak egy verseny alatt. Tehát, hogy azért az elég erős fizikai megterhelés. Hozzám nagyon közel állnak az extrém sportok, így nevezném igazából, nagyon sok extrém sportolóval is dolgoztam együtt, és ezek mind fizikai kihívások, tehát egy hegymászás, egy teljesítmény túra, vagy éppen a ugye dolgoztam Rakoncai Gáborral, Suhajda Szilárddal, Klein Dáviddal, ők mind-mind-mind olyan teljesítményeket vittek véghez, amik az átlag embernek, a társadalomnak nem megszokott is, magas rizikófaktorú sportágak ezek. És ebben megint ott van, hogyha a szponzort nézzük, ugye különbséget szoktunk tenni, a szponzor nagyon sokszor különbséget tesz, hogy olimpiai sportág, és akkor az olimpiai aranyérmeseket, Magyarország amúgy is olimpiai aranyérem és érem központú kommunikációban és célokban is, és a szponzorok hamarabb kezdtek el az elmúlt 15-20 évben egy olimpiai érmest támogatni, mint egy olimpiai résztvevőt, vagy egy nem olimpiai sportágban amúgy kiemelkedő sportolót, vagy sportágat, de ez a tendencia megváltozott. Ugye nem azért változott meg, mert hogy az érmeket hajszoljuk, vagy akár a teljesítményeket, hanem az emberek rájöttek, és a közösség is rájött, hogy a részsikerek nagyon fontosak, és egy ember életében nem feltétlenül tudunk 4 évben, vagy akár hosszabb időben is gondolkodni, hogy ő sikereket tudjon elérni, mert az átlagembernek a kitartása, vagy az ambíciója másképp működik, viszont a saját részsikereket átültetve egy sportolónak a részsikereibe nagyon jól lehet egy folyamatos kommunikációt, egy szponzorációt, támogatást fenntartani, és ezzel motiválni a társadalmat. És innentől kezdve megváltozott az, hogy akár a válságkommunikációt hogy kezeljük azt, hogy érem központú legyen a szponzorációnk, vagy csak sima motivációs, közösségeket építünk, storytellingre megyünk rá, történeteket mesélünk, tehát sokkal fontosabb
2: csúcs,
3: lett.
2: Ugye, az egyéni csúcs, csak az saját egyéni. Magát
3: igen,
2: győzi le,
3: igen.
2: És azt, annak is örülni kell.
3: Igen, és nem csak azt, hanem, hogy ugye, ha egy jó története van adott sportágnak, a sportolónak, a közösségnek, a csapatnak jó története van, akkor arra jól rá tud ülni az adott szponzor, és jó motivációt tud adni. Ma már nem feltétlenül szinte egyáltalán nem gondolkodnak a szponzorok logóban, persze ott van kell, mert az elmúlt 20-30-50 év megteremtette azt, hogy a logót ismerjük meg társadalmat, én így szoktam nevezni, nagyjából így lefordítva nagyon egyszerűre, hogy bevizualizáltuk azt, hogy a egyes logók az melyik céghez tartozik, de mellé más üzenetet, maximum szlogeneket tudtunk csatolni, és akkor divat volt, hogy na az a logó velünk van, rajtunk van. Most már érdekel minket az is, hogy mi van a logó mögött. Tehát az, hogy én azért vegyem meg, mert az XY sportoló vagy sportágban benne van, adott hozzá egy értéket, én tudok vele úgy azonosulni, hogy közös kihívásaink vannak, vagy bármi. Tehát, hogy van közös történetünk. És ezt most már a cégek is meglovagolják, főleg a nagyobb multik, de az egyre kisebb KKV-k is, hogy beviszik a HR-be, beviszik a belső kommunikációjukba, a céges motivációkba. Tehát egy szponzoráció állhat abból is, hogy támogatja, együttműködik a sportolóval, de ő nem feltétlenül nagy premier plánba fog megjelenni, hanem a dolgozóit fogja motiválni 1-2 éven keresztül. Tehát nagyon sokszínű lehet a ma már a szponzorációs együttműködések tárháza.
2: Egy pillanatra ugyan említetted, de érdemes egy további gondolatot is foglalkozni a csapat és az egyéni sport szponzorációjával, támogatásával. Ugye nyilvánvaló, és fogunk egy picit krízis kommunikációra beszélgetni, mert nem is tudok nem arról beszélgetni, de most még nem ezt kérdezném, hanem ugye egy csapatot támogatni, az valahogy egy olyan biztonságosabb dolognak tűnik, ha jól érted, amit mondok, tehát, hogy az úgy mindig lesz, tehát a Barcelona van 100 akárhány éves, lesz is, és azzal együttműködni az oké, egy egyéni sportoló, meg ugye az egy nagyon vulnerábilis dolog.
3: Igen, itt azért a csapatot ma már külön lehet választani. Ugye vannak az elvetemült, most a Barcelonát emlegettük nagyon sokat, tehát a Barcelona rajongók. Viszont azon belül, ugye a csapaton belül az egyéni sportolók, ők

0: nagyon fontos a mai generációnak. Az idősebb generáció az akkor is madridos marad, ha kőkövön nem marad, tehát hogy bármi, de egy fiatalabb generáció pedig már a példaképeihez fog ragaszkodni. Tehát a mostani fiatalok, ők ahhoz ragaszkodnak, hogy hol a Szoboszlai, hol van akár a Messi,
1: nem olyan lojálisak a csapathoz.
0: A csapathoz, igen. Tehát, hogy azért így tudnak változni, mert hogy ő nekik, ő a példaképük.
1: Hát meg van és egy, akkor... bocs, hogy csak egy másik jutott eszembe, bocs, hogy belágtam, hogy fejezd be a gondolatot, csak már annyira feljött bennem, hogy ugye volt olyan is, hogy a csapatnak, nem fogom tudni pontosan mondani, a csapatnak a Nike a szponzora, de annak a focistának az Adidas, és játszhat-e abba a cipőbe? Hát ez egy óriási cikksorozat volt, hogy lehet-e más
0: cipője. Ezek nagyon bonyolult szerződések, és ez nem csak a csapatra jellemző, hanem ez az egyéni sportolókra. Magyarországon a sporttörvény ugye nagyon sok mindent szabályoz, most maradjunk itt Magyarország keretein belül, és itt van ugyanígy egy ilyen pici kis diszonancia, hogy van a sportolónk. Most nézzük az egyéni sportolót először. Van a sportolónk, neki van egy szerződése az egyesületével, hogy és az egyesületnek lehet saját szponzora, lehetnek elvárásai. Ez a sportoló válogatott kerettag, akkor neki amúgy is van szerződése a szövetséggel. A szövetségnek nem feltétlenül kompatibilis a szerződése, vagy egyforma a csapat szponzorral, tehát a szövetséget már megint más szponzorálja, és akkor itt bejön az egyéni sportolónak az egyéni szponzorációs szerződései, és akkor azt mondjuk, hogy mondjuk mind a három más. Akkor hol, mikor és miben jelenik meg, és milyen logókkal, és akkor itt szokott képbe jönni az, hogy ugye a válogatott mez az alap, amikor nem országot képvisel, hanem az egyesületét, OB-n, meg egyéni dolgokban, tehát különböző ligákon esetleg akkor az egyesületét tudja viselni. Ez is egy ilyen kis diszonancia, hogy egyik fényképen így néz ki, másik fényképen úgy, hogyha nem ugyanazok a szponzorok, vagy interjúban hol van, és ugye ezeket a szerződéseket kell nagyon ügyesen az ügyvédeknek össze, és akkor ugye van az egyéni szponzorációja, ami meg kell oldani, hogy ne üsse a megjelenések a másik kettőnek a megjelenéseit a szerződéseihez képest. És ez ugyanígy a csapatsportágra is jellemző minden individuumnak.
1: Hát igen, kicsit így várta is a fülem, hogy bekerülnek a sportjogászok a okfejtésbe, és meg is érkeztek. Ez itt a Krízisek és pofonok, Kosaras Renáta sportkommunikáció, sportmarketing szakértővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél perc elmúlt fél három, önök a Trend FM friss híreit hallják, a mikrofonnál Kovács Gergő. Nyílt pályázaton keresik a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetőjét. Szakmai tapasztalatot, valamint a szervezet jövőjére vonatkozó világos vezetői programot várnak a jelentkezőtől. Ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A posztra határozott időre legfeljebb 5 évre keresnek vezetőt. A pályázatokat október 2-án 10 óráig lehet benyújtani. Őrizetbe vették a Soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját. A tegnap hajnalban történt incidensben egy 62 éves férfi halt meg, utastársa pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset feltételezett okozójának kábítószer tesztje pozitív lett. Ő és utasa könnyebben sérültek. Letartóztattak egy budapesti férfit, aki egy konténerben 21 ezer darab elektromos és 5 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát tárolt. A férfi az adófizetés elmulasztásával több mint 110 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntöttek a kényszerintézkedés mellett. Lezárások és korlátozások lesznek vasárnap Budapesten a 41. Vizer félmaraton miatt. Ezek többi között a budai és a pesti alsó rakpartot, a Szabadsághidat és az Óbudai Árpád-fejedelem útját érintik. A futóverseny előkészítése miatt már holnap reggel 8 órától lesznek lezárások, ez több busz és villamos járatot is érint. Növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, ezt jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása, megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek. Ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstráció előkészítését. Az érdekképviseletek a béremelés részleteiről még nem kaptak tájékoztatást. A Szféra 25%-os bérfejlesztést szeretne. Nincs szükség a hétfőn lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további fenntartására, a Magyar Helsinki Bizottság szerint. A jogvédő szervezet álláspontja alapján hiányzik az intézkedési jogalapja. Megszüntetése az ország biztonsági és pénzügyi érdekeit is szolgálná. A válsághelyzetet 2016 márciusi bevezetése óta eddig folyamatosan fenntartották.
0: Tőzsde hírek.
3: A BUX a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,8%-os mínuszban továbbra is, 147.071 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd 270 millió forintot. A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom az, amelyik pozitív tartományban 0,5%-kal 2628 forinton. A Richter árfolyama 0,7%-ot gyengül 12720 forintig, az OTP papírjai 0,6%-os mínuszban 44690 forinton, míg a MOL 1,9%-kal megy lefelé 4926 forintra. A nyugat-európai bőrzéken is többségében mínuszokat látni, illetve hát vegyes a hangulat. A londoni FTSE pár pontos mínuszban, a frankfurti DAX index 0,3%-ot emelkedik, a párizsi CAC-ron 0,1-del, a milánói bőrze 0,2-del, ha negatív tartományban, a madridi IBEX egy pár pontos 0,1%-os erősödésben. Egy amerikai dollárért 313 forint 60 fillért, egy euróért 363 forint 60 fillért, egy svájci frankért 386 forintot kell adni a bankközi devizapiacon idehaza. 1,1594 az euró dollárral szembeni árfolyama. 0,5%-kal olcsóbb az arany világpiaci ára, egy uncia aranyért 4514 dollárt kérnek a világpiacon. Tovább csökkennek a kőolaj világpiaci árai, a Brent jegyzésára már 95 dollár alatt, 94,70 dollár a hordonkénti jegyzésár, míg az észak-amerikai könnyolaj a VTI 1,1%-kal megy lefelé, 90,30 dollár.
0: Időjárás jelentés.
3: Több-kevesebb napsütésre számíthatunk, a felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Késő este 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Bőm-Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
4: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Kosaras Renáta, a Magyar Sport Üzleti Szövetség elnöke, sportkommunikációs és sportmarketing szakértő a vendégem. Érintettük picit a válságkommunikációt, amit kedves területen, mint ezt talán a hallgatók is tudják. Ami eszembe jut, az kettő irány is egyébként, és te rögtön már bedobtál itt a közbülső beszélgetésbe egy másikat is. Ami ugye krízis lehet, az, hogy ha történik valami a sportolóval, ez az extrém sportok esetében kifejezetten benne van a pakliba, tehát ezt be kell áraznia, úgymond a szponzoroknak. A másik, ami eszembe jutott, amikor ugye nem tudjuk azt, hogy mi lesz az eredmény, és mégis be vannak tárazva ezek a hirdetések, meg szponzorációk, meg reklámok. Ugye legtöbbször, amikor az EB-n látunk ilyet, hogy nem tudjuk, hogy tovább jut-e a magyar csapat, vagy nem, és akkor ilyen teljes ház beborításokat látunk, és meg van rendelve, le van gyártva, és akkor kicsit olyan kínossá válik az egész. Ezek például kockázatok. Mik vannak mégis, hogyan gondolkodnak erről a cégek?
5: Számos terület van, ugye, hogyha a válságkommunikációt nézzük. Én mindig, mikor a sportkommunikációt elkezdjük, ugye egyetemen tanítom is, akkor az első órán mindig tisztázzuk, hogy ennek nagyon sok műfaja, rétege, stílusa van, de ami az egyik legfontosabb, hogy mindig állítsunk fel egy válságkommunikációs stratégiát. Tehát ez a legelső, amit igen, el kell kezdenünk, és nem vágunk úgy bele, hogy mi biztos kimenetre megyünk, hanem megvizsgáljuk azt, hogy mik lesznek a kimenetek. És ugye nem mindegy, hogy milyen sportágban, amit mondta, hogy extrém sportágok, én ezt még magas rizikófaktorú sportágoknak is szoktam nevezni, ezek tényleg az autóversenyzés, motorversenyzés, a hegymászások, akár még a kerékpársportok is, tehát a triatlon, hát mindenhol a bázisugrás, vagy bármi repülősportok, tehát hogy ahol ténylegesen igen magas a rizikófaktor, és ugye nagyon nehéz eldönteni majd a végkimenetelet, persze mindig pozitív. És akkor vannak a hagyományos, úgymond olimpiai sportágak, amiktől ugye várjuk az érmeket, de mindig beüthet egy krach. És itt a legelején, mikor megtervezzük azt, hogy igazából mire fogunk rámenni, mi lesz a stratégiánk, és megvan a szponzorunk is már, a támogatónk, akikkel együtt megyünk végig az úton, jó esetben a sikerig, de nem biztos, hogy eljutunk a sikerig, hanem majd, ahogy már említettem, a részsikerek lesznek közben, azokra mindig rámegyünk. Közte azért felállítjuk a legelején a variációkat, megnézzük, mi történik, hogyha siker, mi történik, ha nem lesz siker, csak részsiker, és ilyen is olyan események jönnek közbe, mi történik, hogyha még magasabb és negatívabb események jönnek közbe, és akkor innentől kezdve ki mit mond, ki szólal meg legelőször, mit mond az edző, mit mond a sportoló, mit mond a szponzor, milyen sorrendbe fogja mondani, milyen felületen fog ez megnyilvánulni. Tehát ezeket végig kell vennünk, és utána tudjuk eldönteni azt, hogy mit húzunk ki majd a fiókból az adott eseménynél. És ugye mondtad te is, hogy be vagyunk tárazva, mindenki azt látja, hogy igen, 90%-ban azért mindenki arra táraz be, hogy legyártjuk a grafikákat, legyártjuk a fotóanyagokat előre, és akkor rögtön egy tized másodperc múlva, hogy megtörtént az esemény, sajnos legyártjuk arra is, hogyha nem a megfelelő, tehát hogy a szöveget lehessen cserélni, lehessen hozzá a megfelelő üzenetet átadni, hogy melletted vagyunk, nem vagyunk, mi történt, kinyilatkozik rögtön, mert ezeket is el kell tudni fogadni, tehát a szponzornak tudni kell ezt is kezelni, tudni kell azt is, hogy mindenben van, és ugye vannak azok az olyan típusú viszmajor esetek, ami viszont már a sportolón bunlik, hogy dopping miatt bukott-e meg.
4: Hát ezek ezt, a rémálom
5: kategóriák. Igen, hogy ezt hogy kezeljük, hogy állunk mellé.
4: Vagy nem.
5: Vagy nem, igen. Tehát, hogy ezek mindig ilyen veszélyes történetek, de hát ugye ezeket meg szerződésekbe szépen le lehet fektetni, és akkor a szponzor is tudja, hogy most hallgatni fog, nem fog hallgatni, miben áll el, és ezt hogy reagál, ezt akkor az adott marketing csapat mindig eldönti, ugye? Hát ti is csináltok kríziskommunikációkat, hogy mi lesz a legjobb éppen a sok variációk közül. Ezek... Meg hogy reagál bizonyos esetekre a társadalom, tehát akkor is rögtön tudni kell, hogy jól reagálunk, vagy nem. Bocsánat, hogy ezt mondom, hogy hiába egy útvonalat kitaláltunk, mert hogy a társadalom másképp reagál, és akkor másképp kell dönteni.
4: Hát akkor módosítani kell. Ami engem így izgat ennek kapcsán, az, hogy ha olyan kulisszatot el tudsz árulni, hogy milyen hangulatú egy beszélgetés ilyenkor a háttérben. Tehát amikor van valami helyzet, ami negatív, vagy nem erre számítottak, és akkor leül a stáb megbeszélni, hogy na akkor most mi legyen, ezek ilyen racionális, hideg, racionális. Nagyon professzionális, vagy ilyenkor azért van, hogy hát azért többet vártunk. Hogy zajlik egy
5: nem,
4: ilyen?
5: Nem, hát ennek racionálisnak kell lenni, tehát szerintem az egész kommunikációnak, tehát hogy aki beleviszi az érzelmét, akkor onnantól kezdve már nem lesz jó akkor, amikor ugye a döntéshozóknak kell. Tehát hogyha van egy krízis, akkor ott nem szabad úgy eltérni, hogy most, hogy érzelmekre hatunk. Tehát, hogy az érzelmekből indulunk ki, akkor rosszul nyilatkozunk, rosszat mondunk. Tehát, hogy azért állítottuk fel a protokollt erre, mert attól nem térünk el, hogy ne hibázzunk, és ne sértsünk meg senkit. Tehát, hogy tényleg mit fog mondani az edző, mit fog mondani a szövetségi kapitány, vagy éppen a szövetség elnöke, tehát, hogy kiszólal meg legelőször, a sportoló megszólal-e esetleg, nem feltétlenül lehet. Ugye ez nagyon nehéz, mert hogyha mondjuk egy olyan sportágat nézünk, ami mondjuk mixzónás, tehát ugye lejött a pályáról, rögtön kijött a vízből, tehát rögtön, ahogy
4: odadugják
5: a mikrofont az orra alá, itt a sportoló lesz az, aki legelőször megszólal, és neki kell elmondani, hogy miért nem nyert, miért volt baleset, mit hibázott, lejöttek a pályáról, miért kaptak ki, ugye a sportoló fog legelőször a focista, a kézilabdázó megszólalni. Itt viszont már ugye a mentáltrénerek, coachok segítségével, meg különböző kommunikációs szakemberek segítségével vannak a sportolók felkészítve, ez az ideális eset, de azért erre törekszik már nagyon sok szövetség, és ebben segítségre vagyunk mi is, mint Magyar Sportüzleti Szövetség, és én magam is, hogy ténylegesen ők fel legyenek készítve arra, be legyenek gyakorolva azok a panelmondatok, ami nagyjából egy nyomógomb. Ha ilyen kérdést tesznek fel, ezt a rövid tőmondatot fogom válaszolni, mert ez történt, akkor ezt mondom.
4: Azért annyiban én sok krízist látok, meg kezelek, sportügyekben egyébként nem nagyon volt tapasztalatom, de azért úgy képzelem, hogy amikor ilyen igazi nagy botrány van, tehát amikor egy szponzorcég megszakítja a kapcsolatot, Tiger Woods, nem kell magyar példákat keresni, és ugye az egy ilyen családi, morális valami igen. volt, tehát nem doping. Tehát vagy most ugye ez van ez az énekes és nem sportoló, a Kane Best, ha ez most éppen a neve, aki szintén mindenféle álmokfutás után, hogy elállnak a szponzorok, hogy akkor se az van, hogy nincs egy ilyen belső vita, hogy
5: biztos van a
4: tehát tájékoztatjuk, hogy a legnagyobb szponzor most azonnal felbontja a szerződést. Nem hiszem, hogy ez egy ilyen
5: ez persze, jó az ilyen típus, hát azok nem jó hangulatú dumálások, az senkinél, meg hát ugye tájékoztatva van az adott sportoló, hogy akkor most nem, meg nem megyünk vele tovább, vagy sportolóknál ugye volt egy rossz megnyilvánulás, vagy a social médiában egy rossz poszt, és ez is nagyon fontos, a social media integrity, tehát a felelős social media használat a sportoló oknál mindenre figyelnek ma már a szponzorok, és hogyha nem úgy viselkedik, igen, de ezek a szerződéseikben nagyon kőkeményen le vannak fektetve ma már, és azért a sportoló az van annyira tudatos, a mostani sportolók, tehát ugye ha Tiger Woods-ot is nézzük, az egy 10 éves történet.
4: Az megy régen, talán a régebbi.
5: Igen, tehát hogy ezek már egy olyan példák.
4: De századi.
5: Igen, viszont annyira gyorsan fejlődik a szponzorációs világ, és akár a sportmarketing világ is, hogy a mostani fiatalok, a 17-18-20 éves sportolók, akik már ugyanúgy példaképek, és rajonganak értük a világba, akár több százan, több millióan, ők már nagyon tudatosan használják mind az internetet, mind azt, hogy a szponzorációt. Egy nagyon érdekes példát hoznék. Ma Magyarországon azt gondoljuk, hogy a vívás, mint olyan, nehezen szponzorálható. És erről például a Szilágyi Áron is többször nyilatkozott már, hogy aki vívni szeretne, az ne azért vágjon bele, mert hogy hú, itt akkor rengeteg szponzor fog jönni, és akkor ő ebből majd hosszú távon meg fog élni, hanem a sport szeretetéért, és azért, amit letesz az asztalra. És most jön egy új generáció, aki viszont ezt teljesen meg akarja fordítani, és Amerikából már jön az a világ, hogy a vívást is nagyon trendivé teszik, és van olyan vívó, aki felhozta, nem tudom én hány millió követője van az Instagramon, az Áron mellett elbújhat, mert azt hiszem egy csapat talán ezüst érme van olimpián, és saját cipőmárkája van, saját versenysorozata van, meghívták a Met Gálára, legutóbb most láttam, aminek nagyon örültem, hogy a versenyére meghívta a Siklósi Gerit, mint fiatal vívót, és ugye népszerűsíti, hogy a fiatal generáció, mert ő egy 35 pluszos vívó, fenszerként van fent amúgy egy amerikai vívó. De hát egy olyan trendi vonalat és olyan szponzor együttműködéseket kezdett el behozni egy olyan sportágba, amiről ugye azt gondolja mindenki, hogy hát ez egy ilyen nagyon zárt közösség, hogy még azok is elkezdték élvezni, akik amúgy nem, mert egy látványvilágot kezd egy divatot teremteni belőle. Tehát én azt gondolom, hogy ma már teljesen mindegy, hogy milyen sportág, egy nagyon jó egyéniség, egy nagyon jó történet, nagyon jól irányt is egy nagyon lendületet tud adni bárminek, és ma a fiatalok meg pont arra fogékonyak, hogy más legyen, mint a többi.
4: Ugye szokott lenni ebből viszont vita, amikor a szponzorálhatóság befolyásolja magát a lebonyolítást, tehát ez a nem elég látványos, hát a birkózás, igen. és kerüljön ki az olimpiára, mint a legelső olimpiai sport igen. ever, vagy amikor nem hiszem, én nagyon szeretek pingpongozni, de hát megváltoztatok az összes szabályt, hogy gyorsabb legyen a szett, kék lett az asztal,
5: igen.
4: röplabdánál is más színe, tehát azért a látványosság meg a láthatóság azért sokszor befolyásolja a lebonyolítást, de nem erről akartam kérdezni, csak eszembe jutott, ahogy eszembe jutott egy másik kis anekdóta is, amikor a, hát nem ismerem az amerikai foci, vagy rögbi, amerikai focinak hívják, nagy sztárjaid, ott van egy nagyon elhíresült jelenet, amikor kiült a fő-fő sztár, és mindenkért, mert kötelező sajtótájékoztatót tartani, és minden kérdésre azt válaszolta, bármit kérdezek, hogy csak azért vagyok itt, mert kötelező itt lennem. Tehát megtartotta a sajtótájékoztatót, de mindig nem adott semmi érdemi választ, csak azért vagyok itt, mert kötelező. Ez egy szponzornak milyen?
5: Igazából ezt én azt szoktam mondani, hogy talán akár egy színház is lehet, szóval, mert ilyenkor többet beszéltek róla, mint hogyha ő szépen megtartotta volna a sajtótájékoztatót, és igazából a szponzor is többet profitált belőle, mert többször fordult elő. Tehát, hogy ezzel azért ma már tudatosan is építkeznek, hogy milyen imást rakunk magunk mellé, mibe állunk bele, és mitől leszünk egy kicsit extrémebbek, és ahogy említettem, hogy ugye a fiataloknak, a mai közönségnek meg pont az kell, tehát ez a nagyon gyors reakcióvilág, hogy a különböző social media felületeken a 30 másodperces videókat nézzük, a nagyon gyors üzeneteket veszük, és azon fogják be, tehát hogy ugye, ha megnézzük a 24-es olimpiának is a nézettségét, sokkal több most már lassan, ami a kis telefonunkon nézett rövid videók és az összefoglalók, mint aki ténylegesen leült és végignézte a közvetítést, vagy az összes versenynek a teljes menetét, hanem csak a vége is, a nagy jelenetek, és minden olyan, amiről lehet beszélni, és amihez lehet csatlakozni, az érdekli az embereket. És akkor itt a láthatóságról beszéltünk, hogy ugye mondtad, hogy kikerül a birkózás, vagy nem kerül ki. Ezek megint olyan dolgok, hogy igen, a világ változik, és látni kell, hogy mik azok a sportágak, és mik azok, amik a mai 17-15 éveseket, vagy 20 éveseket megmozgatják, vagy egyáltalán majd a 9 évest, aki lesz valamikor, valami 10 év múlva, 15 év múlva olimpikon, hogy...
4: Rolleren,
5: pontosan. Tehát, hogy képzeld el azt, hogy míg Pulai Imre 4 éves korától napi 8 órát ült a kenuba, és ott ült 40 éves koráig, meg még szerintem mai napig nem tudja elengedni 50 pluszosan sem, hogy ő beleteszi azt a napi 6-8 óra edzés számot. A mai fiataloknak az, hogy én hétfőtől péntekig 6-8-10 órát edzek egy nap, és csak arra fókuszáljak, és ezt nem gyors vonatként, hanem 8-10 év alatt érem el, tehát ahhoz, hogy az első megtérülésem ott legyen, az minimum egy 10 éves felkészülési időszak, ez már nincsen benne a pakliba. Nincsen benne a szülőknek sem, hogy én reggel, délbe, este viszem, és finanszírozom, és stb., hanem neki az kell, hogy 2 év alatt mit érek el nagyon gyorsan, miben leszek sikeres, és mi az, ami látványos. És akkor itt látjuk azt, hogy bejött a gördeszka, bejött a sportmászás, meg hasonló levegősportok, meg minden más, ami látványos, akár még közösséget is épít, és együtt vagyunk, és nem picit azt érzem, ez a tipikus lázadás ugye a fiataloknak, hogy jaj, a nagyszüleink még ezt szerették, akkor mi már azért is mást, de hát mi is ilyenek voltunk, tehát ezt valljuk be.
4: Én azt remélem egyébként, csak lekerekítve, mert nagyon szalad a műsoridő, de azért szerintem, aki nem fogja rászenni a napi 6-8 órát az edzésre, azért én remélem, hogy az olimpiai csúcsot mondjuk nem méri el, most ez egy ilyen X-es megszólalás persze, de szerintem, aki olimpiai bajnok legyen, az edzen azért, és készüljön 8-10 évet rá.
5: Abszolút kell edzeni, csak meg kell látnunk majd, hogy milyen sportágok maradnak meg. Igen.
4: Kettő dologról szeretnélek még kérdezni, és elég kevés időnk van, csak arra mondom, hogy így racionalizáljuk. Az egyik az a, mi helyzet a potyautasokkal? Most ezt a Szoboszlai kapcsán abszolút láttuk, tehát akik rájelentkeznek, nem szponzor, hanem ki akarja venni belőle a részt, és utána még picit erről az ESG témáról is kérdeznélek, csak hogy beleférjünk.
5: Itt igazából én azt gondolom, hogy a rendszer kiveti magából a potyautasokat, nagyon gyorsan el tudnak fordulni a rajongók, követők azoktól, akik látják, hogy te fel akarsz másnak a hátán mászni. És ez soha nem büntetik. Pozitív. Hát büntetik. Tehát azért gondolj bele, hogy megjelent 8-10 ilyen-olyan poszt, és akkor a 9-nél, 12-nél már te is skippelted, mert unalmas volt, és nem is érezted helyén valónak, mint átlagember sem, szakemberként meg pláne. És igen, tehát hogy ezt nagyon gyorsan én nem tartom, és nem tartottam soha jó stratégiának. Én mindig azt szoktam mondani egy szponzornak, ha az út elején nem állsz oda, és az út végén kopogtatsz be, akkor már nem vagyunk rád nyitottak, mert vagy közösen érünk el valamit, és a te segítségeddel lett érmes, vagy értünk el a csúcsra, a végén már ne akarjál te benne fürdőzni, hogy mi 4 évig vagy 3 évig küzdöttünk.
4: Ez picit át is vezet gondolatiságában ebben a tisztességes magatartás témakörre, és hangsúlyoztat, hogy a társadalmi felelősségvállalás, és az ESG téma a szponzorációban is nagyon erősen megjelenik. Mire kell itt figyelnie a kluboknak akár, vagy akár a szponzoroknak? Hol találkozik ez a dolog?
5: Ez egy nagyon izgalmas terület, és ugye ez 1-2 éve jött be, hogy az ESG-t, ez ugye az Environment Socializing Governance területet a cégeknél úgymond kötelezővé tették, hogy pontrendszer alapján, tehát most nem akarok az ESG-nek a megfogalmazásával pontosan belemenni, tehát hogy mi a terület, de az a lényeg, hogy egy jól felállított pontrendszert, megvalósítási rendszert, fenntarthatósági rendszert vezettek be a nemzetközi szinten a cégek felé, és a cégek azt pozitívan értékelik, hogyha már egy sportesemény, egy sportszervezet is ugyanilyen rendszer szerint kezd működni, vagy működik, hiszen akkor ő is, hogyha ebben közösen együttműködnek egy CSR tevékenységben, egy fenntarthatósági programban, egy integrity programban, ugye a safeguarding programok, ezek mind nagyon fontosak most már a sporton belül is, akkor ezért a cég is jobb pontozást kap, jobb megítélést kap, és hogyha ez működik az egyik oldalon, akkor működik a másik oldalon is. Tehát nagyon jól egymásra tud találni a két gondolatiság, és a szponzorok nyitottabban tudnak hozzáállni egy olyan rendszer szintű gondolkodáshoz, amiben ők maguk is benne vannak. Mi a Magyar Sportüzleti Szövetségnél pont ezt szeretnénk elérni, hogy a sportszervezetek és a sportszektor kezdjen el piaci alapon megfontoltan, fenntartható szempontok szerint gondolkodni és tevékenykedni, mert ha ez nincsen meg, akkor a maga az adott sportágnak a jövője, neveztük itt a magas rizikófaktort, magas rizikófaktorral fog tovább lépni.
4: Ez volt a Krízisek és pofonok. Kosaras Renáta, a Magyar Sportüzleti Szövetség elnöke, sportkommunikációs és sportmarketing szakember volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
5: Én köszönöm, és köszönöm a vendégséget.
4: Előzetesen is itt beszéltünk róla, hogy hát egy adást, azt nem lehet beleszorítani minden témát, amit felmerült köztünk, de hát azért remélem, hogy a legizgalmasabbakat azért sikerült behoznunk. Ennyi fért bele a mostani műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3 óra van, a Trend FM legfrissebb híreit Kovács Gergőtől hallják. Nyílt pályázaton keresik a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetőjét. Szakmai tapasztalatot, valamint a szervezet jövőjére vonatkozó világos vezetői programot várnak a jelentkezőktől. Ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A posztra határozott időre legfeljebb 5 évre keresnek vezetőt. A pályázatokat október 2-án reggel 10 óráig lehet benyújtani. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, ezt jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek. Ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstráció előkészítését. Az érdekképviseletek a béremelés részleteiről még nem kaptak tájékoztatást. A szféra 25%-os bérfejlesztést szeretne. Nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége. Azonnali kormányzati beavatkozást sürgetnek a szektor működési feltételei miatt. A szervezet szerint 6-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülése várható. Nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Kezdeményezik a piac rendkívüli átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi gyakorlatának és a stratégiai üzemanyagkészleteknek vizsgálatát. Lezárások és korlátozások lesznek vasárnap Budapesten a 41. Vizer félmaraton miatt. Ezek többi között a budai és pesti alsó rakpartot, a Szabadsághidat és az Óbudai Árpád fejedelem útját érintik. A futóverseny előkészítése miatt már holnap reggel 8 órától lesznek lezárások. Ez több busz és villamos járatot is érint. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázz a munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1%-ot gyengül 146.714 pontra. A részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd 957 millió forintot. A vezető papírok többségében gyengén teljesítenek. Az OTP 0,8%-ot megy lefelé 44.620 forintra. A MOL 2,1%-ot esik 4.916 forintig, míg a Richter papírai 1%-ot mennek lefelé 12.670 forintra. A Magyar Telekom egyedül tartja magát a pozitív tartományban 1,1%-kal 2.618 forinton. Nyugat-Európában vegyes képet látunk, a londoni FTSE pár pontos mínuszban, a frankfurti DAX Index 0,4%-os pluszban, a spanyol börze pár pontot megy fölfelé, a párizsi CAC 0,2-del, a milánói börze 0,3%-kal gyengül. 1 euróért 363 forint 20 fillért, 1 amerikai dollárért 313 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 svájci frankért 385 forint 90 fillért kell adni, 1 angol fontért 422 forint 70 fillért kérnek. 1,16 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Kőolaj fronton most ismét csökkenés látható, bement 90 dollár alá az észak-amerikai könnyűolaj hordonkénti jegyzésára, a WTI 89 dollár 95 cent, a Brent jegyzésára pedig 94 dollár 40 cent.
0: Időjárás jelentés.
1: Több-kevesebb napsütésre számíthatunk, a felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Késő este 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Egészen különös lélegzetelállítóan a fejlett technológiájú járművet rakott össze a BMW X5-ös típusjelzéssel. A középkategóriás SUV első generációjával még 1999-ben lépett a piacra a bajor cég, és azóta is ez a típus a márka egyik húzó modellje, egyben a BMW fejlesztési kísérleti terepe. Az új generációs X5 ennek megfelelően akkora dobás műszaki szempontból, amelyre nem igazán akad példa az autóiparban. A hatalmas 5 méteres összkerekes terepkocsi a Neue Klasse építési filozófiát követi, azonban egy olyan platformra épül, amely képes valamennyi mai hajtáslánc befogadására. Ennek megfelelően egyedülálló módon gyártásba kerül könnyű hibrides benzines és dízel, plug-in hibrid, tisztán elektromos, sőt, hidrogénhajtással is. Bődületes teljesítmények, lélegzetelállító menettulajdonságok és kizárólag hathengeres motorok jellemzik az álomvilágba repítő SUV-t, melynek villanyváltozata a gigantikusan erős 141 kWh-s akkucsomagra építve akár 845 km-es hatótáv leküzdésére is képes lehet. Autótervezésben és autógyártásban kétségtelenül ma a BMW X5 a kategória egyik csúcsa, így érdemes részletesen is végigbogaráztunk a műszaki csemegék sorát. Ebben segítségünkre lesz Salgó András, a BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs igazgatója, akit köszöntök a stúdióban, szervusz!
3: Szervusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Így van, ez egy nagyon fontos modell a BMW életében, ez az ötödik generációs X5-ös, ugye 1999 óta íródik a története, és nem csak globálisan, hanem egyébként Magyarországon is. Az elmúlt időszakban több olyan év is volt, amikor Magyarországon a legnépszerűbb modellünk az X5-ös volt. Amiben ez az újdonság, ez az ötödik generációs modell abszolút világújdonság, hogy rögtön ötféle hajtáslánccal is elérhető lesz.
2: Ugye van még ilyen egyébként a világban?
3: Azt hiszem, hogy nincsen.
2: Nincsen.
3: Jelenleg már elindult az értékesítés egy benzines, illetve egy dízel verziókkal.
2: Mind a kettő egy mild hybrid.
3: Igen, egy 400 lóerős benzines, ez is egy hathengeres motor, illetve a dízel is egy 313 lóerős mild hybrid. Most októbertől meg fognak jelenni a plug-in hibridjeink, tehát ez az 50e és a 60e X-Drive kivitelek, ezek 480 és 612 lóerő, tehát régen 612 lóerőt az MS modellek tudtak, és aztán érkezik az iX5, amit ugye ebben a méretosztályban meg kell tanulnia majd a BMW ügyfeleknek, hiszen még nem volt elektromos X5-ösünk, az pedig egy szintén egy elképesztően erős, ugye te is elmondtad, hogy akár 845 kilométer megtételére képes, a valaha volt legnagyobb elektromos akkumulátorunk ebben a modellben.
2: 141 kWh, csak ízlegessük, mert legtöbb több elektromos autóban 60-70 kWh már egy nagynak számít.
3: Így van, és ugye ami szintén elhangzott a felkonferálásban, hogy ez a Neue Klasse technológia, ugye mi tavaly Debrecenben elindítottunk a az egyel kisebb modellünk.
2: És volt is szerencsénk mind a kettőnek kipróbálni ezt a modellt, és megjárni a gyárat is vele.
3: Így van, tehát láttad, hogy hogy készül és hol készül, ugye ez volt a BMW életében az első Neue Klasse modell, és ez az X5-ös sorozat, ez szintén ezt a Neue Klasse technológiát fogja hozni, bár itt egy úgynevezett Klar platformra, illetve architektúrára épül, ez egy nagyon jól méretezhető egyébként a BMW életében, ez egy hagyományos moduláris rendszer, és hogy miért ilyen hosszan vezetem ezt föl, hiszen az ötödik verzió hajtáslánc, az pedig egy hidrogén tüzelőanyagcellás modell lesz majd, ez majd csak valamikor 2028-ban fog bemutatkozni, de a BMW jelenleg az X5-össel az egyetlen olyan modell a világon, aki öt hajtásláncot is tud majd kínálni.
2: Arról nem beszélve, hogy maga a hidrogénhajtásból sem sok gyár bocsát ki néhány tízezer darabot, talán vagy ezer darabot évente.
3: Így van, ha ebben kezdjük esetleg vele a hidrogén tüzelőanyag cellás autóval, itt hosszú évek, sőt most már évtized óta a Toyotával van egy közös fejlesztése a BMW-nek. Egyébként az előző, a most kifutott X5-ösből volt egy kísérleti 99 darabos sorozat, ami...
2: Erre emlékszünk, beszéltünk is valamikor erről.
3: Beszéltünk is talán korábban, hogy ez rótta az utakot, ugye valós körülmények között gyűjtöttek ebben tapasztalatokat, és ennek a technológiának a kiforrott verziója jelenik majd valamikor 2028-ban. De hogy az újdonságra fókuszáljunk, ugye jelenleg mild hybrid benzines és dízellel jelenik meg ez az autó, egy nagyon más X5-ös jön, mint az eddigiek, sokkal mokányabb, sokkal sportosabb megjelenésű. Ugye a BMW orrán, a BMW vesék mérete azért kapott hideget, meleget.
2: A nagyok.
3: A mérete miatt, igen, akár a szaksajtótól is, vagy akár az ügyfelektől.
2: Nos, ez most fájdalmában összezsugorodott.
3: Ez fájdalmában összezsugorodott, de igazából nagyon szépen követi azt a design vonalat, amit ugye az első X3-mal megkezdtünk. Az X5-ös ugye egyen nagyobb kategóriájú jármű, nagyon sok a fémfelület, az egész autónak van egy ilyen úgynevezett monolitikus megjelenése.
2: Tank az egész.
3: Hát én nem így hívnám, inkább egy ilyen egy tömbből faragott érzés van az autónak. Ami rögtön látszik a modellen, hogy egy új gekként, egy új szimbólumként az első fényszorokban egy X minta jelenik meg.
2: Sőt, kettő mind a két oldalt.
3: Így van, tehát egy X pár, ami már messziről jól azonosíthatóvá teszi, sőt az M, illetve M Performance modelleknél ez egy ilyen citromsárga fényt fog kapni, a jövőben egyébként ez fogja majd fémjelezni az M Performance modelleket.
2: Bocsánat, hogy közbevágok, közben előttem van egy fényképsor, és ezek alapján nekem azt kell mondanom, hogy nem is tipikus SUV felépítményt látunk, tehát nem a terepjárós, robosztus küllemet, hanem egy kecsesebb, inkább kupés kombis verziót, ha jól mondom, ugye?
3: Igen,
2: van olyan konkurense, amelynek Allroadnak hívják az ilyet, kicsit egy ilyen jellegű.
3: Ezt abban írja el a BMW design, hogy tényleg sokkal több a fémfelület, kevesebb az üvegfelület, ezáltal az autó úgy optikailag is egy ilyen sportosabb, egy ilyen ultrafeszülő hatást kelt, illetve hogyha figyelmesen megnézed a fotókat, akkor a hagyományos kilincs az eltűnt az autó oldaláról, az ajtóknak nem hagyományos kilincse van, hanem egy úgynevezett kis winglet, ezt nem fordítjuk így magyarul, se egy ilyen kis szárnyacska, ami egy ilyen elektronikus
2: fix, az egy
3: működésű
2: fix. Nem mozdul,
3: nem
2: fagyhat le.
3: Nem fagyhat le, hanem érintésre működik, illetve az autóban, az X5-ösben megjelennek az önműködően nyíló ajtók is, de ez a pici winglet, vagy nyitó szerkezet is sokkal tisztábbá, sokkal letisztultabbá tesz egyébként az autónak az oldalát. A hátulnézetet is, ha megnézed, ott is egyébként alacsonyabb lett valamivel az X5-ös, mint a megelőző, ezáltal is optikailag szélesebb, dinamikusabb hatást kelt az autó.
2: Nekem van benne egy kis alfa utánézés, valamikor talán a 147-es talán az volt hasonló, ugye?
3: A keskeny hátsó fényszorok, meg ott is, hogy ez a mokány sok fémfelület, egy ilyen latinos érzést lehet, hogy hoz, de azért azt gondolom, hogy a 99 óta íródó történetében, hál' Istennek, kellően sok a saját BMW-s visszautalási lehetőség és tapasztalat, és technológiában pedig, tehát nem csak dizájnban, hanem technológiában is egy merőben új X5-ös érkezik, hiszen ez a következő Neue Klasse modell, ugye ez a BMW-nek az amerikai dél-karolinai gyárából, Spartanburgból fog érkezni, A gyártás már egyébként megindult 2026. augusztusában, az első modellek pedig valamikor novemberben fognak megérkezni Európába.
2: 5 méteres autóról beszélünk, 2 méter széles, elképesztő robusztus, 1,75 magas, tehát olyan magas, mint egy ember, majdnem egy átlagos magasságú ember. Ez egy böhöm nagy autó, noha itt a fotó alapján ugye azt beszéljük, hogy ez kecsesnek tűnik, de hatalmas a tengelytávja, több mint 3 méteres, tehát ez meghatározza a menetkomfortot, elképesztő kényelmes lehet. Mi nem próbáltuk ki, tehát nem tudunk hozzászólni, nagyon legalábbis én nem. A nyári anyag áradozik, hatalmas hátsó térről, lábtérről, fejtérről beszél, és hatalmas csomagtérről is.
3: Így van, és ami a térben a legtöbb pluszt adja meg újdonságot, hogy ebben az autóban is megjelenik a BMW-nek ez a panoráma kijelzője, ez a Panoramic Vision.
2: Elképesztően használható. Te.
3: Ami ugye egy vetített kijelző, hogy ez az ember úgy tudják a hallgatók is elképzelni, hogy a vezetőülésben, ha ülünk, nincs egy klasszikus műszerfal a kormány mögött, hanem igazából ugye a motor háztető síkja alá vetíti be a BMW ezt az információs csomagot, de van egy olyan központi kijelző, ami egyébként teljesen digitális, és egy kicsit a vezető felé is dől, illetve ebben az X5-ösben megjelenik. Van egy head-up display, de van egy központi kijelző is, ugye, ami egy kicsit a vezető felé is fordul, és ebben a modellben rendelhető egy utas előtti további több mint 14 colos kijelző, tehát teljesen új lesz az autónak a belső dizájnja megjelenése.
2: Az utas kijelző az kifejezetten mozizásra alkalmas, menet közbeni mozizásra, de cseles a gyár, mert folyamatosan figyeli az ember a vezető szemét, és hogyha többször rápillant erre a képernyőn, akkor letiltja.
3: Így van.
2: Elképesztő ügyes.
3: Már ugye maga ez a vetített kép is egy nagyon jó biztonságot támogató rendszer, hiszen az ember tekintete folyamatosan az úton van, hiszen a szélvédő teljes szélességében látok egy információs sávot. Ugye ez az EX3-ban debütált ez a technológia, ez most az EX5-ben vagy az X5-ben is majd megjelenik, és a BMW-nek ez a Neue Klasse egyik fő meghatározó stílus eleme, ez ugye uralja az egész belső dizájnt.
2: Én megjósolom, hogy ezt le fogják másolni a konkurensek, mert nagyon használható. Volt módom vezetni egy hétig az EX3-ast, és oda vagyok érte ezért a találmányért, mert elképesztően ügyes. Tényleg nem kell pillantani az útról, és úgy tudják a hallgatók elképzelni ezt a vékony csikot, mert hogy, mint amikor látjuk a szélvédőt körülvevő ilyen pöttyözős fény szűrő védőréteget, ez pont az a szélesség, csak az alsó peremen, és az ki is tölti teljes egészében, és ráadásul ez dedikálható, ha jól emlékszem, 12 információt lehet kirakni, abból van fix 3, a többit lehet cserélni.
3: Így van, ami a vezető előtti szegmens, az egy fix, és a másik két harmadot azt ugye lehet tetszés szerint.
2: Tehát hatalmas az autó, ehhez képest elképesztő mozgékony, nyilvánvalóan a brutális hajtásláncoknak köszönhetően, meg hát ugye olyan futóműve is valami, az ember áll a lejesik, hogyha meghallja, vagy elolvassa a tudásukat, de most térjünk vissza a hajtásláncokra. Itt azért szerintem az egyik legizgalmasabb, nem csak a mild hybrid benzines, meg a dízel, mert az is az fantasztikus, de a plug-in, mert hogy mit tud ez a plug-in motor?
3: Így van, tehát rögtön kétféle erőforrás érkezik, egy 50E és egy 60E. Itt egyébként mind a két esetben egy elektromos motor támogatja a 6-hengeres benzinmotort. Az 50-es az 489 lóerő, a 60-as pedig 612 lóerő. A kisebb erőforrás az több mint 100 kilométert tud megtenni tisztán elektromos üzemmódban. A 60-as, ami 612 óra, tehát elképesztő a teljesítmény, az pedig közel 100 kilométert. Az autóknak egyébként 250 kilométer a végsebessége, de 140 kilométer per óraig tisztán elektromos üzemmódban is tudnak működni. Ami ezt a teljesítményt támogatja, vagy kiegészítheti, hogy az X5-ösben immár hagyományosan a légrugózás a sportfutóművel elérhető, illetve az X5-nek egy tipikus eleme volt már a korábbi generációknál is, az aktív hátsó tengelykormányzás, ugye, ami szintén segíti
2: majdnem egy méterrel csökkenti
3: stabilitást. Igen. Így van, tehát alacsony sebességnél az első kerekekkel megegyezően, nagy sebességnél ettől eltérően ad stabilitást, és ahogy te is mondtad, ez a városi fordulékonyságot, manőverezhetőséget, két járda küszöb közötti megfordulása nagyon jótékony hatással van.
2: Közét puskázok, itt a X5-ről szeretnék még beszélni, mert ez nagyon-nagyon nagy dobás lesz szintén, hiszen az X3 után ez lesz a következő SUV a BMW-nél, amely elektromos lesz, és a Nayak lesz jegyeit viseli magán. Tehát itt ugye hatalmas 145 kWh-s akkucsomagot kap, és itt azt írja a gyár, hogy a fogyasztása durván 20-24 kWh lesz. Na most az nem olyan kevés ma már azért, hiszen 15-17-18 már egy átlagosan jó fogyasztásnak nevezhető, de ez egy brutál autó. 2,6 tonnás.
3: Így van, ez egy nagy
2: teherautó.
3: Tömegű, nagy méretű, nagy súlyú autó, és ami egyébként nagyon klassz benne, hogy ettől függetlenül nagyon kedvező a légellenállási együttható 0,28 ez a CW érték. Ugye, ahogy elmondtuk már a beszélgetés elején, ebben a valaha volt legnagyobb akkumulátora van a BMW-nek, ugye 141 kW-os.
2: Az új típusú, ráadásul a kör alakú, ugye, henger alakú.
3: Hengeres, így van, a hengeres alakú cellákkal. Ez már a hatodik generációs, ugye ennek több előnye is van, talán az egyik legnagyobb előnye az, hogy ahogy a cellákat el lehet rendezni az autóban, az sokkal több szabadságot ad. Egyébként az autónak, ennek az EX5-nek is nagyon alacsonyan lehet majd tartani ezáltal a súlypontját, és bár ugye nagy a tömege, ahogy te is mondtad, meg az
2: 2,9, rosszal is emlékeztem.
3: Méretes autó.
2: Majdnem 3 tonna.
3: Azért a vezethetőség az természetesen tipikusan BMW-s lesz.
2: Viszont ami nagyon fontos, ugye ez a 800 voltos rendszer, és már képes 460 kW-os gyors töltés, vagy extra szuper gyors töltésre. Nem tudom, van-e Magyarországon ilyen kút egyáltalán, töltőfej. Mindenesetre 20 percet jósol a gyár, maximum 25 percet a töltésére.
3: Igen, ugye most már azért van tapasztalatunk az EX3-assal.

0: NAIAC lesz-e technológiának, ez az úgynevezett Heart of Joy eleme, ami egy olyan központi számítógép vezérlő egység, ami az autónak a menendinamikáját felügyeli, és ez az úgynevezett Symbiotic Drive, ez sem fordította le a BMW, ami pedig összehangolja a különböző menet stabilizáló és egyéb vezetés támogató rendszereket, és ebben az autóban is azt fogja majd érezni a sofőr, hogy nagyon finoman, nagyon szépen fékez is az autó, az elindulások is nagyon finomak, tehát ez a NAIAC Class és mozgás, ez egyen nagyobb méretben is abszolút tetten érhető lesz.
1: Csak úgy ugráljunk és kicsit összezavarjuk a hallgatókat, menjünk vissza hirtelen a benzines és dízel szekcióhoz, mert itt még nem beszéltünk a fogyasztásról, ugye ez a hathengeres motorokról van szó, tehát a BMW ebből nem enged, elképesztő erős és nagyon nagy nyomatékos, olyan 600-800 Nm környéki nyomatékokról beszélünk, többfajta hajtáslánc is van, tehát azért nem is mondok pontos adatot. Egy biztos, hogy a Might Hybrid 18 lóerős villanymotort jelent, és még vissza is termel lassulásnál áramot, tehát egy nagyon korszerű technológiát alkalmaz a BMW, és itt jön a lényeg. A dízeles Might Hybrid, ez a nagy böhöm autó, 7 literes fogyasztást produkál a VLTP szerint.
0: Miközben a csúcsnyomaték a 670 Nm.
1: Elképesztő szerintem, 7 liter.
0: Így van, és ez a Might Hybrid rendszer egyébként rettentően okos, mert bár önmagában nem mozgatja soha az autót, de nagyon finommá teszi a start-stop rendszernek a működését, és ahogy te is mondtad, ugye sok rekuperációs feladatba besegít, és ez is segíti alacsonyan tartani a fogyasztást, illetve hozzájárul ahhoz, hogy ebből a hathengeres dízel erőforrás és egy nagyon sima, nagyon prémium vezetés élményt adjon.
1: Szóval ez az X5-ös, majd az iX5 is jön ennek keretében, benzines, dízel, plug-in hibrid és elektromos, illetve hidrogénhajtás, de itt a végén azért arról emlékezünk meg, hogy a NAIAC Class második modellje azért egy limuzin volt.
0: Így van. Tehát, hogy a hallgatók is értsék, ugye Debrecenből indult el az iX3-as SUV-vel, szintén idén augusztusban kezdődött meg az i3-as BMW-nek ugye egy limuzin a gyártása Münchenben.
1: Hatalmas siker, tehát sorbálnak, úgy tudom, hogy nem is tudja teljesíteni ebben az évben ezt a sok igényt.
0: Igen, az iX3 az globálisan egy hatalmas siker, és az i3-asra is egyelőre, ott még csak egyetlen egy verziót kezdtünk el értékesíteni, de az is elég nagy népszerűségnek örvend, reméljük. De az X5-öst is most kezdtük értékesíteni, és ott még nem is áruljuk az elektromos, hiszen csak a két Might Hybrid belső égésű erőforrás, de abból is nagyon sok megrendelést gyűjtöttünk már.
1: Mennyit lehet eladni egy X5-ösből? Hát ez volt nektek mindig is az egyik volumen modell ebben a szekcióban.
0: Ugye Magyarországon évente körülbelül 7000 BMW-t adunk el, azért hál' Istennek folyamatosan növekszik. Amiről most be tudok számolni egészen frissen, hogy az első 8 hónapban a magyarországi BMW eladások azok egy új rekordot értek el, egy bő 5%-kal a tavalyi ugyanezen időszak fölött vannak, és ugyan bár az X5-ösnek most éppen egy modellgeneráció váltása zajlik, de az X5-ös továbbra is az egyik legnépszerűbb, több olyan modellünk van, amiből bőven 500 darab fölött adtunk el már 8 hónap alatt is. Egyébként, ami egy kis hazai vonatkozású jó ír, hogy az X3-as, iX3-as modell páros torony magasan a legnépszerűbb.
1: Igen?
0: Itthon is, így van.
1: Az i3-as nyilvánvalóan majd szintén ez lesz a belép a sorba, de az azt hiszem németországi gyártás.
0: Így van, igen, Münchenből jön.
1: Mikortól lehet hozzájutni az X5-öshöz?
0: A gyártás ugye megindult Amerikából, az első verziók azok november végén érkeznek, majd a plug-in hibridek, illetve az elektromos modell pedig a jövő év első negyedévében.
1: Hidrogén pedig akkor még két év.
0: Az pedig 2028-ban, így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Salgó Andrást, a BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs igazgatóját hallották.
0: Köszönöm szépen.
2: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél négy van, jó napot kívánok! Önök a Trend FM friss híreit hallják, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Gergő. A pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandiner nevű lapot kiadó cég vezérigazgatóját. Ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal a finanszírozás leállítását is bejelentette. A Mandiner heti lap és az ugyanilyen nevű online portál kiadója a Mandiner Novum Nonprofit ZRT volt, ennek vezérigazgatója pedig Kereki Gergő. A heti lap már korábban megszűnt, a július 30-ai volt az utolsó lapszám. A Mandiner az MCC-hez került 2024-ben, azonban a lap a Kekva rendszer megszüntetése után az államnál kötött ki. A megszűnés után a Mandinertől többen távoztak. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és a mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt. A vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre. A rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével. Nyílt pályázaton keresik a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetőjét. Szakmai tapasztalatot, valamint a szervezet jövőjére vonatkozó világos vezetői programot várnak a jelentkezőktől, ezt közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A posztra határozott időre legfeljebb 5 évre keresnek vezetőt. A pályázatokat október 2-án 10 óráig lehet benyújtani. Őrizetbe vették a soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját. A tegnap hajnalban történt incidensben egy 62 éves férfi halt meg, utas társa pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset feltételezett okozójának kábítószer tesztje pozitív lett. Ő és utasa könnyebben sérültek. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek. Ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstráció előkészítését. Az érdekképviseletek a béremelés részleteiről még nem kaptak tájékoztatást. A szféra 25%-os bérfejlesztést szeretne. Rekordszámú milliárdos él a világon. Az Átrátán vagyonelemző cég legfrissebb jelentése szerint tavaly mintegy 3800-ra nőtt a dollármilliárdosok száma, ami elsősorban a mesterséges intelligencia körüli befektetési láznak köszönhető. A milliárdosok száma 8,2%-kal emelkedett egyetlen év alatt, ami 5 éve nem látott ütemű növekedést jelent. Összvagyonuk 12,8%-kal ugrott meg, és elérte a 15 billió dollárt.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os mínuszban 147.232 ponton jár. A részvénypiac forgalma közelít a 8 milliárd forinthoz. A vezető papírok többségében rosszul teljesítenek, a MOL 1,7% mínuszban 4.938 forinton, az OTP 4%-os mínuszban 44.790 forinton, a Richter 8%-kal megy lefelé 12.700 forintra, A Magyar Telekom továbbra is tartja magát és megy fölfelé 1,3%-kal 2622 forintra. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai bőrzéken. Itt most többségében mínuszokat látni, eddig vegyes volt a kép. Egyedül a frankfurti DAX 2%-kal a pozitív tartományban, a madridi IBEX gyakorlatilag stagnál. A londoni FTSE már 3%-ot gyengül, a párizsi CAC-on 1%-os mínuszban, a milánói bőrze 3%-kal megy lefelé. Elindult a kereskedés a tengeren túlon, nézzük, mi a helyzet a Wall Street-en, nos itt is vegyes a hangulat, a Dow Jones 1,8%-os mínuszban, az S&P 500-as mutató pár pontot megy lefelé, a Nasdaq Composite pedig pár pontot fölfelé. Egy amerikai dollárért 312 forint 30 fillért kell adni, egy euróért 362 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon idehaza. 1,1612 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 1,2%-kal olcsóbb a VTI, az észak-amerikai könnyolaj hordonkénti jegyzésára 90 dollár, 1%-kal megy lefelé a Brent árfolyama, 94 dollár 50 centre.
0: Időjárás jelentés.
3: Estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kitisztul az ég. A felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet késő este 17 és 25 fok között alakul. Holnap reggel folytatódik a felhős idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. A szeles idő is velünk marad, a hétvégén napos, száraz idő lesz többnyire.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Első ízben tartotta Budapesten éves közgyűlését az Európai Autókereskedők Szövetsége közel egy évvel ezelőtt. És először fordult elő, hogy ugyanazon kerekasztalnál foglalt helyet az európai, a kínai, az amerikai és a brazil szervezet elnöke, alelnöke. A magyar márkakereskedőket Gablini Gábor, a GEMOSZ, vagyis a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke képviselte házigazdaként. Olyan időszakban került sor az eseményre, amikor a globális autóiparban változóban vannak az erőviszonyok, és a világ autóiparának innovációs technológiai újpontja gyorsuló ütemben áthelyeződik nyugatról Ázsiába. A kínai elektromos autók térnyerését büntető vámokkal zavolázni akaró amerikai és európai politikum egyelőre annyit ért el, hogy egyre veszélyesebb szintre erősödik a gazdasági konfrontáció Kína és a nyugati világ között. Amire, pestiesen szólva, még rátesz egy péklapátta Brüsszel azzal, hogy a környezetvédelmi köntösbe bújtatva folyamatosan magyarozza az amúgy is az erőltetett villamosításba lassan belerokkanó európai autóipart. A nem igazán dübörgő európai autópiacra várhatóan komoly hatást gyakorol majd a konfliktus helyzet. De felkészültek-e a magyar márkakereskedők arra, hogy hogyan tovább a kínai járműipari nyomás és az európai kereskedelmi keménykedés árnyékában? Vendégünk Gablini Gábor, a GEMOSZ elnöke. Köszöntelek, szervusz!
4: Szervusz, Füci, és köszöntöm a hallgatókat!
1: Szóval, nincs könnyű dolga a magyar márkakereskedőknek, el kell mondani, soha nem volt, már találkoztunk ebben a stúdióban, vagy 15-20 év volt a folyamatosan, mindig gondok voltak, mindig voltak panaszok, de voltak azért optimista jövőkilátások is. Hát most egyre nehezebb a látóhatár mögé pillantani, ugyanis már nem múlik el hét vagy két hét, hogy ne mutatkoznának be újabb és újabb kínai modellek, és ne látnánk az élesedő európai vagy világpiaci versenynek a lenyomását a magyar kereskedelemben. Azt is tudjuk, hogy ugye a Covid-tól kezdve sok egyéb probléma elvitte a márkakereskedők majdnem felét, de azt is tudjuk, hogy a sok százmilliós kötelező gyári felújítások után eljött az az időszak, amikor már nem egy márkát képvisel egy márkakereskedés, hanem akár többet is, sőt már kínaiakat is. Hát ebben a helyzetben baromi nehéz lehet itt Magyarországon egyrészt tervezni, másrészt pedig fennmaradni.
4: Hát mindenki is tagadjam, kihívásból van éppen elég. Ez a trend, ez a folyamat nem most kezdődött, azért mi mind a ketten tudjuk. Gyakorlatilag a Covidot megelőzően talán az utolsó békeév az 2019 volt az európai autópiacon, akkor még viszonylag kiegyensúlyozottan mentek az értékesítések, és ugye még nem látszott, hogy valami új növekszik Távol-Keleten, bár ugye voltak erre utaló jelek, tehát ezt szeretném most elmondani, hogy ez nem a semmiből jött elő, de az kétségtelen tény, hogy Európa alapvetően saját magával volt elfoglalva, és ez pedig arról szólt, hogy a gyártók nem először, de úgy döntöttek, hogy a új autója annak legyen, aki azt meg tudja fizetni. Ennek érdekében egyébként először is a hálózatokat próbálták teljesen átalakítani, sőt, ugye emlékszünk az ügynök modellféle őrületre.
1: Rövidéig élt, hál' Istennek.
4: Igen, igen, hát mert valaki nem gondolkodott, sőt, sokan nem gondolkodtak, mert a kapzsiság az elfette a józan gondolkodást, tehát az ügynöki modell ígéretével, vagy annak a fenyegetettségével az európai márkakereskedők, és ezenből a magyarok is természetesen, egy óriási veszéllyel, egy létbizonytalansággal néztek szembe, és ez elsősorban azért volt így, mert az ügynöki modellnek, mint olyannak sem a szabályozása, a jogi szabályozása, sem pedig a gyártói megfelelése ezeknek a szabályoknak nem volt készen, sőt, tulajdonképpen tisztelet a kivételnek, néhány autógyártót leszámítva, alapvetően arra utaztak, hogy ebben a bizonytalanságban, ebben a jogi ex lex állapotban megpróbálják a saját maguk számára a legnagyobb hasznot realizálni.
1: Ezért vitték Kínába a gyártást nagyon sokan, és ott saját maguk konkurenseit szépen fölnevelték, amelyek most kopogtatnak. Úgyhogy, ha megnézzük az Európai Uniót, megpróbálja erőszakosan útját állni ezeknek a kínai autók beözönlésének. Csak nem tudom, hogy van-e itt érdeke ütközés mondjuk a kereskedők és az Európai Uniós vezetők szándéka között. Hiszen a kereskedőnek egy az eredeti érdeke, hogy eladjon.
4: Frici, hadd egészítsem ki, a legfontosabb szereplőt kihagytad, a vevőt.
1: Vevőt, így van.
4: Hát itt alapvetően a vevőről szól a történet, és most megint ne haragudj, de vissza kell utaljak arra a 20-22-23 a nagy mellényi nyilatkozatok arról, hogy akinek autó kell, fizesse meg.
1: Igen, igen.
4: És mert hogy az uniós szabályozás miatt nem éri meg kis autót gyártani, zárójelbe teszem, fake news, kamu, innentől kezdve minden autógyártó, és itt a koreaiak is benne voltak ebbe, elkezdték a termékeket felárazni, és elkezdték szándékosan kivonni az alacsony jövedelem tartalmúakat, és csak a piacra tenni a magas profit tartalmúakat, abban reménykedve, hogy az emberek, a vevők beadják a derekukat, és majd megveszik a drágábbat.
1: Megvették?
4: Egyébként 23-ban és 24 első fél évében úgy tűnt, hogy ez a stratégia beválik. Ez pedig azt jelentette, hogy a 23-24-25-ben az autógyártóknak, akik európaiak elsősorban, soha nem látott profitokat realizáltak. Erről senki nem beszélt. Ugye a médiában azt hallgattad, hogy jaj, milyen rossz helyzetben vagyunk autógyártók, jaj, jaj, jaj, a másik oldalon pedig extra profitokat realizáltak szinte kivétel nélkül. De hát, ugye
1: nem a
4: valóság bekopogott az ajtón, és akkor én nem akarok most visszamenni a kínaiaknak, mert azért hosszú történet, és azért, hogy értsük, hogy miért is történik ma az, ami történik, ahogy már te is pedzegetted, azért ez nem egy távoli hatalomnak a kitalációja, hanem az európai és az amerikai autóipar kapzsiságáról szól, profitéségéről, de most ezt tegyük félre. A lényeg az, hogy a kínaiak nagyon-nagyon komoly technikai műszaki fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt 15-20 évben. Tehát amikor azt mondjuk, és ma ez nagyon divatos szó, hogy mondat, hogy hát azért tudnak a kínaiak ilyen olcsón autót gyártani, mert rengeteg az állami támogatás. Hogyha hagyjuk magunkat ezzel az információval megetetni, és elhisszük, akkor tévúton járunk, mert pont a lényeget, a kiváltó okot nem találjuk meg, ha meg az nincs, akkor hogyan fogunk tudni erre reagálni? Tehát a 2000-es évek elején, ugye a kínaiak úgy döntöttek, hogy hihetetlen nagy a fosszilis energia iránti kitettsége Kínának. Ezt most egyébként Venezuela, Hormuzi szoros tökéletesen jól látjuk, látszik, így van, tehát ez így van. És ezért 2010-ben úgy döntött a kommunista párt, hogy meghirdeti a kínai gazdaság elektrifikálását. Nem az autóipar, hanem a teljes kínai gazdaság. És ennek érdekében elkezdtek brutális tempóval napelemeket, szélparkokat, atomerőműveket, vízerőműveket készíteni, és ez azért fontos, mert ebbe a stratégiába kellett beleilleszkedni a kínai autóiparnak. És a kínai autóiparnak az elektromos vonulata nem azért jött létre, mert valami zöld gondolat lett volna mögötte, hanem az, hogy a kínai kommunista párt kiadta az ukázt, hogy már pedig a kínai autóipar a hagyományos belső égésűben nem versenyképes, és nem csak, hogy nem versenyképes, hanem rengeteg pénzbe kerülne felzárkózni, viszont ami összevág az ő elképzelésükkel az elektrifikáció, ezért arra a komplex infrastruktúrára adták a támogatásokat, fejlesztéseket, és szerezték meg többek között az alapanyaghoz, a különleges egyedi alapanyagokhoz is a hozzáférést.
1: Vannak olyan bányák, amelyek csak kínai kézben vannak, főleg Afrikában, ugye bizonyos ritka földfémeknek a 95%-a szintén kínai kézben van, tehát így könnyű már elektromos autót meg akkumulátort gyártani.
4: De, hát ugye de ez, Frici, bocsi, senkinek nem volt megtiltva, ne felejtsük el, 2010...
1: Nem háborúval vették el, hanem kifizették.
4: Igen, és 2015-öt írunk. Volkswagen dízelbotrány. Igen. Miről szólt? Európában csak a mutyi, a csalás ment.
1: Igen, meg a kényelmes.
4: Ahelyett, hogy arra figyeltünk volna, mert tudtuk, hogy Kína mit mondott, de azért azt mondták, hogy nem, mert nekik a mai napi profit fontosabb, mint a közép-hosszú táv. Lényeg az egészben az, hogy ezek az investíciók és egy teljesen új gyártási struktúra, amikor egy vertikális rendszer van, azaz minden az adott csoport érdekkörén belül van, tehát nem külső szereplőktől vesznek alkatrészeket, anyagokat, hanem mindent a gyáron belül oldanak meg. Ezzel elérték azt, hogy nagy sorozatban sokkal olcsóbban tudnak gyártani, mint bárki más a világon.
1: Pánik helyzet van Európában, az európai autógyártók reszketnek, két oldalról préselik őket, egyrészt az Unió, a bizottság, vagy a parlament, mindenféle hókusz-pókusszal megspékelve, a hamis környezetvédelmi utasításokkal, a másik oldal pedig a kínai nyomás, és közte van ugye az autógyártás, és sajnos a kereskedelem is. De más a célja azért a kereskedőnek, mint egy autógyárnak. Megzuhanhat a magyar márka kereskedő hálózata azzal, hogy megjelenik nagy volumenben a kínai gyártók modelljei, vagy pedig segít a túlélésben?
4: Én azt gondolom, hogy a kínai autógyártók sem egyformák, és ez most már jól látszik az elmúlt egy-másfél évben, hogy vannak ebben igen pozitív és olyan márkák, akik egy komplex infrastruktúrát akarnak felépíteni, mert a számukra is a vevő, és még egyszer szeretném mondani a kereskedőnek, a vevő a legfontosabb, ezért is van, hogy rengeteg konfliktus volt a múltban is a nagy autógyártókkal, mert ugye az ottani menedzsment elképzelés, a profit maximalizálás sokszor a vevők érdekeinek a rovására ment. És a kereskedő két tűz között volt, de nekünk alapvető érdekünk, hogy a vevők, a vásárlóink elégedettek legyenek. Ezért egyébként bármilyen furcsa, és talán még én sem gondoltam volna néhány évvel ezelőtt, de sokkal nagyobb a nyitottság ma a vevőkben azok iránt, a kínai márkák iránt, amelyeket hiteles, sok évtizedes, korrekt munkával felépített márkakereskedő vagy márkakereskedői hálózat prezentál.
1: Hát ebből tud profitálni akkor a régi hálózat nyilvánvalóan, de van-e kockázati eleme a kínai gyártók megjelenésének? Hiszen a nyugatiakban nem sok kockázatot láttunk eddig, bár az ördög nem alszik, hiszen tudjuk, hogy most a Volkswagen is gyárakat zárnak be.
4: Ugye a nyugatiaknál a kockázat, azt mondom, 19-20 körül jött be, amikor ügynökmodell, és a többi, olyan jelszavakkal, ami totálisan szembe ment az alapvető kereskedelmi érdekekkel, de a kínaiaknál pedig én azt látom ma legnagyobb kockázatnak, hogy bár ugyan a termékek nagyon jók, de a kínai cégek egy jelentős része nem csak a terméket akarja exportálni Európába, hanem a menedzsment kultúrát is.
1: Az elég baj.
4: Ez bizony, igen. Tehát én azt gondolom, és ebből ma már hatalmas konfliktusok vannak a magyar piacon is. Természetesen a vevők ezt nem látják, de a kínai vezetésű kínai importőr és a hálózata között, mert hogy a kínaiak egy egészen más menedzsment szisztémában gondolkodnak, ami a kínai importőrnél dolgozó magyar felső vezetőkre is sok esetben drámai rossz hatással van.
1: Nagy a fluktuáció, igen.
4: Pontosan ezt akartam mondani, hogy már menekülnek onnan a jól képzett magyar szakemberek. Tehát azért mondom, hogy van pozitív és van negatív, tehát ezért ma nem egyszerű elhelyezni azt, és azt mondani, hogy a kínai jó, a kínai rossz, nem. Ahány annyiféle, de egy kétségtelen tény, hogy egy óriási veszély az, hogyha a kínaiak nem veszik tudomásul, hogy Európában, és ezen belül Magyarországon, ehhez a kultúrához kell nekik illeszkedni, és nem nekünk kell hozzájuk.
1: Ugye tavaly volt ez a konferenciát Budapesten, ez egy nagyon nagy jelentőségű volt, hiszen ezzel a magyar gépjármű kereskedelem munkáját is elismerték, meg az egész régiójét. Ott nagyon fontos információcsere történt, és ugye végre együtt találkozott a világ észak-dél-keleti és a nyugati része, és te azóta is ezen a területen munkálkodsz, ha jól tudom, rendszeresen Kínában tartózkodsz, rendszeresen tárgyalsz a kínai partnerekkel. Mit látsz, hogy ezzel itt most véget ér majd a kínai beözönlés, vagy pedig itt még további változásokra kell számítanunk?
4: Annyit szeretnék elmondani, hogy én most áprilisban is voltam, és 6 gyárat látogattam meg. Ezen kívül nagyon sok egyéb hihetetlen izgalmas technológiai területet. Voltam a CATL-nek a javítóbázisán, voltam a Pony AI-nál, aki az önvezető autókról beszél, és még millió helyen nem akarom ezt felsorolni. Ezt csak azért mondom, hogy én elsősorban azért járok Kínába, egyébként egy külföldi delegáció tagjaként voltam ott, mert szeretném megérteni azt, hogy ők mit hogyan csinálnak, mi az, amit ők jobban csinálnak, mi az, amit tanulhatunk tőlük, és mi az, amit nem fogunk tudni idehozni, mert saját identitásunk van, és nekünk kell, magunknak kell kitalálni. De egyet mindenképpen szeretnék leszögezni. Olyan, hogy egy kereskedelmi háború, vagy kereskedelmi összefeszülés egy végső győztessel zárulna, ilyen soha nem volt, nincs és nem is lesz. Ezzel azt szeretném mondani, hogy Európát nem kell temetni, csak Európában nekünk, magyaroknak is tanulni kell abból, hogy ők mit csináltak jól, mit csináltak másként, és mi az, ami ebből adaptálható az európai munkakultúrára, menedzsment kultúrára, és az oktatás kultúrára, mert azért azt ne feledjük el, hogy Kínának ezt a technológiai szárnyalását egy nagyon kemény, tudatos, az oktatásba fektetett milliárdok is tették lehetővé.
1: Nincs meg annak a kockázata, hogy ezek a kínai cégek itt meglehetősen vehemensen, erőszakosan megjelenve rátenyerelnek a teljes magyar márkakereskedői hálózatra? Mert ugye nálunk azért másképpen szocializálódtak ezek a cégek, nagy 120-130 éves európai gyártókkal működnek együtt, átvettek rengeteg know-t, és most megjelenik egy egészen más világ. Tehát itt most egyfajta presztízsharc is lehet, ami lecsapódik a márkakereskedéseknél.
4: Alapvetően akárből még nyertesek is lehetnek idézőjelbe téve a márkakereskedők, de azért azt szeretném, hogyha a hallgatók is értenék, hogy a technológiai fölénye ma olyan a kínai autóiparnak, hogy nem csak az a kínai autó, ami Kínából kínaiként érkezik, hanem ami esetleg európai embléma alatt érkezik ide, és nem csak az kínai autó, amit Kínában gyártanak, hanem Európában is ma sajnos, vagy hál' Istennek, nem tudom, ezt nem is akarom én eldönteni, sok olyan horribilis nagyságú autógyártó is van, aki arra kényszerül, mert hogy nem tudja ezt a nagy távolságot időben, térben, költségben átugrani, hogy technológiai tartalommal már kínaival tölti meg az európai emblémáját, és itt gyártja ezeket a kínai, pontosabban európainak látszó, de nagyobb részt már kínai autókat.
1: Kereskedőként kell-e tartanunk sárga veszedelemtől? Azért kérdezem, mert például a Mercedesnél már 10% kínai kézben van, arról is hallani, hogy a bezáró Volkswagen egyik gyárát megvennék a kínaiak, ott gyártanának, aztán hallottunk már sok egyéb fúzióról is.
4: Frici, elnézéseddel javítani kell, a kínaiaknak a Daimlerben már 20%.
1: Igen. Egy konkrét márkára gondoltam, bocsánat, úgy hívják, hogy G, de csak nem akarom elnevezni.
4: Nem, ott van a Baik is.
1: Igen.
4: Az a legnagyobb tulajdonosa egyébként, igen. Ezért fenyegeti Trump most a Mercedes-t, hogy kitiltja, mert kínai tulajdonban van.
1: Gili és a Baik, igen.
4: Igen. Tehát a lényeg az, hogy én nem tartanék sárga veszedelemtől, a szakmai predikciók azt mutatják, hogy vélhetően Európában 30-ra egy 20-25% köré nőhet a kínaiaknak a piaci részesedése. Itt vannak a japánok, itt vannak a koreaiak, és én azt gondolom, hogy emellett még egy 40-50%-os európai tulajdonrész meg fog maradni, és én bízom benne, hogy az európai menedzserek is, meg az európai menedzserek vezetői, vagy a tulajdonosok mögöttük, a befektetők is realizálják, hogy most nem a szüret időszak van, hanem a befektetés idő van.
1: Mire számítsanak a magyar kereskedők, márkakereskedők? Megmarad-e a magyar munkakultúra, vagy teljesen hozzá kell idomulni a keleti szokásokhoz?
4: Nem. Mi magyarok vagyunk, mi magyarokként akarunk viselkedni, és mi a vevőinket képviseljük. Nem kívánunk ázsiai kultúrával, amellett, hogy tiszteletben tartjuk, hanem a magyar kultúrák, és őnekik is, vagy tudomásul veszik, hogy alkalmazkodni kell a magyar kultúrához, a magyar márkakereskedői, a magyar vevői kultúrához, vagy nem lesznek sikeresek.
1: Hát köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Kabrini Gábort, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnökét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom Önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2.
1: Kultúrában utazunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Délután 4 óra múlt fél perccel, a mikrofonnál a hírszerkesztőt Kovács Gergőt hallják a legfrissebb hírekkel. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Felmentették a Mandiner nevű lapot kiadó cég vezérigazgatóját a pénzügyminiszter utasítására. Erről írt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal a finanszírozás leállítását is bejelentette. A Mandiner heti lap és az ugyanilyen nevű online portál kiadója a Mandiner Novum Nonprofit ZRT volt. Ennek vezérigazgatója pedig Kereki Gergő. A heti lap már korábban megszűnt, a július 30-ai volt az utolsó lapszám. A Mandiner a Matthias Corvinus kollégiumhoz került 2024-ben. Azonban a lap a Kekvarendszer megszüntetése után az államnál kötött ki. A megszűnés után a Mandinertől többen távoztak. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és a mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt. A vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre. A cél, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével. Nyílt pályázaton keresik a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetőjét. Szakmai tapasztalatot, valamint a szervezet jövőjére vonatkozó világos vezetői programot várnak a jelentkezőktől, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A posztra határozott időre legfeljebb 5 évre keresnek vezetőt. A pályázatokat október 2-án 10 óráig lehet benyújtani. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Idén nyáron nagyjából 540 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban. A legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. Az éveleje óta pedig mintegy 650 ezer hektár égett le az unió területén. Az idei nyáron leégett erdős területek nagysága jelentősen meghaladja az előző 20 év átlagát. Ugyanakkor elmarad a tavalyi rekordtól, amikor több mint 800 ezer hektár égett le. Tavaly egész évben majdnem 1 millió hektár vált a tűz martalékává.
0: Tőzsde hírek.
3: Egy órával tőzsdezárás előtt a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os mínuszban 147.290 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd forintot. A blue chipek közül a Magyar Telekom egyedül pluszban 1,7%-kal 2632 forinton. A többiek mind mínuszban, a MOL majd 2%-ot esik 4926 forintra, az OTP 3%-ot gyengül 44850 forintig, a Richter 6%-ot megy lefelé 12730 forintra. Érdemes még megemlíteni, hogy a Forage 8,2%-os mínuszban, a Rába papírjai 3,5%-ot gyengülnek, az Opus 2%-ot megy lefelé. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol vegyes képet látunk, a londoni FTSE párpontos mínuszban, a frankfurti DAX 0,5%-ot erősödik, párpontos pluszban a párizsi börze, Milánó egy enyhe 1,1%-os mínuszban, a madridi IBEX 4,1%-os pluszban. A Wall Street-en egyelőre jó a hangulat, a Dow Jones indexe egyedül mínuszban 0,4%-kal, az S&P 500-as mutató 1% pluszban, a Nasdaq kompozit enyhe 0,1%-kal korrigál felfelé. Egy amerikai dollárért 312 forint 50 fillért, egy euróért 362 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon idehaza. 1,161 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 2,5%-kal olcsóbb a Brent típusú kőolaj jegyzésára, megindultak lefelé a kőolajárak, $93.20 a Brent, a VTI 2,6%-kal megy lefelé, $88.80-re.
0: Időjárás jelentés.
3: Estig csökken a felhőzet, és a legtöbb helyen kitisztul az ég. A felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél sok felé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet késő este 17 és 25 fok között alakul. Holnap reggel folytatódik a felhős idő, elszórtan ugyan alakulhatnak ki záporok. A szeles idő is marad, a hétvégén napos, száraz idő lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
4: Jó ráadást kívánunk mindenkinek, ez a Fintech világa itt a Monitor délutánban pénteken. Siklós Bence, a PIK tanácsadója, Szabolcs András, pénzügyi IT szakértő, kriptográfus ülnek itt a stúdióban. Ez egy két részes műsorfolyam, jövő pénteken majd folytatjuk, de egyébként András, ez egy 12 részes cikknek, ugye? Lesz most a veleje valamilyen módon. Ez egy 12 részes cikksorozat lesz.
5: Szervusztok, igen, ez egy 12 részes cikksorozat. Nagyon sok témát érintek benne. Bízom benne, hogy azért elég lesz most az időnkre.
4: Jó, hát ebbe a etapba fussunk neki a digitális készpénznek, a digitális eurónak, az EU törekvéseinek. Lehet így összefoglalni, Bence? Te már olvastad a műnek az első felét.
6: Igen, az első harmadát olvastam, amúgy nagyon izgalmas. Itt amúgy több részt is boncolgat András, készpénztől kezdve digitális eurónát mindenféle. Be tudnál mutatni nekünk így nagyjából, hogy akkor miről is szól az egész?
5: Igen, nagyon röviden megpróbálom felvázolni, hogy a mai pénzügyi infrastruktúrában, vagy a mai pénzügyi világunkban Isten igazándiból kétféle pénz létezik. Az egyik maga a készpénz, amit használunk, ezt ugye mindenki a zsebén érzi.
4: Egyre kevesebben.
5: Bár, igen, ugye erre is vannak törekvések, különböző országokban egyre kevesebb készpénz használat legyen, mert ennek megvannak a hátrányai, majd ezekről még beszélhetünk. A másik formája a pénznek, ez maga a számlapénz. Amikor ugye egy bankba bevisszük mi a pénzünket, és a bankszámlánkon ott van, gyakorlatilag az összes fizetési infrastruktúra az gyakorlatilag ennek a úgynevezett számlapénznek a mozgatásáról szól, és hogy ezek mindig online rendszerek, itt most beszélhetünk egyébként akár egy bankkártyás fizetésről, de beszélhetünk Kínában egy QR kódos fizetésről, beszélhetünk a magyar Quickről, az azonnali átutalási rendszerről.
6: Vagy most már amúgy gyűrűvel is lehet fizetni, olvastam, hogy már egész érdekes.
4: Igen. Tehát az új begyedbe is beépíthetik. Igen. Már a csipet bárhová.
5: Így van, de gyakorlatilag ezek mind valamilyen bankkártya hálózatra alapuló és a számlapénzt mozgató gyors rendszerek. Tehát az az ismérvük egyébként, hogy online, tehát hogy ha nincs áram, akkor nem működik.
4: Idejön Ibéria, ugye?
5: Igen, és itt az egyik cikkemben azért eléggé kiveséztem az Ibériai félszigeten, amikor itt elment az áram, és fél napra-napra ugye nem volt senkinek semmije, még az ATM-ek sem működtek. Tehát, hogy a készpénz gyakorlatilag most az a mencsvára mindenkinek. És amikor most itt őszinte leszek, amikor itt a Duna nagyon alacsony volt, és arról volt szó, hogy Paks egyébként most le kell állítsák, akkor azért itt voltak olyan félelmek, nyilván itt nagyon jó volt a kommunikációja, és mindenkit megnyugtatott a szakember gárda, akik intézték, de azért bennem felmerült, hogy felvegyek készpénzt, hogy legyen nálam.
6: Benne volt a pakliban, hogy hasonló lesz a szituáció, mint Spanyolországban, meg Portugáliában tavaly?
5: Annyit biztosan tudok állítani, hogy ha Magyarországon leáll egyébként a hálózat, az áramhálózat, akkor azért az több nap újraindítani. Jó, tehát ne legyen kétsége senkinek, ez egy nagyon bonyolult, nehéz feladat lenne, hogyha ha elmenne az egész országban és egy blackout lenne. Tehát nagyon hasonlóan élnénk meg itt is, hogy 12-24 órán belül lenne újra áram, de ez az egész
4: ugye, hogy egy csomó emberre vizet vett, ugye meg víz se volt, meg és ezek szerint még azon is gondol, hát azért is olyan is volt, azon gondolkoztál, hogy veszel föl készbe. És akkor most vissza a készpénzhez? Vannak törekvések erre is?
5: Igen, Svédország egy nagyon jó minta, ahol 2025 talán, amikor volt egy ajánlása az egyik svéd banknak, hogy akkor most teljesen digitális minden kártyás fizetés, de működnie kell offline módon is. És most ezen kezdtek el dolgozni, hogy hogyan lehet offline módon fizetni. Tehát gyakorlatilag az összes olyan helyen, ahol az összes olyan országban, ahol azt látják, hogy csak online fizetési megoldások vannak, ott a készpénzt egyre több jegybank mondja ki, hogy az a stratégiai mencsvár vagy menekülő út. És nem is tud más lenni. És gyakorlatilag a digitális készpénz, ez ide jön be, mert mi van, hogyha én nem tudom az ATM-ből fölvenni a készpénzt?
4: Igen, nincs áram, akkor ATM sincs.
6: Igen, ezt akarom kérdezni, hogy akkor most beszéltünk ugye a készpénzről, számlapénzről, és akkor ez most kvázi egy harmadik pénzforma, ez a digitális készpénz, úgymond.
5: Így van, ez egy harmadik forma, ezért ez egy nagyon nehéz téma, mert ha most megnézzük, akkor a készpénznek milyen tulajdonságai vannak. Ugye a zsebedben van maga a jegybank az érték. Bármikor elkölthető, névtelen, tehát amikor odamész a boltba, fizetsz fel, akkor névtelen, nem figyeli senki, nem is tudják nyomon követni. Hátrányai.
4: Éve a krimikből, mikor a sorszámokat tudod, fölírják a kalambóik, és utána aztán odaadják. Igen, jó,
5: igen, igen, de világos, alapvetően.
6: Volt egy adásunk itt a hamisításról, a készpénz hamisításról.
5: Igen, hogy azért az pedig egy nagyon nagy hátránya a készpénznek. Ugye az egyik az pont ebből kifolyólag, hogy teljesen anonim tud lenni. Az egyik az, hogy a finanszírozási problémák, tehát EML szempontból, a másik pedig ugye a készpénz hamisítás, ami azért nehézkes, mert ha valaki pénzt hamisít, akkor nagyon nehéz elkapni, tehát nagyon sok nyomozati munka szükséges hozzá. Mert nem az van, hogy azonnal, ha te találsz egy hamis bankjegyet, akkor nincs ráírva, hogy ki csinálta. Hanem azt nyomozati úton vissza kell követni, kamerafelvételt.
4: Hogy került hozzá, persze.
5: Így van, tehát ez egy nagyon, nagyon hosszadalmas folyamat, és történt már olyan, hogy nem találták meg, tehát hogy az elkövetőket. És van még egy nagyon nagy hátránya a készpénznek, amiről egyébként szokott beszélni a Magyar Jegybank is, ez pedig maga a készpénz használati rendszernek a fenntartása.
4: Drága.
5: Drága. Nagyon drága. Ezt szállítani, tárolni.
4: Őrizni.
5: Ráadásul nem tudok távolra fizetni készpénzzel, tehát hogyha te, mondjuk én Siófokon vagyok, te pedig Budapesten, én nem tudom neked odaadni semmilyen formában. Még akkor is, ha van internet, akkor sem tudom a készpénzt odaadni neked. A számlapénz ezzel szemben ugye az egy nagyon gyors, működik távolra, bárhol fizethetsz, ott a bankszámládon a pénz, akkor elutazhatsz akár bárhova a földön, és tudsz fizetni. Így vannak kitalálva ezek a rendszerek. Cserébe ugye a boltos látja az összes kártyás fizetési tranzakciót, a bank látja, az összes bank, akin átfolyik ez a számlafizetés, vagy fizetési tranzakció.
4: Is látja. Sokan látják.
5: A Visa, Mastercard, ők viszont profilt építenek, nagyon pontosan látják egyébként, nem is kell bevallani egy országnak, hogy mire költ, ez egyébként egy külföldi szó, ha most megnézzük, egy külföldi cégnél minden országnak a költési profilját azt meg tudják alkotni, és meg tudják nézni, hogy mire költ egy adott országban, mire költenek az emberek.
4: Első két cégnek van, hogy 60% a világban, ugye?
5: Hát most jelen pillanatban 61. Igen. Jelen pillanatban 61. Igen. Európában azért ez egy picit magasabb szám, Amerikában még magasabb szám, Távol-Keleten ugye ez alacsony, nagyon alacsony, ott inkább QR-kódos, és ott inkább a kínai rendszer az, ami dominál, meg a vietnámi rendszer, meg a szingapúri.
4: Jó, szóval mind a kettőnek van előnye, hátránya, ugye ez eddig világos.
6: És itt a megoldásban
5: a digitális készpénz,
6: ez a kettő előnyét próbálja ötvözni.
5: Pontosan, tehát a digitális készpénz, azt amikor én megálmodtam, akkor az volt bennem, hogy a két világnak igazániból a jó tulajdonságait kell ötvözni, és ez csak úgy lehet, hogyha mind a kettőnek a struktúráját, a működési modelljét azt hátrahagyjuk. Ezért van harmadik féle, tehát ezért lett egy harmadik féle. Igen,
6: azért muszáj megkérdeznem, mert ez eszembe jutott, hogyha nekem a digitális készpénz szót mondja, akkor mindig a CBDC, a digitális jegybankpénz jut eszembe, amiről már beszéltünk egy csomót korábban, és hogy mi a különbség itt a kettő között végül is?
5: A digitális CBDC, ez nagyjából két csoportra lehet osztani működés technológiailag, az egyik az ugyanúgy számla alapú, tehát ez nagyon fontos, számlapénz jelleget ölt. Tehát azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, csak annyival van megspékelve a számlapénzhez képest, hogy kriptográfiával van védve. Tehát a tulajdonlást azt kriptográfiai módon tudod bizonyítani. Ugye ez az egyik ilyen fajta, a másik CBDC megoldás például a kínai, ahol tisztán számlapénz alapra tették, helyezték, és igazándiból még kriptográfiai sem védi úgy, mint a mondjuk a kriptóknál ezeket a számlákat.
6: Tehát itt az első az blokklánc alapú, a második meg nem?
5: Nagyjából most leegyszerűsítve így lehet fogalmazni, igen. Hogy az egyik használ blokklánc technológiát, a másik pedig nem. És akkor természetesen vannak még a CBDC-nek más form, vagy más csoportosításai is, hogy ez most retail, vagy wholesale, és így tovább, de most igazából ami nekünk fontos, az ez a két nagy különbség. A lényege, hogy ugyanúgy számla alapú. Az is az egyik formája.
4: A struktúrától nem szakadtál, nem hagytad hátra, hogy te mondtad, nem hagytad
5: igen,
4: hátra,
5: igen. Így van, és gyakorlatilag a digitális készpénznél egy teljesen új struktúrát kellett kialakítani, azért, hogy megőrizze azokat a tulajdonságot, ami a készpénznek van, de ugyanúgy képes legyen működni, mint egy számlapénz. Tehát, hogy távolra működjön, gyors legyen, tehát azonnali legyen.
4: Hamisíthatatlan legyen.
5: Hamisíthatatlan.
4: Ne lehessen kétszer elkölteni.
5: Így van, ez egy nagyon nagy téma, mert...
4: Nagyon kell kapaszkodjak, hogy értselek, de próbálom, igen.
5: Igen, erre van egy nagyon jó példám, hogy hogyan is működik igazániból ez a digitális készpénz. Képzeljétek el, hogy amikor ez neked a zsebedben vagy a telefonodon van, ez a digitális bankjegy, most hívjuk így, akkor magába a bankjegybe bele van szőve a te digitális azonosítód valamilyen formában, tehát digitális kulcsod. De olyan módszerrel, amivel nem lehet visszafejteni. És amikor ez benne van, akkor ezt tulajdonképpen úgy képzeljétek el, mint egy üres, teljesen üres papírlapon egy darab pontot csinálsz ceruzával. Amikor te fizetsz, akkor gyakorlatilag ez a pont az, ami megkeletkezik egy fizetési tranzakcióban, hogy a papíron akkor bárhova random letettünk ezt a pontot. Ha te megpróbálod lemásolni a te saját bankjegyedet, amit korábban elköltöttél, és megpróbálod újra fizetni vele, akkor egy újabb pont keletkezik ezen a papíron.
4: Ami egy egyenest ad ki.
5: Ami viszont már egy egyenest fog kiadni, és gyakorlatilag ez az egyenes egyértelműen felfedi a te kilétedet. Ugye, hogyha csak egy darab pont van egy papíron, akkor végtelen számú egyenes lehet húzni rajta, nem tudjuk, hogy kicsoda. De abban a pillanatban, hogy te kétszer ugyanazt a bankjegyet költötted el, akkor két pont keletkezik ezen a papíron, meghatároz már egy egyenest, ami egyértelműen meghatározza a te személyazonosságodat nyilvánosan. Tehát ez nagyon fontos, hogy a hamisító kilétét szinte azonnal felfedi. Tehát hiába adott te nekem offline ide ezt a pénzt, majd utána én bemegyek a boltba és elköltöm, a bolt azonnal fogja tudni, és a boltnak a bankja azonnal fogja tudni, hogy ez egy hamis bankjegy, és meg tud nevezni téged konkrétan. Nem engem, mert én jó hiszeműen jártam el.
6: Csak hogy értsem, hogyha mondjuk én el akarom költeni a te digitális készpénzedet, akkor le kell másolnom, kvázi csak azt nem értem, hogy ha már elköltötted, akkor az nem nálad van. Akkor azt hogy másolom le?
5: Amikor nálam van a bankjegy, és én odaadom neked, akkor keletkezik meg ez a pont ebben a bankjegyben. Tehát benne lesz az én azonosítóm is, meg már benne van a tiéd is.
6: Aha.
5: Mert ez a fizetés kettőnk között, ez úgy működik, hogy amikor én fizetni akarok, akkor te fölteszel nekem egy random kérdést, egy teljesen valamilyen random kérdést, amire én ezzelben a fizetési tranzakcióban a bankjegyemmel válaszolok kriptográfiailag. És onnantól kezdve ez már a te tulajdonod, hiszen a te kérdésed volt benne, tehát én már azzal nem fogok tudni mit kezdeni. Egy másik helyen azt nem tudom elkölteni, tényleg hiába írom alá digitálisan, már nem lesz hiteles, hiszen a te azonosítód benne van. Vagy a te azonosítódhoz kapcsolódó valami benne van. Uh-huh. Tehát az már a te tulajdonod. Egy kicsit olyan, mint a bitcoinnál, vagy a blokkláncoknál a számla, amire kerül. És annak a számlának a privát kulcsa, hogyha a tiéd, te ismered, akkor az a te tulajdonod. Tehát ha én átküldöm neked, akkor az már onnantól kezdve a tiéd. Ugyanez igaz a digitális készpénznél, hogy amikor én átadom neked, ugye te feltettél egy kérdést, én arra válaszolok, és azzal adom át ezt a digitális bankjegyet, és akkor már a te azonosítód is benne van. Amikor te ezt továbbadod, akkor ugyanígy jársz el.
4: Mint hiszen, egy staféta, világos.
5: Mint egy staféta. Nyilván te nem tudod az én nevemben elkölteni, hiszen te nem tudod az én digitális kulcsaimat, te csak a sajátodat tudod, viszont azzal meg tudod bizonyítani, hogy ez a jegybank, ez most a te tulajdonodat képzi, és amikor te átadod valaki másnak, ugyanúgy ő kérdez valamit, egy random dolgot, számodra random dolog, te arra válaszolsz és átadod a bankjegyet, azt az adathalmat.
4: Kvázi fölülírod tulajdonképpen ezzel, mint azért úgy lenyomat, ami mindig a legfőső számít.
5: Körülbelül igen, nagyon fontos, hogy nem felülírjuk, hanem ez ilyen hozzáadódik, igen, ez az információ.
4: Nem jó szó, igen.
5: De igen, a legfrissebb mindig az, ami számít benne. Viszont nagyon szépen látszik akkor ez a láncolat, most azért ezt végig, most azért lehet, kimondhatjuk, hogy maga a fizetési láncolat az látszik. Tehát az anonim láncolat, hogy ez hány emberen ment keresztül, ez látszódik, hogyha bármilyen IML-hez kapcsolódó pénzmosás felmerül, akkor egyébként, ha bankok összeállnak, és mondjuk egy nyomozati szerv bekéri ezeket az adatokat, akkor azok a felhasználók, akik részt vettek ebben a láncolatban, akkor például egy nyomozati hatóság előtt felfedhetőek. Tehát a bankok fel fogják tudni fedni, hogyha az összes adatot összerakja egy nyomozó hatóság, akkor fel lehet fedni, hogy mi volt ennek a készpénznek az útvonala. Ez is azért jó, mert nagyon hasonló a számlapénzhez, hogy gyakorlatilag a pénzmosás elleni küzdelemben ez egy nagyon jó fegyvertény tud lenni.
4: 5 percünk van, még hol tartasz most ebben a dologban? És még nem beszéltünk a digitális euróról.
5: A digitális euróról hol tartok? Törekvés. Gyakorlatilag a teljes protokoll az ki van dolgozva, egy demórendszert is én csináltam, elkészült a honlap, Cashmore-nak hívják egyébként, és Pacten a protokoll neve, és most azért ülünk itt, meg azért indítottam el ezt a cikket, hogy egyébként behozzam a
4: köztudatba
5: egyáltalán ezt az egészet, meg egyáltalán megismertetni mindenkivel magát a módszert, meg hogy létezik. Ugye ez egy nagyon nagy téma, mert egy teljesen új

0: Arról is beszélgettünk itt, amikor ha te hétszer föl tudtad, akkor mi a garancia, hogy a nyolcadikat, kencedikát? Te nem vagy egy kvantum számítógép.
1: Na hát itt jön be a peer review-nak a kérdése, amikor különböző kriptográfiai csoportok tőlem függetlenül egyébként átvizsgálják az algoritmust, meg a protokollt, és akkor lehet majd kimondani rá teljes biztonsággal. Már vettem részt ilyen folyamatokban, tehát kellően ismerem, hogy hogyan mikre kell figyelni, és hogyan lehet ezeket megtörni. Én most azt mondom, hogy Ez a végleges változata ennek a protokollnak. Azt nem mondom, hogy nem lehet optimalizálni rajta. Én nagyon várom majd, hogy a peer review-nál egy optimalizációs körön még tovább megy, és akkor egy gyorsabb megoldást tudunk csinálni, bár már most is elég gyors. Tehát.
0: De csak egy kérdés, hogy ez a digitális készpénz, ugye?
1: Igen.
0: A digitális euró ezt nem nyírja ki? Minek kutat itt valaki, meg minek dolgozik itt ennyit, hogyha egyébként meg micsoda tömegű pénz, meg hatalom igyekszik valamilyen irányba.
1: Akkor egy érdekes tény, gyakorlatilag több mint 40 éve foglalkoznak ezzel kriptográfusok, hogy hogyan lehetne megoldani az offline fizetést, a digitális fizetést, anélkül, hogy ugye ez a double spending problémának hívják, ezt a lemásolom az adatot és kétszer költöm el. Erre ma a világnak két válasza van, és a digitális eurónak is két válasza van erre. Az egyik, hogy betiltjuk, tehát hogy nincs offline fizetés, mindig online fizetés van. A másik pedig az, hogy egy...
0: De ha nincs áram, akkor nincs fizetés.
1: Akkor nincs fizetés. A másik pedig az, hogy valamilyen hardware chipre ültetjük be, és a hardware gyártókat rákényszerítjük arra, meg a felhasználókat, hogy vegyenek egy olyan telefonkészüléket, vagy olyan számítógépet, amiben van TPM chip, ugye ezt sokat hallhattuk egyébként a Windows kapcsán, esetleg itt a Windows 11 miatt korábban. Manapság már egyébként nagyon sok telefon van TPM chip, de azért ezek elég korlátozottak, hogy mikre képesek. A digitális eurónál egyébként próbálkoztak megoldani pont szoftveres úton ezeket, és pont az az ember, aki egyébként a 80-as években már leírta, hogy létezik, és be is bizonyította, hogy létezik pusztán szoftveres, offline, digitális fizetési módszer. Megelőzni nem lehet a double spendinget, tehát ezt is bebizonyította, nyilvánvaló, tehát lemásolni bármikor lemásolhatom. Viszont az, hogy tökéletesen megnevezze a bűnözőt, az eddig senkinek nem sikerült, pedig nagyon sokan próbálkoztak most a digitális euró kapcsán, és választ adva a kérdésedre, nem konkurál vele, maga a digitális eurónak ez pont egy kiegészítő lába lehetne, mert maga a protokoll az olyan, hogy az nem egy konkrét pénz, tehát nem egy új pénz, nem, hanem ez egy új technológiai réteg, amibe be lehet csomagolni nem csak számlapénzt, nem csak készpénzt, be lehet csomagolni digitális eurót, be lehet csomagolni dollárt, juant, forintot,
0: ez megint a ló meg a lovas, ugye? Mint annak idején a blokklánc, igen, meg a bitcoin, ugye?
2: Hát ez kvázi mondhatni egy offline blokklánc.
1: Hát blokkláncnak nem hívnám, de igen, tehát ez valami teljesen új ilyen, amiben egy új hordozó réteg, ami felruházhatja akár egyébként a számlapénzeket is egy offline típusú működési megoldással. Tehát itt nem csak a készpénzről beszélünk, hanem egyébként a számlapénzt is be lehet csomagolni. Korábban én gondolkoztam azon, hogy egyébként a kétszintű bankrendszerben, hogy a bankok bocsájtsák ki majd ezt a digitális jegybankpénzt, vagy digitális készpénzt a számlapénz terhére. Tehát innentől kezdve nem maga a jegybanknak lenne ez a feladata, hanem a jegybank ugyanúgy továbbra is a felügyeletet látná el, tehát a forgalomban lévő pénzmennyiségtől kezdve meg a bankok felügyeletét látja el, és továbbra is a retail bankok azok, akik az ügyfeleket kiszolgálják. Gondolj bele, hogy te, amikor készpénzre van szükséged, akkor nem egy ATM-hez kell menned, hanem a telefonon megnyomod a gombot, és már is a telefonnak a tároló helyére ott van a digitális készpénz, amivel utána te bárhol offline tudsz fizetni.
0: Megismerkedtünk Szabolcs Andrással, aki kriptográfus és pénzügyi IT szakértő, Siklós Bence a PIK tanácsadója, segített itt közösen gondolkozni. A jövő heti adásban milyen ígéretet fogalmazhatunk meg a hallgatóknak? Mert most belecsíptünk ebbe a 12 részesre tervezett cikk sorozatodba. A jövő hetet hogy tudjuk összefoglalni egy mondatba vagy kettőben?
1: Én azt mondom, hogy még lehet egy kicsit a digitális euróról tudunk beszélni, de ami szerintem a lényeg, az maga Magyarországnak mit adhatna ez a technológia, és mi? Én úgy hívom, hogy ez beleillik a deep technológia fogalmába teljesen, és erről tudnánk egy kicsit beszélgetni, tudnánk boncolni.
0: Jövő pénteken a cikk, a hírek, az izgalmas kérdések a fintech.hu-n olvashatók, jövő héten találkozunk.
3: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tart.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Az AI nem a jövő, már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
4: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
5: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodome River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válaszd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodome.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Délután 5:30 múlt fél perccel. Jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Dróntámadás érte az ukrán biztonsági szolgálat kijevi központját. Legalább 5 ember megsebesült. A támadásban megrongálódott egy épület. Az incidenst az ukrán elnök is megerősítette. Szerinte egy orosz drón talált el az épületet, ami a szervezet ideiglenes vezetőjének irodáját célozta. Volodymyr Zelenszkij elmondta, hogy beszélt a vezetővel és arra utasította, hogy megfelelő és ha lehet arányos módon válaszoljanak a támadásra. Szabadságvesztésre ítélték két sajtófotós Németországban, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében érték tetten őket a rendőrök. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvésli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Idén nyáron nagyjából 540 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban. A legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. Az éveleje óta pedig mintegy 650 ezer hektár égett le az unió területén. Az idei nyáron leégett erdős területek nagysága jelentősen meghaladja az előző 20 év átlagát. Ugyanakkor elmarad a tavalyi rekordtól, amikor több mint 800 ezer hektár égett le. Tavaly egész évben majdnem 1 millió hektár vált a tűz martalikává. Rekordszámú milliárdos él a világon. Az Altrata vagyonelemző cég legfrissebb jelentése szerint tavaly mintegy 3800-ra nőtt a dollármilliárdosok száma, ami elsősorban a mesterséges intelligencia körüli befektetési láznak köszönhető. A milliárdosok száma 8,2%-kal emelkedett egyetlen év alatt, ami 5 éve nem látott ütemű növekedést jelent. Összvagyonuk 12,8%-kal ugrott meg, és elérte a 15 billió dollárt.
0: Tőzsde hírek.
6: Fél órával vagyunk tőzsdezárás előtt, a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX pedig 8,1%-os mínuszban folytatja a negatív tendenciáját, a záráshoz közelítve is 147.096 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 9 milliárd forinthoz. A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom büszkélkedhet, 1,3% pluszban tartja magát 2622 forinton, míg a MOL majd 2% mínuszban volt egy idővel ezelőtt, de már lejjebb jött, igaz csak pár ponttal, 1,8%-ot megy lefelé 4930 forintra, az OTP 6%-ot gyengül 44710 forintig, a Richter 8% mínuszban 12700 forinton. A nyugat-európai bőrzéken vegyes a hangulat, a londoni FTSE pár pontos mínuszban, a frankfurti DAX 2%-ot emelkedik, a párizsi bőrze 1%-del, a milánói mutató 2%-kal megy lefelé, a spanyol bőrze 3%-os pluszban. A tengeren túlon többségében negatív mutatókat látni, 0,5%-ot gyengül a Dow Jones, az S&P 500-as mutató 3%-ot megy lefelé, a Nasdaq kompozit 2%-ot csökken. Egy amerikai dollárért 312 forint 10 fillért kérnek, egy euróért 362 forint 70 fillért kell adni a bankközi devizapiacon idehaza. 1,1620 az euró dollárral szembeni árfolyama. Az imént egy ideig megindultak lefelé a kőolaj világpiaci árai, most valamivel viszont feljebb jött a VTI jegyzésára, 89 dollár 60 centre, és a Brent típusú kőolaj is visszakapaszkodott, 94 dolláron a hordonkénti jegyzés. 1,3%-kal olcsóbb az arany, egy uncia aranyért 4480 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
6: Estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kitisztul az ég, a felhős tájakon is csak néhol lehet eső, a szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet késő este 17 és 25 fok között alakul. Holnap reggel folytatódik a felhős idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. A hétvégén általában napos, száraz idő lesz. Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, friss hírekkel legközelebb fél óra múlva 5 órakor várom önöket, maradjanak velünk!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, AI Summit Budapest, negyedik alkalommal a régió legnagyobb AI konferenciája. Az AI Summit programigazgatója Mucsányi Marianna telefonon a másik végén. Kezi csókolom.
7: Jó napot kívánok.
1: Nézegettem a programot, hát mondjuk kell hozzá idő, az biztos meg energia, mert nagyon-nagyon gazdag. Több száz előadó, hát már az előadókat végignézni is izgalmas. 12 szekció, sok ezer vendég, és a negyedik alkalom, ahogy mondtam, iszonyú kíváncsi vagyok, hogy most, hogy így ránk ég ez az AI, egyre komolyabban jön felénk, ez a címekből is kiderül, majd erről biztos beszélgettünk, hogy Kánoán vagy világvége. Szóval, hogy megy ennek a szervezése, egy ilyen konferenciának a szervezése? Mert a csapból is az AI folyik, és ehhez képest kell újat, előremutatót mondani és mutatni.
7: Igen, ez valóban így van. Ugye mindenki 3-4 éve az AI-ról beszél, arról, hogy a mesterséges intelligencia milyen újításokat hoz a különböző gazdasági ágazatokba és tulajdonképpen az élet minden területére. Úgyhogy nekünk idén az volt a feladatunk, hogy megpróbáljuk az úgynevezett AI hype-ot és a valóságot szétválasztani, és ehhez kerestünk előadókat, és ehhez kerestünk partnereket. Nagyon nehéz minden egyes ilyen technológiai újításkor valóságot és a belelátott jövőképet, az adott technológiába belelátott jövőképet elválasztani egymástól. Ugye itt nagyon sok tényező hajtja ilyenkor ezt a hullámot, hajtják a gazdasági szereplők, a fejlesztők, hajtják a részvénypiacok, hajtják azok a lelkes evangelisták,
1: hívők,
7: akik valamiért ebben a technológiában nagyon hisznek. Megpróbáljuk a közönség számára érthetővé tenni azt, hogy mi lehet ebből kézzelfogható üzleti előny a következő évben, és mi az, ami majd a futurizmus része.
1: Az nagyon fontos, hogy ugye 7-8, azt nem is mondtam, de talán mondtam szeptember 7-8, hogy gyakorlatorientált, iparág közi és networking fókuszú. Ezeket szétszállazza, Maria?
7: Igen, köszönöm. Ez nem egy technológiai konferencia, ez a legfontosabb üzenetünk, tehát szeptember 7-8 azok találkoznak különböző iparágakban, akik valamilyen módon már alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. Tehát egészségügyben, az űriparban, a haderőfejlesztésben, az oktatásban, a gazdaság különböző területein olyan szekciók lesznek, ezek köré, az iparág köré szervezve, amelyekben az adott iparágak képviselői már mesterséges intelligencia eszközöket használók, és megmutatják a közösségnek, hogy hogyan lehet ebből az eszközből, ebből a technológiai újításból üzleti előnyt kovácsolni. Ez a legfontosabb. Éppen idén azt mondhatjuk, hogy a summitok, vagyis a konferenciák hálózatát szerveztük meg, ezért is van ennyi előadó, több mint 300 előadó lesz. Ezek a mini rendezvények azt hiszem, hogy önmagukban is megállnának, hogyha csak az egészségügyi konferenciát emelem ki, akkor azt mondom, hogy az egy önálló nagy szakmai konferenciának is beillene, olyan a szakértői és a nemzetközi előadói felhozatal is.
1: Igen, mert az is nagyon lényeges, hogy milyen koponyákat, milyen előadókat hoznak, akár az iparágokból, akár magáról az AI területéről, és azt is látom, hogy nagyon színes a kép. Azt hogy kell elképzelni? Azért 300 előadó, tényleg végig görgettem, kerestem az ismerősöket, találtam is ismerősöket, a nyelvésztől kezdve, tehát tényleg minden van. Kánán vagy világvége, ezért így indulnak, aztán ígérettől valóság, AI valóság, hype és sales nélkül, ezek nagyon jó tételmondatok és nagyon illusztris előadói kör, de hogy kell elképzelni ezt a gyakorlatban a két napra lebontva?
7: Hát úgy kell elképzelni, hogy ez 11-2 színpadon zajló előadás sorozat lesz minden egyes szekcióban, minden egyes szekciónak saját műsorvezetője, moderátorok, akik felvették előre a kapcsolatot az előadókkal, átbeszélik az adott kerekasztal vagy panelbeszélgetés témáit, és egymás után 15-20 perces előadásokban hallgathatja őket a közönség. Nagyon fontos újítás idén, hogy szeretnénk a közönséget segíteni abban, hogy milyen előadás való vajon az egyes hallgatóknak. Éppen ezért egy általános G-generális és egy E-expert, vagyis szakértői jellel jelöljük a különböző előadásokat. Szeretnénk, hogyha mindenki azt kapná, amiért látogat erre a konferenciára, tehát aki még csak ismerkedik ennek a technológiának az újításaival, annak inkább az általános generális előadásokat ajánljuk, aki pedig már beleásta magát egy-egy eszköz használatába, annak pedig az E, vagyis expert szakértői jelöljük. Előadásokat ajánljuk. Ez a programban jelölve lesz, és arra kérjük és biztatjuk a látogatóinkat, hogy vegyék figyelembe ezeket a jelöléseket, mert így kapják a legnagyobb látogatói élményt.
1: Hát, hogy én barangoltam önöknél, ugye virtuálisan itt már nagyon jól eligazodtam, és tudnám már az utamat ott a két nap alatt, 7-én és 8-án. Nyilván nekem is ez a G-betűs dolog kéne mindenképpen. Mi a benyomása, Maria? Nagyon kíváncsi vagyok. Ez a negyedik alkalom. Az is érdekes, hogy a 300 ezer előadó mennyire könnyen áll kötélnek, mert ezért ez egy nagyon nagy létszám. Tehát mennyire könnyű most ilyen arcokat, koponyákat levadászni. És mi a benyomása egyébként? Mert most már azért az AI-jal kapcsolatban nem csak a lehetőség van itt a kezünkben, amiről az elmúlt években is szólt a konferenciájuk, hanem most már van egyfajta, hát nem fenyegetettség, de talán így is lehet mondani. Nem véletlen, hogy a miniszter expozé vagy nyitó előadás, hogy ez a Kánán vagy világvége, ott is benne van ez a lehetőség. Szóval most már azért látjuk ennek az árnyoldalait is, meg azt is, hogy ezt előbb-utóbb valamilyen módon uralni kell. Mondom ezt G-betűs felhasználóként. Szóval mi a benyomása? Nyilván látja az előadások rövid vázlatát vagy tematikáját. Milyen lesz a hangulata ennek az AI konferenciának, summitnak?
7: Nyilván optimista a hangulat, mert különben felesleges lenne ilyen konferenciát szervezni. Mi abban bízunk, hogy az edukáció révén sikerül megértetni a közönséggel, hogy ez egy olyan technológiai forradalom, ami itt van, ami bekövetkezett. Tehát ha homokba dugjuk a fejünket, akkor nem járunk el jól, és vesztesek leszünk. Akkor járunk el jól, hogyha megpróbálunk ehhez alkalmazkodni és tanulni. De nagyon érdekes, hogy idén kérdezte az előbb, hogy hogyan állnak, kötélnek a beszélgető partnerek, könnyű-e őket beszervezni. És azt kell, hogy mondjam, hogy igen, és nagyon sokan önmaguktól jelentkeznek. Illetve az idei újdonság az az, hogy viszonylag nagy nemzetközi bázis alapján toboroztunk előadókat a világ minden tájáról. És ami izgalmas, és amiről nagyon érdemes beszélni, az az, hogy hiában milyen mértékben sikerült a gazdasági szereplőknek ezt a technológiát már a gazdasági előnyszerzés javára fordítani. De azt mondhatjuk, és ezt minden keleti-nyugati elemző és szakértő elismeri, hogy ennek a technológiai forradalomnak a középpontja az Ázsia. Úgyhogy mi megpróbálunk tőlük tanulni, amit lehet ellesni tőlük. Ide hívtunk olyan ázsiai szereplőket, akik...
1: Láttam, koreai előadó is többen
7: koreaiak,
1: vannak.
7: Koreaiak, kínaiak. Igen. És nagyon fontos az, hogy olyan szereplőket hívtunk, akik az alapkutatásokat átfordítják az üzleti életbe, és van arról tapasztalatuk, hogy hogyan lehet ezt a transformációt minél hatékonyabban végrehajtani. És igen, valóban van ennek a folyamatnak árnyoldala is. Látjuk, hogy Észak-Amerikában, Nyugat-Európában akár a technológiai cégektől, akár a pénzügyi szektorból bocsátanak el embereket a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt. De Ázsiában meg azt látjuk, hogy azok, akik elkezdik a tudásukat frissíteni és alkalmazkodni ehhez a fejlődéshez, azok megtalálják maguknak azokat az új szakmákat, amelyekre igény lesz, és amelyekben egyelőre hiány van munkaerőből, mondhatjuk azt, hogy hiány szakmák. És hát ezekre is megpróbálunk példákat mutatni, illetve példákat adni, hogy kire, mire lesz szükség a következő néhány évben. Hogy évtizedekben-e, azt nem hiszem, tehát az biztos, hogy arról le kell szoknunk, hogy évtizedekre előre gondolkozunk, és évtizedekre előre választunk szakmát. Hogy ennek az emberi oldalát nézem, akkor valószínűleg maximum 5 év, amiben gondolkodni lehet.
1: Igen, nézegetem közben a címeket, AI eszköz, vagy kolléga, energiafaló, AI, igen, nyelvészkedést már el. Nekem az örök élet ígéret előadást tetszen a legjobban, arra nagyon kíváncsi lennék. Említ egyet, amit ön nagyon vár, amire, vagy a legnagyobb az érdeklődés, ha ezt már így lehet esetleg bármilyen módon mérni? Nyilván mindent mérni fognak majd az AI Summiton.
7: Hát, amit említ, ez egy új kutatás, ez az élet meghosszabbításának lehetősége, ugye a különböző fejlesztések révén elért egészségügyi alkalmazásokkal, technológiákkal. Ez egy új kutatás, ami arról szól, és azt fogja vizsgálni, hogy ha az emberi élet meghosszabbítható, akkor annak milyen következményei vannak, akár társadalmi, akár ökológiai, akár gazdasági következményei, és hogy vajon akarjuk-e ezt. Mert hát nyilván ez egy olyan éles, mellbevágó kérdés, ami mindannyiunkat érít, függetlenül attól, hogy milyen szakmában dolgozunk és mivel foglalkozunk. De ennek a lehetősége, hogyha felvillan, és ennek a lehetősége, hogyha megjelenik, akkor foglalkoznunk kell azzal, hogy itt milyen etikai, társadalmi, gazdasági kérdések merülnek föl. Nyilván nem az örök életről van szó, de mondjuk, hogyha az emberi élet 100-120 évig kitolható, és ez az élet ez nem rossz minőségű életet, hanem mondjuk eszközökkel megtámogatott aktív életet jelent, hogy akkor annak milyen következményei vannak. Ezt ma még nem tudjuk, azt gondolom, hogy ez beláthatatlan. Erről az induló kutatásról fog előadást tartani Pintér Róbert a Corvinus Egyetemről, és ő hívott maga mellé olyan beszélgető társakat, akik szintén részt vesznek majd ebben a projektben. Ez egy nagy nemzetközi kutatás egyébként.
1: Éjjel Summit Budapest, szeptember 7-e, 8-a, két nap, 15 szekció. Én a www.éjjelsummit.hu oldalon tájékozottam. Ha valaki részt szeretne venni, regisztrálni szeretne, hol tájékozódjon?
7: Ezen az oldalon, tehát www.éjjelsummit.hu oldalon lehet tájékozódni. Ott van fent a program, az előadók rövid ismertetése, és hát nyilván minden olyan felületen tud tájékozódni, amely az Indavédia kiadóhoz tartozik, tehát valamennyi kiadványunk foglalkozik folyamatosan a témával.
1: Mucsányi Marian programigazgatónak nagyon szépen köszönöm, és akkor sikeres számított, és akkor majd az örök életről utána beszélgetünk majd, jó, hogy mire jutottak.
7: Nagyon köszönöm. Minden jót.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Na és végül mi befektettél?
4: Ingatlanba.
3: Lakás?
4: Nem.
3: Nyaraló?
4: Nem.
3: Akkor?
4: Üzleti ingatlan.
3: Az nem csak a nagyoknak van.
4: Én is azt hittem.
5: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
3: Na, ennek én is utána nézek.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
7: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
8: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv.naih.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: Erős a forgalom a Pesti alsórakparton, a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztúria felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között. Lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: 17 óra van, önök a Trend FM friss híreit hallják, a hírszerkesztő Kovács Gergő, és akkor a részletek. Pozitív meglepetést okozott a júliusi kiskereskedelmi adat a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint. Éves alapon és havi szinten is nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene, amit főként a nem élelmiszerboltok és az üzemanyag kiskereskedelem húzott. Regős Gábort hallják.
11: Éves bázison 4,9%-kal, havi alapon pedig 1%-kal nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumen a júliusban. Ennél azért valamivel rosszabb adatra számítottam, ezt be kell vallani. Ugye a meglepetés alapvetően két tényezőről vezetném vissza, egyrészt az üzemanyag kiskereskedelem 8,1%-os éves alapú bővülésére, másrészt a nem élelmiszerboltok 6,5%-os forgalom növekedésére, természetesen itt is volumenről beszélek. Az élelmiszerboltoknál a forgalom 2,2%-kal nőtt, hát hogy ugye kevésbé lehet csodát várni, sokkal többet tenni nem fogunk, akkor sem, ha több pénzünk van, talán egy kicsit jobb minőségűt vásárolunk ebben az esetben.
10: A WWF Magyarország 20 másik szakmai szervezettel közösen javaslatcsomagot adott át a kormánynak a szélenergia fejlesztések támogatására. A szervezet éghajlatvédelmi program vezetője szerint a 9+1 pontos anyag célja egy széles szakmai párbeszéd előkészítése, mert a szélenergia újbóli hazai alkalmazása komoly felelősséggel jár. Csontos Csabát hallják.
1: Most egy hatalmas felelősség van rajtunk, hogy úgy tudjunk Magyarország határain belül megújuló erőforrásokból energiát előállítani, hogy azzal ne okozzunk visszafordíthatatlan károkat. Igazából az egyik ilyen javaslatunk az volt, hogy egy országos szintű energia és környezetgazdálkodási központot kéne felállítani, ahol ezeknek az erőműveknek a pontos elhelyezését és más megújuló energiatermelő kapacitások elhelyezését, vagy az energiahatékonysági programokat össze lehetne koordinálni, és minden ágazat bevonásával lehetne egy hosszú távú tervet lefektetni, és lépésről lépésre haladni a következő évtizedekben, mert látjuk, hogy erre hatalmas szükség van. A magyar energiarendszert át kell alakítanunk, ez a idei évben mindenki számára szerintem világossá vált.
10: Dróntámadás érte az ukrán biztonsági szolgálat kijevi központját, legalább 5 ember megsebesült. A támadásban megrongálódott egy épület. Az incidenst az ukrán elnök is megerősítette, szerinte egy orosz drón találta el az épületet, ami a szervezet ideiglenes vezetőjének irodáját célozta. Volodymyr Zelenszky elmondta, hogy beszélt a vezetővel, és arra utasította, hogy megfelelő és ha lehet arányos módon válaszoljanak a támadásra. Csehország szigorította biztonsági intézkedéseit. Tekintettel a szomszédos országokban történt incidensekre, amelyeknél fennáll annak a gyanúja, hogy idegen országok állhatnak mögöttük, ezt közölte a cseh belügyminiszter. A Právó című napilap szerint elsősorban a repülőterek és a vasútállomások őrzését szigorították. Szabadságvesztésre ítéltek 2 sajtófotóst Németországban, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A 2 férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében értéktetten őket a rendőrök. Felmentették a Mandiner nevű lapot kiadó cég vezérigazgatóját a pénzügyminiszter utasítására. Erről írt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal a finanszírozás leállítását is bejelentette. A Mandiner heti lap és az ugyanilyen nevű online portál kiadója a Mandiner Novum Nonprofit Zrt. Volt, ennek vezérigazgatója pedig Kereki Gergő. A heti lap már korábban megszűnt, a július 30-ai volt az utolsó lapszám. A Mandiner az MCC-hez került 2024-ben, azonban a lap a Kekva rendszer megszüntetése után az államnál kötött ki. A megszűnés után a Mandinertől többen távoztak. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. 400 kereskedőt vizsgált az idei dinnye szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések elsősorban a dinnye eredetét, annak bizonyíthatóságát vizsgálták, ezen túl a higiéniai előírások betartására is odafigyeltek. Ezt hangsúlyozta a szervezet sajtófőnöke. Eitmann Norbert elmondta, eddig mintegy 1,5 millió forintnyi bírságot szabtak ki az árusokra.
12: A szezon elején elsősorban Görögországból és Olaszországból származó dinnyéket árusítottak az eladó, de előfordult olyan eset, amikor magyar dinnyeként tüntették fel ezeket. Nagyon fontos, hogy a forgalmazónak, az eladónak dokumentációval igazolnia kell az áru eredetét, a nyomon követhetőségét, hogy megfelelően kezelte a hűtési láncot adott esetben. És ha nem tudja igazolni, akkor hatósági eljárásnak van helye. Ilyen tekintetben találtunk problémát, nem csak a szezon elején egyébként, hanem a későbbiekben is, és ezért hatósági eljárások is indultak, és jelenleg több mint 1,5 millió forint annak a bírságnak az összege, amit emiatt ki kellett szabni. Természetesen pár hatósági eljárás meg folyamatban van, úgyhogy ez a szám nőhet.
10: Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Lezárások és korlátozások lesznek vasárnap Budapesten a 41. vízerfélmaraton miatt. Ezek többi között a budai és a pesti alsórakpartot, a Szabadsághidat és az Óbudai Árpád fejedelem útját érintik. A futóverseny előkészítése miatt már holnap reggel 8 órától lesznek lezárások. Ez több busz és villamos járatot is érint. Üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot a szociális ágazati dolgozókat képviselő szakszervezetek. Ugyanakkor folytatják a szeptember 18-ára tervezett demonstráció előkészítését. Az érdekképviseletek a béremelés részleteiről még nem kaptak tájékoztatást. A Szféra 25%-os bérfejlesztést szeretne. Rekordszámú milliárdos él a világon. Az Altrata vagyonelemző cég legfrissebb jelentése szerint tavaly mintegy 3800-ra nőtt a dollár milliárdosok száma, ami elsősorban a mesterséges intelligencia körüli befektetési láznak köszönhető. A milliárdosok száma 8,2%-kal emelkedett egyetlen év alatt, ami 5 éve nem látott ütemű növekedést jelent. Összvagyonuk 12,8%-kal ugrott meg, és elérte a 15 billió dollárt.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
10: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os mínuszban 147.747 ponton fejezte be. A részvénypiac forgalma 16 milliárd forint volt. A vezető papírok vegyesen alakultak az árfolyamokat, illetően az OTP 1% mínuszban 44.940 ponton zárt, a MOL szintén a negatív tartományban fejezte be a napot 0,5%-kal 4.952 forinton. A Richter egy pár pontos enyhe 1%-os emelkedéssel 12.820 forinton, a Magyar Telekom pedig 1,4%-os pluszban zárta a napot 2.624 forinton. A 4iG 9,5%-kal szakadt be, az Akkó 1,6% mínusszal zárt, az Alteo 2,3%-os emelkedéssel, az Autovallis 2,3% pluszban zárta a napot, a Dunahouse 2,8%, a Graphisoft Park 1,3% mínusszal zárt, az MBH Jelzálogbank 2%-os gyengüléssel zárta a kereskedést, a Masterplast előző napi záróértékén stagnált, az Opus 1,5%-os mínuszban fejezte be. A nyugat-európai bőrzéken még tart a kereskedés, pár pontos mínuszban a londoni FTSE, 1% pluszban a Frankfurt DAX, a párizsi CAC-on 2%-kal megy lefelé, a milánói bőrze szintén 2%-kal a negatív tartományban, a spanyol bőrze 2% pluszban. Nézzük, mi a helyzet a tengeren túlon. A Wall Street-en többségében negatív a hangulat, a Dow Jones indexe 7% mínuszban, az S&P 500-as mutató 0,5%-ot csökken, a Nasdaq Composite 4%-ot megy lefelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 312 forint 20 fillért, egy euróért 362 forint 70 fillért kell adni. 1,1618 az euró dollárral szembeni árfolyama. 1,1%-ot pár pontos mínuszt látunk a kőolajáraknál, 95,50 dollár a Brent, 4,1%-kal megy lefelé a VTI jegyzésára 90 dollárra.
0: Időjárás jelentés.
10: Estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kitisztul az ég, a felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet késő este 17 és 25 fok között alakul. Holnap reggel folytatódik a felhős idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. A hétvégén általában napos, száraz idő lesz.
0: Sporthírek a 94.2.
10: Évente lesz sívilágbajnokság 2032-től, a téli olimpia évének kivételével. Ezt jelentette be a Nemzetközi Sí- és Snowboard Szövetség. A döntésnél a sportértéket, kereskedelmi potenciát és médiajogokat is figyelembe vettek. Jelenleg a világbajnokságot két évente rendezik. Kreisz Bálint arany, Marosszéki Armand ezüstérmet nyert a fiúk 7,5 kilométeres versenyében a junior nyílt vízi úszó világbajnokságon. A 16-17 évesek korosztályban a két magyar úszó tökéletes versenyzéssel utasította maga mögé a mezőnyt, ezzel megismételték a júliusi sukorói Európa-bajnokságon aratott kettős sikerüket.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
13: Köszöntöm a hallgatókat. Két gyors jelentését augusztusban publikáló prémium kategóriás tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. A kihívásokkal teli környezetben a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye mellett, illetve a kínai márkák piaci bevezetéshez kapcsolódó egyszeri költségekkel terhelve és nyereséggel tudta zárni az Autovalis csoport az első fél évet. Ugyanakkor mind az EBITDA, mind pedig az egy részvényre jutó eredményesség jelentősen visszaesett. A vállalatcsoport vezérigazgatójával beszélgetünk a további növekedési irányokról és a diverzifikált portfóliót jellemző fejlesztésekről. Műsorunk második részében pedig a Masterplasttal foglalkozunk, a továbbra is visszafogott építőipari környezet ellenére, mind a bevétel, mind pedig EBITDA szinten érdemi növekedésre számolt be a társaság. A gazdaságügyekért felelős vezérigazgató helyettes ad majd háttérinformációkat a gyors jelentés részleteiről és a második fél évre várható kilátásokról. Tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
13: Kihívásokkal teli autóipari környezet, a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye, a kínai márkák piaci bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségek, valamint hatékonyságnövelő intézkedések határozták meg az Autovalis csoport első féléves teljesítményét. Itt van a stúdióban a társaság vezérigazgatója, Ormosi Gábor. Üdvözöllek, szervusz!
14: Jó napot kívánok mindenkinek!
13: Hogy látta a menedzsment az idei első fél évet? A befektetői reakciók inkább a negatív irányba csapódtak le.
14: Hát valóban kihívásokat teli az autópiaci környezet, és neked ez nyilván nem meglepetés, mert ebben a műsorban is gyakorlatilag évek óta arról beszélünk, hogy valami mindig történik, amire megint reagálni kell. Hát ilyen a világ, a kiszámíthatatlanság az sajnos nem csökkent az elmúlt időszakban sem. Az első fél évről összességében azt mondhatom, hogy a trendek nem változtak meg, továbbra is ugyanazokat a várakozásokat éljük meg, amiket eddig, viszont az tény, hogy sokkal gyorsabban zajlik az az átalakulás, ami meghatározza a piacokat egész Európában, egyébként azon belül Kelet-Európában is. Ugye mik ezek? Elektrifikáció, a kínai importnak az előretörése, az erre adott hagyományos gyártók általi reakciók, tehát az az átalakulás, az a konszolidáció, ami a piacon elindult, és mi nyomon követtük, az a várakozásainkhoz képest is, és ez valóban meglepette a befektetőket is, sokkal gyorsabban zajlik le. Tehát egész egyszerűen sok kínai, sok márkával, sok piacon jelenik meg egyszerre, erre kénytelenek adni választ nem csak a Tesla, hanem a hagyományos gyártók is, Renault, Opel, most már Volkswagenről is sokat hallunk, ugye, hogy elindult ott is az átstruktúrálás. Úgyhogy ezek a hatások nyilván a piacokra nagyon hektikusan teszik rá a bélyegüket. Erre kell az Autovalisnak is reagálnia. Én azt mondom továbbra is, és ezt kellene a befektetőket megnyugtassa, hiszen minket ez nyugtat meg, hogy egy ilyen átalakuló és kiszámíthatatlan környezetben az a fajta portfólió építés, ugye diversifikáció, amit mi a konszolidációs növekedési stratégiánknak az alapjául fogalmaztunk meg, az egy jó válasz lesz. Azért azt jelenti, ugye, hogy miközben tartjuk és adjusztáljuk a hagyományos tevékenységeinket, a hagyományos piacainkat, márkáinkat, aközben felvesszük azokat az új sikerre ítélt márkákat is, amelyeken az átalakulásnak a nyertesei lehetnek. Ez az átalakulás erre a fél évre valóban egyszerre nagyjából mindenhol negatív képet mutatott, de továbbra is azt állítom, hogy ezek átmeneti hatások főleg.
13: Beszéljünk a számokról. Igen. 220 milliárd forintos árbevételt sikerült elérnetek. Igen. Az első fél évben. Ez nagyságrendileg 7% körüli csökkenés a bázis időszakhoz képest. Ez ugye megnézzük az eredményességet, itt általában az EBITDA az, ami talán leginkább árulkodik a valós mögöttes teljesítményről. Ott 5,6 milliárd forintot teljesített a csoport, ez viszont 30% körüli csökkenés. Melyek voltak a legfontosabb tényezők, amik befolyásolták a margin, tehát azt, hogy az eredményességetek, az az árbevételt meghaladó módon mérséklődött. Általánosságban a főbb trendeket azokat bemutattad, de ti ezt hogy élitek meg közvetlenül, amire reagálnia kell a menedzsmentnek?
14: A 220 milliárdos féléves árbevétel, ez milyen szépen csengett volna 3-4 évvel ezelőtt, még az egész éves árbevételünk is alig érte el ezt az összeget. De hát valóban, a tavaly évben pedig rekordokat döntögettünk, úgyhogy ehhez képest egy visszaesés. Ez az átlagosan 7%-os visszaesés is nagyon-nagyon különböző módokon jelentkezik az egyes piacokon és az egyes tevékenységeinkben, hiszen míg a mobilitás üzletágunk az jelentősen tudott növekedni, volumenben is, tehát flotta méretben is, árbevételben is ugyanúgy, ehhez képest a kiskereskedelmi üzletágunk is tudta tartani 2%-os növekedéssel, azon belül egyébként nagyon különböző piaci trendekkel, tehát Romániában jelentős az elmaradás, ugye az egész piacot tekintve is, Ausztriában pedig egy kiugró növekedés van. Viszont a nagykereskedelem, ami ugye mindegyik piacon jelen van, többféle márkával, többféle mélységben, volt egy 17%-os visszaesés az előző időszakhoz képest. 25-ben voltak jelentős egyszerítételek, amik a bázist emelik meg, és egyébként vannak az idei fél évben is olyan egyedi hatások, amelyek pedig az idei eredményt, az ehhez hasonlítható eredményt, árbevételt csökkentették. Ugye tavaly volt az Opelben is egy átmeneti hatás, aminek a megélénkülése a második fél évben egyébként már érdemben helyre tette a növekedésünket is, az első fél évben szintén nem voltunk túl optimisták ezzel kapcsolatban, de volt a tűzkáros KGM autóknak, a Sangyong autóknak az értékesítései, mint egyszeri bázis növekedés, de ugyanígy a retailben volt az első negyedéves japán márkákban tapasztalható nagy boost, amit az importőrök, a gyárok nyomnak a piacokra, tehát hogy ezeknek a elmaradása idén nem megismétlett hatás, amit már első negyedévben is elemeztünk, ehhez járul hozzá az, hogy a második fél évben is egy jó pár piacon volt olyan flotta, illetve nagyobb értékesítés kapcsolódó, például Horvátországban ugye jellemzően ilyenkor történik a nyári turista szezonhoz kapcsolódó rentakár autóknak az átadása, ebből is jó pár átcsúszott a második fél évre. Ami engem megnyugtat, a rendelés állományunk, a gyártatási terveink, ezek mind arra nyújtanak alapot, hogy a harmadik, de a negyedik negyedben biztosan ebből jó pár, vagy a legnagyobb része az vissza fog tudni jönni. Nyilván ez nem biztosíték arra, hogy minden piac jól fog működni, hiszen azok a hatások, amikről beszéltünk, kínai verseny és a elektrifikáció miatti átalakulások, vagy akár a különböző országok makrogazdasági kilengései, mondjuk a román piacot már említettem, ahol továbbra is kormányválság van, továbbra is akár az EU-s pénzek elvesztése, ott is ugye augusztus 31-e a határidő, ugyanúgy, mint Magyarországon, tehát hogy ezeknek a hatása sajnos még lehet negatív, miközben pont a harmadik negyed évre nyitották meg egyébként ettől a román gazdaságpolitikai és politikai válságtól függetlenül újra a roncsautó támogatási rendszert, ami biztos, hogy fog adni valamekkora löketet a új autóértékesítésnek Romániában is. Tehát, hogy nagyon egyedi hatások lesznek, és ezekre nagyon nehéz továbbra is jól tervezni, vagy jól felkészülni, de nekünk ez a feladatunk. Én ezeket az elmaradásokat átmenetinek gondolom. Na most a kérdezted ugye teljesen jogosan, hogy miközben csak átlagosan 7% az árbevétel csökkenés, ennél nagyobb az eredmény visszaesése EBITDA-ban 30% körüli. Itt megint csak a sokféle hatásnak az eredőjét látjuk. Az egyik legjellemzőbb, és ez az egész eredményességünket meghatározza, az a második negyedévben bekövetkezett forint árfolyam erősödés, ami átlagosan az előző időszakhoz, tehát a 25 első fél évhez viszonyítva közel 8%-os erősödés volt. Ugye ez nekünk minden változatlan mellett, tehát ha mindenben ugyanannyi lett volna az árbevételünk, eredménytermelő képességünk, akkor is a ugye 65%-ot meghaladó külföldi forgalmunk átfordítása forintba a saját könyveinkben, a konszolidált IFRS eredményeinkben, az egy 10%-os visszaesés önmagában. És erre rakódnak rá azok a nyomások, amik különösen a versenyhelyzet növekedéséből, tehát tavalyhoz képest jóval több márka versenyez, köztük kínaiak, de ugye a régiek is megélénkült új stratégiákkal, egyébként sikeresen kezdtek el védekezni, tehát a Renault-ról már beszéltünk szerintem első negyedévben is, tavaly sokat beszéltünk az Opelnek a feltámadásáról, tehát hogy megvannak azok az inkumbens válaszok is, amelyek az ügyfeleket egyre szélesebb kínálattal, egyre olcsóbban versenyeznek a kegyeiékért, de ez nyilván átmenetileg mind a gyárakra, mind az értékesítési hálózatra egy nyomást, egy margin csökkenést helyez. Miért gondolom ezt átmenetinek? Évközben, most fél évkor gyakorlatilag minden európai gyártó felülvizsgálta az év elején kiadott várakozását erre az évre lefelé. Tehát, hogy mindenkinek veszteséget okoz, ez nyilván nem fenntartható hosszú távon, és sem a kínaiaknál, akiknek ugye szintén nagyon drága piacra lépés ez. Én azt gondolom egyébként a gyorsaság azért lephetett meg mindannyiunkat, mert talán az európai válasz, gazdaságpolitika válasz arra a kínai agresszív piacfoglalásra megérkezik most már több elemében is egyszerre. Gyakorlatilag évvégére minden olyan intézkedés hatályba lép. Tehát vámokra gondolok, meg kvótákra, meg a Made in Europe intézkedés csomagra, ez csökkenteni fogja azt a szabad piaci belépési lehetőséget, ami a kínaiaknak eddig ösztönző volt, és erre még felgyorsították az intézkedéseket, hogy minél több autót tudjanak, minél több piacot tudjanak megnyitni, behozni Európába, mielőtt ezek az intézkedések a hosszú távú reakciókra kényszerítik őket.
13: A Budapesti Értéktőzsde honlapján a befektetők a Concord elemzéseit tudják rendszer

0: mennyibe kerülhetnek, időszerű lehet ennek a stratégiának a felülvizsgálata. Az elmúlt időszakban erről rendszeresen beszélgettünk, és kitartóan azt mondtad, hogy haladtok a célok felé, változott-e valami ebben a tekintetben?
1: A kérdés már csak amiatt is jogos, hiszen egyre közelebb vagyunk 28-hoz, tehát emiatt nyilván egyre inkább érdekel befektetőket, hogy mi a mostani várakozásunk. Amit mondtam eddig is, és nyugodtan meg tudok most is erősíteni az első fél éves eredmények ellenére is, az az, hogy a stratégiai irány az változatlan. Az a konszolidáció, aminek az eredményét, a hatásait érzékeljük most a mi számainkon is, ez az, amivel a stratégiánkban számoltunk, ez az, amire a növekedési stratégiánk választ ad. Így közép-hosszú távon mindenképpen ez az irány jó, ezt visszaigazolja a piac, és ebben az irányba fogunk tovább haladni. Az a felgyorsult hatás és az a margin kompresszió, amit okoz ez az átalakulás, az valóban egy másik pályát mutat, amiből az a kérdés, és ezt vizsgáljuk, és erre próbálunk minél gyorsabban majd válaszokat is nyerni magunkból, hogy ha ez így van, tehát ennyivel gyorsabban alakul, ennyivel legalábbis átmenetileg ennyivel nagyobb hatással van mind az inkumbens marginokra, mind a kínaiaknak a befektetései negatív indulással futnak föl egy csökkenő határköltség mentén, ahogy a piacokon a nulláról belépve fel kell építeni a tevékenységet. Tehát ezeknek az együttes hatása, ez tényleg negatív, és rövid távon-e, vagy már 28-as, 29-es, 30-as számainkban is érezhetően látható lesz ez még. Nekem egyébként a egyelőre még nem kidolgozott érzésem az az, hogy ez a gyorsulás, ez remélhetőleg egy gyorsabb kirúgózáshoz is fog vezetni, tehát egész egyszerűen gyorsabban átesünk azon a konszolidáción, gyári, most gyártói oldali konszolidációt értem ez alatt, amire számítottunk, és ez éppenséggel egy gyors felpattanást is előrevetít, úgyhogy remélem, hogy a befektetők akkor is ugyanilyen gyorsan fognak reagálni.
0: A márkákról, főleg az újakkal kapcsolatban érdeklődnék, hogy mikor hozhatnak ezek nyereséget, tehát azok az investíciók, amiket ilyenkor kötelező jelleggel, azt lehet mondani, elvégeztek, el kell végeznetek, ott mikor lehetnek ennek már tényleges, látható eredményei?
1: Ugye ez egy nagyon dinamikus piaci sakjáték tulajdonképpen. Ha valaki elindul egy márkával egy piacon, arra reagálnak a többiek, hiába tesz rá nagy téteket, nagy marketing támogatást, vagy nagy hálózatépítést hirtelen, a többieknek is nyilvánvalóan reagálnia kell erre. Az, hogy egy fél évig vagy egy évig veszteséget termel egy induló márka, az senkinek nem meglepetés, és ezzel számolnak az üzleti tervek, amilyenink is. Az, hogy ez második, harmadik, negyedik évben is még ne induljon el fölfelé, és ne tudjon átlendülni az inflexiós ponton, az már valóban olyan várakozás, amire nem tervez senki, drámai átalakulásokat indítana el, tehát gyakorlatilag csődökhöz tudna vezetni egyes gyártóknál, vagy egyes piaci szereplőknél, akár kínai, európai jeleneteknél is. Úgyhogy ebben kell türelemmel és stratégiai iránytartással viselkednie az Autovalisnak is, a portfólió menedzselésével. Nyilván ez egy dinamikus iránytartás, tehát hogy tengeren, ha a vihar eldobálja a hajót, vagy a szélsodrása megnő, akkor nyilván másik kormányváltásra ellen kell tudni tartani. Úgyhogy erre a menedzsment heti rendszerességgel visszanéz és intézkedik. Ezért is emeltük ki a működési hatékonyságra utaló intézkedéseinket is, hiszen bár azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a stratégiai irányt úgy is tartanunk kell, hogy a felépített nemzetközi, tényleg széles portfóliót menedzselni tudó kompetenciákat, magyarul az aranytojástyúkot ne együk meg, tehát ne úgy intézkedjünk, hogy a képességeinket is elveszítsük. Ugyanakkor, ha egyszer alacsonyabbak a marginok, akkor valószínűleg alacsonyabb általános költségekkel is kell dolgoznunk, tehát ilyen típusú hatékonyságjavító intézkedéseket még több, még gyorsabban központosított költségek, még több szinergiának, közös beszerzésnek az elindításával azért tudunk reagálni, és ezek érdemben sok 100 millió forinttal tudják a running cost rate-et csökkenteni. Ugyanakkor indítunk továbbra is új márkákat, továbbra is készülünk új menetileg veszteséget hozó projekteknek az elindításával, ugye a stratégiai irányt tartani, tehát azt tudom megerősíteni, hogy a korábban kitűzött stratégiai irányok és a regionális konszolidáció feltételei adottak, ebben megyünk tovább, de az eddigi eredmények biztosítják is azt, hogy ebben stabilan tudjunk hinni, hiszen a csökkenés ellenére azért stabil cashflow termelő tevékenységgel fordulunk rá a következő időszakra is. Tehát magyarul a konszolidációs stratégiát folytatjuk, de ennek megvalósítását a menedzsment folyamatosan a piaci realitásokhoz kell igazítsa.
0: A közleményetekben azt is kiemelett, hogy a stratégia fókuszában továbbra is az importőri portfólió bővítése, a kiskereskedelmi jelenlét erősítése és

0: a mobilitási üzletág fejlesztése áll. Itt milyen konkrét eredmények azok, amiket vártok, illetve kijelenthető-e az, hogy itt az elmúlt időszak gazdálkodásával vagy tényszámaival ezt a ciklikus mélypontot ezt elérte az autóvallisz, és innen már azért felfelé fog vezetni az út jó eséllyel?
1: Én ebben teljesen biztos vagyok. Tényleg, ha visszanézünk az első fél éves számokra, akkor gyakorlatilag mindenhol negatív tendenciák vannak eredmény szinten, még azoknál a tevékenységeknél is, amiket már tavaly évben is lumenben például felfelé menő tendenciát mutattak, mert ezek az átmeneti marzsi nyomások, illetve az árfolyamnak az átfordításban elvesztett eredmény, ez most egyszerre hatott mindenhol. Ugyanakkor a tendenciák tényleg támogatóak, tehát én azt gondolom, hogy a változások megtörténtek az inkumbenseinknél, illetve folyamatban vannak, ahol még nem, és ebből a szempontból tényleg a román piac egy egyedi teher, jóval nehezebb reagálni is arra, hogy ott ténylegesen akkor milyen makrogazdasági környezetben tud tovább menni az autópiac fejlődése, de a többi márkánk, többi piacon tényleg a szlovén és az osztrák piacot tudom kiemelni, amiket egyébként már igazániból inkább a nyugat-európai piacot soroltunk eddig, és most megelőzték az összes kelet-európai, tehát nem csak a román, hanem az összes kelet-európai piacnak az átlagos növekedését. Tehát ezeknek a tendenciáknak a figyelembe vételével én optimista vagyok a következő időszakokat tekintve.
0: Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, és tudtunk beszélgetni a megjelent tényszámok hátteréről. Ormosi Gábor, az Autovallisz csoport vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
1: Köszönöm szépen.
2: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: get it.
1: Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
2: A prémium kategóriás tőzsdei társaságok közül közzé tettek fél éves jelentését, a Masterplast. Az első negyedévet követően a második negyedévben is folytatódott a gyorsütemű növekedés. A féléves árbevétel 100 millió euró felett alakult, a második negyedéves árbevétel pedig 43 millió eurót tett ki. Továbbá a magasabb forgalom mellett a csoport eredményessége is jelentősen javult. Itt van a stúdióban Nádasi Róbert, a Masterplast gazdaságügyekért felelős vezérigazgató helyettese. Üdvözöllek, szervusz!
3: Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Menedzsment szempontból mik a legfontosabb tanulságai az idei első fél évnek? Hogyan ítélitek meg a publikált tényszámokat?
3: Azt gondolom, hogy nagyon jó számokat sikerült közé tennünk. Remélem, hogy a befektetőket is sikerült két nagyon nehéz év után megjörvendeztetni. 100 millió euró fölötti forgalmat sikerült elérnünk, és egy nagyon komoly 11 milliós EBITDA-t, illetve 11%-os EBITDA-hányadot értünk el, úgyhogy kifejezetten sikeresnek ítéljük meg az első fél éves tevékenységet, különösen figyelembe véve, hogy azért egy nagyon nehéz gazdasági és iparági környezetben sikerült ez elérni. Tehát az első negyed évet azért még a hitelesített energia megtakarítási ügyletek támogatták, a második negyed évtől ennek a hatása ezt minimálisra csökkent, és ugyanakkor azért a maga a háborús helyzet ott a okozott olajszármazékoknak az áremelkedése jelentős hatással volt a mi piacunkra is, úgyhogy ezt nagyon jól sikerült nekünk átvészelnünk, nagyon magas alapanyag és készlettel rendelkeztünk, amit még jó áron sikerült beszereznünk, amivel azt gondolom, hogy jól sáfárkodtunk, és ez nagyban segítette azt, hogy a második negyedéves eredményünk, ugyan alacsony a forgalom, de egy sokkal magasabb eredményesség mellett sikerült ezt megvalósítanunk, amihez egyben még jelentősen hozzájárultak egyébként a gyártásainknak a jelentős hatékonyságjavulása is.
2: Hogyha a negyedéves bontásokat nézzük, az árbevétel szinten több mint 10 millió, EBITDA szinten pedig közel 5 millió euró volt ez a javulás. Ugye az EBITDA marginokról, hányadokról is beszéltünk, csak a második negyedévet vizsgáljuk, akkor a bázishoz képest 3,6%-ról 14% közelébe tudott emelkedni az EBITDA marzs. Mit gondoltok fenntarthatónak, hogyha egy kicsit előre tekintünk, milyen várakozásai lehetnek a befektetőknek?
3: A várakozásaink szerint ez a növekedés, ami a 100 millió eurót forgalmat eredményezte az első fél évben, ez nem lesz fenntartható, ennél egy kicsit mérsékeltebb lesz a második fél évünk. Ugyanakkor az eredményesség tekintetében mi azt gondoljuk, hogy ez a fél év során elért 10-11% körüli EBITDA marzs, ez a második fél évre is fenntartható lehet. Tehát itt azt arra alapozzuk, hogy valóban még a korábbi időszakban beszerzett alapanyag hányadunk az még magas, és segíteni fogja az eredményességünket. És ezen túlmenően az korábban is említett gyártói hatékonyságunknak a javulása jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy ezt az eredményt ilyen szinten fent tudjuk tartani.
2: Kontextusba helyezve féléves eredményekkel, hogy néz ki jelenleg a társaságnak a mérleg szerkezeteit, főleg az eladósodottsági struktúrára, a hitelszerkezetre, saját tőkére gondolok. Hogyan látjátok ezt, szükség van-e adott esetben bármilyen beavatkozásra, refinanszírozásra, akár tőkeemelésre, vagy bármilyen olyan lépésre, ami a tőke szerkezetet, tőke struktúrát érinti?
3: Az eredményességünknek a javulásával értelemszerűen jelentősen javult a vállalatnak az eladósodottsága. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy még az eladósodottsági mértékünk az magas, viszont azt látjuk, hogy a vállalatnak a tőkehelyzete az biztosítja azt, hogy év végével biztosítani tudjuk 3 milliárd forint az esedékes kötvény visszafizetésünket. Itt mind a készletekben, mind pedig a kinlévőségükben rejlő egyrészt a szezonalitásból, más pedig ezeknek a pozícióknak a menedzselésében rejlő lehetőségek fogják biztosítani számunkra azt, hogy ez a pénzeszköz állomány ez a rendelkezésünkre álljon. Én azt gondolom, hogy a jövőben a vállalatnak az eredményessége fenn fog maradni, és akár javulhat is, és ez továbbá erősíteni fogja ezeket a pozícióinkat. Mi nem számolunk további tőkemeléssel, úgyhogy a vállalat az saját forrásaiból fogja tudni biztosítani a növekedését.
2: Önmagában az országgyűlési választásoknak az eredménye az, hogy egy új kormány alakult, az mit jelent a Masterplast számára?
3: A Masterplast az mindig a politikától független cég volt, tehát most sem politikai alapon gondolkozunk. Azonban az, hogy maga az új kormánynak, vagy TISZA programjában évente 100 000 lakóingatlan energetikai felújítása szerepelt, ez mindenképpen üdvözendő, ami mi iparágunkban is abban a gyártói hátterünkkel és felkészültségünkkel, úgyhogy mi főleg a mostani energia szegény időkben, amit a napokban is, majd utóbbi hetekben átéltünk, felértékelődik egyre jobban az, hogy ne pazaroljunk energiát. Örvendetes, hogy megújuló energiákban is gondolkozik a kormányzat, és szeretné ezt fejleszteni, de ezen túlmenően az, hogy az épületek megfelelően szigeteltek kiváljanak, ez egy nagyon nagy lehetőséget adna arra, hogy nagyon érdemi energiamegtakarítást érjen el Magyarország. Csak egy nagyon egyszerű példát mondok, tehát számításunk szerint 1,5-2 millió lakásban működik jelenleg klímaberendezés, ezeket használják, akkor ennek az energiaigénye, ez nagyságrendileg a Paksi atomerőműnek a működésével, teljesítményével azonos. Ha ezek az épületek megfelelően szigeteltek lennének, ahol ezeket használják, ezzel egy 45-50%-os energiamegtakarítást lehetne elérni, ami azt gondoljuk, hogy egy érdemi csökkenés lenne. Úgyhogy mi nagyon bízunk benne, hogy a felújítási vonalon ezek a korábban a TISZA programjában megfogalmazott célok, ezekhez kapcsolódóan programok fognak indulni, és nagyon bízunk abban is, hogy egyébként a korábban elindult ez a EKR program, ami a hitelesített energia megtakarításhoz kapcsolódóan azért komoly lakossági energia megtakarítási programokat is vitt, hogy ez a továbbiakban is folytatódni fog, mert itt azt gondoljuk, hogy főleg szociális alapon azok a lakosok, akik nem tudják megengedni azt, hogy akár kisebb önrészsel is tudják támogatni a házuk, lakásuknak, a ingatlanjuknak a felújítását, ezt ezzel a támogatási rendszerrel, ezzel a programmal nagyon jól meg lehetne valósítani.
2: A jelentésben azt írtátok, hogy felfutási szakaszban van a Szerencsi üveggyapotgyár, és itt a működési hatékonysági mutatók már jelentősen javultak. Milyen várakozásaitok vannak ezzel kapcsolatban, akár hogyha a következő évet nézzük, amikor már vélhetően teljes kapacitással is tud üzemelni ez a gyár, mennyire lehet értékesíteni ezeket a termékeket, mennyire lehet kihasználni ezeket a kapacitásokat, hogyha a jelenlegi aktuális piaci viszonyokat nézzük, illetve beszéltél itt az új lakás programról, bizonyos szigetelési támogatásokról, amik érkezhetnek majd. Itt gondolom az lenne a Masterplast számára a szerencsés, hogyha ebben egy jelentős szerepet játszanának ezek az elemek is, tehát ahol konkrétan a tetőpadlás szigeteléshez megjelenne.
3: Abszolút, a Szerencsét gyárunk, ugye a tüveggyapotot gyártunk, az nagyon jól illeszkedne egyébként ezekből a programokba. Nagyon örülünk neki, hogy a felfutás az sikeres. Ugye tavaly augusztusban indult a próbagyártás, tehát ahhoz képest gyakorlatilag kevesebb, mint egy év alatt azért már érdemi előrelépést tettünk. A kibocsátásunk folyamatosan növekszik, és azt gondolom, hogy nagyon jó minőségű terméket is tudunk gyártani. A felvevő piacok tekintetében nagyon szerencsés lenne nekünk, hogyha ezek a programok újra indulnának, de egyébként én azt gondolom, hogy piacon alapon is nagyon jól el tudjuk adni ezeket a termékeket, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is. Ez egy joint venture, egy Selena nevezetű lengyel tőzsdén lévő céggel közösen tulajdonoljuk és működtetjük, úgyhogy a termelés 50%-a az gyakorlatilag Magyarország, illetve a környező országokra rajtunk keresztül kerül értékesítésre, a fennmaradó részt az pedig a Selena biztosítja. Mind a szigetelési programok, mind pedig az új lakásprogramokhoz ez a termék ez nagyon jól illeszkedik, úgyhogy mi várjuk, hogy ezek elinduljanak, és mi ott vagyunk a startvonalon, és ki fogjuk tudni szolgálni a beruházókat, a vásárlókat.
2: Miközben a Bux Index rekordokat dönt, ugye most már meghaladta az értéke a 150 000 pontot, a Masterplast azért lemaradó volt az elmúlt években, és ez tulajdonképpen az idei évre is igaz. Hogy látja a menedzsment jelenleg a részvényekben rejlő potenciált? Osztalékot egyelőre nem fizet a cég, azt most már jó pár éve töröltétek, ugye korábban volt egy időszak, amikor rendszeresen egy emelkedő osztalékot tudtatok fizetni, de most egyelőre nincs erről szó, tehát a részvényesek számára az árfolyam növekedés az, ami értéket kínálhat itt a következő időszakban. Hogyan látjátok ezt?
3: Egy nagyon szigorú, kemény két éven vagyunk túl, talán hárman is, és azt gondolom, hogy az a nagyon negatív iparági környezet, amiben mi működtünk, abban megtanultunk most már nyereségesen létezni, működni. Párhuzamosan nagyon komoly gyártói kapacitásokat fejlesztettünk és építettünk, úgyhogy ezben nagyban támogatnak minket akkor, amikor ezek az korábban említett szigetelési programok, illetve új lakásépítéshez kapcsolódó programok elindulnak. Úgyhogy mi bízunk abban, hogy valóban további fejlesztések nélkül is ezek a kapacitásoknak a felfutásával és az iparági környezet javulásával, ami azért áremelést is, áremelkedést is hozhat magával, egy további érdemi forgalom és eredményességi javulást várunk az elkövetkező években, ami azt gondolom, hogy a részvényeknek a felértékelődését is magával hozhatja. Ha most szigorúan PPR-e alapon értékeljük a mai árfolyamunkat, akkor azt gondolom, hogy nem lehet okunk arra, és nem lehet olyan elvárásunk, hogy itt egy azonnali felértékelődés indulhasson meg. Ugyanakkor, hogyha ezek a programok elindulnak, és mi az eredményeket fogjuk szolgáltatni, akkor jó esély van arra, hogy tükröződve az eredményeinkben az árfolyamnak az emelkedése is meg fog jelenni.
2: Az elemzői célárak legalábbis a Bét honlapján publikált MBH elemző által közzétett vagy meghatározott célár továbbra is láthatóan magasabb, mint a jelenlegi árfolyam, és kiemeli az elemzés, a Masterplast Modul House-ról van szó. Az itt várható felfutással egyelőre nem számolnak még az elemzők. Ti milyen reményeket fűztök ehhez, nevezhetem üzletágnak?
3: Igen, ez abszolút egy külön üzletág, tehát itt egy moduláris gyártásról beszélünk. Előre gyártott építési modulokat gyártunk, amelyeket az építkezés helyére leszállítva lakásokat, lakóépületeket, blokkházakat, vagy akár kollégiumokat, munkásszállásokat tudunk ebből építeni. Az idei év hozhat ebben olyan érdemi áttörést. Folyamatban vannak olyan szerződések, ahol nagy ingatlan alapokkal szerződhetünk, ami előre vetítheti azt, hogy akár nagyobb üzletekben is ez a technológia megjelenhet. Úgyhogy mi nagyon optimistán állunk abban, hogy a jövőre vonatkozólag ez egy érdemi eredménytermelő egységé is válhat a Masterplast tekintetében.
2: A befektetők hozzászokhattak már ahhoz, hogy évről évre a társaság tart egy stratégiai napot, egy befektetői tájékoztatót, ahol közzéteszitek a legfrissebb trendeket, illetve a társaságot érintő aktualitásokat. Várható esetleg egy stratégia frissítés itt a következő időszakban, akár konkrét számokkal, célokkal, hiszen korábban rendszeresen alkalmaztátok ezt, amikor meghatároztatok akár rövidebb, akár középtávú célkitűzéseket.
3: A stratégiának a felülvizsgálata az évente megtörténik, és ennek megfelelően erről folyamatosan a befektetőket is tájékoztattuk, és a jövőben is tájékoztatni fogjuk. Számszakilag is raktunk össze mindig egy olyan számsort, amit mi belsőleg használtunk. Azt azért tudni kell, hogy a rendkívül kiszámíthatatlan iparági környezetben különböző számsoroknak a közzététele azért elég komoly kockázatot rejt magában. Azt gondolom, hogy fontolgatjuk azt, hogy valamiféle iránymutatást fogunk a jövőben ebben kapcsolatban majd adni. Ezt az igazgatóság való egyeztetés után fogjuk tudni megtenni, de maga a stratégiának a felülvizsgálata az folyamatos. Egy elég kialakult vonal mellett szeretnénk a vállalatot tovább fejleszteni, és ebben azt gondolom, hogy a pozícióink megfelelőek és nagyon erősek.
2: A tulajdonosi szerkezet az hogy néz ki jelenleg? Főleg itt a közkészhányadra gondolok, lehet-e esetleg várni vagy valószínűsíteni azt, hogy a részvényeknek a likviditása az tud javulni vagy emelkedni?
3: Én nem látok érdemi változást a közkészhányad változásában, tehát én nem látok a jelenlegi tulajdonosok között, főleg a nagy tulajdonosok között olyan szándékot, ahol adott esetben ennek a bármiféle mozgása a közkészhányadot befolyásolná. Én a részvénynek a likviditását jobban várom attól, hogy a vállalatnak a javuló eredményességéhez kötődően egyre több kis befektető figyel fel ismét a Masterplastra, és mindazok a kormányzati és egyéb olyan programok, ahol a Masterplast be fog tudni csatlakozni, javítani fogja a vállalatnak az eredményességét és megítélését, úgyhogy én ebbe gondolom azt, hogy ez a részvényeknek a likviditását is javíthatja, emelheti.
2: Az elemzői lefedettségben ott várható esetleg bővülés, van egy ilyen irányú szándékotok, esetleg egyeztetések más, akár külföldi elemzőházakkal?
3: Elsősorban magyar elemzőházakkal tartjuk a kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy a meglévő elemzőink egyébként egy jó lefedettséget biztosítanak. Persze mindig tárgyalunk abban, hogy ezt hogyan lehetne bővíteni. Amennyiben a számaink jelentősen javulni fognak, akkor lehet, hogy az igény is magyarországi jellemzőházak részéről is erősebb lesz, és akkor könnyebben fogunk áttörést elérni ezen a területen. Nemzetközi vonalon én most nem gondolom, hogy ebbe az irányba nyitnánk, és nem is nagyon látom azt, hogy egyébként a midcap vállalatokra adott esetben olyan mértékű nemzetközi érdeklődés lenne, ami mondjuk alapot adna ennek.
2: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad ezeket az információkat. Nádasi Róbert, a Masterplast gazdaságügyekért felelős vezérigazgató helyettese volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
1: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban erős a forgalom a Pesti alsó rakparton, a Lánchíd felé mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányban, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták Budafokon a Városháztér belső területét a rendezvény miatt vasárnap este 11 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell készülni elektromos közműjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 18 óra múlt fél perccel a Trend FM híreit Kovács Gergőtől hallják. Dél-koreai rakétarendszereket vásárol Horvátország. Az értékük 435 millió euró. A programot 2026 és 2029 között valósítják meg. A horvát miniszterelnök szerint ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadsereg korszerűsítésében a délszláv háborúk horvátországi szakaszának lezárása óta. A dél-koreai rendszer kiválasztása mellett egyebek mellett a rövid szállítási határidő, a rendszer elérhetősége, az ár és az ipari együttműködés lehetősége szólt. Dróntámadás érte az ukrán biztonsági szolgálat kijevi központját. Legalább 5 ember megsebesült, a támadásban megrongálódott egy épület. Az incidenst az ukrán elnök is megerősítette, szerinte egy orosz drón találta el az épületet, ami a szervezet ideiglenes vezetőjének irodáját célozta. Volodymyr Zelenszkij elmondta, hogy beszélt a vezetővel és arra utasította, hogy megfelelő és ha lehet arányos módon válaszoljanak a támadásra. Csehország szigorította biztonsági intézkedéseit. Tekintettel a szomszédos országokban történt incidensekre, amelyeknél fennáll annak a gyanúja, hogy idegen országok állhatnak mögöttük, közölte a cseh belügyminiszter. A Právó című napilap szerint elsősorban a repülőterek és a vasútállomások őrzését szigorították. Felmentették a Mandiner nevű lapot kiadó cég vezérigazgatóját a pénzügyminiszter utasítására. Erről írt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal a finanszírozás leállítását is bejelentette. A Mandiner heti lap és az ugyanilyen nevű online portál kiadója a Mandiner Novum Nonprofit Zrt. Volt. Ennek vezérigazgatója pedig Kereki Gergő. A heti lap már korábban megszűnt, a július 30-ai volt az utolsó lapszám. A Mandiner az MCC-hez került 2024-ben, azonban a lap a Kekva rendszer megszüntetése után az államnál kötött ki. A megszűnés után a Mandinertől többen távoztak. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 147.747 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt. A vezető papírok árfolyama vegyesen alakult az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,4%-ot gyengült 4.952 forintra. Az OTP 1%-ot csökkent 44.940 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-ot erősödött 2.624 forintig. A Richter 1%-os pluszban 12.820 forinton zárt. Vegyesen teljesítettek a nyugat-európai börzék. A londoni FTSE is stagnált, a frankfurti DAX 1%-os pluszban zárt. A párizsi CAC-on 1%-ot, a milánói mutató 3%-ot gyengült. A madridi IBEX 2%-os pluszban zárta a napot. Nézzük, mi a helyzet a tengeren túlon. Nos, itt nagyjából vegyes képet kapunk, a Dow Jones 0,5%-os mínuszban, az S&P 500-as mutató 0,4%-ot megy lefelé, és 1,4%-ot erősödik a Nasdaq kompozit mutatója. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forintot kell adni, egy amerikai dollárért 311 forint 50 fillért kérnek. Egy svájci frankért 384 forint 90 fillért kell adni, egy angol fontért pedig 421 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon idehaza. 1,1620 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. A Brent jegyzésára 95 dollár 60 centen, a WTI most valamivel feljebb húzott 91 dollárra. A holland tőzsdén jegyzett gázára 1%-kal olcsóbb, 1 megawatt energiáért 71 eurót kérnek a piacon október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
2: Késő estig csökken a felhőzet, és a legtöbb helyen kitisztul majd az ég. A felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél sokfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul. Holnap reggel folytatódik a felhős idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. A hétvégén általában napos, száraz idő várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
3: Jó napot kívánok! Weber Balázs vagyok, az M4 és a Privátbankár vezető szerkesztője, egyben külpolitikai újságíró, és köszöntöm is mai vendégünket, Demko Attila biztonságpolitikai szakértőt, az NKE John Lukács intézetének programigazgatóját.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget!
5: A felvételt augusztus 26-án készítjük.
3: Próbáljuk egy kicsit így távolabbról nézni az egész konfliktus, mert ugye napi szinten ömlenek ránk a hírek, hogy ilyen dróntámadás, olyan dróntámadás, az egyik itt foglalt el, a másik ott foglalt el, ellentámadás, akkor a másik cáfolja, ugye nagyon nehéz, eleve nagyon nehéz a hírek közül úgy válogatni, hogy akkor most melyik a valós, melyiknek van mekkora valóság alapja, de hogyha kicsit ilyen távolabbról nézzük, akkor mit lehet mondani most, ugye eltelt már körülbelül 4,5 év a háború, úgymond a totális háború kezdete óta. Hol tart most az ukrajnai háború? Én most nem akarom ezt degradálni egy meccs szintjére, hogy akkor kiáll nyerésre, mert hogy ez ugye egy tragédia gyakorlatilag, nagyon sok ember meghalt, nagyon sok mind a két ország számára azt hiszem tragikus következményekkel jár, de ha mondjuk akár politikailag, akár mondjuk a harctéren megnézzük az eseményeket, akkor mit lehet elmondani most a háború állásáról?
4: Nagyon jó, amit ön mondott, hogy mind a két ország számára tragikusak a következmények. Szerintem mind a két ország veszít. Amikor győzelemről beszélünk, akár orosz, akár ukrán oldalról, akkor azért feltenném, hogy mi a győzelem igazából. Tehát meghalt 5-600 ezer ember, városok tucatjai már nem városok, tehát térdig érő romok. Az oroszok felszabadításról beszélnek, de ez szinte mindig az adott település teljes elpusztítását, vagy közel teljes elpusztítását jelenti. Egyre több a civil áldozat. Amit mondott, hogy totális háború, nem. Ez 22 után nem volt totális háború.
3: Hát ugye elnézést, csak ugye van egy ilyen elmélet, hogy igazából ez a háború ugye már 14-ben indult, ugye a kelet-ukrajnai összetűzésekkel, vagy az eseményekkel, Krím, stb. És igazából legalábbis én hallottam ilyen elemzői megfogalmazást is, hogy a totális háború, így hallottam, az ugye az február 24-én 2022-ben indult, amikor ugye kvázi Oroszország lerohant a Ukrajnát.
4: Igen, én azt mondanám, hogy 22. februárjában egy teljes körűnek nevezik a teljes körű inváziónak. Csak azért mondom, hogy a totális háború sajnos most van. Tehát most egy szintet léptünk ezen a nyáron. Mind a két fél vigyázott azért bizonyos infrastruktúra elemekre, nem? Még az oroszok is. Miért? Mert azt hitték, hogy átvehetik Ukrajnát, vagy legalábbis egy részét, Novorossziát. Tehát nem rombolunk le mindent. Az odesszai kikötőt nem rombolták le az oroszok 22 tavaszán, nyarán, őszén se, pedig egy nagyon komoly csapást tudott mérni, volna mérni. Most nagyon komoly csapás az odesszai kikötő, meg az Odessa környéki kikötők rombolás. Ez nem egy kikötő, ez több kikötő. Csornomorsz, akkor a Dunamenti kikötők, ennek a rombolása. Ezt csak azért mondom, tehát 2014-ben ugye volt a Krím elcsatolás, az egy nyílt orosz agresszió volt, persze egy ideig tagadták, de azt elismerték. Volt egy rejtett orosz agresszió, bár ott mondom saját felkelés, tehát saját folyamatokból kiinduló felkelés is volt a Donbaszban, az nem csak az oroszok csinálták, meg voltak orosz nacionalisták, kozákok, akik bejöttek, de utána 14 nyarán az orosz hadsereg mentette meg őket az ukránoktól, tehát ott is volt egy orosz agresszió, de mind a kettőnél volt egy valamilyen szintű rejtés. Most 22-ben már nem volt rejtés, ez egy teljesen nyílt orosz agresszió, de mondom, viszonylag vigyáztak. Ez szörnyű azt mondani, hogy itt van több százezer halott és vigyáztak, de lehet ennél rosszabb, és amit most látunk, az a rosszabb. Amikor már mind a két fél gyakorlatilag gondolkodás, nem gondolkodásnak ez nem igaz, mind a két fél eszkalál. Ukrajna azért eszkalálta ugye a légiháborút, mert úgy gondolta, hogy ez az utolsó esély szerintem az oroszokat egy viszonylag elfogadható esse, hogy 20%-át elveszti Ukrajna területének, nem de jure, de facto, de rákényszerítsék a tél előtt egy fegyverszünetre, ezért volt az eszkaláció, az oroszok meg visszaeszkaláltak, és még rá is tettek egyel, tehát lapot húztak az oroszok, és most már tényleg totális kezd lenni a háború abban az értelemben, hogy szinte minden támadható. Tehát most olyan infrastruktúrelemeket, hajókat, harmadik országok hajóit gátlástalanul támadja mind a két fél, ami nem azt mondom, hogy nem volt jellemző, történtek ilyen esetek, de ez egy nagyságrenddel nagyobb, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Tehát ilyen értelemben egy totális háború kezdődött. Én azt látom most, hogyha a nagy képet akarjuk nézni, hogy Oroszország nem enged, tehát a Donbasz minimum el akarják vinni, és még attól tartok, hogy még esetleg új követelések is lehetnek orosz részről, Ukrajna meg nem tud engedni nyilván, mert nem adhat föl területet. De hogy mi a nagy kép, meg hogy hogyan hántsuk le a szálakat, nehéz. Nehéz, mert egy narratíva háború is folyik. És azt látni kell, nyilván van az orosz propaganda elemek, és akkor rakják be nyilván saját ezeket a gondolatokat a nyugati szférába is, Facebook, meg egyéb eszközökkel. Tehát ez van. A nyugaton is próbálnak érvényesülni az orosz propaganda elemekkel, de azért nem teljesen, fogalmazok, hogy nem teljesen elfogulatlan a nyugati sajtó egy jelentős része sem. Beleállt támogatóként a háborúba, ami mit jelent? Érzelmileg, ideológiailag minden területen beleállt, és akkor viszont nem tud elemezni. Nagyon ritka az a nyugati nagy lap, ami a teljes mértékben lehozza a valóságot. Mert az ukrán hivatalos nyilatkozatokat nem akarják cáfolni. Van most, ugye most van ilyen, Zelenszkijvel kapcsolatban erős kritika merült fel, meg tavaly nyáron, de általában ez nem jellemző. Tehát azt gondolom, hogy olvasni kell a sorok között, és szerintem az ukrán források, azok sokszor többet elmondanak, mint a nyugati források, meg most a lengyel, a keleti tanulmányok központja, szerintem egy jó forrás. Tehát ők a valósághoz, általam érzékelt valósághoz, ami nem feltétlenül maga a valóság, de én ukrajnai források alapján, orosz források alapján, tehát nem sajtóforrások, hanem ott lévő szakértők, katonák, volt katonák, diplomatákkal tartok kapcsolatot mind a két országban. Én azt látom, hogy leginkább ez a lengyel OSW keleti tanulmányok központja, varsói székhelyű, ez áll legközelebb a valósághoz. Nem fordította meg Ukrajna háborút, komoly veszteséget okoz Oroszországnak, de ez nem egy sztálingrádi fordulat. Uh-huh. Ez nem egy Midway-i csata, ahol mondjuk a japánok utána már visszavonultak, Stalingrad után a németek visszavonultak, nincs ilyen uh-huh. fordulat. Volt egy sikeres ukrán kampány a Starlink lekapcsolása után, amik alapvetően az oroszokat nagyon lelassították, növelték az orosz veszteséget, de nem fordították meg a háború menetét. Tehát ez a nyugati Ukraine Turns the Tide kampány, ez nem a valóság.
3: Ez érdekes, amit mondod, csak kicsit azért kitérnék rá erre a média kérdésre, csak azért, mert talán erről kevesebb szó esik. Én úgy érzem, hogy a nyugati sajtó, tehát egyrészt azért én szerintem a, úgymond a tényfeltáró funkciójának eleget tesz. Az igaz, hogy értek egyfajta szimpátiát Ukrajna iránt, ami olyan szempontból érthető, hogy alapvetően mégiscsak Ukrajnát támadták meg. Tehát, hogy ilyenkor ugye mindig a megtámadott fél irányában van valamilyen szimpátia, de ami nekem így felmerül, akár mint újságírónak is, hogy egyáltalán akkor milyen forrásoknak hihetünk. Ugye ennek volt egy bejegyzése nemrég a Facebookon, és akkor azt van ez az amerikai intézet, amelyet egyébként néha én is szoktam használni a térképét, ez az Institute for the Study of War, és erről azt írta, amely ugye úgy hirdeti magát, ha jól tudom, hogy egy non-profit amerikai szervezet, vagy elemzőintézet, amely ugye a frontvonalak alakulását figyelemmel követi, szinte napi szinten ad ki azt hiszem jelentéseket, vagy közleményeket, és ön azt írt, hogy ez az információs tér része, és hogy ez valójában nem szakma, és nem valódi elemzés.
4: Ezt így gondolom. Tehát amit a ESW csinál, az Institute for the Study of War, az nem szakma, és nem elemzés. Uh-huh. Ugyanis nem, hogy az ukrán forrásokat használják, nyilván használnak orosz forrásokat, orosz milbloggerek, egyéb forrásokat, akkor, hogyha negatívat mondanak az oroszokra, akkor használják. De gyakorlatilag az egész úgy próbálják beállítani a háborút, ami szerintem Ukrajnának se jó, mintha jönne a nagy buta Oroszország, és vele szemben áll az ukrán Clint Eastwood, mint a háborús filmekben, és csak jönnek és mészárolják az oroszokat. Ez nem igaz. Nem igazok a veszteségadatok se, hogy háromszor, négyszer akkor az orosz veszteség. Tehát az ukrán források se támasztják alá. Uh-huh. Tehát amikor ukrán forrásokból azt hallom, hogy ez nem igaz, és mert ukrán, tehát a Ukrainska Pravda, vagy a Kiev Independent leírja, és ehhez képest újra meg újra egy más verziót hoz le ez az amerikai kutatóintézet, ami politikailag érintett. Ők egy agendát tolnak, ezért mondom, hogy a lengyel, majdnem ugyanaz a nevük, az egyik OSW, a másik ISW, a lengyel cég az sokkal elfogulatlanabb. Tehát egy amerikai politikai agendát nyomó, főleg neokonzervatív politikai agendát nyomó cégről van szó, aki kiváló egyébként nagyon látványos térképeket, rengeteg a lábjegyzet, nagyon szakmainak tűnik az egész, de én elkesetőnek tartom azt, hogy ezt a céget idézik szerte a nyugati sajtóban, és amit pedig mondott arról, hogy elvégzi az oknyomozást, szerintem nem végzi el nagyon sok tekintetben a nyugati sajtó az oknyomozást, meg azt, hogy mi történik valójában. Azok esetekben, amikor Zelenszkij fellépett a korrupciós ügynökség ellen, igen, most a Fedorov esetben igen, de nagyon sok esetben ott volt a Kurszki csata, Kurszki ukrán betörés, a Krinki betörés, végigjöttek a győzelmi jelentések, 2-3 hét után lehetett tudni, hogy ebből nagy gond lesz. Ukrajnának ezt a szakma már mondta akkor, és ez szinte egyáltalán nem jött le a sajtóban. Vagy az ukrán ellenoffenzíva előtt, 23-as nagy ukrán offenzíva előtt szinte csak optimista cikkeket lehetett olvasni. Uh-huh. Én nekem azért a nyugati forrásaim, NATO, meg amerikai katonai források azt mondták, hogy 30-40% esélyt látnak arra, hogy egy komolyabb eredményt elér az offenzíva. És az nem a Krímig való eljutás. Tehát most nézzük meg az elmúlt hetekben mi történt. Ukraine Turns the Tide. Majdnem ugyanazokkal a címekkel újra meg újra megjelenik az, hogy az a narratív, hogy Ukrajna megfordította a háború menetét. Nézzük meg, hogy most mi lesz a következő hónapokban. Megfordította a háború menetét. Mondom, az a kérdés, hogy mi az a háború menetének megfordítása. Mondom, ez nem sztálingrádi fordulat, meg nem Midway, ez egy lassulás, ami nem feltétlenül tart örökké. És a technikai, ez a fölény, amit az ukránok a közép hatótávolságú csapások beléltek, ez se tart örökké. Tehát egy adott pillanatban volt egy komoly ukrán technikai előny, ugye a Starlink lekapcsolása miatt, és amiatt, hogy nagyon jó drónokat kaptak, mondjuk a Hornet drónokat, a Delta drónokat amerikai forrásból, de ez nem jelent stratégiai fordulatot. Ha a frontvonalat nézzük, és bocsánat, hogy ilyen hosszú vagyok, a frontvonalon egy helyen látható továbbra is ukrán előretörés, ez Dnyepropetrovsk megyének ez a délkeleti sarka. Ami nem a főfront. Ez nem a főfront. Itt 150-250 négyzetkilométernyi területet visszafoglaltak az ukránok, nem 745-öt, mint Zelenszky elnök mondja, meg egyes nyugati források mondanak, mondjuk annak a egyharmadát, ez is egy jelentős dolog, tehát nem jelentéktelen ez, csak ez nem fordult a háborúban, mert közben Orihivban nagyon nehéz helyzetben vannak, fontosabb területeken, a Donbaszban nagyon nehéz helyzetben vannak az ukránok. Kupjanszban volt egy nagy ukrán ellencsapás győzelem, a múlt év második felében, amikor az oroszok bejelentették, hogy elfoglalták, félretés ne legyen, amit az oroszok mondanak, amikor kinyitják a szájukat, már az nem igaz. Tehát az oroszokkal ilyen értelemben nem kell foglalkozni. Tehát ez úgy, ahogy van, felejtős, amit az orosz védelmi minisztérium mond, azt el lehet felejteni. Tehát nem kell vele foglalkozni. Én csak azt mondom, hogy nem kell elfogadni se az ukrán védelmi minisztériumnak a jelentését, például a vesztességekről, ami nyilván, de mit mondjanak? Nyilván Ukrajnának azt kell mondani, hogy sokszorosak az orosz veszteségek, mi nyerni fogunk. De mondom, nem látom azt a fordulatot. A következő 2-3 hónapban majd eldől, hogy a Donbaszban az oroszokat meg tudják állítani, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem.
3: Tehát akkor mondjuk, ha csak az idejére nézzük és a frontokat nézzük, akkor ez valójában most ez ilyen állóháború, azt lehet mondani, vagy lassú orosz előrehaladás, vagy... Hogy fogalmazná ezt?
4: Lelassult orosz előrehaladás, csak az előrehaladás, ezért mondom, hogy a következő hónapokban, hogyha Konstantinivka után viszonylag gyorsan törnek előle Druzhkivka irányába, illetve Szlavjanszk és Kramatorszk irányába is van egy komoly orosz előtérés, ha ez így folytatódik, akkor én azt gondolom, hogy egy éven belül bevehető a Donbasz orosz részről. Ez nem öröm. Ez rettenetes, mert le fogják rombolni Kramatorszkot és Szlavjanszkot, és csak nem hitből meg reményekből kell építkezni. Ezt mondom, én azt látom, hogy most az oroszoknál van egy gyorsulás, és Ukrajnának van egy megrendülése ezen a front szakaszon. Ez nem azt jelenti, hogy összeomlott az ukrán front, ugye ezt az összeomlás szót rengetegen használják, semmiféle összeomlás nincs, de van egy nagyon elvékonyodott ukrán front. A drónfölény az a három kategóriából a talán legfontosabban ez a 50 kilométerig ez nincs meg ukrán részről, ott az oroszok nagyon sok területen fölényben vannak, nem minden, ez egy nagyon hosszú front. Ez is olyan, hogy nézze, tehát mi a technika, amikor valaki orosz vagy ukrán sikerekről akar beszélni, egyik narratíva vagy másik narratíva, kiemelnék azt, ahol sikeres. És csak azt, mintha más nem létezne. Az egész képet nem nézik. Tehát ezek a technikák vannak, és mondom, a nyugati sajtóra is jellemző. Én szomorúan látom ezt, mert ezzel nem segítünk Ukrajnának.
3: Te. Csak egy megjegyzés, elnézés, hogy azt értem, vagy azt is értem, hogy valóban egyébként a nyugati sajtó egy része úgymond kicsit hurra optimista, vagy akár elfogult bizonyos szempontból Ukrajna irányába. Én olyan anyagokra gondoltam, vagy olyan tényfeltáró anyagokra gondoltam, és itt most lehetne mondani a New York Times, a Washington Postot, talán a Spiegel is írt, amely például kiderítette, hogy mondjuk az északi áramlatot igenis valószínűleg az ukránok robbantották fel. Az, hogy most ebben mennyire volt benne a ukrán vezetésed, nyilván erről el lehet vitatkozni, de mondjuk erről a Wall Street Journal vagy a New York Times már egy vagy két évvel ezelőtt egy hatalmas tényfeltáró anyagokat írt, tehát főleg, vagy például arról is, azt hiszem, a New York Times majdnem egy könyvszerű, könyvhosszúságú tényfeltáró anyagot írt, hogy például Ukrajnában igenis ott vannak a CIA tisztek, ez még a Biden éra alatt volt, és hogy milyen módon segítik például az ukrán csapásokat, műhold, stb. Tehát ilyen szempontból azért kritikus Ukrajnával szemben is a nyugati sajtó, én erre utaltam.
4: És ne legyen, én nem akarom az oroszhoz hasonlítani. Tehát nyugaton azért van egy sajtószabad, csak azt mondom, hogy a reális helyzetértékelés az ukránának is többet segítene bizonyos esetekben. Tehát mindig van ellenpélda. Tehát nyugaton van egy sajtószabadság, csak azt mondom, hogy van egy csordaszellem, és bizonyos dolgokat nem lehetett kimondani. Vannak két tényleg kiváló oknyomozó újságírók, de a druk. És nincs az a baj, a szimpátia az nem írhatja felül a szakmát, szerintem, vagy nem kéne, hogy felülírja, de nem is a sajtóval van nagy gond, mondom, egyes think tankekkel van szerintem nagy gond, hogy teljesen egy irányba gondolkodnak, nem csak az Institute for the Study of War, mások is. Ami nem segíti a megértést, mert akkor mindig

0: toposzok. Tehát ez nem jó.
1: Tehát ha jól értem, ön azt mondja, hogy gyakorlatilag ez a háború Ukrajna számára megnyerhetetlen.
0: Igen, tehát a kérdés az az, hogy mi a győzelem.
1: Igen.
0: Az a győzelem, hogy megmarad egy független Ukrajna, ami nem lesz az oroszoknak egy hazalus állama, akkor ez a háború megnyerhető. Uh-huh. Ha az a tétel, de nem ez volt a tétel se Ukrajnában sokáig, se a nyugati sajtóban, hogy kiverik az oroszokat legalább a 22 után elfoglalt területekről, akkor nem nyerhető meg. Tehát legyünk, tehát a nuanszokat azért nézzük meg, mert bedobjuk azt, hogy igazságos béke. Igazságos békét, hogy a Zelenszkij elnök beszél, hogy igazságos békét nem fog Ukrajna kapni. Mert az igazságos béke az minimum az lenne, hogy visszavonulnak az oroszok az elfoglalt területekről legalább a 22. februári határokig, de igazából a Donbaszból is, meg a Krimbe is agresszióval jutottak be. Az más kérdés, hogy ott a populáció nagy része támogatta az oroszokat. Azért ezt se szokták nyugaton elmondani, bizony a Krimben nem 90%, amit az oroszok kihoztak, hát csaltak a krími népszavazáson, de egy 60-at kaptak volna. Donbaszba is kaptak volna 60-at. Ezt csak azért mondom, hogy ezt el van felejtve, hogy ez nem csak egy orosz-ukrábor, Ukrajnán belül is. Ezt például nem mondják el, nagyon kevesen mondják el, Ukrajnán belül komoly ellenérzés volt. A NATO-val szemben is nyilván az orosz propaganda ezt támogatta, de ez nem csak meg az ukrán nyelv erőltetésével szemben, és ezek is szinte nagyon, nem azt mondom, hogy jelenek most, valaki elküldhet nekem, mert mindig küldenek 5 cikket, ami elmondja. De nem ez a fő narratíva, érti? Uh-huh. Tehát persze, hogy van mindig valami, ami megírja a valóságot, vagy amit én valóságnak gondolok. Tehát nyilván én rengeteget jártam Ukrajnában, látom ott a teljesen más a narratíva belül.
1: Akkor ez érdekel, mi a belső ukrán narratíva, hát amit ön tapasztal?
0: Hát a belső ukrán narratíva, hogyha őszintén beszélgetünk egymással, és nem sajtó közelben, akkor az, hogy ez a háború abban a formában, hogy kiverjük az oroszokat Ukrajnából, ez minimum 23 ősz óta, ezt az ukránok tudják, hogy nem lesz. Az ukrán katonai szakértők, politikai szakértők többsége, akivel beszélek, ezt tudják, hogy nem lesz. Ami lehet, az, hogy egy viszonylag stabil fegyverszünetet létrehoznak, és ha megfelelő méretű a nyugati segítség, akkor talpon marad Ukrajna, és ez a legjobb szenárió, egy viszonylag sikeres ország tud lenni, de a legtöbb szenárió nem ilyen jó. És ez ukrán, tehát ukrán megközelítés, mert ők pontosan látják a demográfiai trendeket, uh-huh. amik most már 4-szer annyi a halálozás, mint a születés, tehát ez brutális. A menekülteknek a nagy része nem tér vissza. Az orosz szok által megszállt területeken elképesztően kemény oroszosítás folyik, tehát egyre nehezebb lesz ezeket visszavenni. Milyen integrálás, még ha sikerülne is, gondoljuk el, hogy több millió ember él, akiket 10x éve Ukrajna ellen nevel az orosz propaganda. Nagyon-nagyon nehéz lenne. De nem csak az, saját sérelmeik is vannak, mert ha valakinek meghal apja, bátyja, ukrán katonák ölik meg, akkor az ellenérzés növeli, vagy hogy lekapcsolják az áramot az ukrán drónok, az ellenérzés növeli. Tehát ezek sokkal bonyolultabb dolgok annál, mint ezek az egyszavas megmondásoknak. Tehát kinyeri a háborút, szerintem Oroszország stratégiailag nem nyer ebbe a háborúba, mert stratégiailag minimum Odessa elfoglalása kellene, hogy azt legalább el lehetne adni más stratégiai győzelemnek, de igazából az lett volna, ha egy belorusz típusú Ukrajnát hoznak létre, uh-huh. amit föderalizálnak, aminek az élén mondjuk egy Viktor Medvedcsuk áll, aki orosz barát, és ami nem biztos, hogy nem lesz a NATO meg az EU tagja. Szóval NATO tag nem lesz. Ezt már Zaluzsny is kimondja, nagyon sokan kimondják, de EU tag még lehet. Ez se egy-két éves távlatban. Ez is az illúziókeltés, amikor egy komoly nyugati lapok mondják, hogy egy-két éven vagy 5 éven belül, ugyan már? Tehát ez nem. Ez nem. Tehát én ezt látom, hogy mindenki veszít ebben a háborúban, a legtöbbet Ukrajna, a második legtöbbet Oroszország, a harmadik legtöbbet az Európai Unió, mert hatalmas gazdasági veszteségeik vannak, a szankciók, azok nem egyirányúak. De egyrészt vannak orosz ellenszankciók is, meg mi is veszítünk a szankciókkal. Tehát ez veszít. Az Egyesült Államok viszonylag még oké, és a legnagyobb nyertes ennek az egésznek Kína. Részben India, de stratégiai szempontból Kína a legnagyobb nyertes. Ha lemegyünk egy szintet, hogy kifoglal el területet, és kitart meg területet, akkor meg Oroszország egy taktikai szintű győzelmet arat. Az a kérdés, hogy az ukránoknak az integráció az Európai Unióban sikerül-e mondjuk 15-20 éven belül, és ezt majd 20 év múlva fogjuk látni, mert akkor azt lehet mondani, hogy megérte? Hát ez egy nagy kérdés, de akkor legalább nem teljes, ha van egy bizonyos európai integráció.
2: Innen folytatjuk majd a beszélgetést Demko Attila biztonságpolitikai szakértővel.
3: Hamarosan folytatódik

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
3: Na és végül mibe fektettél?
4: Ingatlanba.
3: Lakás?
4: Nem.
3: Nyaraló?
4: Nem.
3: Akkor?
4: Üzleti ingatlan.
3: Az nem csak a nagyoknak van.
4: Én is azt hittem.
5: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu
3: Na, ennek én is utána nézek.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Este fél hét múlt fél perccel, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok, a Trend FM legfrissebb híreit hallják. Felmentették a munkavégzés alól az M5 csatorna igazgatóját a Duna Média Szolgáltató ZRT által. Ez közölte a szervezet sajtóirodája. A közleményben azt írják, hogy Gulyás István az elmúlt időszakban a hírszolgáltatás alapelveit, valamint a vezérigazgatói utasítást több alkalommal megsértette, és emlékeztettek arra, hogy az M5 műsor struktúrája aktuál politikát, párpolitikát nem tartalmazhat. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a gondosóra programmal kapcsolatban. A Tudományos és Technológiai Miniszter még a múlt hónapban arról beszélt, hogy feljelentést tett a gondosóra program ügyében, mivel súlyos szabálytalanságokat tártak fel a minisztériumban. A Fidesz kommunikációs igazgatója erre reagálva elmondta, hogy a jogszabályokat és az adatvédelmi előírásokat betartva folytattak együttműködést a gondosóra programmal, és állnak minden vizsgálat elé. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Dél-koreai rakétarendszereket vásárol Horvátország. Az értékük 435 millió euró. A programot 2026 és 2029 között valósítják meg. A horvát miniszterelnök szerint ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadseregben a délszláv háború óta. A dél-koreai rendszer kiválasztása mellett a rövid szállítási határidő, a rendszer elérhetősége, az ár és az ipari együttműködés lehetősége szólt. Dróntámadás érte az ukrán biztonsági szolgálat kijevi központját. Legalább 5 ember megsebesült. A támadásban megrongálódott egy épület. Az incidenst az ukrán elnök is megerősítette. Szerinte egy orosz drón találta el az épületet, ami a szervezet ideiglenes vezetőjének irodáját célozta. Volodymyr Zelenszkij elmondta, hogy beszélt a vezetővel, és arra utasította, hogy ha megfelelő és ha lehet, arányos módon válaszoljanak a támadásra.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 147.747 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt. A vezető papírok árfolyama vegyesen alakult az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,4%-ot gyengült 4.952 forintra. Az OTP 1%-ot csökkent 44.940 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-ot erősödött 2.624 forintig. A Richter 1%-os pluszban 12.820 forinton zárt. És vegyesen teljesítettek a nyugat-európai börzék is. A londoni FTSE is stagnált, a frankfurti DAX 1%-os pluszban zárta a napot. A párizsi CAC-on 1%-ot, a milánói mutató 3%-ot gyengült. A madridi IBEX 2%-os pluszban zárta a kereskedést. Viszont még nyitva van a tőzsde a tengeren túlon, nézzük, hogy ott mi a helyzet, mert hogy többségében vegyes képet láttunk itt az elmúlt órákban. Most mínuszos a hangulat, mínuszokat látni. A Dow Jones 0,5%-kal megy lefelé, az S&P 500-as mutató 0,3%-kal, és a Nasdaq kompozit mutatója pedig szintén 0,3%-kal a negatív tartományban. A bankközi deviza piacon 1 euróért 361 forint 60 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 311 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 384 forint 60 fillért. 1,1622 az euró dollárral szembeni árfolyama. 1,2%-kal olcsóbb az arany árfolyama, egy uncia aranyért 4485 dollárt kérnek a világpiacon. Most valamivel megint drágult a Brent jegyzésára, hiszen 95 dollár 40 cent a hordonkénti jegyzés, volt már ennél ma sokkal alacsonyabb is, és a VTI is most feljebb ment, volt ma már 88 dollár környékén is, most éppen az észak-amerikai könnyolaj 90 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
6: Késő estig csökken a felhőzet, és a legtöbb helyen kitisztul az ég. A felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél sokfelé megélénkül. Helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul. Holnap reggel folytatódik a felhős idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. A hétvégén általában napos, száraz idő várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
7: Vissza is tértünk, a mikrofonnál Weber Balázs, vendégem pedig Demko Attila, biztonságpolitikai szakértő.
8: Mindjárt visszatérek még a politikai vonatkozásokra, illetve a tűzszünet kérdésére, de még egy katonai kérdést feltennék, mert ez engem érdekel. Ugye említette, hogy ez igazából totális háború, ez a, csak az elmúlt, ha jól emlékszem, azt mondta, talán nyáróta, vagy múlt nyáróta, nem is tudom.
9: Mikor... Múlt nyáron kezdődtek a nagyméretű, tehát igazából nem, tehát elemei meg voltak, de az, hogy ennyire elszabadul, ez most ez a nyár.
8: De ugye, amit már szintén tényként el lehet mondani, hogy ezt a háborút egyre jobban megérzi Oroszország, most arra gondolok, hogy gyakorlatilag, ami korábban nem volt, legalábbis én nem vettem észre a korábbi években, hogy napi szinten jönnek már gyakorlatilag jelentések, hogy Moszkvárt, nem tudom, sok száz drón támadta, és amelyek egy része olyan szempontból sikeres, hogy valóban óriási károkat okoz a, mondjuk nyilván nem csak Moszkvában, hanem azon túl a infrastruktúrában, olajipari infrastruktúrában, akkor az úgynevezett orosz Amazonnak a raktáraiban, távol-keleti területeket eléri, sőt, ugye arról is jöttek hírek, hogy már polgári áldozata is vannak, akár már Moszkvában is ezeknek a csapásoknak, tehát hogy kvázi ezt a orosz átlagember is egyre jobban megérzi, és azért ezt el kell ismerni, hogy ilyen szempontból az ukrán drón technológia az hatalmasat fejlődött, legalábbis én arra következtetek, hogy ez ön szerint ez mennyire befolyásolhatja a háború kimenetelét, vagy ez csak egy ilyen fellángolás?
9: Ez nem csak egy fellángolás, tehát Oroszország, ahogy mondtam, stratégiailag veszít ebbe a háborúba. Itt most nagyon bár a háború kezdetétől kozva komolyak az orosz gazdasági vesztességek. De ez most az orosz polgároknak a tömegeit éri el, mert az orosz polgárok tömegei Szentpétervártól Vlagyivosztokig sorba kell állni a benzinért. Megkorlátozott egyik nap a páros rendszámúak, a másik a páratlanok. Egyik helyen 40 liter tankolat, a másik helyen 25, és ez valóság. Tehát ez nem, ez abszolút, tehát beszéltem emberektől, Szentpétervártól, Moszkváig, Jekatyerinburgig, nagyon sok helyről vannak ismerőseim, ez mindenhol valamilyen szinten érezhető. De nem mindenhol olyan krízis, hogy két kilométeres során, mert van egy applikáció, amit meg tudják nézni, hogy most érkezett benzin, de kellemetlen az oroszoknak. És van most egy olyan folyamat is, hogy eddig a középosztályt, felső középosztályt meg az elitet érintette nagyon rosszul a történet, hiszen ők voltak azok, akiknek nyugaton volt villájuk, még a felső középosztálynak is. Olaszországban egy villa, nyugaton tanult a gyerek, Tehát ez egy ilyen értem, egy nagyon nyugatos társadalom volt még Putyin alatt is. Hát Putyin volt feleségének Biarritzba villája, jachtjaik, nem véletlenül foglaltak le annyi jachtot, mert nyugaton tartották a jachtjaikat. És mondom, nyugaton tanul, tudom én, Vladislav Surkov még elment, ez most még 14 után voltak a szankciók ellen, már akkor volt egy komoly szankció, és még utoljára elmegy Stockholmba, még utoljára elmennek Párizsba vásárolni, elválnak emberek az elitbe, hogy a feleségre ne vonatkozzon a szankció, tehát ez érintette az oroszokat. De most tömeges. És a középosztály meg az alsóbb rétegeket is érinti. Mert tankolnia mindenkinek kell. Mert az, hogy a légiriadók lekapcsolják a netet, ugye, mert internetet is használhatnak a drónok, a mobilnetet, ez érinti az orosz populációt. Ha meghalnak emberek, gyerekek, nyilván nem ez a célja az ukránoknak, mert nem jó, egyik se alapvetően polgári célpontokat akar támadni, mert sokkal több értéke van egy olajfinomítónak, egy gyárnak, az oroszok se elsősorban a polgári célpontok, de rengeteg a hiba. Meg eltéríti az elektronikus zavarás. Ez igaz Ukrajnára, és ezért így kerülnek be ukrán drónok mondjuk a balti légtérbe. Tehát ez nagyon fáj Oroszországnak, nagyon fáj az orosz embereknek, csak az a kérdés, hogy mi lesz ennek a következménye. Tudja, azt a kérdést kell föltenni, hogy mi lesz a következmény. És a következmény kettő lehet. Fellázadnak Putyin ellen, és elzavarják. Hát ezt egy kis valószínűségű forgatókönyvnek tartom. Mert az orosz propaganda végig arról szól, hogy ezek a nyugat-európaiak által támogatott ukrán nácik most már a gyerekeinket öldösik, mi lenne, ha mozgósítanánk. És Putyin azt mondja, hogy ezt a háborút le kell zárni, látják, civileket ölnek az ukránok, 200-300-500 ezer embert, ha tudnak, mert ez is egy bonyolultabb kérdés annál, hogy most akkor 500 ezer embert behozunk, mert hova? Mert van-e megfelelő felszerelés, képzettség, egyebek. De érti? Tehát ez is egy kétélű fegyver, hogy Ukrajna nagy sikereket arat, csak az oroszok mondhatják azt, hogy hoppá, akkor nem lázadunk, hanem beleállunk jobban ebbe.
8: Tehát... Ahogy úgy érzik, hogy átléptek egy határt az ukrán.
9: Nézzel, az orosz propaganda nem hülye. Az orosz propagandisták nem hülyék, mit fognak kiemelni? Nem azt fogják kiemelni, hogy te állsz a sorban 3 órán át, hanem azt, hogy meghalt 3 gyerek valahol. Gyerekeket ölnek, strandon békés. Persze az orosz invázió sokkal, de sokkal több civil tölt meg, mint az ukránok, de megint azt kell nézni, hogy az adott társadalomban ez hogy csapódik le. Az orosz társadalmat évszázadok óta arra nevelik, hogy Ukrajna az voltak éppen Oroszország. Putyin is elhiszi ezt. Nyilván egy óriási csalódás volt Putyinnak, hogy nem fogadták az ukránok virágokkal Kijevben az orosz csapatokat, de sok orosz elhitte, hogy Kijevbe várják már a fölszabadítókat. Nem, akkor ez a nyugatiak mesterkedése. De hogy is, hát az ukrán nemzet létezik. Létezett 200 éve is. Tehát ez nem egy, ugye azt mondják, hogy ez egy osztrák, magyar, meg német találmány, nyugati találmány az ukrán. Ezt rengeteg orosz elhiszi, és akkor most felszabadítjuk a testvéreinket végleg, különösen így, hogy ezek a szörnyűségek történtek. Tehát ez a narratíva megvan orosz oldalon, meg a kudarc narratíva, hogy úristen, mennyit szenvedünk. És mondom, lehet az a válasz erre, hogy akkor a Duma választások után, én még mindig szkeptikus vagyok, nagyon remélem, hogy nem történik meg, de mozgósíthatnak százezreket, és az, amit csinál Ukrajna? Kit mozgósít már Ukrajna? Tehát ezek azok a dolgok, amikor először Ukrajna megfordította a háborút, tehát az oroszoknál még ott a mozgósítás lehetőség. Ott vannak az észak-koreaiak. Észak-koreai csapatok bevetése. Ki fog Ukrajnába oda menni? Ki? Azok az értelmiségek, akik mondják 400 értelmiség, ezeket föl szoktam háborodni. 400 értelmiség, kitalálja, hogy 100 ezer katonát küldjünk európaiak Ukrajnába. Milyen 100 ezer katonát? 20-30 ezeret, ha meg tudunk mozdítani, és az se fog meghalni Ukrajnára. Ezek ilyen öncsalások, meg olyan emberek találnak ki dolgot, akiknek fogalmuk nincs arra, hogy mire képes az európai, az amerikaiak meg nem fognak oda menni. Tehát én mindig azt mondom, hogy a realitásokat nézzük, és a realitás az az, hogy ez kétélű fegyver. Ez a nagyon sikeres ukrán támadás sorozat. Kétélű fegyver, mert ebben le lehet vonni, az orosz társadalom levonhatja azt a következtetést is, hogy akkor ezek kínoznak minket, csíp a szúnyog, akkor ugye nyilván nem szúnyog Ukrajna, fértés, nem ezt mondom. Csak az oroszok azt mondják, hogy akkor most csapjunk le.
8: Igen. Erről meg hosszan lehetne beszélni, de meg mindenképp akarok majd a magyar vonatkozásra kitérni, de egy kérdés meg ezzel kapcsolatban lenne, hogy ön szerint lesz-e tűzszünet? Jó, nem így kérdezem, ön szerint valószínű egy tűzszünet idején, vagy ami egy olyan tűzszünet, amely mondjuk egy béke megállapodáshoz később elvezethet, vagy ha nem valószínű, akkor mikor valószínű, és ennek, tudom, hogy ez egy bonyolult kérdés, de körülbelül milyen feltételekkel valósulhat ez meg?
9: Hát ugye mit mondott Radcliffe Moszkvában? Nem tudom, hogy mit mondott, ezért nem tudom, hogy valószínű a tűzszünet. Ukrajna akar tűzszünetet a jelen frontvonal alapján, tehát az oroszok utasítják el az ukrán javaslatokat folyamatosan, meg a nyugati javaslatokat, mert az oroszok azt mondják, hogy ki kell vonulni Donbaszból. Van-e olyan formula, hogy Ukrajna el tudja fogadni a kivonulást Donbaszból? tudom én, ahogy egyébként a enkori dzsután, hogy akkor különleges gazdasági vezet kivonulnak az ukrán csapatok, az oroszok is visszavonulnak valamennyit, az oroszoktól nem megy be, csak a rendőrség. Bármilyen orosz, kivonul Ukrajna onnan, és bármilyen orosz hivatalos szer beteszi a lábát, akkor vége. Az oroszokban nem lehet, az oroszok aláírnak valamit, nyilván nem lehet bennük megbízni. Tehát nem tudom, hogy lesz-e tűzszünet. Én azt sejtem, hogy minél később lesz, bizonyos értelem annál rosszabb Ukrajnának. Ezt az oroszok mondják, de én ezt látom, 22-ben lett volna tűzszünet, akkor csak a Donbass veszik el. Uh-huh. Hogyha 24-ben történik valami, akkor mit tudom, nincs még 30-40 ezer halott. Vagy 30-40, 100 ezeres nagyságrendű halott. Tehát minél később történik valami, annál több a pusztulás ukrán. Most olyan pusztulás van Odessa környékén, infrastruktúrában, ami eddig nem volt. Eddig működött az infrastruktúra, a vasutakon, stb. Tehát nem tudom, én remélem, hogy lesz, és van Ukrajna érdekében remélem, de nyilván azt is megértem, hogy Zelenszkinek miért rendkívül nehéz lenne kimenni a Donbaszból. Már neki, ő hisz abban, hogy, tehát ő belerakta a szívét, lelkét ebbe a háborúba, plusz ott vannak a nacionalisták mögötte is, hogy egyébként Putyin mögött is ott vannak, akik azt mondják, hogy nem. És az Azov hadtest, az ott harcol a Donbaszban. Hogy fognak kivonulni ők, hogyha mondjuk, tehát ezer nyiakna van. Oroszok nem fogadják el a jelen frontvonalat, ukránok meg nem tudják elfogadni a kivonulást. Ezért vagyok egy kicsit szkeptikus, de reménykedjünk. Tehát ennek a háború, de béke nem lesz. Tehát olyan, hogy egy békeszerződést aláírunk, Ukrajna lemond területeinek a 20%-áról, ez nem lesz, és szerintem olyan se lesz, hogy az oroszok bevonulnak Kijevbe és fölhúzzák az orosz zászlót, vagy elérik a nyugati határokat, ilyen se lesz. Ergo be fog fagyni ez a háború, délkora, északkora, mióta van. Uh-huh. Lehet ez 70 év is, vagy Ciprus. És egyébként Ciprus be tudott lépni, a ciprusi köztársaság, Dél-Ciprus be tudott lépni az Európai Unióba, a NATO nyilván föl sem merül, ugye a Törökország azt nem hagyja. De egy ilyen ciprusi modellben esetleg lehet egy viszonylag sikeres Ukrajna, de ez a hurrá optimizmus, hogy Ukrajna ilyen sikeres, meg olyan sikeres, hát látjuk, hogy a korrupció nem szűnt meg. Hát most az a nyugati újságok is leírják, most már az kányúz is lehozza. Most már mindenhol lejön, ami egyébként tudtunk 4 éve is. Csak nem lehetett elmondani, mert különben az embert berakták, hogy orosz propagandist egyebek, akkor nem hívják meg.
8: Uh-huh. Értem, erről megint még hosszan lehetett beszélni. Nekem meg az jutott eszembe, hogy itt az, ugye nem csak a területi kérdésekről, az egyik fontos kérdés az a területi kérdés, a másik pedig ugye, hogy Ukrajna milyen biztonsági garanciákat kap arra a jövőben, hogy Oroszország esetleg ne menjen még tovább nyugatra, és ezeket a biztonsági garanciákat mondjuk Oroszország elfogadja. Ugye említette, hogy a NATO tagság az gyakorlatilag kizárt, de hát vannak erre egyéb megoldások, amelyek szinte NATO tagság szintű garanciákat adnának Ukrajnának.
9: Hát ez is egy óriási kérdés, és ugye 22-ben ez is részben ezért nem sikerült megkötni akkor a tűzszünet, ugye az isztambuli, a törökországi tárgyalásokat, mert nyugat nem mondta azt, hogy akkor NATO, vagy valami, NATO ugye az Ukrajna lemondott volna akkor. Zelenszky hivatalosan azt mondta, hogy lemondunk. Ez volt az ukrán ajánlat, az egyik ukrán ajánlat. Ez 22 még, azóta azt mondta, hogy nem, de NATO tagok akarunk lenni, bár most mondom, egyre többen mondják, hogy ez, ami a realitás, hogy nem lesz NATO tagok, akkor mit lehet csinálni? Biztonsági garancia, csapatok telepítése, ugye mondtam, hogy Európai Unió, amit 20-30 ezer ember talán fenntarthatóan ki tudna telepíteni, de őszintén ki gondolja azt, hogy mondjuk egy német katona vagy egy francia katona harcolni fog Ukrajnáért, és nem bukik bele a kormány, amikor 1000 hullát hazahoznak. Tehát ezt komolyan gondolhatja bárki.
8: Ugye ezek hivatalosan békefenntartók.
9: Ugye már. Tehát nyilván ez arról szólna, hogy Ukrajnát biztosítjuk. Akkor van értelme, hogyha a frontvonalat biztosítja, akkor se 20-30 ezer katona, az nem jó semmire. Uh-huh. Nem, túlzás volt, az egy viszonylag rövid szakasz tudna biztosítani. Mert azért ukrán katonából is akármennyire nehéz is az ukránok helyzete személyi állomány esetében, legalább 100-150 ezer katona van a fronton, tehát ehhez jön 20-30 ezer, az nem egy minőségi váltás, mert 100 ezer, csak azt nem tudja kiállítani Európa. De mondom, tehát adhatók biztonsági garanciát, az a kérdés, hogy mennyire vehetők komolyan. Uh-huh. Ha Európa adja a biztonsági garanciákat, azt az oroszok nem fogják komolyan venni, az amerikaiak nem fognak olyan biztonsági garanciákat adni. Uh-huh. Tehát kap majd valamit, ugye emlékszünk rá, a budapesti memorandumban kapott biztonsági garanciákat Ukrajna, és mit értek ezek. Tehát megint a realitás. Majd lesz valami szép szöveg, aminek a végére raknak egy pontot, és az körülbelül az adott pillanatban lehet, hogy ér valamit, és ha 5 év múlva változik Európában a helyzet, most mondjuk egy Le Pen ül Párizsban, vagy egy Alice Weidel Berlinben, nem azt mondom, hogy ez lesz, de lehet. Tehát ezt kizárni, erre építsen Ukrajna. Erre építsen Ukrajna. Tehát Ukrajna szerintem egyedül egyre építhet, és ezt mindig elmondom nekik, saját magatokra, saját erőre, a saját védelmi vonalra építhetsz. Arra, hogy az európaiak ide jönnek, értitek harcolni, felejtős. Olyan van, hogy CIA-sok, meg amerikai katonák ott voltak, mondjuk a HIMARS-ot, hogy kell üzemelni, meg ezt, meg azt, de az pár tucat, vagy pár száz ember, vagy a SAS-től voltak katonák, kiképzők, meg a fronton esetleg megfigyelőként, de ezek nem ezrek, nem tízezrek, és nem százezrek, ami kellene. Vagy a nukleáris ernyő. És komolyan azt gondolja valaki, hogy az Egyesült Államok tudna egyedül valódi elrettentést adni ezen a területen. Az Egyesült Államok Ukrajnáért háború, vagy egy nukleáris háborúban mindenkinek olyan Condoleezza Rice emlékiratait, amikor Grúzia kapcsán ezt a kérdést már föltették, és azt mondták, hogy nem. Nem fogunk Grúziába érteni. Ezeket az illúziókat kéne elfelejteni. De nem fogunk háborúba menni Ukrajnáért. Az amerikaiak ezt kimondták már százszor. Ugyanígy 22 őszén. Különféle ellencsapásokat végzünk, ha az oroszok bevetik a nukleáris fegyvert, de nyilván nem nukleáris válasz lenne. Uh-huh. Tehát akkor még nagyobb szankciók, még egyebek. Feltétlenül megállítja Oroszországot. Igazából itt csak a remény van, meg az, hogy az ukrán hadsereg elég erős tud lenni, meg egy elég erős védelmi vonalat tud adni, hogyha van egy megállapodás, az oroszoknak ne legyen kedve egy újabb háborús kalandba. Ebbe tudunk segíteni Ukrajnának, egy olyan védelmi vonaluk legyen, ami elrettentő. De ezek az ígéretek igazából papírok.
8: Ha már itt tartunk, ugye, hogy említette, hogy ne nőjön meg Oroszország étvágya, bár nem akarom ezt elviccelni, mert ez nagyon komoly kérdés, hogy mennyire, és most ez egy kicsit populistának tűnik ez a kérdés, de amennyire így beszélgetek emberekkel, mindenki teljesen érdekel igazából, már ilyen átlag ember, hogy akkor lesz-e nagy háború, hogy akkor lesz-e Oroszország-NATO háború. Ugye egy számos elemzés lehet olvasni arról, mondjuk főleg nyugati elemzés, hogy hát Oroszország esetleg megkóstolhat egy NATO tagországot, ugye itt szokták emlegetni a balti államokat, esetleg a Lengyelországot, egyfajta provokáció. Ön mennyire tartja ezt valószínűnek, vagy kell-e ilyesmitől tartani?
9: Tehát vegyük ketté a dolgot. Orosz hibrid háború már nagyon régen van. Ami azt jelenti, hogy felgyullad valami, fölrobban valami. Mondok egy példát, 2018-ban Ungváron a KMK székházát egy alkalommal szinte biztos, hogy az oroszok gyújtották föl, nem az ukrán nacionalisták. Ez egy orosz hibrid művelet volt, egy hamis zászlós művelet, amit nyilván a magyarok meg úgy éreztük, hogy az ukránok, egy ideig úgy gondoltuk, hogy az ukránok voltak. Más kérdés, hogy több száz esetben az ukrán nacionalisták voltak, de ezt speciál az oroszok csinálták Kárpátalján. És ugyanilyen műveletek vannak Lengyelországban, Baltikumban fölgyullad valami, akkor volt ugye a repülőtéren a drón, ki bizonyítja be, hogy az oroszok voltak. Tehát hibrid műveletek vannak. Bár mondjuk ukrán hibrid művelet is volt, hiszen felrobbantották az északi áramlatnak a három ágát. Tehát ez van Európában. A másik kérdés az, hogy le van egy nyílt orosz agresszió. A nyílt orosz agresszió, hogy orosz katonák vállappal mindennel együtt átlépik a határt. Én ezt nagyon valószínűleg tartom, mert szárazföldi csapatoknak a 80-90%-a Ukrajnában van. Nincs Kaliningrádban orosz nagy mennyiségű, tehát jelent, soha ilyen kevés orosz katona a Baltikum, Finnország, Lengyelország határán nem volt. De már Belarus sincs annyi, mert beluszok is telepítik le a csapataikat délre. Tehát ilyen kicsi nem volt az apad hadgyakorlat már nagyon régen, mint a tavalyi. Majd meglátjuk az idei, mekkora lesz, hogy ez egy nagy orosz hadgyakorlat, egy orosz belorusz hadgyakorlat Belarusiában. Tehát nyílt orosz támadást én nem tartok egy 100% nincsen. Tehát ezt felejtsük el, hogy 100% van. De ez egy alacsony valószínűségű forgatókönyv, hogy az oroszok nyíltan támadnának. A hibrid az meg szinte biztos, hogy folytatódik, vagy még durvább is lehet. És akkor van a köztes, amit kitaláltak, hogy akkor az orosz kisebbség körében zavart keltenek, és egyébként komoly elnyomó intézkedések vannak a Baltikumban az oroszokkal szemben, nem most évtizedes távlatban. Ez el kell gondolkozni, hogy jó-e, mert az oroszoknak egy jelentős része sérelemként éri meg. csak több százezer ember lehet potenciális ügynök, meg felforgató Észtországban is, meg Lettországban is. És az Európai Unió erre nem szól semmit. Tehát ez nem jó. De ettől függetlenül az oroszok fals módon, mert nyilván nem, Putyint nem ez érdekli, hanem az, hogy zavart keltsen, tehát rejtve beküldhetnek kizöld emberkéket, és akkor azt mutatják, hogy ott van egy felkelés, mondjuk Narvában, vagy Észtországban valahol. Persze. Hát Kelet-Ukrajna, de ott is tudom, Kelet-Ukrajnában is volt egy elégedetlenség. Tehát ezt úgy nem lehet megcsinálni, hogy a helyiek lojálisak Észtországhoz. Csak miért legyél lojális, hogyha állandóan zaklattak azért, mert oroszul beszélsz. Uh-huh. Vagy hátrányos helyzetben vagy azért, mert oroszul beszélsz. Tehát itt mondom, itt is kell ezért, tehát mi sem vagyunk túl bölcsek ebben, de itt lehet egy ilyen esetleg, nem tartom ezt valószínűleg, de lehet. És egy óriási zavart keltene egy ilyen esemény valahol a Baltikumban. Lengyelországot már egy jóval nagyobb diónak tartom, nehezebbnek, mert nincsenek oroszok Lengyelországban, nincs orosz kisebbség, és Lengyelország egy jóval erősebb ország. De a Baltikum, hogy reagáljon a NATO erre? Tehát gondoljuk ezt el. Én nem tartom valószínűleg egy nyílt orosz agressziót, pont mert az oroszok gyengék, de egy ilyet nem kizárni nem tudok. Mi lehet még? A véletlen baleset, elfoglalnak egy orosz hajót a Balti-tengeren, és azon orosz csapatok vannak, és lelőnek három észtet, vagy négy fint. És akkor ez hogy? Vagy egy repülőgépet lelőnek, ami légtérsért. Ez eszkalálódhat. Tehát kizárni nem tudom a nagy háborút, de én ezt nem tartom valószínűleg, mert nem orosz érdek, és még a legfanatikusabb orosz ellenesek se akarják ezt, mert a Baltikum fizetné a legnagyobb árat. Tehát Washingtonban lehet, hogy ez meg a bizonyos ideológiai körökben, akiknek ez a spanyol polgárháború, a gonoszszal, jó elleni küzdelem, vagy gonoszszal mindenképpen le kell számolni bármi áron, nem lehet München. Uh-huh. Na ezek az intellektuális áramlatok, neokonzervatívok lehet, hogy belemennének egy ilyenbe, de életveszélyes. És nyilván Oroszországban is megvan az, hogy most le kell számolnunk a nyugattal, vannak ezek a fanatikusok, csak ők látják a saját gyengességüket. Tehát Putyin mindig elmondja, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk ilyen erősek, mint a NATO. Uh-huh. Kivéve az atomot, és ezt mindig felhozzák az oroszok. Uh-huh. Tehát én hagyományos háborút nem látok, hibrid igen. Még a hibridén túlmenő kis zöld emberkés az nem kizárható, nem tartom valószínűnek. Egy teljesen nyílt nagy háború Oroszország vereségével járna, hogyha hagyományos marad, ha meg nem hagyományos, akkor mind meghalunk. Ennyi. Mert akkor nukleáris háború, és az orosz nukleáris fegyverzet eléri a nyugati nukleáris fegyverzetet, akkor az európai fővárosok elpusztulnak, és akkor ennyi volt.
8: De maradjunk annyiban, hogy elég valószínűtlen.
9: Nem tartom valószínűnek, csak azt mondom, hogy kérdezte, hogy lehet-e, uh-huh. kizárni nem lehet. Ez egy nagyon kis valószínűségű, de nagyon negatív forgatók.
8: Szerintem most tényleg le kell zárnunk, mert elszaladt az idő, úgyhogy én megköszönöm Demko Attilának, hogy elfogadta a meghívásunkat. Weber Balázs hallották, a technikai munkatárs Izsó Márton volt.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
2: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 19 óra van, jó estét kívánok! A Trend FM híreit Kovács Gergőtől hallják. Dél-koreai rakétarendszereket vásárol Horvátország. Az értékük 435 millió euró. A programot 2026 és 2029 között valósítják meg. A horvát miniszterelnök szerint ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadseregben a délszláv háború óta. A dél-koreai rendszer kiválasztása mellett a rövid szállítási határidő, a rendszer elérhetősége, az ár és az ipari együttműködés lehetősége szólt. Dróntámadás érte az ukrán biztonsági szolgálat kijevi központját. Legalább 5 ember megsebesült. A támadásban megrongálódott egy épület. Az incidenst az ukrán elnök is megerősítette, szerinte egy orosz drón találta el az épületet, amit a szervezet ideiglenes vezetőinek irodáját célozta. Volodymyr Zelenszky elmondta, hogy beszélt a vezetővel, és arra utasította, hogy megfelelő és ha lehet, arányos módon válaszoljanak a támadásra. Szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotós Németországban, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében érték tetten őket a rendőrök. Idén nyáron nagyjából 540 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban. A legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak, az éveleje óta pedig mintegy 650 ezer hektár égett le az Unió területén. Az idei nyáron leégett erdős területek nagysága jelentősen meghaladja az előző 20 év átlagát, ugyanakkor elmarad a tavalyi rekordtól, amikor több mint 800 ezer hektár égett le. Tavaly egész évben majdnem 1 millió hektár vált a tűz martalékává. Rekordszámú milliárdos él a világon. Az Altrata vagyonelemző cég legfrissebb jelentése szerint tavaly mintegy 3800-ra nőtt a dollár milliárdosok száma, ami elsősorban a mesterséges intelligencia körüli befektetési láznak köszönhető. A milliárdosok száma 8,2%-kal emelkedett egyetlen év alatt, ami 5 éve nem látott ütemű növekedést jelent. Összvagyonuk 12,8%-kal ugrott meg, és elérte a 15 billió dollárt. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 147.747 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt. A vezető papírok árfolyama vegyesen alakult az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,4%-ot gyengült 4.952 forintra. Az OTP 1%-ot csökkent 44.940 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-ot erősödött 2.624 forintig. A Richter 1%-os pluszban 12.820 forinton zárt. Vegyesen teljesítettek a nyugat-európai bőrzék. A londoni FTSE stagnált, a frankfurti DAX 1%-os pluszban zárt. A párizsi CAC-on 1%-ot, a milánói mutató 3%-ot gyengült. A madridi IBEX 2%-os pluszban zárta a napot.
0: Időjárás jelentés.
3: Késő estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kitisztul az ég. A felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél sok felé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul. Holnap reggel folytatódik a felhős idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. A hétvégén általában napos, száraz idő várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Magyar Egregy közelében, a Mecsek vadregényes rengetegében magasodik a Máré vár. A meredek, erdős hegycsúcs stratégiai jelentőségét már a rómaiak is felismerték. Vár azonban csak az 1300-as években épült a tetőre. A tulajdonosok sorra váltották egymást, míg nem az építmény török kézre került. A 17. századi írásos emlékek már romként utalnak a várra. A hiedelem szerint itt lakott Máré vitéz, gyönyörű feleségével. A férfit hadba szólította a király, a magányos feleségnél pedig egyre gyakoribb vendég lett Máré testvére, Miklós gróf. A románcból évek múltán egy kislány született. Hazatérve Máré a csalfa nőt a pincébe zárta, a lányt pedig elátkozta. A legenda szerint a hegymélyén rejtőző lányt csak minden 77. évben szabadíthatja meg átkától egy vadász, aki megcsókol egymás után egy medvét, egy kígyót és egy varangyot. A várlátogatás után haladjunk tovább a piros sávon, amely a textiles forrás mentén visz egészen Magyar Egregyig. Ha tehetjük, csobbanjunk egyet a falu fák által körülölelt varázslatos erdőszéli strandján.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 20 óra van, jó estét kívánok! A Trend FM híreit Kovács Gergőtől hallják. Dél-koreai rakétarendszereket vásárol Horvátország. Az értékük 435 millió euró. A programot 2026 és 2029 között valósítják meg. A horvát miniszterelnök szerint ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadseregben a délszláv háború óta. A dél-koreai rendszer kiválasztása mellett a rövid szállítási határidő, a rendszer elérhetősége, az ár és az ipari együttműködés lehetősége szólt. Dróntámadás érte az ukrán biztonsági szolgálat kijevi központját. Legalább 5 ember megsebesült. A támadásban megrongálódott egy épület. Az incidenst az ukrán elnök is megerősítette, szerinte egy orosz drón találta el az épületet, amit a szervezet ideiglenes vezetőinek irodáját célozta. Volodymyr Zelenszkij elmondta, hogy beszélt a vezetővel, és arra utasította, hogy megfelelő és ha lehet, arányos módon válaszoljanak a támadásra. Szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotós Németországban, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében értéktetten őket a rendőrök. Idén nyáron nagyjából 540 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban. A legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak, az éveleje óta pedig mintegy 650 ezer hektár égett le az Unió területén. Az idei nyáron leégett erdős területek nagysága jelentősen meghaladja az előző 20 év átlagát, ugyanakkor elmarad a tavalyi rekordtól, amikor több mint 800 ezer hektár égett le. Tavaly egész évben majdnem 1 millió hektár vált a tűz martalékává. Rekordszámú milliárdos él a világon. Az Altrata vagyonelemző cég legfrissebb jelentése szerint tavaly mintegy 3800-ra nőtt a dollár milliárdosok száma, ami elsősorban a mesterséges intelligencia körüli befektetési láznak köszönhető. A milliárdosok száma 8,2%-kal emelkedett egyetlen év alatt, ami 5 éve nem látott ütemű növekedést jelent. Összvagyonuk 12,8%-kal ugrott meg, és elérte a 15 billió dollárt. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os mínuszban 147.747 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt. A vezető papírok árfolyama vegyesen alakult az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,4%-ot gyengült 4.952 forintra. Az OTP 1,1%-ot csökkent 44.940 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-ot erősödött 2.624 forintig. A Richter 1,1%-os pluszban 12.820 forinton zárt. Vegyesen teljesítettek a nyugat-európai börzék. A londoni FTSE stagnált, a frankfurti DAX 1,1%-os pluszban zárt. A párizsi CAC-on 1,1%-ot, a milánói mutató 0,3%-ot gyengült. A madridi IBEX 0,2%-os pluszban zárta a napot.
0: Időjárás jelentés.
2: Késő estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kitisztul az ég. A felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél sok felé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul. Holnap reggel folytatódik a felhős idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. A hétvégén általában napos, száraz idő várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat, és csillogó szemmel ragyogva meséltél a felsőmben a tűzfényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet. Ébred a város, kergeti a csöndet, még zárva a végség, de friss illat száll, a jövő ránk mosolyog és tovább áll.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-Faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-Faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-be, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
1: Trend Night.
2: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi Játszik következik.

0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem? Tehát, hogy...
1: Na jó, igazad van, de nem lesznél. Ez ott az rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik. Attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

Miért szép, ha a fények kiújnak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az órák

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kislemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagylemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: A kezemet, ha megfogja,

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 21 óra van, jó estét kívánok! A Trend FM híreit Kovács Gergőtől hallják. Felmentette a munkavégzés alól az M5 csatorna igazgatóját a Duna Média Szolgáltató ZRT. Ezt közölte a szervezet sajtóirodája. A közleményben azt írják, hogy Gulyás István az elmúlt időszakban a hírszolgáltatás alapelveit, valamint a vezérigazgatói utasítást több alkalommal megsértette. És emlékeztettek arra, hogy az M5 műsor struktúrája aktuál politikát, pártpolitikát nem tartalmazhat. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a gondosóra programmal kapcsolatban. A tudományos és technológiai miniszter még a múlt hónapban arról beszélt, hogy a feljelentést tett a gondosóra program ügyében, mivel súlyos szabálytalanságokat tártak fel a minisztériumban. A Fidesz kommunikációs igazgatója erre reagálva elmondta, hogy a jogszabályokat és az adatvédelmi előírásokat betartva folytattak együttműködést a gondosóra programmal, és állnak minden vizsgálat elé. Felmentették a Mandiner nevű lapot kiadó cég vezérigazgatóját a pénzügyminiszter utasítására. Erről írt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal a finanszírozás leállítását is bejelentette. A Mandiner heti lap és az ugyanilyen nevű online portál kiadója a Mandiner Novum Nonprofit ZRT volt, ennek vezérigazgatója pedig Kereki Gergő. A heti lap már korábban megszűnt, a július 30-ai volt az utolsó lapszám. A Mandiner az MCC-hez került 2024-ben, azonban a lap a kekvarendszer megszűnt tüntetése után az államnál kötött ki. A megszűnés után a Mandinertől többen távoztak. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Dél-koreai rakétarendszereket vásárol Horvátország. Az értékük 435 millió euró. A programot 2026 és 2029 között valósítják meg. A horvát miniszterelnök szerint ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadseregben a délszláv háború óta. A dél-koreai rendszer kiválasztása mellett a rövid szállítási határidő, a rendszer elérhetősége, az ár és az ipari együttműködés lehetősége szólt. Dróntámadás érte az ukrán biztonsági szolgálat kijevi központját. Legalább 5 ember megsebesült. A támadásban megrongálódott egy épület. Az incidenst az ukrán elnök is megerősítette, szerinte egy orosz drón találta el az épületet, ami a szervezet ideiglenes vezetőjének irodáját célozta. Volodymyr Zelenszkij elmondta, hogy beszélt a vezetővel és arra utasította, hogy megfelelő és ha lehet, arányos módon válaszoljanak a támadásra. Szabadságvesztésre ítéltek 2 sajtófotóst Németországban, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A 2 férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében érték tetten őket a rendőrök. Idén nyáron nagyjából 540 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban. A legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. Az éveleje óta pedig mintegy 650 ezer hektár égett le az Unió területén. Az idei nyáron leégett erdős területek nagysága jelentősen meghaladja az előző 20 év átlagát. Ugyanakkor elmarad a tavalyi rekordtól, amikor több mint 800 ezer hektár égett le. Tavaly egész évben majdnem 1 millió hektár vált a tűz martalékává.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,4%-os mínuszban 147.747 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt. A vezető papírok árfolyama vegyesen alakult az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,4%-ot gyengült 4.952 forintra. Az OTP 1,1%-ot csökkent 44.940 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-ot erősödött 2.624 forintig. A Richter 1,1%-os pluszban 12.820 forinton zárt. Vegyesen teljesítettek a nyugat-európai bőrzék. A londoni FTSE stagnált, a frankfurti DAX 1,1%-os pluszban zárt. A párizsi CAC-on 1,1%-ot, a milánói mutató 3,1%-ot gyengült. A madridi IBEX 2,1%-os pluszban zárta a napot.
0: időjárás jelentés.
1: Késő estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kitisztul az ég. A felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél sok felé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul. Holnap reggel folytatódik a felhős idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. A hétvégén általában napos, száraz idő várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás. Dijon, Dubai, Paris.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Médé Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pogarasi László alias Yander Boy, ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal, Commodore 64-es gépén.
0: Trend Night.
1: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Magyar hangja
1: Juhász Attila.
2: Különleges zenei válogatás a 94.2-n.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 22 óra van, jó estét kívánok! A Trend FM friss híreit Kovács Gergőtől hallják. Felmentette a munkavégzés alól az M5 csatorna igazgatóját a Duna Média Szolgáltató ZRT. Ezt közölte a szervezet sajtóirodája. A közleményben azt írják, hogy Gulyás István az elmúlt időszakban a hírszolgáltatás alapelveit, valamint a vezérigazgatói utasítást több alkalommal megsértette. És emlékeztettek arra, hogy az M5 műsor struktúrája aktuál politikát, pártpolitikát nem tartalmazhat. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a gondosóra programmal kapcsolatban. A Tudományos és Technológiai Miniszter még a múlt hónapban arról beszélt, hogy a feljelentést tett a gondosóra program ügyében, mivel súlyos szabálytalanságokat tártak fel a minisztériumban. A Fidesz kommunikációs igazgatója erre reagálva elmondta, hogy a jogszabályokat és az adatvédelmi előírásokat betartva folytattak együttműködést a gondosóra programmal, és állnak minden vizsgálat elé. Felmentették a Mandiner nevű lapot kiadó cég vezérigazgatóját a pénzügyminiszter utasítására. Erről írt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter egyúttal a finanszírozás leállítását is bejelentette. A Mandiner heti lap és az ugyanilyen nevű online portál kiadója a Mandiner Novum Nonprofit ZRT volt, ennek vezérigazgatója pedig Kereki Gergő. A heti lap már korábban megszűnt, a július 30-ai volt az utolsó lapszám. A Mandiner az MCC-hez került 2024-ben, azonban a lap a kekvarendszer megszüntetése után az államnál kötött ki. A megszűnés után a Mandinertől többen távoztak. Már elérhetők és kereshetők az egészségügyi ellátással összefüggő kórházi fertőzések adatai a Népegészségügyi Központ oldalán. Az online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók értelmezését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közzététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sör, virsli menü várja. Ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Dél-koreai rakétarendszereket vásárol Horvátország. Az értékük 435 millió euró. A programot 2026 és 2029 között valósítják meg. A horvát miniszterelnök szerint ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadseregben a délszláv háború óta. A dél-koreai rendszer kiválasztása mellett a rövid szállítási határidő, a rendszer elérhetősége, az ár és az ipari együttműködés lehetősége szólt. Dróntámadás érte az ukrán biztonsági szolgálat kijevi központját. Legalább 5 ember megsebesült. A támadásban megrongálódott egy épület. Az incidenst az ukrán elnök is megerősítette, szerinte egy orosz drón találta el az épületet, ami a szervezet ideiglenes vezetőjének irodáját célozta. Volodymyr Zelenszkij elmondta, hogy beszélt a vezetővel és arra utasította, hogy megfelelő és ha lehet, arányos módon válaszoljanak a támadásra. Szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst Németországban, akik azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben egy használaton kívüli vasútállomás épületében értéktetten őket a rendőrök. Idén nyáron nagyjából 540 ezer hektárnyi terület égett le az Európai Unióban. A legsúlyosabb tüzek főként júliusban pusztítottak. Az éveleje óta pedig mintegy 650 ezer hektár égett le az Unió területén. Az idei nyáron leégett erdős területek nagysága jelentősen meghaladja az előző 20 év átlagát. Ugyanakkor elmarad a tavalyi rekordtól, amikor több mint 800 ezer hektár égett le. Tavaly egész évben majdnem 1 millió hektár vált a tűz martalékává.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 147.747 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt. A vezető papírok árfolyama vegyesen alakult az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,4%-ot gyengült 4.952 forintra. Az OTP 1%-ot csökkent 44.940 forintra. A Magyar Telekom 1,4%-ot erősödött 2.624 forintig. A Richter 1%-os pluszban 12.820 forinton zárt. Vegyesen teljesítettek a nyugat-európai bőrzék. A londoni FTSE stagnált, a frankfurti DAX 1%-os pluszban zárt. A párizsi CAC-on 1%-ot, a milánói mutató 3%-ot gyengült. A madridi IBEX 2%-os pluszban zárta a napot.
0: Időjárás jelentés.
2: Késő estig csökken a felhőzet és a legtöbb helyen kitisztul az ég. A felhős tájakon is csak néhol lehet eső. A szél sok felé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet 17 és 25 fok között alakul. Holnap reggel folytatódik a felhős idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. A hétvégén általában napos, száraz idő várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művész nevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Bugi. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Méri Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

egyiptomi szarkofág, neoavantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gerebenka

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtáv címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.
2: Csak

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán énekzenei általános iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc zeneművészeti iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művész tanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter kvartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter kvartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 Trend FM.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtó, ordítsd le a fejem, kérlek, szépen húzz egy kicsit arrébb.

0: szeretem.
1: Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: jaj hangja.
1: Juhász Attila.
2: Húznak a talajok és forróak a napok. Nem kellenek a puncsok, nem kellenek a habok. Ott ültök régen, de most vizesek a padok. Nem vagyok stabil, majd kiapadok.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fonogram díjas Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
0: Trend Night.
1: A Group and Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.